0: tilosban, hogy nem tudom mindent meghallgatni. Egyszerűen nincs ennyi rádióhallgatásra szánható időm egy héten, ahány jó tilos szöveges műsorban. Ma szerencsére például az apám kocsia nálam volt, így a tegnapi Bádogdobot is hallhattam, pedig azt pont nagyon ritkán tudom hallani, de nagyon jó volt, hogy autóval közlekedtem a városban, mert ugye nem lehetett menni, autóval viszont a rádió az szólt folyamatosan. Tehát ez egy olyan kicsit ilyen abszurd dolog, hogy már annyi jót kínál a rádió, amit én nem tudok befogadni. Tudod, mire akarok ám kiukadni egyébként?
1: Hát közelítünk, hogy akkor ugye hogy működik ez a egyébként jó műsorokat előállító rádió, hogy pénz nélkül, meg a többi. Meg
0: hát nem pénz nélkül, nagyon-nagyon sok pénzt kell ebbe beleölni azért, hogy működjön a technika, hogy legyen ez a rengeteg kábel, amivel játszhatjuk a mi kis Laokon csoportunkat, hogy legyen a hely, ahova lerakjuk ezt a technikát, hogy legyen WC-papír, és a többi apróság, ami feltétlenül szükséges egy ilyen intézmény működéséhez. Azért 300 emberről van szó, plusz a vendégek. Hihetetlen infrastruktúra. Úgyhogy jótékonysági felhívás következik. Nektek semmit nem jelent az adótok 1%-a, azaz nagyon kicsit. Igazándiból nem is nagyon kell vele törődni, ha elektronikus bevallást adtok be, akkor egy helyre be kell írni ezeket a kis számokat, máskor pedig, hogyha papíron adjátok be az adóbevallást, akkor egy külön lapot kell erre szánni. De hogyha az adótok 1%-áról ti szeretnétek rendelkezni, mindenképpen adjátok oda valamilyen rászoruló intézménynek, alapítványnak, egyesületnek. Hogyha ezt a Tilos Rádiónak adjátok, akkor én ennek személyesen nagyon-nagyon örülök, hiszen hétről hétre ugye járok be ide, hogy szórakoztassalak benneteket indiai klasszikus zenékkel, vagy éppen ide hívjunk okos, vagy érdekes és okos embereket, hogy beszélgessünk velük itt a harmadik utas című műsorban. Ehhez mindig nagyon nagy segítség a ti 1%-otok. Ezt az államtól kérhetitek el, papíron vagy digitális módon, hogy odaadjátok rászoruló szervezeteknek, például a Tilos Rádiónak. Ha ezt a Tilos Rádiónak adnátok, már nem is kell leírni, hogy Tilos Kulturális Alapítvány, már elég az, hogy 18-00-24-54-2-43, visszafelé 34-2-45-42-00-81. Jótékonysági felhívást hallottatok, ez a Tilos Rádió.
1: Egy kicsit még a saját szavaimmal hadd tegyem hozzá, hogy miért is, nem is az, hogy miért fontos, azt ugye megbeszéltük, hogy miért fontos, de tényleg ez az a lehetőség, amivel egy átlag polgár kifejezhet valamit, és hát sajnos nagyon sokan nem élnek vele, valószínűleg odafigyelés.
0: Az ország javarésze nem él vele.
1: Tehát egyébként, hogy hatalmas százalékban így van az adózók, úgymond nem foglalkoznak vele. Itt van Csabi is, kap egy mikrofont.
2: Én azt mondanám, hogyha már ezt felfogtátok, és tudjátok, hogy mit jelent 1%-ot felajánlani egy civil szervezetnek, legyen az akár a Tilos Rádió, szóljatok a rokonságnak is, ahol keresőképes barátaitok, szeretteitek vannak, hogy ők is tegyék meg ezt a felajánlást, hiszen akkor megy be a levesbe, hogyha ők ezt nem ajánlják fel.
0: Így van, lesz belőlük trafik.
2: Igen.
0: Vagy bármi más.
1: Szokott itt terjedni. Én mindenkit arra búzítok, mert én is egyébként a Tilos Rádiónak ajánlom fel az 1%-amat, ami lehet, hogy nem sok, de mégis szerintem jelentős, és én nekem nagyon jó érzés minden évben ezt megtenni, és szerintem ezt én tudom ajánlani a hallgatóknak is, hogy már csak egy jó érzést tudunk szerezni így magunknak, és segíteni tudunk másoknak.
0: És én beszéltem tibetiekkel, és azt mondták, hogy ez nagyon jó karma. Nagyon jó karma, tehát hogyha valaki szeretne emberként vagy a fölött újjászületni, akkor mindenképpen érdemes valamilyen rászoruló szervezetnek felajánlani az 1%-ot.
2: Jó.
0: No, és hamarosan érkeznek a vendégeink. Peti, zenéljünk egy kicsit, mert meg kell beszélnünk valami technikailag, és utána jövünk vissza.

0: És akkor visszatért a harmadik utas, megjött a vendégünk, Cser Zoli. Szervusz, Zoli.
1: Szervusztok.
0: Örülünk, hogy itt vagy velünk.
2: Nem sokára tartasz egy előadást a ciklikus és lineáris szemlélet különbözőségéről, és azt gondoltuk, hogy ennek kapcsán hívunk be, hogy egy kicsit beszélgessünk. De persze biztos, hogy nagyon sok más mindenről lesz szó.
1: Nem hiszem, szerintem csak erről fogunk beszélni.
2: Nem sokára tartasz egy előadást, mert a ciklikus és lineáris szemléletről lesz szó, és ennek kapcsán gondoltuk, hogy beírunk és beszélgetünk veled.
1: Nagyon örülök a kérdésnek, mint hogyha hallottam volna már egyszer. Ez azért nagyon jó felvezető, mert pont a ciklikus létezésnek a, hát a mintapéldája zajlott most itt éppen le. Nagyon érdekes, hogy a régi korok ciklikus szemléletben szemlélték a világot, és ma már azért ez annyira nem áll távol tőlünk, hiszen tudjuk, hogy, hogy az égitest, amin vagyunk, az gömb alakú. Tehát hiába is mennénk egy irányba, például a nagybátyám tengerhajós volt, és mondta, hogy amikor harmadszorra hajózta körül a földet, akkor ilyen teljes klausztrofóbiája és bezártságérzése támadt, hogy visszaért ugyanoda, tehát ugye lineárisan megy, de ugyanoda visszaér. És ez a tapasztalat azért ez egy nagyon érdekes, akár kulturális, akár gazdasági következményekkel jár. Nem tudom, hogy erről beszéljünk-e.
2: Persze, beszéljünk.
0: Meg hogy az hol változott lineárissal?
1: Igen, tehát a régi legalábbis az ázsiai kultúráknál, és akár még azt mondhatnám, hogy a régi déli kultúrákat is, hogyha végignézzük, akkor abból a tapasztalatból indultak ki, hogy a nappalokat váltják az éjszakák, az évek is körszerű folyamatokat mutatnak, az égitestek is körbe-körbe járnak, tehát hogy minden állandóan visszatér. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha én körben látom a világot, akkor egy dolog az rögtön fölmerül, ki mondja meg.
0: Hogy hol a középpen?
1: Pontosan, tehát hogy van középpont, ami azt jelenti, hogy az összes ilyen nagy filozófiai és vallási rendszernek az egyik nagyon jó ilyen elemzési, mondjuk így szemüveg az, hogy a változás és az állandóság az számukra milyen módon jelenik meg. És a ciklikus szemléletnél pontosan amiatt, hogy látja a körbe-körbe járást, tehát hogy mi is mondjuk reggel fölkelünk, elmegyünk valahova, ott valamit csinálunk, este visszajövünk, lefekszünk, reggel fölkelünk, elmegyünk, tehát hogy körbe-körbe-körbe-körbe jár ez az egész dolog. Emiatt kell lenni középpontnak. És ez a középpont, ez feltételezi azt, hogy van ösvény. Tehát azért érdekes, mert a ciklikus...
2: Várj, itt azért most volt egy lógrás. Oké, hogy van a körnek van közepe, ami egy kicsit ilyen geometriai alak szemléljük ezt a filozófiát, de hogy kerül oda az ösvény?
1: Az ösvény úgy kerül, hogy ha van közép, és én a körön vagyok, akkor van út, hogy eljussak a középbe. Tehát ezek a szemléletek, ezek a filozófiák és vallások, vagy ugye a világvallások előtt úgy nem lehetett így különösebben ezt a kettőt szétválasztani, ők feltételezik, hogy van egy állandóság, ami mozdulatlan, és a körnek a közepe.
0: Na, itt álljunk meg egy pillanatra, pont ezt akartam mondani, mert ezen nagyon-nagyon könnyen átugrottunk, hogy van egy közepe ennek a ciklikusságunknak, vagy körünknek, és hogy ez megvan, és ezt tudjuk. Na de nem, szerintem meg pont, hogy nem, már a kör közepénél el vagyunk veszve, hogy az-e az, úgy néze ki, mit kell vele kezdenünk, van-e viszonyunk ezzel a körrel, ne adj Isten, mi magunk vagyunk, vagy bennünk van.
2: Én még korábbra mennék vissza, hogy biztos, hogy mindenki átlátja, hogy valójában ciklusok vannak.
0: Mármint, hogy körbe-körbe halad minden?
2: Körbe-körbe haladás van. Tehát azért az, hogy tavasz, nyár, ősz, tél, ez így körülbelül így ismétlődik. Laura, kedvesem, azt mondta, hogy ő mindenképpen be tud számolni bizonyos ciklusokról. Tehát vannak szabad természetes ciklusaink, meg vannak választott ciklusaink. Tehát
0: és most írják a hallgatók, hogy a kör közepe pedig Pataki Attila.
1: Igen, és hát igen, abban a pillanatban, hogyha mondjuk egyszer a csütörtök után szerda jönne, lehet, hogy majd egyszer lesz egy ilyen, nem tudom, majd valaki eltölti.
0: Szerintem észre se fogják venni.
1: Akkor lehet, hogy a ciklus megfordult. De természetesen, hogy van lineáris időmúlás is, hiszen mondjuk egy napon belül van egy ilyen fejlődési menet. A probléma csak az, hogy a lineáris szemlélet az felülírta a ciklikust. A lineáris szemlélet az, hogy megszületünk, és tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy a halálunkig fejlődés történik, holott biológiailag is van az életünknek körülbelül egy közepe, ahonnan a test is elkezd csökkenni. Tehát növekszünk egy bizonyos ideig, és aztán utána pedig visszafejlődnek dolgok. És a probléma az ebben az egészben, tehát hogyha az ember ezt megismeri, hogy a ciklikus lineáris szemlélet, az nyilvánvaló, hogy mind a kettő igaz. Tehát amikor mi születésnapjainkat ünnepeljük, akkor ugye ciklikus lineáris szemlélet szerint ünneplünk, hiszen visszatért ugyanaz a pillanat a körön, de közben egyel idősebbek vagyunk, tehát egy évvel idősebbek vagyunk, tehát van ugye egy ilyen lineáris szemlélet, és az ember nagyon szeretné, hogyha ha fejlődne. A kérdés csak az, hogy...
0: Ha de össze... bocsánat, hogy igen? A szabadba vágok, de ahogyan most egy pillanatra bedobtad ezt, hogy egy évvel idősebbek vagyunk, valahonnan innen eredhet a lineáris szemlélet.
1: Persze, persze. De
2: igen, és ugye a linearitás az nem feltétlen fejlődés jelent, pusztán egyik pontból a másikba haladás, igen, tehát igen. A születésből a halálba való haladás.
1: Igen, igen, hát tulajdonképpen az időre azt mondják, hogy definíciója az időnek a változás. A változás természete maga az idő, ezt nevezzük időnek, és hogy ki hogyan gondolkodik az időről, az viszont igencsak befolyásolja a megélést is. Tehát, hogyha én feltételezem azt, hogy ciklikus a világ, tehát ciklikus visszatérés szerint működik, akkor például a reinkarnáció az megint nem probléma. Tehát ugyanúgy, ahogy lefekszünk este aludni, egyáltalán nem aggódunk, hogy ugyanabban az ágyban ébredünk-e reggel, pedig a tudatosság az megszűnik, elvesztjük, nincs folytonosság, és mégis az ember, persze vannak esetek, amikor az ember nem abban az ágyban ébred, de az most egy...
2: Mondok egy biológusi szemléletet, hogy tehát a biológusok elkezdtek azon tanakodni, hogy a DNS láncban vannak variábilis szakaszok, és azok mik lehetnek. Ugyanis különbözőek szoktak lenni, amikor megvizsgálják. És azt vették észre, hogy a tapasztalat, tehát bármi, amit tapasztalunk, az el tud tárolódni ilyen mélyen is. És természetesen nincsen bizonyítva, de van egy olyan teória, hogy ez az egész reinkarnáció az valójában tényleg egy biológiai alapon nyugszik, azon, hogy a DNS-ünk nem roncsolódik a halálunkkor, hanem azokban a tapasztalatokban, azok a tapasztalatok, amiket megéltünk, amik elég fontosak voltak ahhoz, hogy lemenjenek ilyen zsigeri vagy DNS szintre, azok ott lesznek benne a kis DNS-ünkben, és utána azt megeszik, bemegy a füvekbe, megeszik a nyulat megeszi a Marika néni, és akkor Marika nénibe valahogy bekerül ez, és hogyha elég érzékeny lesz rá, vagy megfelelő módon, még általunk nem ismert módon beépül a tudatába, akkor beszámolhat olyan élményekről, amiket ő nem maga élt meg, de mégis valahogy átélődött.
1: Igen, és ezzel kapcsolatban kell bevezetni az ösvényt. Tehát, hogy amiről szó volt, hogy vajon mi köti össze a közepet, és ez a közép ez hol van, és mit köti össze a ciklikusságot. És ugye erről azért a legtöbb tanítás azt mondja, hogy a közepet a fizikaitól a tudat felé tudjuk megközelíteni, tehát hogy a közép az valahol a tudatunkban van, tehát valahol belül van, tehát ezért mondja azt, hogy ha ciklikus szemléletet elfogadjuk, akkor elvileg az emberek ösztönözve érzik magukat, hogy egy belső ösvényen vagy spirituális ösvényen járjanak, és hogy tulajdonképpen a belső értékek értékesebbé válnak, mint a külső. Tehát például a régi időkben a kimondott szó az értékesebb volt, mint egy papír. Ma már nem. Tehát a belső érték, a becsület, az felülírt külső értékeket, eseményeket, akár pénzt is. Ez ugye a ciklikus szemléletnek egy ilyen velejárója, tehát egyfajta erkölcsiséget hoz, valamint az, hogy az ember nem szemetelít el a saját világát, mert tudja, hogy vissza kell térnie. Tehát a reinkarnáció ezt hozza, viszont hogyha tudjuk, hogy az ösvény így néz ki, akkor ezt is tisztába tudjuk tenni, ezt a DNS és egyéb mizériát. Ugye, és a Marika néni nem biztos, hogy azért hordozza a nyúl tulajdonságait, mert megette a nyulat, hanem hogy lehet, hogy a nyúl évében született. Nem, ez hülyeség, de tényleg. Magyarán, hogy nem csak fizikai dolgok vannak, hanem tudati. A kérdés csak az, hogy a tudatból tud-e anyag lenni, anyagból tud-e tudat lenni, és ezt nagyon kutatják, de például a buddhista tanítások szerint nem. Tehát, hogyha mi levezetjük a fizikai létezésünket a szüleinktől, a szüleinkben nyilván, hogy benne van a megevett nyuszinak az információja is, viszont hogy a tudatunk honnan származik, az egy nagy kérdés, mert szerintem nem a szüleinktől származik a tudatunk, tehát nem az apa és az anya tudata adódott össze és lett a mi tudatunk, én legalábbis ezzel erősen ellenkezik.
2: Hát mi a tudat? Az egy érdekes alapvetés.
0: Én az iskolában azt tanultam, hogy a tudat az, ami elvégtelenülő, a legnagyobb kiterjedésű dolog, és minden pillanattal egyenlő, de nem változik sem a mérete, sem a
1: igen,
0: minősége.
1: Mert nem lehet határ szabni, de hogy honnan jött?
0: Tehát, de nem jött sehonnan se, hiszen ez már a jövés kérdésének feltevése és a tudat meglétét bizonyítja.
2: Megkérdezek benneteket, a személyiségnek és a tudatnak van kapcsolata?
1: Van.
2: No, azért érdekes, mert volt egy időszak, amikor az én párommal, Laurával több ezer embert kérdeztünk a világ minden tájékáról, egy nagyon egyszerű eldöntendő kérdést tettünk föl olyanoknak, akiknek van gyereke. Az volt a kérdésünk, hogy személyiséggel születik-e a gyerek. Uh-huh. Szerintetek milyen volt a válaszadás? Tehát milyen arány jött ki?
0: Nem tudom, én még ott vagyok
2: leakadva, hogy nemmel lehet felelni. Várjál, mert szerintem tök érdekes ez a témához.
1: 70% válaszolt nemmel.
2: Csabi?
0: Nem tudom, sajnos.
2: Ha, 100% válaszolt igennel.
1: Uh-huh.
2: Minden egyes ember azt mondta, hogy személyiséggel születik a gyerek.
0: Ne.
2: Senki nem mondta azt, még el se bizonytalanodtak. Mindenki azt, hogy persze.
1: Na hát ez a bizonyíték a reinkarnáció.
0: Nem.
2: Köszönjük szépen, hát a
0: bocsánat, de hogy ahelyett, hogy egy kicsit ezt elvulgarizálnánk, azért a személyiség fejlődés az egy szociokulturális adalék, igen, ami független a tudattól annyiban, hogy a tudat a megalapozója, de a szociokulturális adalékot már a szociokulturális adalék gerjeszti. Már beleszületsz valahova, ott valamilyen nyelven, valamilyen hagyomány szerint viselkedsz, tanulsz a képzeteidet az alapján alakított ki, sőt már ahova beleszületsz, az is halmozottan erre épül. Igen, és a tudatod az csak tart téged ott.
1: Igen, tehát azért, hogyha a tudatban tudja az ember, hogy tulajdonképpen képek vannak, mint emlékképek, vagy jövőről alkotott képek, összefüggések, amik a képeket összekötik, tehát mondjuk mi itt ülünk, és tudjuk, hogy itt ülünk, és azt is tudjuk, hogy miért ülünk itt, pedig arról nincs képünk, de van összefüggés. Érti az ember, akkor vannak tudatállapotok, ami lehet összpontosított, vagy kiterjedt, vagy szétszórt, vagy pedig rögeszmés, és aztán vannak ugye a tudatnak a kapuja, ami az érzékszervekkel kapcsolatosak. Hogyha ezt az ember tudja, akkor nyilvánvalóan a személyiség az ennek a karakterét adja meg, hogy bennem milyen emlékképek vannak, én hogy kötöm össze a képeket. Mit tudom, én vagyok a tragikus megélésű ember, ez a személyiségem, akkor számomra az emlékképeknek a sora között vagy mögötti összefüggések azok mindig arról fognak szólni, hogy engem hogyan történt velem rossz. Tehát ez már egy nyilván személyiség, de a tudatnak a struktúrája az viszont ez a kérdés, hogy na az honnan származik. A buddhizmus szerint az anyagból nem tud származni, és azt mondják, hogy a tudatnak is van egy leszármazási lánca, ami úgy mondják, hogy ugye ez a paradox, hogy kezdet nélküli idők óta fennálló valami, és azt mondják, hogy viszont a test mivel meghal, a tudat az mindig újabb és újabb testetöltéseket ölt, de a személyiség az nem a tudat, hanem a személyiség az egyfajta edénye, amiben megjelenik, hogy a személyiség igen, a fizikai testtel együtt meghal. Tehát magyarán, hogyha mondjuk valaki visszaemlékezne korábbi létesüléseire, a mi elgondolásunk szerint, akkor lehet, hogy nagyon-nagyon idegen lenne az a személyiség, aki mondjuk egy korábbi.
0: De vajon összetudná a tudata alapján kötni ezt? Tehát itt
2: az eseményeket meg a tapasztalást összetudja kötni.
0: Én is így érzem, hogy
2: biológiát képviselem.
0: Meg az, ahogyan megélte. Tehát az izgalmas, hogy szerintem, amikor az ember ilyen tudatfigyelésben van, és nehogy Isten megpróbál egy ilyen másik életélményt feldolgozni, vagy csak megpillantani, abban nagyon sokszor eljön az, hogy ítélet nélkül tekint rá egy helyzetre, mert hogyha megpróbálna belehelyezkedni, vagy egy nyelvként, vagy egy illatként megfogalmazni, akkor már azként kellene megjelennie, amiként az előtti életében látta, ami ugye csak...
1: Igen, vagy... magában forgó rendszer lenne akkor.
0: Igen, tehát akkor egyrészt feltetőleg nem tapasztalhatná meg ugyanúgy, mert amit egy macska tapasztal, soha nem lehet emberi nyelvre lefordítani. Viszont azt a pillanatot, ami a megélés, hogy ő ott látott valamit, vagy esett, vagy valamiként alakult, az az élmény szerintem az, ami beleépül egy ilyen tudat továbbadásba, hiszen azért adódik tovább a tudat, mert még van mit.
2: De hát a pszichológia magán most is vizsgálja azt, hogy mire emlékezünk. Tudjátok, hogy mire emlékezünk legjobban?
0: Na?
2: Az érzésre. Tehát először a tények vesznek el.
1: Igen. Ez az, hogy az illatok emlékeztetnek legjobban. Tehát az illatok, mert azok az érzésekkel
0: kapcsolatosak.
2: Hallgató.
3: Sziasztok, Csó vagyok. Engem mindig is érdekelt ez a reinkarnációs dolog, és egyet mondjatok meg nekem, légy szíves, mert nem nagyon vagyok benne, így nem olvastam utána, hogy azt hogy magyarázza a buddhizmus, vagy igazából ez a reinkarnáció elmélet, hogy ugye régen sokkal kevesebb ember volt, most meg sokkal több van, és akkor így a maguk a tudatok, vagy hát a reinkarnáció hogyan működik, hogyha egyre többen vagyunk.
2: Most van köztünk egy menő buddhista, Cser Zoltán, én viszont Szabi vagyok, egy nyikhaj, és erre a kérdésre 12 éves koromban megtaláltam a választ, úgyhogy most először elmondanám, én azért jelentkeztem itt Zolinak, okay, hogy előbb hadd mondjam, és aztán majd meghalljuk a szakavatott embert, hello. Pont ezen gondolkoztam el, és arra jöttem rá, hogy az emberi test az olyan, mint egy vadászgép. Egy vadászgéphez mi kell, hogy normálisan működjön? Egy pilóta. A pilóta az egy nagyon magasan képzett személy, aki tudja kezelni ezt a bonyolult eszközt. Viszont minél több ilyen eszközt gyártunk, mert valami miatt birtokunkban van az eszközgyártás lehetősége, tehát minél több ember lesz, annál több pilótára van szükség, viszont pilótánk kevés. Úgyhogy ilyenkor a nagy rendező az berakja a többi lelket ezekbe a vadászgépekbe. És akkor van, amikor elhalt nyuszit rak be, valamikor rókát rak be, valamikor kígyót rak be, és ezért van az, hogy amikor találkozom valakivel, akkor azt érzem, hogy ő nem is igazándiból ember, hanem inkább egy róka, vagy inkább egy kígyó.
1: De ez a robotpilóta.
2: 12 éves koromról beszélünk, úgyhogy szeretném meghallgatni a professzionális választ.
1: Pontosan így írják le a szent szövegek ezzel a repülőmód, nem.
2: Kicsit kikerekedett a szemem.
1: Szóval többféle elmélet van, az egyik az valóban elmondja azt, hogy létezhetnek robotpilóták, ez nagyon-nagyon furcsa elmélet, tehát hogy, és a másik pedig azt mondja, hogy végtelen világok és létformák vannak, tehát sosem tudhatjuk, hogy honnan, kik, hova születnek meg. Tehát nem, ilyen értelemben nem lehet zárt rendszerről beszélni.
0: Azt hiszem, ez az utolsó a sci-fi kedvelőknek is egyben bizonyíték is, a végtelen világok, és nem tudhatjuk. Azt hiszem, hogy ez
1: egy nagyon jó magyarázat. Valóban, és a másik, tehát ez a térnek a kérdése, hogy a végtelen sokfajta világ van egyébként, tehát ugye nyilván a csillagászat is erre azért megkezd rájönni, hogy ugye vannak ilyen írdatlan kiterjedések vannak, és mi valóban egy galaxis, icipici galaxis karjának az egyik naprendszerében vagyunk, tehát így a lényeknek a számosságát azt nem lehet zárt rendszerként kezelni. A másik pedig az idő kérdése, ugyanis az álmodás és a köztes lét, ami az életek között eltelik, az nem lineáris idő. Tehát az teljesen az a álomidő vagy szubjektív idő, és vannak olyan kultúrák, mint az aboriginálok, akik az álomidőben mérik az időt, és ilyen értelemben nem lehet egy lineáris matematikai számosságot azt mondani, hogy ennyi meghalt, akkor ennyi jön vissza. Teljesen, tehát valaki lehet, hogy hosszú-hosszú, innen nézve nagyon hosszú ideig tartózkodik ebben az álomszférában, valamikor meg lehet, hogy nagyon kevés ideig, és akkor viszont nagyon sokan lesznek itt, akik megszületnek. Tehát mind a tér, mind az idő szempontjából ez egy eléggé plasztikus dolog, úgyhogy nem nagyon lehet itt már a matematikát alkalmazni.
2: De nem arról van szó, hogy azért merülnek föl ezek a kérdések, mert megpróbálunk magán az elméleten fogást találni. Tehát megpróbáljuk valahogy a racionálisan megközelíteni azt, ami ráadásul valószínűleg racionálisan nem megközelíthető.
1: Igen, tehát a racionális tudat az a személyiség tudata, viszont az a tudata, vagy hát ugye a személyiség, az a tudat, amiről beszélünk, az viszont racionalitáson túli olyan tudó, kiterjedő valami, és a probléma az mindig az, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ez a személyiség az, aki korábban élt. És ezért a buddhista írásokban az teljesen tiszta és világos, hogy nem, ez a személyiség, ez a testhez kötődik, ráadásul a buddhizmus nem is beszél arról, hogy a tudat nélkül a testtől külön létezni, tehát se nem materialista, se nem idealista szemlélet, hanem azt mondja, hogy ezek együttműködve léteznek. Ez egy rendszer, tehát elválaszthatatlan a fizikai testtől a személyiség. Most az, hogy a tudat, az hogyan tartózkodik benne, az egy másik kérdés, és lehet, hogy ebben az egészben egy róka tudat van.
0: Na most ezzel kapcsolatban szeretném mind magunk, mind a hallgatóknak a szellemi fényét meg feljebb állítani, mert ezt a tudat, lélek, szellem, személyiség problémát, egy kicsit ész, agy, bent, kint, ezeket összekeverték a hallgatók, szerintem mi sem voltunk elég egyértelműek. Én azt tanultam az iskolában, hogy csak tudat van. Minden, ami többi magyarázat, az egy más tudományák, szemléletmódnak egy megközelítése arra a típusú dologra, ami végső esetben egy tudati mozdulat, csak éppen amit ő bizonyítékként talált, az ész, az agy, a személyiség létezésére, tehát még egyszer mondom, bizonyítva találta, azt aként nevezte el. De mivel tudatot, igazándiból a tudatot megragadni nem lehet, ez az egy talán, ami, ahogy mondtuk, végtelen, mindig volt, mindig lesz, ezért a tudat azon kívül van, mint amilyen más neveket aggatnak erre a dologra, és szerintem minden más, vagy pszichológiai, vagy biológiai, vagy nem is tudom, filozófiai elnevezés, arra, ahogyan ezt a belső életet megpróbáljuk, nem is tudom, megragadni, elnevezni. Mondjatok, hogy
1: a meghajlásnak az az értelme, amikor a fejünket meghajtjuk, hogy a tudat előtt meghajlunk, ami a szívben lakik. Tehát nagyon érdekes, hogy az ázsiai kultúrák a tudatra, a szívre mutatnak, amikor a tudatról beszélnek, tehát a szing, vagy például a csitta, mint a tudat, az a szívben található, és azt mondják, hogy a személyiség és a gondolatoknak a tárháza az meg az agyhoz kötődik. Tehát hogy sokan úgy mondják, hogy a tudat az a szívben lakik, és a hivatal, az office az a fej, és hogy amikor az ember a nagy végtelen tudata előtt meghajol, akkor tulajdonképpen ez ennyi, ilyen módon látszik, hogy a fejét meghajtja a szíve előtt. És azt mondják, hogy ez bizonyos értelemben az út is, tehát a fejtől meg a hastól megy az út a szív felé.
0: Ja, értem, tehát maga a meghajlás, hogyha mondjuk elképzeljük az ideális meghajlást az derékszögben, akkor egy vonalba helyeződik a összes csakra, mondjuk mondjuk úgy szimbolikusan, és ez maga az utat jelöli ki, ami járni kell.
2: De van ettől, hogy most már több idegen szó hangzott el, mint egy átlagos New Age rádióadásban 36 óra alatt, és az a probléma, hogy azok, akik ezt nem használják készségszinten ezeket a szavakat, azoknak kiakad a tudata. Én szeretnék föltenni egy racionális kérdést. Egyáltalán miért érdemes gondolkozni a gondolkozásról, miért érdemes beszélni a tudatról?
1: Hát azért, mert szenvedünk, tehát ez a kiindulási alap, hogy kibillentség van, viszont a kibillentség az visszaállítható, tehát erről szólnak a legtöbb hagyományos tanítás, és ehhez viszont meg kell értenünk, vagy rá kell látnunk arra, aki gondolkodik. Mert azt mondják, hogy rosszul gondolkodunk, tehát például, amikor félelem van, akkor az ember sötét képeket vetít a jövőről. Visszatérve egyébként az időszemléletére, hogy az ember például már azt felfedezi, hogy nem haragudhat a jövőre, tehát ilyen nincs, hogy hú, de haragszom, hogy holnap mi lesz. Tehát viszont nem félhetek a múlttól, hogy jaj, de félek attól, hogy mi volt. Ez már egy érdekes kulcs ahhoz, hogy megértsük az időnek a bennünk, a tudatunkban működő jelenségeit, hiszen általában nálunk a múlt az fixnek tűnik, tehát olyan, amit meg kell emésztenünk, és ezért azt mondják az orvoslásban, hogy össze is kapcsolódik például az emésztéssel a múlt, hogy mennyire tudjuk megemészteni a múlt eseményeit. A jövő az meg a légzéssel függ össze, mert bizonytalan, teljesen bizonytalan. Egy bizonytalanság érzetét is szül, tehát a konkrét fix érzethez képest a jövő az egy teljesen más típusú érzet, és a közötte a jelenünk az pedig egy lüktető jelen, ami a szívdobogással függ össze.
2: De tehát várj, akkor azt mondod, hogy a kimozdultság az végül is azt jelenti, hogy a jelenből mozdulunk ki,
1: igen,
2: hogy a szenvedésünk egyik legfontosabb
1: tényezője
2: az az, hogy hátrafelé nézünk, és azt mondjuk, hogy az de rossz volt, meg előre felé nézünk, és azt mondjuk, hogy de rossz lesz, és elfelejtjük, hogy hol vagyunk valójában, és a jelenben pedig, akkor a jelenben nincsen félelem, a jelenben
1: most ugye
2: nincsen...
1: Az érdekes, mert itt aztán megint megakad az ember egy pillanatra, amikor azt olvassa, hogy túllépni a három időn, ez ugye a meditáció célja, vagy a gyakorlás célja, és akkor hogy miért kéne a jelenen túllépni, és erre azt mondják, hogy azért, mert a jelenünk, tehát rosszul vagyunk jelen, ugráló tudattal vagyunk jelen, tehát gondolatról gondolata ugrálunk, eseményről eseményre ugrálunk, ugye általában nem úgy nézünk, amikor valami történik, hogy becsukják az ajtót, nem úgy nézünk oda, hogy végignézzük a falat az ajtóig, hanem átugrunk innen az ajtóhoz. Tehát átugrik a tudat. És azt mondják, hogy ez az ugráló tudat, ez a rossz értelemben vett jelenlét. És ez kifeszíti ezt a rossz értelemben vett múlt és a rossz értelemben vett jövőt. És hogyha az ember rálát arra, hogy a saját gondolkodás módjában ez a három hogyan jelenik meg kötöttségként, tehát hogyan ragaszkodunk mondjuk a múlt eseményeihez, hogyan félünk, vagy hogyan bizonytalanodunk el, van bennünk kétely a jövővel kapcsolatban, és hogyan ugrál a tudatunk a jelenben, akkor ő már elindul azon az ösvényen befelé, középfelé. Tehát a ciklikus időre, hogyha visszatérünk, akkor ezzel teszi meg azt a lépést. És azt mondják, hogy ha középen van az ember, akkor nincs kibillent állapotban nyilvánvalóan, és hogy az nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy a spirituális ösvényeknek, hogyha nagyon össze akarná az ember zanzásítva foglalni, akkor ez a célja, hogy a ciklikus idő is egy kibillent állapot, viszont sajátos felelősséggel jár, mert például erkölcsi szempontból nyilvánvalóan nem teszek olyan dolgot, ami tudom, hogy vissza fognak térni a következmények, tehát egyfajta a világnak a megóvása a hozzáállásunk, de a spirituális ösvény szempontjából ez is egy kibillent állapot, és amikor az ember elkezdi felfedezni azt, hogy a tudatában hogyan működik rosszul az idő, akkor lép, hogy úgy mondják, hogy a folytonosság tudatának az ösvényére, majd a kiterjedt tudat ösvényére, és úgy éri el, amit úgy hívnak, hogy megvilágosodás, hogy a közép. És onnan nézve viszont nincs kibillentség.
0: Mozdulat,
2: tehát harmónia van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki eléri a megvilágosodást, akkor onnantól nem tud már elsötétülni?
1: Hát ez nem tudjuk.
0: Megoszlanak a vélemények.
1: Erről megoszlanak a vélemények.
2: Mert én azt hallottam, hogy megvilágosodott pillanatai lehetnek az embernek, tehát amikor igen, megtapasztalja igen. Ezt a
1: de ez még az érzést,
2: és utána meg visszazuhan
1: igen, mert ugráló
2: a normális hétköznapi tudatállapotban.
1: A folytonosság tudata az, hogy az ember képes a tudatát, a test, az energiák, vagy a lelki állapotok és a tudati gondolatok között folytonosan mozgatni. A kiterjedt tudat, hogy ezt az egészet már képes fogni, tehát azt is lehetne mondani, hogy vannak olyan foglalkozások, ahol egyszerűen nélkülözhetetlen, hogy valaki ilyen módon legyen éber, hogy így fogja az egész képet, hogy figyel hátulra is, előre is, mindenhova. És aztán
0: gyártásvezető
1: utána...
0: például.
1: Igen. Nagyon fontos, de ugye az ugráló tudat az, ami viszont feszültséget és stresszt okoz nekünk. Tehát így is az idő szempontjából így is meg lehet fogni az ösvényt, és az érdekes, hogy erre azt mondaná az ember, hogy akkor középen, akkor minden mozdulatlan, és ez sem igaz. És amikor középen van valaki, a kiterjedt tudata miatt átfogja a mozgást is. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon-nagyon jól tud mozogni, de már nem kibillent módon nem őt kényszerítik a mozgások. Tehát például, amit arra szólnak, hogy a sors vagy a karma, tehát nem őt kényszerítik az események, hanem ő neki tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondja, hogy a kiterjedtségének a része vagy a perifériája az a ciklikus történés, amit ugye azt mondjuk, hogy az esemény sorozat, amit mi megélünk.
0: Tehát azt mondod, hogy az előre elrendeltség, vagyis hogy a világunk bábjai vagyunk, az eleve a születésünktől kezdve bennünk van, hiszen ahova belekerülünk, az előre jelzi a lehetséges életutunkat.
1: Igen, tehát úgy mondják, hogy ilyen ötszörös variációk vannak, tehát ötször-ötször-öt, és ezek között, a pályák között az ember nyilván választhat, de ugye a választásnak a kérdése az mindig az, hogy vízszintes típusú választást hajtunk-e végre, tehát a jó és a rossz között választunk, vagy pedig az ösvény, tehát a tudatosság és a tudatlanság között választunk, és ez viszont nem mindegy, mert az egyik a körhöz köt, de lehet, hogy jó lesz az életünk, a másik viszont arra indít minket, hogy a közepet megtaláljuk. Ugye a ciklikus szemléleteknek például egy nagyon érdekes egyik megnyilvánulása, vagy hát mondjuk a lineáris ciklikus, vagy a lineáris és az állandóságnak a szemlélete, például a kereszténységet, hogyha nézzük, ami azt mondja, hogy rövid ez az élet, de utána állandóság lesz. Tehát az egy lineáris szemlélet, aminek a vége állandóság. És aztán vannak olyan szemléletek például, ami lineáris, de mégiscsak az állandóság meg a növekedésben van. Ez szerintem ettől szenved most a világunk, a növekedés elmélettől, hogy egy cég akkor megy jól, hogyha növekszik, nem hogyha ugyanott marad. Tehát, hogyha jól megy egy cég, akkor rosszul megy, hogyha nem növekszik.
2: Belegondoltatok már, hogy mennyire abszurd az a szókapcsolat, hogy fenntartható fejlődés?
1: Igen. Nem?
0: A háború a békéért?
2: Igen.
1: Hát igen, és hasonló, szóval érdekes, hogy ezt nézi az ember magában, hogy mi az állandóság, és mi a ciklikusság. A mai gazdaság az növekedés elméletben működik, de nem lehet bizonyos szint után tovább növekedni. Pontosan azért, mert az életünkben nem történik növekedés, hanem egy visszatérés van egy pont után, és miután a földünk az akkora, amekkora, tehát nem egy végtelen kiterjedés, itt lehet látni, a növekedés elméletnek szép lassan akkor majd ki kell terjedni a Holdra, a Marsra és egyebekre, különben nem tartható fönt ez a fajta működés, hogy növekszünk. A növekedő, tehát ez a digitál, én inkább úgy mondanám, hogy a lineáris szemléletnek is vannak, ugye például a kereszténység az lineárisan azt mondja, hogy ha ezt jól végéli ezt az életét az ember, akkor egy állandóságot fog találni, például ugye a mennyei létezést, ami egy állandó. Viszont ugye a mostani digitális lineáris szemléletünk az már egy elég kemény ügy, mert ugye mi nekünk az óra diktál. Tehát egy digitális, lelketlen szerkezet diktálja, hogy mikor kell, hol ott lennünk. És ugye ezt azért az embernek a dinamikusabb lelki világa, vagy akár az érzései azért nem annyira szeretik, és ebben van ugye egy olyan növekedés elmélet, ami ahhoz vezet, hogy nyilvánvalóan egymást kell kizsákmányolni, mert amikor mindenki növekedni akar, akkor a végén nincs már hely.
2: Indiában úgy hívják ezt, hogy IST, Indian Stretching Time. Tehát ez 4 óra, tehát 6, vagy 3, vagy 9.
1: Úgyhogy szerintem ugye ez a fenntarthatóság című dolog, hát végül is azóta is fenntartódik a bolygó, az ürességben lebeg, de mégis fenntartódik. Úgyhogy szerintem az legalapvetőbben a szemléletváltással lehetne így elérni, hogyha az ember így felismerni ezt a ciklikus, lineáris dolognak. Mindegyiknek vannak, tehát a ciklikus szemléletnek például a problémája az, hogy egy teljes külső fejlődés hiányához vezethet. Mert azt mondják az emberek, hogy a belső az érték, tehát kívül teljesen mindegy. És akkor éldegélünk, elfogadjuk, hogy ez van, tehát egy passzív életet tud eredményezni. A növekedés elmélet az borzasztó aktív élet, viszont kizsákmányolja a bolygót. És valahogy a kettő között kell megtalálni azt az egyensúlyt, ami az életünkben megvan, mert a születésnapunk az mind a kettőnek a kombinációja, mert van ugye egy lineáris növekedés is, hogy az éveink növekedtek, de közben visszatér a születésnap. Úgyhogy ezek ilyen fontos dolgok, hogy ezt megért az ember, akkor ezeket utána már elég jól le lehet vezetni, akár társadalmi vagy gazdasági szintérre is.
0: Bocsánat, most kaptunk egy hallgatói bejegyzést itt a chatfalon, hogy de hiszen ez az egész csak szózsonglőrködés, játék a szavakkal, amire hát ugye azt kell mondani, hogy addig kell zsonglőrködni, ameddig se zsonglőr, se rabda, se zsonglőrködés nem lesz, mert hogy a filozófiának, illetve a bölcselkedésnek, az önmegismerésnek és ennek a típusú gondolkodásnak, amit most Zoli képvisel itt a műsorunkban, ennek az egyik lényege, hogy ezeken a szavakon át kell magunkat rágni, addig, ameddig már nem kell magunkat átrágni többet
1: Igen,
0: rajta.
1: És azért nagyon fájdalmas a halál. Tehát zsonglőrködünk ide-oda szavakkal, de nem mindegy, hogy valaki ciklikus szemléletet vall és úgy hal meg, mert akkor a halála az nyugodt lesz, nyugodt állapotú lesz, mert tudja egyrészt, hogy megszületik, másrészt meg úgy fog élni, hogy nem az ötödik garázsát is begyűjtötte, mert azt nem viheti magával. Bár vannak próbálkozások, hogy hogyan vigye át valaki a hitelkártyát, de nehéz ügy. Viszont, hogyha meg a lineáris szemlélet szerint ugye nem tud semmit a saját távozásáról, akkor az biztos, hogy nem lesz egy kellemes.
2: Ja, ez a nem baj, ha elveszik a személyiségem, csak a gmail-es e-mailem megmaradjon, az a lényeg. Képzeljétek el, amikor Laura nagynénje haldoklott, akkor nagyon, nagyon gyorsan, nagyon sok rákot alapítottak meg nála. Ő keresztény volt. És azt mondta, hogy iszonyatosan izgulok, mert most ki fog derülni minden hogy igaz-e, hogy van Isten, igaz-e a mennyország, és most egyszerre meg fogom kapni a választ.
4: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.

0: Egyszerűen vissza kellett jönnünk, mert ez a téma nem hagy nyugodni sem bennünket, sem a tilos.hu chat falán vitatkozókat, illetve 2.15.37.73, továbbra is a telefonszámunk. Lineáris szemléletben élünk, kell-e félnünk akkora haláltól, vagy körkörös szemléletben élünk, és akkor nem kell félni a haláltól?
1: Ezt is írja, hogy marhaság, egy hallgató írja a cseten, hogy marhaság, hogy a lineáris szemlélet szerint félnem kell a haláltól.
2: Nem feltétlenül kell félni. Tehát a félelem azért nem ettől függ, de a szemléletünk az nagyban befolyásolja, hogy milyen érzéseink vannak a jelenségekről, tehát hogyan ítéljük meg a jelenségeket. És ugye jelen pillanatban a lineáris szemléletnél a mai társadalmi rendszer vagy berendezkedés úgy működik, hogy a halált azt eltüntette. Tehát nem nagyon találkozunk vele, nem nagyon látjuk, és ez egy bizonytalanság övezi. Sőt, olyannyira, hogy vannak olyan pszichológiai irányzatok, ahol ki se lehet mondani a halált, mert az rögtön depresszió. Most érdekes, hogy a gyakorlatoknál, akár így a kolostori gyakorlatoknál, meg az alapkiindulási pont, hogy a mulandósággal egyszerűen, tehát szoktatjuk magunkat a mulandósághoz, tehát nagyon érdekes, hogy az időt azt felhasználják a gyakorlat részeként is, mert azt mondják, hogy ragaszkodásmentességet szül, hogyha az ember például a belégzésre azt érzékeli, hogy keletkeznek a dolgok, tehát ezt így hozzá képzeli, és a kilégzése pedig, hogy elmúlnak a dolgok, mert azt mondja a legtöbb tanítás, hogy a dolgok természete ez, tehát a változás, csak mi meg akarunk ragadni valahol. Na és az viszont problémás, tehát nem kell feltétlenül a lineáris szemlélet által sem félni a haláltól, csak az ember tudja, hogy ő egy ilyen fejlődésmenetben gondolkodik, aminek a vége a nagy ellazulás lesz.
0: De én az iskolában azt tanultam, hogy élj úgy, mintha minden pillanat a halálod pillanata lenne.
1: Ezt Kasztanyéda is mondta nekem, hogy mintha a halál a bal váladon ülne, és folyamatosan figyelni minden tettedet. Egyébként szerintem azért tényleg, hogyha minden napomat úgy tudnám élni, hogy tudnám, hogy az lesz az utolsó napom, és az a tudatossággal
2: már annyi sem. Igen, szóval a reinkarnációval kapcsolatban is azért három fázis lehet megkülönböztetni, és ez megint ugye a hozzáállás kérdése. Először az emberek, tehát bizonyos emberek, egyébként valakit felháborít ez a téma, de nyilván azért, mert azt gondolja, hogy a személyisége volt előzőleg, de nem.
0: Az a probléma, itt megint a szociokulturális adalékra térünk vissza, hogy a halál, a velejáró gyász, a kötelező szereplés ezzel kapcsolatban, ez egy tiszteletlenség, a halottat így kell tisztelni, úgy kell tisztelni, és ez ugyanúgy az emberek önálló halálképére is rávetül.
2: Természetesen.
1: Hadd szubjektivizáljam, ti mikor találkozhatok először a halállal?
0: Azt hiszem a déd nagyanyám, amikor meghalt.
1: De hogy arra hogy emlékszel?
0: Hát kicsi voltam, és akkor ott 10 csendbe kellett lenni.
1: Én arra emlékszem, hogy nagyon kisgyerekként valaki meghalt az utcán, és elkezdtek oda gyűlni a gyerekek, és mindenki figyelte, hogy ott van egy halott ember. Tehát a mi gyerekek érdeklődve figyeltük, tudtuk, hogy az az ember halott, nem tudom, hogy mitől tudtam, tudtuk, hogy az ember halott, és tudtuk, hogy ez egy különleges helyzet, nem jutunk hozzá, csak néztük, és egy nagyobb tömegben ez volt megdöbbentő, csak gyerekek néztük a halottat, amíg valaki ki nem hívta a szállítókat, akik elvitték.
2: Szóval, hogy az idő az a változás, és az például már egy érdekes, hogy mi a változást azt nagyon sokszor tragikusan éljük meg, mert veszteségekként éljük meg. Tehát ugye a változást azt azonosítjuk a mulandósággal. Egyébként ugye a fejlődés elmélet a változást azt ugye meg a sikerrel azonosítja, tehát ugye én afelé kell változnom, hogy minél több dolog sikerüljön. Szóval visszatérve a reinkarnációra, ugye három stációt lehet megkülönböztetni. Az elsőnél az ember nagyon örül, már aki örül neki, mert hú, de jó, hát akkor nem halunk meg. Szóval rájön, hogy de meghalunk. A második stációban nagyon-nagyon kiakad, mert azt mondja, hogyha eddig már végtelen létezési formában voltam, akkor mivel töltöttem az időt, ha most ilyen problémáim vannak? Tehát az rémisztő. És akkor tulajdonképpen nem a haláltól félem, a következő megszületést. Ugye az, hogy lefekszünk aludni, és egy holnap reggel folytatódik az egész előről, amikor fölébredünk, és a harmadik, amelyik megszokja. Tehát már nem beszél róla, már nem se populáris szinten, se egyéb, hanem ugye a létezésben gondolkodik, és lényegtelenné válik.
1: A rutin inkarnálódó.
2: Ja, rutin.
1: Kasznicsere.
2: És az, ami érdekes, hogy azért így ugye ez misztikus téma, de Indiában még máig nagyon sok ilyen eset történik, hogy a gyerekek így emlékeznek korábbi létesülésükre, és ezeket általában le is lehet ellenőrizni, le is ellenőrzik sokszor. De hogy felmerül az, hogy amikor valakinek tényleg ilyen korábbról van valami emléke, vagy visszatérő álma, akkor azt honnan lehet felismerni. És ami érdekes, hogy korábbról visszatérő emlékek azok sokkal fényesebbek, erőteljesebbek és illatokkal függnek össze, tehát érzésekkel függnek össze, ahogy mondtad. Mm. Az ember úgy gondolja, hogy hú, ott valahol nagyon-nagyon a homályban, valahol ott elveszve ott vannak ezek a kis apróságok, de nem, mert ugyanis ez a személyiségünk a mostani emlékeinket teljes mértékben rendez és kontroll alatt tartja, viszont nincs hatása a korábbi emlékekkel. És ezért van az, hogy amikor valaki tényleg emlékszik, akkor az egy mindent elsöprő ilyen, tényleg ilyen emlékcsomag, ami mondom, nagyon sok esetben nem azzal függ össze, mert nagyon sok ilyen ezoterikus iskola azt mondja, hogy híres voltam előző életemben, most akkor az jó kérdés, hogyha mindenki híres volt, aki volt, nem. De ugye mindenki azt szeretné, hogy ő híres volt, és most csak a szerénysége miatt nem híres. De nem,
0: vagy hanem okos pont, és szép és
2: okos
0: bátor.
2: És szép, igen, csak most lemondott róla, hanem pont, hogy ilyen apróságok, hogy mit tudom én, azt látom, hogy mit tudom én, a svájci hegyekben, nem is tudom, hogy svájci hegyek, de hogy a hegyeket látok, ahol mit tudom én, fúj a szél, és a fák lombja hajlik. És én mit tudom én, amikor valami olyan helyre megyek, akkor egyszerűen csak ez nagyon erősen beugrik. Tehát ilyen típusúak, nem ilyen, hogy névvel, címmel, ranggal.
1: De mondjuk azért a tudat az mindenképpen szeret kötődni. Én például az életem során szerintem egy olyan 30 és 70 közötti Csaba Királyfival találkoztam, aki határozottan azt állította, hogy ő maga volt Csaba Királyfi. Egyébként a műsor elején idehozott biológiai szemlélet, miszerint DNS szinten eltárolódnak bizonyos információk. Az megmagyarázza, hogy miért van mondjuk több milliárd Csaba Királyfi itt a Földön, ha
0: aki egyáltalán azt hiszi magáról, hogy Csaba Királyfi, akiről azt hiszi, hogy valaki volt.
2: Igen. Igen, ezzel nincs is probléma, mert mindenki azt hisz, amit akar, de az, amikor mástól is elvárja, hogy azt higgyék, hogy ő az volt.
1: Én azt nem látom, hogy ahhoz, hogy normális odafigyelős életet éljünk, ahhoz kell-e egyáltalán a ciklikus szemlélet. Tehát, hogy például én, hogyha egy jó szándékkal fordulok a többi embertársam felé, odafigyelek, nem tudom, a világomra, amiben élek, amit így megpróbálok uralni, akkor semmi egyebet nem teszek, mint egy olyan világot teremtek magamnak, ahol a világ rendben van, és ahol jó szándék uralkodik. És ehhez nem kell nekem se ciklikus, se lineáris szemlélet, egyszerűen csak a tudatomnak a
2: játék az egész. Hát igen, hogyha egy végső szempontból nézzük, akkor azt mondják, hogy a legjobb szemlélet a nem szemlélet, tehát hogy a szemléleteket használja az ember. Ugye ezért van az, hogy, és ez a filozófusoknál sokszor egy bosszantó tény, hogy mindig meg kell kérdezni mondjuk így a buddhizmus szempontjából, hogy mi a funkciója a szemléletnek. Tehát a szemléletek önmagukban semmit sem érnek. Az a kérdés, hogy milyen funkciójuk van, és azt lehet látni azért a világtörténelemben, hogy elég sok szemlélet elég érdekes funkciókat látott el, akár kényszeruralmi rendszereket hozott létre, és egyebek, és nyilvánvaló, hogy megint a szemléletet használták föl arra, hogy ezeket létrehozzák, de a funkció szempontjából megint az a kérdés, hogy ha én így élek, akkor nincs szükség szemléletre. Tehát akkor én egyszerűen tapasztalom a dolgokat, és levonom a tanulságot, és alapvetően ugye négyfajta szemléletet szoktak felsorolni, materialista szemlélet, hogy a világnak anyagi okai vannak, idealista, hogy nem szellemi, és minden szimbólum, akkor van ugye az okokozatiság, vagy a determinisztikus szemlélet, hogy amiket én tapasztalok, az mástól ered, lehet, hogy ez a karmám, a horoszkópom, vagy a teremtőtől, és aztán a szabad akarit, hogy én alakítom ki. Most mind a négyre azt mondják, hogy ez funkció nélküli szemlélet, tehát egy bosszantó a buddhista tanításokban, hogy...
1: Tehát a szabad akarat is.
2: Igen, igen, igen, funkció nélküli, mert nem vezet a belső ösvényre. És azt mondja, hogy miért nem vezet, mert amíg én szemléletekben gondolkodok, elfelejtem látni, hogy mi van az orrom előtt.
0: Na igen, igen, igen, ez valamit. Az, ami a hallgatóknak is egy válasz lehet. Tehát, hogy akárhányféle szemléletben gondolkozhatsz, egyik sem jobb a másiknál, mert pont az erről való gondolkodás felfüggesztése és a megnyugvás ebben az állapotban az maga a gyakorlás ennek a dolognak, mert lehet nagyon sokáig beszélgetni, meg gondolkodni erről a dologról, de az még mindig csak az erről való gondolkodás és az erről való beszéd.
1: Igen, csak miért gond valamiről gondolkodni?
2: Igen, gond. Igen, igen, nem gond.
0: Csak a gondolkodás hogy az nem a valami.
1: Ne hülyéskedjetek, hogy ne lenne már gond.
2: Ma magyarul ugye gond.
1: Igen, de hogy szerintem azért rossz valamiről gondolkodni, mert minden esetben, amikor valamiről gondolkodom, akkor a tudatomnak a rendszerébe próbálok meg bezáródni, és elveszítem azt a tapasztalást, amire itt van a testem. Viszont, tehát mindenképpen visszavonom az érzékelésemet a testemből a tudatomba valamilyen.
2: Viszont, hogyha egy rendszert fönntartasz mondjuk, tehát mondjuk rezsifizetés van és egyebek, akkor úgy tűnik, hogy azért a funkciója van a gondolkodásnak. Tehát az, hogy csak érzem, hogy jön a villanyszámlás, az nem elég. Tehát valahogy át kell gondolni, mert cselekedetek kell nekem, hogy reagálnom kell. Tehát azt lehet látni, hogy az nem jó, hogyha a gondolkodás teljes mértékben átveszi az uralmat, és ebből az a kilépő kapu, legalábbis a tanítások szerint, hogy funkciója van a gondolkodásnak. Tehát például, hogyha egy beteg bejön, és azt lehet látni, hogy teljes mértékben materialista szemlélete van, hogy miért fáj neki a hasa, mert hogy ő nem tudom, ilyen és ilyen bablevest evett, akkor azt mondod neki, hogy jó, és mit nem tud megemészteni. Tehát érted? Tehát, hogy idealista választ adsz neki, és ezzel kiegyensúlyozod az ő materialista hozzáállását. Ha idealista, akkor meg azt mondod, hogy hát és akkor mit evett tegnap bablevest, hát akkor talán el kéne gondolkodni. Tehát, hogy funkciója van, és a tanítások azok egy olyan funkcióval látták el a szemléleteket, amiről azt mondják, hogy persze túl kell lépni rajtuk, és ez ilyen is a ciklikus szemlélet, ami egy erkölcsiséget és egy befelé fordulást eredményez. Tehát a ciklikus szemlélet az arra jó, hogyha valakinek ez nincs, tehát neki nincs meg az a fajta erkölcsisége, hogy eleve nem szemetelek mondjuk, vagy nem teszem tönkre a bolygót, de nem azért, mert a ciklikus szemlélet, hanem eleve úgy érzem, hogy nem jó, de hogyha ilyen nincs, akkor viszont a ciklikus szemlélet segít neki, hogy nyilvánvalóan nem fogom szemetelni, hogyha ide vissza kell térnem. Hogyha minden visszatér, és akkor azt mondja, hogy és akkor így ő egy befelé fordulás felé vezeti ez a filozófia, de természetesen ezt a filozófiát, vagy ezt a ciklikus szemléletet is egyszerűen el kell hagynia, hogyha túl akar lépni ugye a gondolkodáson, és tapasztalni akarja tisztán a dolgokat. Tehát ezek mind valahogy így működnek, és ezért megkülönböztetik a funkció nélküli szemléleteket, tehát például azt mondják, hogy oké, valaki ezt és ezt és ezt a filozófiát vallott egész életében, ez hogyan segített az ő életében?
0: Na de mert akkor hogyha... legyen ez a célunk, hogy a bármiről való gondolkodásunk egy jobb minőségű életet, egy teljesebb világátélést, egy boldogabb jelenlétet hozzon számunkra?
2: Igen, tehát hogy eszközként tudjuk alkalmazni a gondolkodást.
0: Na ez például a hallgatóknak egy válasz arra, hogy mi most miért beszélgetünk erről, mert szeretnénk benneteket is meggyőzni, hogy az önmagatokról való gondolkodás bizony egy kiegyensúlyozottabb élethez vezethet, akkor, hogyha rájöttök el.
1: Így van, és hogy kiegészítsem azt, amit az előbb mondtam, hogy a gondolkodás mindenképpen visszarántja a tapasztalást a tudatba, ugyanakkor szükség is van rá. Én például kerékpárra jöttem, a kerékpárt lekötöttem, és aztán utána gyalog jöttem föl. Tehát, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket használunk, hajóztam is, mégse húztam magammal a hajót idáig a rádióba. Úgyhogy megvan ezeknek a dolgoknak a szerepe az életünkben.
2: Úgyhogy ilyen módon, hogy az ember azt is megállapíthatja, hogy a ciklikusságnak mi a funkciója, a ciklikusságnak ez a két funkciója van, hogy felelősségtudatot eredményez. Tehát az ember a saját, tehát azt mondja, hogy nem külsődleges dolgoknak a következménye, amit tapasztalok, hanem például egy korábbi szándékaim és tetteim következményét tapasztalom, és dönthetek, hogy vezeklésként élem meg őket, tehát a sorsnak úgymond a csapásait vagy a dolgait, vagy azt mondom, hogy hát, hát egy kicsit hülyén gondoltam ezeket a dolgokat, már nem tudom, hogy milyen állapotból indult el ez a szándék, aminek ez a következménye, amit tapasztalok, de tanulságként veszem. Tehát felelősséget ad, ugye azt mondja a buddhizmus, hogy az, hogyha mi megyünk az utcán és ránk esik egy tégla, az nem véletlen, hanem ez egy korábbi szándékok és elcsúszott érzelmek és egyebeknek, vagy zavaros tudatnak a következménye. És ugye ez egy felelősség, ami így a ciklikus szemléletből fakad, hogy az ember szerint kezd el
0: de
2: élni.
0: Azt mindig mondják, hogy ezeket el se lehet kerülni. Tehát, hogy bár javíthatsz a karmádon, de azzal, hogy rád esik az a tégla, nem biztos, hogy az azért van, hogy neked ártson.
1: Illetve én berántanék egy racionális szemléletet, hogyha minden esetben, vagy bármilyen esetben mást hibáztatnék, vagy mást okolnék a dolgokért, amik velem történnek, azzal csak zavar arba jönnék, mert egyfelől azt mondanám, hogy én magam nem tudok részt venni a saját életemben, másfelől viszont a saját felelősségemet zárnám ki ezekből a helyzetekből. Én sokkal inkább azt szeretem vizsgálni, hogy én az adott helyzetben hogyan cselekedtem, és hogyan cselekednék legközelebb, hogyha a következő helyzetbe
2: bekerülnék. A gyereknevelésnél is ezt szokták ajánlani, hogy arra kell valahogy, főleg 10 éves kortól, amikor már a gyerekek értelme az elég élessé kezd válni, és elindulnak a miért kérdések, hogy szép lassan ugye feloldani az apa-fiú viszonyt, és ember-ember viszonyát tenni. Tehát, hogy ne legyen az, ami mondjuk nagyon sokszor előfordul, hogy 96 éves nagynéni vagy néni a saját lányát, aki 75 éves, még mindig a lányának tekinti. Tehát emberek közötti viszony legyen, és hogy ő képes legyen felelőssé válni, vagy felelősséget válni a saját tetteiért. És akkor az szuper. Ciklikus szemlélet is ezt okozza, a lineáris szemléletnek is vannak nagyon pozitív funkciói, mert azt mondja, hogy az embernek igenis lépéseket kell tenni, tehát hogy nem lehet passzív, hanem egy állandó fejlődésben kell lennie. De az a kérdés csak, hogy ez kívül vagy belül teszi.
1: Érkezett egy olyan hallgatói hozzászólás, hogy srácok, nehéz elfogadni, hogy van világegyetem, fizika, biológia, meg efélék. Nem. Imádjuk a világegyetemet, én imádom a világegyetemet, imádom a fizikát, meg a biológiát, csak most éppen nem feltétlenül arról van szó. Egyébként, hogyha hallgatod, akkor az elején pont biológiáról hatásról volt szó.
2: A fizika szempontjából, meg most már a legújabb fizikai elméletek azok teljes mértékben ráfekszenek erre a három lépcsős ösvény elméletre, vagy dologra, hiszen azt mondják most már, hogy, hogy vannak ugye a fizikai tárgyak fizikája, aminél minden euklidész geometria, tehát mindenféle fizikai rendszerek vannak, amik a többdimenziós fizikai rendszerekben nyílik ki az, hogy a maguk a tárgyak hogyan működnek, hogyan hatjuk a gravitáció, a lendület megmaradás, akkor a gyorsulás, és stb. Na jó, de mi van emögött? Emögött vannak ugye a különféle energiák.
0: Ugye a szubatomi részecskéknek a különböző energiaforma.
2: Hát ott is már energiák vannak, és az energiának már egész sajátos fizikája van, ott már egész furcsa dolgok is történnek, ugye vannak olyanok, amik nem energiák, tehát a teljesítmény nem az energiától, hanem a frekvenciától függ, viszont mi van e fölött, és azt mondják, hogy az információ.
0: Vagy ez alatt.
2: Vagy ez alatt, és ezt kezdik mostanában egyre inkább ezt a háromszintű fizikai világmodellt alkalmazni, ami teljes mértékben ráilleszkedik az ember, és hogy nekünk is van fizikai testünk, vannak benne érzelmek, energiák, és van mögött egy tudat, ahol információ van, és fizika is, David Bohm, aki abszolút ez szerint látja az összes fizikai tételt, vagy ez szerint vizsgálja a dolgokat, hogy van ugye a fizikai testeknek a fizikája, vagy a testek fizikája az energiának és az információnak, és akkor ezek hogyan hatnak egymásra.
1: Illetve van ugye a Schrödinger, akinek volt ez a kedves cicája, vagy nem volt, ki tudja. Ugye ő azt bizonyította be, hogy minden vizsgált helyzetben benne van a megfigyelő tudata.
2: Igen, tehát hogy nem elkülöníthető.
1: Tehát, hogy nincsen olyan, hogy rajtunkon kívül, észlelésünkön kívül létezik, hiszen csak akkor tudjuk, akkor tudunk gondolkozni róla, akkor tudjuk lemérni, hogyha már észleltük, és akkor mi magunk is benne leszünk ebben az inerciában.
0: De ugye az ilyen szubatomi méricskéléseknél is sokszor elfelejtették, vagy nem felejtették el, vagy problémát okozott nekik az, hogy amint rámérünk egy szubatomi akcióra, az ott történő eseményeknek csak azt a részét tudjuk meglátni, amire a műszereink lehetőséget adnak, hogy jelezzék, másik oldalról befolyásoljuk magát a reakciót is, ami ott történik.
2: És ugye kérdés, hogy a műszer az honnan jött? Mert nagyon sokszor elfelejtjük, hogy a műszert azt egy tudat találta ki. Tehát, hogy a tudatból származik az a mérőműszer, amivel mérjük a különféle dolgokat. Tehát ez olyan, mintha kitalálnánk magunknak egy plusz szemet, aminek a szerkezetét mi találtuk ki, és azon keresztül nézzük a dolgokat, vagy egy szemüveget. Úgyhogy ez azért mindig korlátozza a tapasztalásnak a tisztaságát. És nagyon érdekes, hogy a régi szövegekben leírják azt, hogyha valaki nagyon hosszú ilyen meditációs gyakorlatokba kezd, akkor ugyanúgy látja az atomi szerkezetet. Tehát, hogy nagyon érdekes.
1: Hát ez benne volt a Matrixban is.
2: Fizikai. Ez egy fizikában hoz igencsak közelíthető tapasztalatokat írnak le, és hogyha az ember belegondol, hogy miért, hát azért, mert hogy a tudat találja ki ugye azt a szerkezetet, mint az elektromikroszkóp, amivel én vizsgálom, amivel jobban meg tudom vizsgálni. Na, de hogyha a tudat önmagát figyeli, akkor elvileg ugyanezekre az eredményekre kell jutnia, és ezért van az, hogy ma ez egy nagyon sláger téma a buddhizmus és a fizika kapcsolata, és hát nagyon sok ilyen közös konferencia, meg egyebek van, amely rendkívül sok hasonlóság van.
0: Tehát, hogy a tudat figyelésének módszertana a fizikai atomszintek alatti eseményeknek a megfigyelési, ez egyáltalán az értéséhez?
2: Igen, tehát nagyon megdöbbentő, hogy atommodellek vannak leírva ilyen nagyon régi szövegekben, amik azt mondják, hogy meditációban tapasztalt. A tapasztalat dolog. És a tudat pillanataival is ilyenek vannak, ugye, hogy mint hogyha állóképek sorozatát tapasztalnák, tehát mint egy szaggatott képek lenne a változás, és az is nagyon érdekes, mert ugye a mai film, a film is így működik, hogy állóképek sorozata, amin a fény ugye átmegy, csak kellő gyorsasággal ugye folyamatosnak tűnik. És hogy ez is egy meditációs tapasztalat, hogy így ez a ragyogó fény között vannak ezek a képek. És amikor az ember ugye visszagyorsul, vagy visszalassul, akkor ezt megint egy folyamatos dolognak tekinti, vagy látja.
1: De valamilyen praktikus tanács hallgatóknak, mert ugye arról van szó, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, amiről a legtöbb ember gondolkozni sem szokott, és még társa meg aztán végképp nincsen, akivel megvitathatná ezeket. Értelemszerűen, amikor ezek a hallgatók találkoznak ilyen szavakkal, ilyen gondolatokkal, ilyen világokkal, vagy ilyen beszélgetéssel, akkor kiakad a tudatuk, ugyanis kilökjük őket a biztonsági zónájukon kívül, vagy a biztonsági zónájuk határához, aminek a reakciója az, hogy elkezdenek védekezni. A tudat az megpróbálja megvédeni saját magát.
0: Lehet, hogy csak az a baj, hogy nem Morgan Freeman mondja neki ezeket a dolgokat.
2: Igen, de nem gond, mert hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy a szemléleteknek funkciója van, tehát ha én ragaszkodok valamilyen szemlélethez, akkor az én ragaszkodásom, nem kell ezt senkinek bevallani, az embernek csak saját magának kell bevallani, hogy hát igen, én ehhez is ehhez a szemlélethez ragaszkodom, de hogyha tudom, hogy az egyik legnagyobb erény a nyitottság, akkor az ember már ezt gyakorlatként tekint, például egy rádióbeszélgetésre, hogy na vajon, hol akadok be? Hol van az a pont, ahol egyszer csak, na nem, ezt már nem. És a fogaskerekek elkezdenek visszafelé járni, és vagy pedig meg tudom azt csinálni, hogy a saját gyakorlásom miatt nyitott vagyok. Egyszer volt egy telefonbeszélgetésem jó apámmal Ausztráliába, 70 percig vitatkoztunk a torinói leperről, mert egyszer csak rájöttem, hogy mennyire groteszk,
0: interurbán.
2: Hogy interurbán, ott hajnali nem tudom hány óra van, és egyikünk sem látta a leplet, egyikük sem fogta, egyikünk sem vizsgálta, de 70 perc óta ő ragaszkodott annak a materialista nézetéhez, hogy ott mit tudom, amit találtak, hogy az nem lett igaz, én meg az idealistához, hogy igaz. És végén azt mondtam, hogy akkor leszünk nagy arcok, hogyha nyitottak vagyunk. Én elfogadom a te szemléletedet. És akkor győs, hogy na jó, én is a tiéd, és akkor letettük a telefont.
0: Erről a témáról akkor egy illusztrációs dalt hadd játszok be nektek, így a...

0: elvisz az erről való gondolkodás felfüggesztéséhez, és ez egyfajta cél, mert ott, ahol már nem gondolkodunk ezekről a dolgokról, találunk megnyugvást. Igaz, ez az egész csak a magunk megnyugtatására van kitalálva, minden filozófia, minden vallás?
1: Igen.
2: Köszönjük szépen, hát akkor ennyi volt a mai műsor. De nem is ez a kérdés, hogy miért van, hanem szerintem az nekem fontosabb, hogy működik-e.
1: Pontosan, tehát egy funkcionális dolog, ez funkciója a lényeg a dolgoknak. Nagyon érdekes, hogy van egy ilyen fogadalom, hogy nem veszem el azt, amit nem önként adtak. Ez egy elég furcsa fogadalom, amit a szerzetesek is letesznek, meg a világiak is, és ugye felmerül a kérdés, hogy akkor vehetünk-e levegőt. Mert ugye senki nem adta oda nekünk. Tehát, hogy akkor egymástól vesszük el, meg ugye a szegény madaraktól is elvesszük, és akkor mibe fognak repülni. Tehát ilyen nagyon fura a kérdés, és megoldhatatlan. Tehát, hogy hogyha az ember azt nézi, hogy a kategóriákban gondolkodik, akkor honnan kezdődik a lopás? Tehát honnan kezdődik az, hogy elveszem, nem veszem el, és akkor megint csak odáig jutunk, hogy hát károsít-e valakit az, hogyha én elveszem a levegőt, amit belélegzek, vagy magamat fogom károsítani, hogyha nem.
2: Hát ez az örök BKV kérdés.
1: Igen. Előveszem-e a jegyem?
2: Mert hogyha kiukasztom a jegyet, vagy nem lyukasztom ki azzal lopok-e, vagy megkárosítom-e azt a céget, ami amúgy is végtelen állami támogatást kap?
1: Igen, tehát ez a kérdés, ez már a családtagjaimban is fölmerült, és volt, amikor visszakérték a lyukakat. Tehát, hogy visszakérték a jegyből azt a részt. Mert azt mondták, hogy az ugyan ki van lyukasztva, de hozzátartozik a jegyhez, és ugye az az övék, mert ugye akkor viszont meg kevesebbe kéne kerülni, hogyha leszámítjuk azokat a lukakat. Tehát ez egy furcsa kérdés. De hogy visszatérve hogy erre, hogy ez a nem veszem el azt, amit nem adtak oda, tehát ugye eljut odáig az ember, hogy végül is egy konvenciókkal találkozik, tehát társadalmi konvenciókkal találkozik, hogy mi az a lopás, és akkor ennek vannak ugye az ilyen hétköznapi emberek közötti megállapodáson alapuló dolgai, hogy ami utána egy idő után a törvényesség szintjére is eljut. Tehát ugye régen senki nem gondolta volna.
2: A bankra gondolsz és a kamatra?
1: Nem, arra, hogy valaki egy másik dalát ellopja. Tehát régen tökre örültek volna, hogyha lopkodják egymás dalait. De ma viszont a jogdíj miatt, ugye az egy törvénytelen tett, hogy te egy dallamot valakitől ellopsz.
0: Sőt, hát régen az volt, hogy minél többen játsszák a dalodat, annál
1: jobb, és mindenki ezt énekelje.
0: Ismered a X-nek a dalát, az Y-nek a dalát? Amúgy azt hozzátenném, hogy nem Budapesten még mindig menő más együttesek számait játszani egy zenekarnak. Sőt, hát én úgy tudom, hogy jó pár nagyon vidéki, nem, nagyon menő vidéki zenekar. Csak feldolgozás számok, és 97%-ban playback. És sportcsarnokok telnek meg rá. Ma, 2012.
1: Igen, az emberek nem az új számokat szeretik, hanem amit már tudnak.
0: Amit már biztonságosak, ismertek, ugye jó meleg, száraz érzés.
2: Oké, de akkor mi van azokkal az új slágerekkel, amiket meghallunk, és rögtön a fülünkbe mászik?
0: Hát az vagy, tudod, vagy három szám, vagy háromszori meghallgatás után már szeretnéd kitörölni az agyadból, és ki is törlöd. Hálemség, vagy mondjuk mi volt a Gangnam Style, eldalolnád a Gangnam Style-t nekem? Hogy belement a fületbe, és azonnal ki is ment annál?
1: Igen, ez kérdés, ez olyan erőszak-e, amikor valaki egy olyan dallamot talál ki, ami uralja onnantól kezdve a tudatomat, az is egy jó kérdés, hogy ezzel vajon pszichológiai erőszakot követett el az illető. És ez ugyanez a kérdés akár az óriás plakátokkal, hogy az biztos, hogy jó nekem, hogyha én végignézem az autópálya mellett az óriás plakátokat, és így ez vajon erőszaknak minősül, vagy sem. Mert ő kénytelen vagyok, a vezetés közben bemegy. De visszatérve erre a lopásra, tehát az ember odáig jut, hogy van egy megegyezésen alapuló valami, ami nagyon-nagyon változhat, hogy mi az, hogy elvenni, akár állatok kapcsán is, hogy miért a tehenet, azt akkor nem lehet, vagy tehát az életét, hogyha húst teszünk. És aztán van ugye egy törvényi, ami meg ugye a társadalmat irányító szervezet által létrehozott valamilyen konstrukció. Most azt, hogy ezt hogyan tudjuk hogyan ne legyen végtelen ez a kérdés, hogy akkor most tényleg mi az, hogy nem veszem el? Megint az a kérdés, hogy mi a funkciója. És hogyha a funkcióját tudom, hogy ez a szabály ez arról szól, hogy én magamban a birtoklás vágyát kontrolláljam, és akkor hogyan tudom kontrollálni? Úgy, hogy hasznosság szerint nézem a dolgokat. Tehát, hogyha nekem van egy aranyórám, amit soha nem használok, akkor azt kell tudnom, hogy vagy el fogják lopni, ez lesz a funkciója, hogy csapást mérjen rám, vagy pedig nyilvánvalóan az a haszna, hogy gyönyörködöm benne a vitrínben néha, vagy pedig, hogy majd egyszer eladhassam és elutazhassak belőle. De hogyha nincs haszna valaminek, csak úgy birtoklom, akkor erre azt mondják, hogy ez törvényszerűen szenvedést fog szülni. És az érdekes, hogy a filozófiákkal is ez a helyzet. Tehát, hogy azt érdemes nézni, hogy én birtoklok egy filozófiát, tehát magamévá tettem, hogy én ezt gondolom, akkor jó, hogyha azt használom is valamire, tehát ha van haszna. De hogyha csak úgy ragaszkodom hozzá, mert én vagyok az, aki ezt vallom, akkor az egy elég furcsa dolog.
2: De azért a filozófia gyakorlatilag

0: Használat, azt évezredek óta vitatják. Egyébként mindig, amikor vitatni szokták, akkor mindig a filozófusok előállnak valami frappáns dologgal, amivel megmagyarázzák. Emlékeztek, mi volt az első ilyen történet? Nem emlékszem az úriember nevére, aki szintén ez volt, hogy a filozófia semmire nem jó, és ő még egy kicsit figyelt a természetet, és fölvásárolta az olajfákat, mert tudta, hogy a következő évben...
1: Pitagórasz.
0: Következő évben nagyon jó lesz az olajfák termése, és utána ebből meggazdagodott, és mondta, hogy hát akkor például ez. Tehát, hogy a rengeteg tudomány nőtt ki a filozófiából, és nem azt jelenti, hogy ebből a beszélgetésből is majd tudományágak fognak fakadni, hanem szerintem azért jó az a szólabdákkal agyhógolyózni néha.
1: Hát okay. Sőt, hát ugye a saját gondolatainkat, illetve világlátásunkat erősíti, gyengíti meg, de ahogy mondtuk, minden gondolkodás, minden vallás, minden hit csak egyfajta megnyugtatás arra, hogy a teljesen uralhatatlan világba még a következő pillanatunk is lehet vidám. Nem valami ilyesmi? Tehát, hogy akárhogy is, de az összes gondolkodás és az erről való beszélgetés, minden hitvilág, meg a füstölő meggyújtása, meg a nem és tudom, az mind csak erre szolgál.
2: Igen, de mondjátok, ha nem így gondoljátok. Igen. Ugye úgy is lehet mondani, hogy én mindig azt mondanám, hogy ez mindig két irányú. Tehát ugye, hogy a filozófiáknál szerintem az a jó, hogy az ember ezeket a logikai kereszteket megtalálja. És ugye a mi esetünkben, amiről beszéltünk, ugye ez a ciklikus és a linárisnál, a logikai kereszt, ugye a lináris az egy vízszintes működés, a ciklikusból pedig egy függőleges működés is ered, tehát hogy az ember befelé halad. És az csak a nagy kérdés, hogy jó-e az, hogy az ember egy ösvényen jár, de a legtöbb hagyományvallás arra épít, hogy igen, jó, mert kibillent állapotból bejuthatunk. Tehát hogy megint a lineáris szemléletnél egyébként nagyon sokan úgy gondolják, hogy az ő ösvényük és az ő sorsuk ugyanaz. Azért ennél a keresztnél kiderül, hogy nem, tehát nem biztos, hogy egy utcaseprő élete az egy tragédia, hogyha egész életében utcaseprő volt és úgy végzi, hanem lehet, hogy ő belül viszont egy nagyon komoly ösvényt végigjár. A lineáris szemléletnek a veszélye az, hogy vízszintesen képzeli a spirituális fejlődést is, és ugye az lett belőle, hogy én minél jobb és fejlettebb vagyok, nekem annál jobban kell, hogy menjen az életem, és ez nem mindig vagy négy.
0: Mondjuk az én rövid életemben két olyan emberrel találkoztam, akikről azt gondoltam, hogy egyértelműen a helyükön vannak, 100%-osan, az egyik őszentség a Dalai Láma volt, a másik egy traktoros.
1: Na igen, én is ezt mondom, hogy mi van azokkal, akik azt se tudják, ki volt Buddha.
2: Hát ez független Buddha.
1: Aki volt egyáltalán. Nem, most én ezzel azt a példát mondtam, hogy a természetesség önálló bölcsessége, az őszinte élet, az együttérző, a természettel együtt létező élet még mindig csak példaként állhat minden gondolkodó városlakó, nem is tudom, filozofáló ember előtt, hiszen akárhogy is traktorosunk csak a harmonikus létéből meríti az ihletet a következő napra. Tehát biztos tanult az apjától, az anyjától, a nagyapjától valamit, de az nem az volt, hogy olvasom még több Nietzschét, vagy ne.
2: Hát a buddhizmus szerint, amiket tanít, azok mind olyan dolgok, amire az ember hétköznapi szinten is rájöhet, csak nagyon nem egyszerű, mert az ember nem szívesen indul ki egy olyan tapasztalatból, ami negatív. Tehát ugye a buddhizmus ebből indul ki, ez az, amivel szakított.
0: Mi az, amiből kiindul a buddhizmus?
2: Abból, hogy van kibillentség, szenvedés van. És a létformánkhoz természetszerűleg ez hozzátartozik. Nagyon fura, mert ugye mi a célja, funkciója van ennek a dolognak. Az a célja, hogy befelé forduljunk. És az érdekes, hogy valahogy a Buddha arra jött rá, tehát ő nem a teremtőből indult ki. Ő ezt a kérdést ezt így dobta, azt mondta, hogy félrevisz, de a legtöbb vallás ugye fölülről közelíti meg a témát, tehát úgy lehet őket nevezni, hogy fölülről jön lefelé a vallás. Tehát a teremtés könyvével indul, hogy hogyan indult, hogyan lett a világ, hogyan lett a lény, és aztán lejön egészen idáig, hogy a paradicsomból kiüzet, és majd eljön idáig a jelenig. És akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy az út az, hogy visszataláljunk ezen a vonalon, tehát ilyen értem az ösvényt is lefesti. Amit a Buddha tanított, az egy óriási furcsaság volt. A negatív tapasztalatokat tette kiindulási pontnak. Azt mondta, hogy az ember állandóan igazgatja magát. Tehát például onnan lehet látni, hogy kibillent állapotban vagyunk, hogy egymást is, meg magunkat is állandóan igazgatjuk. Tehát egyszerűen sosincs egyensúly, mindig valami nem stimmel, mindig valami hiányzik, és akkor nyilván a nagyon nagy traumáknál és szenvedéseknél az ember ezt teljesen át is éli. És azt mondja, hogy ez a tapasztalat viszont alkalmas arra, hogy az ember befelé forduljon. Amikor boldogok vagyunk, minden jól megy, akkor nem kell ez az egész. De nem is jön az az indítatás, hogy azt mondja, hogy a szenvedésből én rájövök arra, hogy az okok belül vannak. Ugye, ez a második
0: de éppen erre akartam rákérdezni, hogy tényleg van-e szenvedés? Tehát most így végignéztem ezt a 24.372 hallgatót, aki most hallgatja ezt az adást. Volt köztük olyan, aki éppen a teljes kávéját kavargatta és mosolygott, volt köztük olyan, aki az arany Amex kártyájával a finomított növényi port próbálta meg apró darabokra szétszedni. Egy csomó boldog arcot láttam, akik mosolyogtak, és azt mondjuk nekik, hogy a lét alapja a szenvedés.
2: Akkor, hogyha szenvednek, igen. Tehát ugye ez egy alkalomfüggő dolog, viszont ugye ezek az első tanítások vagy alaptanításoknál ugye azt lehetett mondani, hogy nem, ez nem indított el filozófiai vitát. Tehát amikor ezek a tanítások elhangzottak, hogy a létünk az úgymond megvan áldva a szenvedéssel, most ez ilyen hülye
1: hangzik. Ja igen, senki nem mondta, hogy nem,
2: senki
1: én csak
2: nem vitatkozott. Tehát ez nagyon érdekes volt, mert egy olyan tanítást indított el, ami ugye negatív kiindulási pont, mert az, hogy a teremtő létezik, az egy nagyon pozitív dolog. Tehát az üdv, az a hír, a jó hír. De az, hogy a létezésünk az szennyezett ezzel a szenvedéssel, hát ez senkinek nem tetszett, de nem mondták azt, hogy na hát én ezzel nem értek egyet.
0: Én azt mondom, hogy szerintem jelen pillanatban több hallgatója van a Tilos Rádiónak, mint amennyien Buddha idejében Indiában éltek, úgyhogy nyugodtan föltetem azt a kérdést, hogy aki szerint nincsen szenvedés, és a lét alapja nem a szenvedés, ez nyugodtan telefonálja.
1: Vagy esetleg, aki már megszabadult a szenvedéstől, emanáljon be a stúdióba.
2: Igen, de nem fog telefonálni, mert erről mindig apámnak a példája jutott eszembe, aki a Lusták klubját megalapította, és nem vett föl senkit, mert lusta volt ahhoz, hogy fölvegyen bárkit is. És végül is, és azt mondta, hogy ha bárki jelentkezik, akkor meg nem veheti föl, mert akkor nem elég lusta az illető, tehát akkor nem lehet fölvenni. Egy embernek ő szólt, hogy őt fölvenni szívesen, mert az annyira lusta volt, mire a másik...
0: És kirúgta magát.
2: És mire a másik megjegyezte, hogy akkor te nem vagy hiteles, mert most nagyon aktív vagy. Úgyhogy valószínűleg, aki nagyon boldog, az nem is fog telefonálni.
0: Csabi, ez nem olyan kérés volt tőled, hogy emanálódjon ide, mint amikor azt kértük, hogy
1: az időutazó
0: az telefonáljon be most, mert aki később hallgatja majd az adásunkat valamikor.
2: Igen, eljusson hozzá is az a dolog. Úgyhogy ez volt a kiindulási pont, ami mondom, tényleg megdöbbentő és nagyon furcsa dolog volt a részéről, de ugye a funkcióját megint, hogy az ember látja, hogy azt mondja, hogy egy traumán keresztül az ember tényleg elfogadhatja azt, hogy létezik sors, tehát létezik a karma. Másrésztről meg befelé fordul. Kénytelen, nem nagyon tehet mást.
1: De nincs kénytelenség. Én is így tudom, hogy a mostani, még nyugatinak is hívott világ szemléletünk egyik része, amit mondtál, a jó vonzó plakátokon, tévéreklámokon, hirdetéseken megalapozott márka és stílus divat követő kifelé forduló élet, és ebben nem fér bele az, hogy elgondolkodjál magadon egy kicsit, hanem rögtön egy tévéből vett cselekvés mintát veszel példának, és jó pofán vágod.
2: Na ezért jó a ciklikus szemlélet, mert legalább ebben valamit fölmutat, de egyébként az érdekes, hogy a 60-as években még vasárnap letakarták a kirakatokat, mert azt mondták, hogy a vágykeltés az Istennek nem tetsző. Ma már ugye ezen röhögünk csak. Tehát ugye a világunknál nagyon érdekes, hogy a kirakat ugye úgy működik, hogy ott van, de nem nyúlhatsz hozzá. Tehát végig kell menni egy procedúrán, hogy...
1: Sőt, a kirakatból nem veszünk be tárgyakat.
2: Hogy kikerüljön onnan, tehát elő kell kerülni a bizonyos anyagiaknak. És azt mondták, hogy régen, hogy ez nem volt így erkölcs. És ma teljesen máshogy gondolkodunk már erről, de az biztos, hogy ez a kifelé fordultság, ez jellemző, de ez régen sem volt máshogy. Tehát azt mondják, hogy maga az, hogy karma, tehát esemény, ami kívül van, az mindenképpen kifelé fordít. Tehát erre még csak rátettünk egy lapáttal, hogy teleképeztük az egész világot, mert ma nagyon érdekes, hogy az ember megy a városba, akkor a szemmagasság fölött nem lát csak ilyen gipsz csukkókat, meg ilyen furcsa embereket, akik emelik a földgolyót, meg az ablakpárkányt. Alatta viszont minden tele van írva, meg képekkel tele van rakva.
1: Na jó, tényleg rá kell térnünk a fontosabb témára. A műsor elején beszéltünk a szabad akarat lehetséges létéről, illetve, hogy mindannyian a karmáink, vagy egy felsőbb akarat, ne adj Isten, az elvégtelenedő tudatnak a játékszerei, vagy illúzió vagyunk csupán. Kezdjük azzal, van-e szabad akarat? Kinek mit jelent a szabad akarat? Mert én úgy emlékszem az iskolában, hogy már a szabad akarat kérdésfeltevése sem a szabad akaratot bizonyítja.
2: Hát erről nekem csak az jutott eszembe, amikor az ember bulin oda megy egy lányhoz, és megkérdezi, hogy szabad, és akkor eldől. De egyébként tehát a meditációs gyakorlatok, vagy a tanítások szerint a szabad akarat az először a hogyanról szól. Tehát nem arról, hogy mit tudok én változtatni a világon, hanem arról, hogy amiket tapasztalok, az képes vagyok-e én változni benne. Tehát képes vagyok-e én máshogy megélni, és ehhez a ciklikus szemlélet szükséges. Tehát hogyha megtapasztalom azt, hogy 60-szorra tér vissza ugyanaz a féltékenység jelenet az életemben, akkor talán elgondolkodhatok azon, hogy mi van akkor, hogyha én vagyok féltékeny.
0: Vagyis a szabad akarat az nem azt jelenti, hogy bármi lehetséges, hanem azt jelenti, hogy benne van a lehetőség.
2: Tehát ugye azt mondja, hogy a karma az korábbi szándékok következménye, és ez ugye onnan derül ki, hogy én azt akarom, hogy bárcsak zöld lenne itt a fal, és továbbra is kék marad. Tehát ez biztos jele annak, hogy karma van, nem tudok tudatilag hatni a falra, lefesthetem, de akkor már fizikailag hatok. Tehát, hogy ez egy következmény, ami nem tudom honnan ered, de én ezt tapasztalom. Az első kérdés az, hogy ezzel mit kezdek? Hogy agyvérzést kapok, hogy miért kék itt a fal.
0: Ez egy gyakori válasz.
2: Számomra ez nagyon gyakori, a kék faltól mindig agyvérzést kapok, most is indulnak a jelek, vagy pedig megtanulom kezelni, vagy esetleg megszeretem, vagy esetleg azt mondom, hogy ez a létem része, hogy kék a fal. Tehát az első lépés a szabad akaratban, legalábbis így a buddhizmus szerint, az az, hogy a miteket megpróbálom megfigyelni, elfogadni, az összefüggésekre rájönni, és azzal foglalkozom, hogy ezeket hogyan élem meg. Tehát, hogyha ciklikusan rájöttem arra, hogy események visszatérnek, karakterek visszatérnek az életembe, tehát kimegyek Brazíliába, és ugyanolyan típusú emberekkel találkozom, mint itthon, akkor ez elgondolkoztatja az embert, hogy mi van, hogyha ez így belőlem fakad, és akkor az ember elkezdhet azzal foglalkozni, hogy ezt hogyan élem meg. Tehát az 50. düroham után lehet, hogy az ember azt mondja, na most már valami más kéne. Kitalálni, mert ez már unalmas.
1: Lehet, hogy ennél is vulgárisabban kell a szabad akaratot. Tehát, hogy nekem például elrendeltetette, ha 50-szer szembe jön velem ugyanaz a karakter, aki rám néz, majd rájön, hogy nem ismer engem, mondjuk egy ilyen karakter, és tovább megy, akkor az nincs eleve elrendelve, hogy nekem ezen el kell gondolkoznom az 50. alkalommal?
2: De sajnos igen, tehát ez a szubtilis karma, ami a belső ösvény karmája. A második lépés egyébként, hogyha valaki már a hogyanokkal tisztában van, akkor azt mondják, hogy képes spontánná válni. Tehát képes, már nem kell választania, hogy mit tudom, hogy ezt most akkor így élem meg, tehát most mondjuk valaki beszólt, akkor most dürohamot kapok, vagy pedig azt mondom, hogy de jó fej illető, tehát hogy megpróbálok ilyen belső változásokat létrehozni, hanem eljut odáig, hogy spontán módon reagál. De ezek a reakciók már nyitott tudatállapotból fakadnak, tehát nem kell átgondolni, túllép a gondolkodáson, és nagyon vidámmá válik.
0: Ilyenkor tépketti az ember egy macskát például, hogy veri fejbe a
2: igen, ez a zenmesterének a szintje, amikor egy nem odaillő valami, de azt mondják, hogy ez a szívből spontán fakadó tett, és a harmadik szint az, hogy bele tud nyúlni az eseményekbe, és erre azt mondják, hogy a másodlagos okok révén képes változtatni, és mit jelent ez. Tehát például itt jön be az asztrológiának a szerepe, hogy azt mondják, hogyha egy napra mondjuk az erőképlet, vagy az egésznek a történése az a segítségnyújtásról szól, akkor a másodlagos okokba, hogyha én képes vagyok beleszólni, az dönti, hogy milyen szinten jön elő a segítségnyújtás. Hogy úgy jön elő, hogy én töröm el a lábamat, és valaki segítséget nyújt, vagy más törül, és én nyújtok segítséget, vagy egyszerűen segítséget nyújtok valakinek mondjuk szellemileg. Csak ez nagyon nehéz, tehát azt mondják, hogy ez egy nagyon komoly tisztálátás kell, hogy mi az, hogy másodlagos ok, például az, hogy arrébb teszem reggel a csészét, vagy nem. Tehát, hogy ez egy nagyon magas szintje. És azt mondják, hogy a szabad akaratnak ez a harmadik szintje az, ami hát elvég a cél. Hogy az ember képes legyen látni az eseményeket, és képes legyen a megfelelő módon változtatni is benne.
1: De ebben már benne van egyfajta kiterjesztett tudaton megalapuló
2: abszolút
1: létezés, vagy életmód,
2: abszolút,
1: ugye, és akkor a szabad akarat az mindig az elszenvedésnek tehát azért nem az szabad elkezője az akaratunk, mert hogy az elszenvedés, vagyis mindenféle szenvedés még mindig nyomaszt, és cselekvése késztet, tehát nem szabad az akaratunk. Alapvetően akkor lesz szabad az akaratunk, ha felszabadítjuk.
2: Igen, és egyébként az elején még ugye a taktika sem rossz, tehát mint hogyha az ember azt látja, hogy mindig középen száll fel a metróra, ahol a legnagyobb a tömeg, akkor eszébe jut az, hogy akkor felszállok a végén. Ha szeret levegőzni, hogyha szereti, hogy nagyon sok test így körben nyomja, akkor az is jó, de akkor viszont az meg jó neki.
0: Múltkor találkoztam egy kedves emberrel a metrónál, kérdezte, hogy hova mész, mondtam, hogy Népliget, és azt mondta, hogy akkor harmadik kocsi, második ajtó megy oda.
2: Ahol ezt is ezt a filmet játsszák.
1: Kemény. Hát akkor beteszek még egy számot, így harmadik utas című műsor, a körkörös és a lineáris tudatról beszélünk.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Ne haragudj, Csabi, de hogy ezzel a furú játékkal belerontottál egy párszor a furujával.
2: Teljesen furujás lett a szám.
3: Nem, az a gond, hogy savanyú cukrot evett, szopogatott közben, és ez kicsit befolyásolta a zenei stílust is.
1: Így van, vendégünk Cser Zoltán, akiről a lineáris és ciklikus szemléletről beszélgetünk.
4: Akivel?
1: No, mire jutottunk?
4: Arra, hogy a traktorosnak akkor nincs szüksége egyik szemléletre se.
1: Igen, igen. És azt gondolom, hogy vannak emberek, akik annyira benne tudnak lenni a jelenben, ahogy Szógyár Impó sem mondta, a természetben élők, a szemlélődni tudók, hogy nincsen szükségük gondolkodni, nincsen szükségük arra, hogy bármilyen fajta ösvényt járjanak, hanem járódik az ösvényük magától.
3: Így is lehet mondani, de itt előkerül mindig az a nagyon nagy kérdés, hogy vajon a gyerekek megvilágosodottak-e, hiszen ők nem folytják el az indulataikat, tehát hogy mindent kieresztenek, és mégis azt kell mondani, hogy nem. Bár abszolút ugye az elfolytásoktól mentesen, meg stresszmentesen képesek élni, de mégis az a tudatosság nincs, aki saját magát figyelni. Tehát azt mondják, hogy ez az egy dolog hiányzik, az önreflexió. Tehát az, hogy saját magát elkezdje figyelni, és abból jöjjön rá a működésekre. És ez az önreflexió sajnos ez a gondolkodásra indul, hogy figyelem és gondolkodok
4: a dolgokról. De struktúrált gondolkodás, mert ugye ott vészel az ügy, amikor az ember azt hiszi, hogyha vágyakozik valamire, az már a gondolkodás, érted?
3: Igen, igen. Tehát a struktúrált gondolkodást ugye azt nagyon jól elrontjuk, és tulajdonképpen kalitkákat építünk magunknak, és akkor erre azt mondják, hogy igen, és hogyha ideig eljutott az ember ilyen mély pontra, akkor ugye a kalitkában nagyon nehéz megtanulni repülni, de szoktatnia kell magát újból a nyitottsághoz, a szabadsághoz, és akkor ilyen módon egy önmagára nézve börtönt épít, struktúrát épít, és aztán a struktúra építésen a gondolkodásra rápillantva képes újból kiszabadulni ebből, és akkor azt mondják, hogy tényleg olyan lesz, mint egy gyerek, csak már tudatos.
1: És mikor kezdődik a reflektív tudat? Hát, csak amiatt kérdezem, mert Zsófika drága körülbelül olyan 15 hónapos volt, amikor egyszer így a krumpli püréjét így szöszmötölte villával, fölnézett, és azt mondta, hogy fújtja ez az élet.
3: Na, nekem is volt egy ilyen történet, nekem 4 éves koromban történt az, hogy a nagypapám az ilyen despota volt, 12:00, akkor ott kellett gőzölögni az ebédnek az asztalon. Tényleg ilyen japán sogunként élt, egyébként japán tanár is volt, és voltak hajtogató műsorai a tévében is, ahol mi még asszisztáltunk, de nagyon kemény volt, és azt mondta...
1: Ezt azért elő kell kérdezni, egy videót ezzel kapcsolatban biztos találok majd Cser Zolika.
5: Egy békát hajtogató.
3: De vigyázz, mert ez még a fekete-fehér korszakból származik, tehát fekete és fehér voltam abban az időben, ma már színes egyéniség vagyok. Úgyhogy, és akkor az volt, hogy nem kívántam neki egyszer jó étvágyat, és akkor azt mondta, hogy aki neki nem kíván jó étvágyat, az akkor ő nem tud jó étvágya lenni, mert tehát felháborodott ezen, hogy én hogyan képzelem ezt 4 évesen, hogy nem kívánok. És akkor másnap ugye a gondolkodó elme mit csinál, ugye figyel, és pont úgy alakult, hogy mákos tészta az ő kedvence volt, és nem kívántam jó étvágyat, és nem vette észre, és hihetetlen jó étvágyal megett, és még egy tányérral megevett, és 24 órát pörgettem ugye a bitekben ezt az információt, és akkor közöltem apámmal, hogy a nagypapa hazudik. És ez volt a konklúzió. Úgyhogy a fene tudja, hogy mikor kezdődik ez. A mai kutatások szerint már a gyerek hozza magával. Tehát megint vannak már olyan nézetek, amik úgy kezdik a reinkarnációt így elfogadni, már nem olyan értelemben még, ahogy az Ázsiában van, de azt mondják, hogy ez olyan, mint hogy egy hozott képesség lenne, tehát nem kifejlődik ez a reflektív tudatosság, csak az a kérdés, hogy mikor tud maga felé fordulni. Tehát mikor tud arra rájönni, hogyha én 55-ször is dűrómat kapok valamin, akkor ez nem biztos, hogy jó. És ráadásul van hatalman változtatni ezen.
4: És ugye van az a tréfa is, hogy van akinek az a karmája, hogy soha nem tud maga felé fordulni, és még újra kell születni.
3: Júj, ez érdekes. Az a karizmája.
1: Rajta maradt az effekt a mikrofonodon a furúja óta.
4: Ja, bocs. Most jó.
3: Igen, mert egyébként közben rágózott is. Tehát ez igen a másik, hogy rátett egy lapáttal.
1: No, arra jutottunk akkor, hogy, mert lassan itt a konklúzió ideje, hogy van ciklikus, meg van lineáris szemlélet, végül is tök mindegy. Ezek a tudatjelzők.
4: Az okos hallgatók egy tölcsérszerű spirálban azonosították ezt a tárgyat, ami egyszerre lineáris és egyszerre ciklikus
3: jó,
4: is.
3: Szuper.
4: Hiszen a linearitást alapvetően ugye vízszintesen képzeljük el, a függőleges linearitásnak talán más a neve.
3: Igen, tehát a linearitás az kötelező, mert egyébként az lenne, hogy mondjuk a felszállnánk a metróra, mondjuk a nyugati téren, és akkor a metró járna egy kört, és visszaérne a Calvin térre.
4: De, akkor
3: de nem így történik.
4: Sem csak a ciklikus, sem csak a lineáris szemlélet, hanem a kettőnek az egysége.
3: Igen, a kettő együtt, és azt kell nézni, hogy melyiknek mi a funkciója, mi benne a jó, hogy a ciklikusban az, hogy az felelősekké válunk a saját tetteinkért, mert azok térnek vissza, és ez befelé fordít minket. Főleg, hogyha szenvedünk, akkor az ember képes arra rájönni, hogy ennek belső okai vannak. Az a nagyon kínos egyébként ilyen szabályered, amit ugye úgy hívnak, hogy négy nemes igazság a buddhizmusban, hogyha szenvedek, akkor tévedek. Ugye az első az, hogy kibillentség van, tehát szenvedés van a világban. Ennek a kibillentségnek okai vannak. Ez ugye a két rossz hír. Vagy hát és ez belül vannak az okok, legfőképpen a tévedésben, viszont ez megszüntethető az ok. A maga a kibillentség az nem. Tehát azt mondják, hogy a szenvedést azt valahogy méltó módon el kell viselni, de már amikor létrejött, mivel következmény, már nem harcolhatunk ellene. De rájöhetünk az okokra, és akkor az ember az okok terén viszont tud változtatni. Ugye ez például az első ok az, hogy máshogy élem meg a helyzeteket. Megpróbál máshogy megélni, és kezdek tisztán látni a helyzetekben, és akkor ennek van egy módszere, amit ösvénynek neveznek. Tehát ugye ez, hogy a kibillentség vannak, van oka, de megszüntethető, és ennek van módszere. És akkor ez a második két igazság volt az, ami azt mondják, hogy ez a jó. Jó
1: tehát
3: része,
1: akkor bármilyen helyzetben vagyok, a helyzetem magán valószínűleg nem tudok változtatni, bár egyébként
3: de taktikusan lehet, csak
1: a saját hozzáállásomon tudok változtatni, ahogy én értelmezem
3: és az már
1: azt
3: hogy belül. Akkor már belül
1: egyébként
3: változtat.
1: Egyébként azért ez már ilyen kicsit ilyen szoliptikussá vált az egész.
3: Ja, de tulajdonképpen ugye a lényeg mindig azt, amit tibetül rulongnak neveznek, hogy az ember visszaforduljon. Tehát, hogy a kifelé fordul, hogy a szemek, az orrok és a száj, nagyon érdekes, hogy a fejünkön minden elől van. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy legalább az egyik érzékszervünk hátul lenne. Mit tudom én, úgy kéne enni, hogy hátulról tesszük be, de elől látnánk a dolgokat. Szóval nem, érdekes mondom, van egy rész, amit nem látunk, hátul, van egy, és a fül az, ami összeköti a kettőt. Ezért van az, hogy nagyon sok gyakorlat a hallgatással, a zene hallgatással, a hallással kapcsolatos. Tehát, hogy az érzékszerveink kifelé fordult tak tulajdonképpen, és ezt nagyon nehéz visszafordítani. És minden ilyen filozófiának is, meg tanításnak az a célja, hogy valahogy de vissza tudjunk fordulni. És akkor persze ezt nevezik meditációnak, befelé nézésnek, de ez nem olyan egyszerű. Mert ugyanis az ember nagyon nehezen tud befelé nézni, mert mit lát belül, hát szerveket, de nyilván nem ezen a szinten kell befelé nézni.
1: Hát meg az a kérdés, hogy amiről itt beszélgetünk, azt vajon azok hallják meg csak, akiknek már amúgy is, nem tudom, az értelem szintjén lerakodott ebből valami, vagy meghallják, tehát lehet-e egyáltalán tanítani másokat?
3: Aha, tehát ezt inkább úgy fogalmaznám, hogy lehet-e rádiót nézni.
1: Igen, lehet-e rádiót nézni. Tehát, hogy van-e egyáltalán értelme bármiről beszélgetni, vagy a beszélgetéskor mindig a saját gondolati világunkon belül maradunk, és azokhoz fog szólni az a beszélgetés, akik egy hasonló gondolati struktúrával rendelkeznek, tehát valahogy tudnak-e ezt kapcsolódni?
3: Ez is megint is, tehát itt is vízszintes és függőleges is van, ahogy a tölcsérszerű, vagy hát ugye az ilyen örvényszerű létezésnél. Ugye maga Buddha azt mondta, hogy ő senkit sehova nem tud elvezetni. Tehát mindenki csak saját magát tudja elvezetni, de ő a valóságot tanítja, ahogy ő látja. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az ember ugye a tévedéseiben elveszvén szenved, kibillent állapotban van, és akkor vannak lények, akik meg ebből ki tudtak lépni, meg tudtak tisztulni. És a tisztánlátásuk az, amit tanításnak neveznek. Tehát a tan az nem egy olyan dolog, hogy valaki kitalálta, összerakta, hanem az, ahogy a dolgok vannak. Tehát ahogy valaki tisztán lát, és akkor azt mondja el, és akkor ő is azt mondja, hogy én nem tudok más csinálni, nem tudlak titeket elvinni sehova, de az igazságot, ahogy a valóságot azt tudom tanítani. Kell, nem kell. Ha gyógyszert akarjátok, beveszitek, ha nem, nem veszitek be. Ez ilyen teljesen mátrixos egyébként, hogy kell-e a valóság kapszula, vagy nem.
1: take the blue pill. Figyelj, tudsz mondani olyan praktikus tanácsot, hogyha valaki el akar indulni ezen az ösvényen, de ahhoz még nem érez elég bátorságot, hogy csatlakozzon valamilyen buddhista közösséghez, ne egy Isten leüljön meditálni, mert azt se tudja, hogy mi az. Tehát bonyolult gyakorlatokat nem lehet mondani neki. Viszont ki szeretné próbálni ennek a gyakorlati hasznát a saját életében, tudsz mondani olyan gyakorlatot, amit a mindennapi életben ki lehet próbálni bármikor, levés közben, evés közben, létezés bármilyen pillanatában, alvás
3: hát igen,
1: közben.
3: Van ilyen, ugye ez a, úgy lehetne összefoglalni, hogy tartás, légzés, hallgatásnak a gyakorlata, tehát hogyha az ember úgy kezd rájönni arra, hogy a fizikai testének a tartása az milyen módon változik a különféle érzelmek hatására, tehát hogy a vágyak előre húzzák az embert, hogy nyílik a pupilla, és az ember ugye megy előre a kívánt tárgy felé, nyílik minden, a gőg az hátrafelé húzza az embert, ugye nyilván hátra dőlünk, és ugye ez a pöffeszkedő testtartás. Féltékenység, félelem az balra csavar, vagy húz, és ugye a harag az meg jobbra általában. Tehát a testhelyzetünket ezek az érzelmek ezek változtatják, és a kételj pedig csavar. Ugye azt mondják, hogy azért népbetegség most a gerincfeldülés, mert kétkedünk. Elbizonytalanodtunk, ami persze lehet hülyeség is, de jól hangzik. Viszont az biztos, hogy a tartás az nagyon fontos. Tehát, hogy az ember annyit tud csinálni, hogy észreveszi a különféle érzelmi helyzetekben, hogy a tartás az hogyan romlott. Tehát, hogy hogyan lett kibillent állapotban, mert a kibillentségünknek a legjobb fokmérő az a saját tartásunk. Középen mondjuk, vagy nem, merre hajlik a. És visszaáll a középpontba, és utána elkezdi finoman a légzését folytonossá tenni, akkor azzal az érzelmeket tudja feloldani, és ne talán még, hogyha megpróbálja az összes hangot egyszerre hallgatni, akkor azt mondja, hogy ez egy tökéletes meditáció a buszon utazás közben is. Kihúzza magát, néhányszor finoman lélegzik, és hallgatja a hangokat.
1: És mondd meg létszős, hogy miért akarja ezt csinálni? Tehát, hogy
3: miért jó neki ez?
1: Miért jó neki ez?
3: Mert ez a tisztálátás felé visz, tehát ezt a úgynevezett tévedést és ezeket az érzelmi ilyen szörnyűségeket kezdi az emberben oszlatni.
1: Tehát, ha én ki vagyok billenve, érzelmileg bármilyen okból, mert beszólt a hajléktalan, mert igazoltatott a rendőr, vagy bármilyen másokból,
3: akkor a tartásom
1: akkor
3: az rossz
1: érdemes
3: lesz.
1: Egy kicsit a igen. Tartásomon.
3: Ugye, és általában, hogyha az ember fél, akkor összehúzza magát, a légzés az teljesen rossz lehet, úgy meg, hogy béka légzése van, tehát ilyen légzése van, és a tudatát pedig ellepik a mindenféle sötét képek.
4: És akkor ezt mondjuk a légzéssel is el lehet távolítani?
3: El, de nem rövidösvény azért, az is biztos. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy miért fontos, hogy a légzésünk az nagyrészt az életerőkkel függ össze, az ösztönös működéseinkkel, ugye a felső, ugye ahogy megtapasztalunk, az meg általában a tudatunkkal. És ezt a kettőt össze kell kapcsolni valamilyen módon, különben ugye az az általános helyzet, hogy az én életerőim mennek sütíteni, a tudatom megpróbálja letiltani, hogy nem mehetsz. És aztán utána az életerő győz, megeszi a 25 krémást, és utána teljesen tele lesz, ő megnyugszik, és akkor utána a tudat meg azt mondja, hogy ezt fogadalmat kell tennem, soha többet nem eltek sütit, leteszi a fogadalmat, majd másnap az életerő áttöri ezt, és megy sütíteni. Tehát tulajdonképpen van bennünk egy ilyen tudatos, ösztönös háború folyamatosan a lent és a fönt között, és ezt fel lehet oldani azzal, hogy az ember egyszerűen összekapcsolja a légzésével a tudatát. Úgyhogy ezek egy nagyon-nagyon egyszerű gyakorlatok, de nem olyan könnyű azért, viszont nagyon mély hatása lehet. Hosszú távon elkezdi valóban feloldani azt a feszültséget, amit az ember ugye a gondolkodom és közben cselekszem kettősségben tapasztal.
4: Még az utolsó pillanatban ennek a ránk vonatkozó igazságértékére kérdeznék rá, hogy hogyan tudom egy tanításról, egy módszerről eldönteni, hogy az tényleg jó nekem, és nem csak a vágyaimmal nyugtatom magam, vagyis vágyaim kielégülésével. Tehát ha jól lélegzem, elnyugszik a testem, és egy kis kész, és ez már jó is nekem, vagy ez az én ösvényem? Tehát honnan tudom én ezt meg?
3: Hát ez nagyon nehéz. Úgy azt szokták mondani, hogy annyi biztos, hogy a szemléletnél az egy kulcs, hogy a szemlélet az kivezete a szemléletből. Tehát, hogy olyan szemléletet kapok-e tanításként, ami kivezet önmagából. Tehát, hogy mi a funkciója, tehát mondjam, hogy ösvényre lép. Tehát az ösvénynek a jele az, hogy az ember már valamit csinál. Tehát például gyakorol, mozog, egyebek, tehát elkezdi mondjuk a tudatosan végezni a tevékenységét, és az, hogy utána az ösvény működik-e, annak például az egyik jele az, hogy az emberből elkezdenek a múltnak a sérelmei és a problémák feljönni. Tehát akkor azt mondják, hogy ez a tisztulásnak a jele. És az kellemetlen, de ez egy működésnek már a jele. Azt mondják, hogy nincs tűz füst nélkül, és hogy az ösvényen való járásnak az egyik jele az, hogy az emberből elindul a mindenféle problémák, lerendezetlenségeknek a feljövése, és utána persze természetesen nagyon nagy élmények is tudnak lenni. De nagyon nehéz ügy, mert itt már megint a matematika nem működik, de ez biztos, hogy a szemléletet így lehet mérni, hogy a szemlélet, hogyha a nyitottságot tanítja, akkor szuper. Tehát akkor azt lehet mondani, hogy az nem egy félrevezető, nem egy zsákutcába beívő. És a másik az, hogyha a nyitottságot tanítja, tehát magyarán nem szemlélet felé visz, hogy utána lesz-e belőle gyakorlat. Lesz-e
4: belőle
3: életmód.
4: A nyitottság alatt azt érzed, hogy fogadjak el egy mitológiát, éljek az szerint.
3: És talán lép túl rajta, igen.
4: De te mondtad azt is, hogy hol a gyakorlat ebben? Tehát, hogy mi az én szellemi gyakorlatom? Az, hogy elfogadom, hogy a rózsaszín háromszögek jók, a kék háromszögek rosszak, és arra nem menjek, mert most ezt mondta nekem a tanom.
3: Avagy... Tehát itt ugye mondjuk, hogyha itt nézzük ezt a négy nemes igazságot, az első nemes igazság a kibillentség igazsága, ehhez tartozik gyakorlat, ez, hogy hogyan van, hogy néz ki a tartásom például. Tehát, hogy rögtön a szemlélethez tartozik valami gyakorlati dolog is. Tehát, hogy nem engedi azt, hogy csak szemlélet legyen. A szemléletből is úgy kell menni, hogy kivezesse saját magát. Tehát egy olyan logikai rendszer, ami aztán túlléptet a logikán, tehát nem engedi, hogy benne ragadjon az ember. Ez nagyon nehéz ügy egyébként, hogy hogyan hozol létre olyan szemléletet, ami kivisz. Ugye, mert a logikát kell valamilyen módon feltételezni, vagy logikát kell tanítani, és a logikában felmutatni a logika hibáit, és ezek kivezetni. Mi történik akkor, hogy az ember a logikán túllép, elkezd érezni, és azt mondja, hogy az érzésben viszont ott van már a megvilágosodás. Tehát, hogy ez a menetrend. És az, hogyha olyan filozófiát, olyan irányvonalat kap az ember, ami ez szerint van, és ráadásul minden mondat gyakorlatként is értelmezhető, akkor az jó.
1: Gyönyörű. Szerintem legyen ez a végszó. Legyen ez a végszó. Kerekek voltunk és egészek, volt középpontunk, volt szélünk, volt elejünk, volt végünk.
4: Aki lemaradt volna az adásunkról, a tilos.hu oldalán megtalálhat bennünket, visszatölthetően az archívba, vagy a adásnaplónk szerint. A mai vendégünk Cser Zoltán volt, buddhista tanító. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Hallgassátok a Tilos Rádiót.
3: Szerbusztok.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Thank you.

Nem gondolok. Fújdogál a szél az öreg Duna felől. Elszakadtam régen a szeretőm mellől. Anyám, édesanyám, engedjen elmennem, mert az édes rózsám sírva keres engem. Sikátorból sikátorba kanyarodok, irányt vesztve. Ki a városból, a hídon át. Fújdogál a szél. Anyám nem enged el. Futok a folyó fölött. Nem enged el engem, nem a rózsámhoz, de sehova. Nem tiltással, csak néz. Néz, mint a Mária kép, fel az egekbe, a fecskepresszóban a falon. Ez lógott nagyanyám ágya fölött is. Rám se néz, és nem ereszt. Gyökeret verek. Termőföldön állok. Folyik az öreg Duna. Nem siet, de meg nem áll. Folyik, folydogál. És jön a szél. Belefújom taknyos orromat. Szél vagyok, folyó vagyok. Nem jártam máshol, nem különböztem sosem. Nem akarok én mást, csak anyám lánya lenni.

amíg a dolgok nem rendeződnek. Valamit, ami megvédhet. De nem páncélt, páncélt nem szabad mondani, csak azt nem, ami elzár, betemet, mert ez így nem visszairány, ez a csupasz köldököd megint. Anyám jóképű gyereket akart csinálni, biztos apám is, lányt. Nem így lett, de ettől még nem lettem férfias. Szerelmekkel a gyalogos átkelőig érek. Az egyik túl hamar lép le, a másik kéreti magát, a harmadik semmire sem indul. Ő az enyém, a többi azóta halottnak tettet, hogy kuporodjak belülre, pedig most már alig cipelheti mindezt. A monogramjait belevésem valamelyik új versbe, hát ő nem lesz jobb vers, csak túl magamon. Megbeszéltük a találkozót, végül nem jött el. Néztem a harmadik emeletet, a nyitott ablakból valakik nyögése. A magány mennyire önző és erkölcstelen, gondoltam, akkor lementem a lépcsőkön, kértem sört, sokat. Azután, hogy erkölcs, már nem értettem, de még hiányzott nekem belőled. Nem ő az a lány, a nap barna, a strandon fekvő, a szerelem? Vagy csak miután visszajöttél, éreztelek így tovább? Magyarázatok, mondogattam, magyarázatok, mert a húst csupán fölzabálni vagy magamévá tenni lehet. Miért pont a harmadikra? Lehetett volna a földszint, hogy oda sosem téved a szem, talán nem az én hibám. Egyszer egy mesét szeretnék olyan királylányról, akit pincébe zárnak és nem várkastély tornyába, akinek szabadítása valódi, hogy feszengés, mászási technikák, kötél és karabiner nélkül, és csak akkor pontosan. Mégis kinek kéne másképp megfeleljek, a tőled tanult arccal? Anyám és apám repülőn szerettek egymásba, valahol a felső troposzféra és az alsó stratoszféra között. Ez földfelszíntől 10 kilométert jelent. Apám anyám karját ott fogta át először, azután Leningrádban végig. A néva fölött anyám hónalja apám nyakához tapadt. Mikor hazajöttek, egy férfi állt a váróban, hatalmas virágcsokrot szorongatott, érzelmeit, amíg a dolgok nem rendeződnek, apámnak rejtenie kellett. Most arra a férfira gondolok, aki azóta is zokog, akinek a pusztulása miatt én létezem. Meg hogy még a boldogság is megalázható, és így vajon milyen.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Fél deci. Nem tudhatom, ki lett volna apám, ha nem tömök pálinkába áztatott rongyot szájába, valahányszor valami fontosról beszél. Egy visszaöklendezett múltban függeszkedik, mélység és magasság között. Bazilikákra épít tornyokat, onnan látja meg anyámat az én apám. Közel van az ég. Apám szakállából nő ki az Isten. Pufók kupidók mellette nem férhetnek el. Érzi a gömbölyded angyalkák gyolcsaiban a pálinka szagot, a némító, bénító mámort, saját leheletét.

Meddőhálók. Feszített víztükörről nézünk messzi tófenékre. Kivetjük, amink van. Lesben állunk. Egymáshoz igazítjuk a késztetéseket. Testvérré leszünk ebben a dermesztő hidegben. És már felfoghatatlan, ami előbb volt. Mielőtt a kör végleg bezárul, elindulunk mesélni róla. Jégpáncél terül a síkra, és belőlünk valami meddő nőni kezd.

Látogatók. Apám másoknak tervez otthonokat. Nővérem otthonokat közvetít. Anyám otthont teremt. Itt idegenek. Aranyvirágszálam. Öregapámra gondolok, így nevezett, mikor utoljára hozzám beszélt. Szirmaimból szellőztetem az elfekvő szagát. Vendég voltam akkor a rothadásban. Most bennem vannak vendégek. Vándorszövetek. Túl a rendeltetés helyén.

függések. A te szereteted használhatatlan, mert nem tudod, honnan kaptad és mire jó. Az én szeretetem folytonos válasz, de mint burjánzó sejtek, kimetszhető. Végtére kettősünk nem ismer mást, csak a meddőséget. De addig még sokszor hazudjuk, mintha virágba is borulhatnának fák az utolsó testek, mozdulatok, fásultság.

Leső. A kaszálatlan rétre néző házban éreztem vágyat először a fűszálak túlságosan erős érintése után. Kicserélődtek azóta sejtjeim, és elvesztettem egy páros szerv felét, ám ugyanaz a remegés, ami térdre késztet. A sonfáról egy szarka vizslat. Kémleli titkaim. Combomat szilánkkal karistolom. Jeleket rajzolnék, de nem tudom, mit véssek. Mit áruljak el ma reggel magamból? Magamat adjam? Vagy adjalak fel téged?

Azt hiszem, hogy zárni kell. Azt hiszem, akár egy úszómedencében keresni a szabadsávot, és ha nincs olyan, odahúzódni az elválasztó kötél mellé szorosan, fegyelemmel. Istenem, hányszor leírja az életében az ember ezt a szép szót, és aztán hogy elkurvul a fegyelemmel folytatott viszonyában? Mert annyi szebb és izgalmasabb dolog van a fegyelemnél, hát nem igaz? Ott van például ott van, és mondanál erre vagy 100 példát, a huncut szemedből látom. De mi van, ha nem jut most eszünkbe egyetlen példa sem, ami minden tekintetben jobb a fegyelemnél? Azt gondolod, hazudok, vagy legalábbis az ügy érdekében hoztam fel ezt. Azt gondolom, hazudunk mind a ketten. Viszont téged ilyen-olyan okból szerettelek. És azt hiszem, hogy zárni kellett volna. Nem ám az eredeti súly 10-szeresével zárni, csak zárni, csak zárni. Ezek már egy éjszakai medence fénytelen visszhangjai. Visszatértünk a kezdetekhez.

0: Menekülj! Játszom veled fejben. Jobb, ha nem tudod. Éjszakánként a tarkómba lihegsz. Kitöltöd szétszakított tereim. Nem erre szerződtünk, de hogy tartsam szavam, mikor nincs más, csak nyögés meg sikítás, és nem merem ígérni, hogy nem fogok harapni, karmolni, tépni, igényt formálni. Mit formálni? Árasztani. Kiterjeszteni szükségleteim bőrödre, húsodra. Érj hozzám, búj belém, és a legrosszabb, maradj. Hogy kipróbáljuk, milyen változatos módokon bánthatják egymást emberek. Maradj, hogy végül semmi ne maradjon.
1: Egy romszakértő feljegyzései BB-nek. Te, aki viszonyunkat is futó kalandként élted, vajon mit gondolnál?

el erről a falkép töredékről. Milyen sokáig időznél a vesztibulumnál, vagy hirtelen lépnéd át a kor mozaik küszöbét. Ami egykor hozzád kötött, már minden csak bizonytalansági faktor, belső udvar átjárható térrel, díszkertek burjánzása, komor hallgatás, heverésző közöny a hálótermek egyikében. Elálmodom magam, eleven árnyékod, kísérhetsz akárhová, kopognak lépteink. A hűvös épületben botladozunk, a lapidárium köveinek titkát mégis már együtt fejtegetjük. Lehetett volna ilyen a közös jövő. Vigasztaló, neheztelő, meghúzod, elereztem. Évezredekkel a bővízű kutak eredése fölött most tükörbe nézünk, ásítozunk művészi unalommal. Aztán végre egyedül maradsz, mikor a síroltárt, a női csontváz már örökké viselt karperecét kutatod. Árvasági bizonyítvány, mormolod, szép arcod, gyönyörű szép képzeleted, míg a Kálváriához vezető út elnyeli. A tó hullámai által szállított hordalék a parttal párhuzamosan lerakódik. A lassan fölhalmozódó hordalék fokozatosan egyre magasabbá válik, s egy idő múlva a tó sekély víz öbleit teljesen elzárja a Balaton zárt vizétől.

0: Sorminta. Eső áztatt a teraszokon. Meddig érhetnek otthonos hajnaluk? Sziget köz, Rába köz. Egyre megy. Szürkületszerű fátyoros ébredés dereng a fák között. Nézed a töltést, magasodó védekezést. Medréből kiléphet, árterét nem hagyja el a folyó. Táborhelyed járod körbe, szemrevételezed mai teredet. Moha, nád, amorf gombócba gyűlt szürke pókhálók. Meggyűlt, kopog az eresz mentén a víz. Ázott cipődre sártapad. Süppetsz. Elmerülsz minden lépés után. Tölgyeket vizslatsz, kérget dörzsölsz, horzsolott tenyered. Üzenetváltás rostok és szövetek között. Te is inkább fásszárúként élnél. Írhatnál elegendő, univerzális, kódolású, értelmezhető levelet. Késik az átváltozás. Keringsz, borongsz a ház körül. Sörös üvegről apádra gondolsz. Apád magánya, apád elvégzetlen feladatai, apád eltitkolt bűnei, apád apja, apád apjának apja allérpárok mintázatai. Égből dobott mag talál kupán, meghatározott ponton precíz kín, kiszámított időtartalom, ami még épp elviselhető. Tűrés küszöbödnél leveszed öröklött cipődet, mezítláb folytatod. Vakontként túrod járatodat, halmozod a földet magad fölött. Kezdet és vég nélkül ásod a formát, a ponthoz közelebb, a ponttól távolabb, mozogsz egy vonalon. Körökbe rendezed életed. Eddig a határ, eddig a meder, nem tovább. Szürkületszerű, fátyolos ébredés dereng a sziget köz fái közt. Nem akarsz sormintává válni. Vonszolott terhed, csíkot húzol a töltés oldalig. Bontani kezdesz, egymagad feszülsz a gátnak. Új utat vágynál, széteső ásóval, puszta nyillel, kézzel, lábbal, foggal, körömmel is. Körök után egyenes, kitörni. Legyen máshogyan. Köpöd a földet, szemed csukva van, csak törjön át, csak szakadjon át, zúduljon a folyó. Új vonalat válsz a földbe. A díszítősort rajzolod.
1: Zone libre. Árnyékra mozdultál, s árnyékkal azonosított késztetésed. A monumentális, még osztatlan teret a körútról, aztán ablakban féloldalt nézted, hagytad szétzuhanni. Falfirkákból növesztett sziréna hangja, tollak sercegése. És szerelmes voltál a lányba, mindig csak abba az egybe, naponta, aki a lakásba is feljött, valamilyen francia filmért, hogy ketten. Valamilyen francia filmért, hogy ketten, hozzá bort, jóféle, fűszeres sajtot, egész történeteket apákról és nagyapákról. Egy herendi porcelántálban ezt a mindet elhozta. Ilyen törékeny estékről például Szajnapartra omló Párizs, a bulvár, az éjszakai fények. Bőrfelszínén elcsúszó, végzetes érintések a tankoktól átmenetileg szabadnak képzelt övezetben.

0: Belégzés. Mint cigányasszony emberek tenyerében, megtaláltam a tájban a javakat. Cikáztam határtól határig. Húsos domborulatok, árkok, gödrök, tisztások, ösvények fölött. Mégsem tudtam választani egyetlen szegletet. Mi lesz a térrel, ha nem lesz, aki kereng fölötte? Ha nem látom, ki ad jelentést tölgynek, hársnak, löszfalnak a diónyi üregekkel, a mohás tetejű rönknek. Fenyőcsúcsán megpihenni? Nem. Fészket rakni egyetlen ágon? Rögtönben fogytam el. Sóhaj. Elhullajtott tollaim tárgyakba bújtak idelen. Tárgyakba, amiket tőled kapok. Mondhatnám, hogy veled egyetemben, hisz együtt élsz velem, csak épp nem vagy itt. De attól, hogy magammal cipelek egy könyvet, egy gyűrűt, egy zsáknyi ruhát, nem leszel hordozható. Kilégzés. Ha megtaláltalak elhagyott kabalában, antikvárium polcaim vagy gondolataim között, próbáltalak visszaadni magadnak. Hímeztem párnát, ágyadra takarót, tenyeremmel festettem szobát falára árkok, gödrök, tisztások és ösvények nyomát. Viaszos tollaidban tükröződött, odaártról származtatott emlékezetem. Te lemeszelted a képet, ágyadra új húzatot vettél, és a tárgyakat, amiket tőlem kaptál, egy pincébe hordtad le, ahova azóta naponta lejársz, hogy meggyőződj. Végül halmot fogsz építeni. Benzinnel meglocsolod. Rádobsz egy szálat, majd az egész katuját. Lángolsz, és semmit nem jelent. Kivéve, ha a füst az én szemembe száll.
1: Milyen sok? Milyen sok lehetőségünk akadt még, hogy elrontsuk vagy megjavítsuk a tájat. Hol úgy tűnt fel, mint szemfényvesztés, hol úgy, mint ámítás, mint nem varázslat. A parton boros üvegek, hanyagulott hagyott hotelszobák, az éjszaka foszforeszkáló badacsony emléknyomai. De aztán a film szakad, hirtelen már egy másik életben állok. Jövőt nem tervezek, tökéletlenül bár, azok a visszatérő álmok, de téged is elfelejtelek. És te is elfelejtenél, egy másik élet alapjait rakosgatod, kínosan ügyelve a részletek terén. Olyan gicsben, ahonnan én igazoltan hiányozhatok.

0: Tilos Rádió, a Kártakarót hallgatjátok, és benne két vendégünk, Horváth Veronika és Tinkó Máté olvas föl nektek. További jó szórakozást!
1: Vérkör. Mikor megtudtad, hogy élnek még hozzád hasonlók, 600 kilométerre, két folyóra és öt hegyre tőled, úgy érezted, életed végre magyarázatot kapott. Csak azért kergetted folyton a szoknyákat, hogy a pamut vászon műszál mögött húgaid megtaláld. Nem csináltattál DNS-tesztet, csak telefonon suttogtad. Előbújtak a titkos nagybácsik, nagyanyák, valósággá válnak a korán megsejtett, rég elfeledett apamesék. A rejtett tettek és testek egy ismeretlen városban tovább éltek. Párhuzamos történeteitek között olyan sűrű az emberközi homály, hogy abból bárki előléphet. Vér vagyok a véredből, hús a húsodból. Fogadj arcodba. Adj egy ismerős vonást.
2: Életvezetők, minden hiába forrás. Vonszolom magam, csak vonszolom, cipelem ezt a testet. Nevezzél ki bárkinek bármit rajta. A kedvedért hivatalos formát öltök. Meteorológiai szolgálat megfigyelő részlege, falfirka egy koszos pályaudvaron. Erőt demonstrálhatsz vele. Demonstrál fiatalságot, ha kérhetem. Kártyázd el fiatalságomat. Legyél kéz alatt a mesterem. Legyél a szűzkéz ernyedése. Én csókolnám azt a kezet, amelyik először int, de amelyik először is csattant az arcon. Felém fordított a másik tenyerét aztán. Kórházba juttatott, mutatom, az ott a hegnyoma. Na ez meg itt. A cigányfiút magam mellett, a halálos ágyán még órákig mulattatom. Leesett az első hó, amikor maga a fehérség is csak döbbenet. Bekékült a száj hamar. Tudod, hogy mennyire félek. Te bezzeg nem tudod, neked milyen. Mint a hidegben a körúton szobrozók, és akkor kitörődik még a külvárosi éggel. Szív, szúr, csavar, mondhatatlan idegállapot az este. Mint szentek életéről szóló híradás, mint könyvlapjai egy angyal arcban. Te bezzeg csak mémeled, hogy így peregnek sós vizek, és megállnak emberi mélyedésbe vetve. Amiért ide tévedtem, tévedtem már párszor. Fiatal, sikeres nő vagy. Nekem felrúhatod, hogy én férfiként egy csőd tömeg. De a súlyt meg nem mérheti, aki egész felső testét elhúzná tőle. Olvas végre az arcból. Vagy azt hiszed, neked mindent szabad, mint halandó félistenek, dőzsölnek, tivornyáznak, de a takarításra már nem futja a tengernyi lendületből. Te kérlelhetetlen kapaszkodó. Te úgy vagy itt, hogy legyintesz, a múltamat átírhatod. Téged akartalak leszúrni a konyhakéssel, a te gyomrodba ököllel csaptam, aztán nyáladzva visszarévettem. Öledben jobb álom jött el, mint szanatóriumba azelőtt nap. Ilyen távolság van közted és köztük.
1: Itt nem. Eszembe jutsz, hogy felhúzott lábakkal a támla nélküli széken kucorogsz. Hókedvén talán. Öreg anyám Stokinak mondta, én Packinak, kis Packinak, mert minden kis volt akkoriban, ami az enyém. Négy lábú volt és piros, egy hasadékkal a közepén, hogy fogni lehessen, asztal alá, sarokba rakni, útból el. Akkoriban én is csak ilyen tedd ide, tedd oda kislány voltam. Tedd oda, s többé elő se vedd. Kucorogsz, hasadékokkal a szíveden. Menekülsz a fagyos konyhakőtől. Vakolat omlást tátunk fejed felett, cigarettádba szívsz. Nézed a plafont, a lyukat, és mondod. Nem mozog a szád. Egy embernagyságú plüskaticán fekszel, lehetne a gyerekkorod. Megszürkült, csonkacsápú, ízelt lábú a színpadon. Évek óta ismétlődő első felvonás. Most ülsz, és mondod nekem. Nem mozog a szád. A kispackit, a stokit, a konyhapadlót, a kilapult katicát, a zsinórpadlásokat, azt, hogy mi már mindig csak állójeggyel ülünk támla nélküli székeken, bérelt lakásokban koptatjuk átmeneti füst légterünk. Bámuljuk a karistolt ajtót. Hol volt, hol nem. Egyszer egy plakátot ragasztott rá valaki. Barna bőrű, egzotikus szépség önti magára, kókuszdióból a frissítő nedveket. Hol volt? Itt nem. Itt csak én vagyok. Lepattogzott zománcú fazékkal a fürdőkádban. Ülök és mondom neked. Nem mozog a szám. Kifolyod a füstöt, nyikorog a szék. Túl az óperencián.
2: Aki nem. Aki nem lakik egy másik ember vágyaiban. Aki egy másik ember gyönyörű szép képzeletéből nem előhívható, annak számára nem létezik a jelen idő. Az nem lakja, csak felveri bolyongásával a várost. Az magához hívja a múltat, de a szeretet beszéde nélkül élete labirintusokban vész el, nyomai után kutatva az körbe nem járható. Milyen? Milyen üres ez a város így, hogy nincsen, aki elképzeljen magának benne.

Tükörkép. Adj egy ismerős vonást, vagy legalább tévessz össze valakivel, akivel van valami közös bennetek. Akivel iskolatársak voltatok, egy utcában laktatok, együtt utaztál a buszon. Mondd, hogy valami rémlik. Valahol, mintha a hangja, egy ránc a homlokán, a tekintete. Emlékeztesselek az óvodás pajtásodra, a tanítódra, a postásra, bárkire. Ne legyek idegen. Adj egy ismerős vonást.

sötét felhők jönnek, a hátrahagyottak egy country zene dallamára. Azt hiszem, úgy általában semmi esély egy jobb emberi létre. Ha belegondolok, majd minden mozzanat értelmét vesztett. Ott van Jób és Sziszifosz, velük olykor körbeírható a szenvedés, vagy talán még Eszter könyve új belátásokat hozhat, ennyivel az egész kulturális emlékezet elintézhető volna, megunható, erőltetett. Tegnap hajnalban azért nekem is volt egy látomásom. Sokáig bámultam egy amerikai sorozatot, az utolsó előtti részben a mindenkori mellékszereplők kikötnek egy lepukkant texasi bárban. A nő kétszer-két felest rendel józanság ellen, aztán már csak a férfi szemét és száját nézi, tekintetével mohón falja, háromszögképben zárul mindkettejük arca. Szépek, titokzatosak. Akkor, ott kizuhanunk az idő zajlásából. Mert nő és férfi abban az olcsó, lepukkant bárban, valahol Texas közepén táncolni kezd majd, a helyhez illő country zene andalító ritmusára. Átkarolják egymást, míg feloldódnak a csókban. Igen, ott kellett volna mindhármunkat, nézőt és játékost, a halál egyként elérje. Mert azt hiszem, már semmi esély egy annál különb emberi létre. A jelenet véget ért, az idő a pillanatot hamar szilánkosra törte. Mondhatjuk úgy is, már örökre befellegzett.

0: Ne kezdődhetne azzal. Ezt a várost, ezt az utcát azért tartják, hogy emlékezzem rájuk. Ipari vágány mentén munkások, estére már unalomig aszalódott ruhában. Az egyiket ismerem, a másik a szeretőm, férje. Oda mennék és mondanám, hogy ez a nő akkor ragyog, ha simogatják a köldökét, a készfejét is közben. Hogy főzön neki kávét, teát, egyszer kenje meg vajjal vékonyan a zsemlét, mert ez a nő allergiás mindre, de kis törődésért hajnaltájban rögtön feladja elveit. Vajon hol vannak a gyerekek? A kocsi forgalom elől kajlán az árokba rohantak bújni? Ha valakiük lehettem volna, most biztosan libasorba állítanám, kérdezném őket, hogyan van két gerincműtét és egy abortusz után a néhai kedves, a levegőtlen szoba magából mennyi teret enged, a legkisebbnek egy karé kenyér, hogy tessék, nőjél nagyra, meg benned mindig hittem, de hát nem leszek négy pár tekintet ölelésében otthon itt sem végül. Ezért maradtam, tényleg. Keresni hosszan, a csejrést feketévé, az erdőt hamar szürkévé koptatott szemmel, és tudom majd, mikor egy apró papucsot találok a fűben, innét többé nem volnék megfutamodni mások miatt képes. Ettől a szorongástól egészen libabőrös vagyok. Ma meg sem ismerlek. Valójában egy hete senkit, és hogy ezt is azonnal letagadom szinte, mielőtt magamért talán felelősségre vonnál. Mint apám nagy komoly arca, hogy Mozambik fővárosa Maputo, Madagaszkártól csatornák, zöldfényű tavak választják széllyel, szilaj lovak, valaminek a partján innen. Erről mesélt tankönyvek helyett, Eszterga gépénél, amíg gyűltek eldolgozatlan felületek, rozsda alatt 20 évig. Ezt az évszakot is csak soká ereztem kezeimből ki, éjszakáim halálfélelemmel, merevedéssel ritkás, különös tájait inkább, mert bennük téged nem marasztalhattalak. Anyám tálalja már a levest, kevesebbet nekem, hogy kétszer szednem lehessen józan indok. Szép anyám ebben az ebédben, illata, mint megvetett ágyból, körbelengi a folyosót lassan. Tőle gyakorolt arcomon gyanútlan mozdulnak összevart hegek, ahogy a félelmet kimondja. Mert neki kellett volna egy másik életet élnie, gentlemanek közé drága köntösben, koktélruhában járni a fiatalon, lapozni magazinokból távoli, könnyű híreket, hogy adós maradjon a rossz, a legrosszabbra pedig ne következzenek közhelyes részletek. Szétszaggatott válási papír, újévi fogadalom, temetési csekk. Az egykori gátőrházat, a madárlest, hogyha nézné, épp oly szépen, mint terített piknikkosár körül, vagy lóversenyeken ücsörögne gondtalan, akár bő 10 éve, kesztyűjébe kapaszkodva a piacról hazafelé hittem annak én. Csak ő ne tudna róla. Hogy elcsatangoltam én is egyszer, és nem törődtem vele meddig. Beérném talán ennyivel, de mintha újra kimondanék egy teljesíthetetlen nevet. Bárcsak ne kezdődhetne azzal, hogy azt hiszem, most már majdnem minden jól van így.
1: Antibaby. Nem tudhatom, ki lehetett anyám, mielőtt apámmá változott, és bensőjét úgy megkeményítette, hogy én nőttem méhében. Egy elképzelt múltban bár énekesnő volt. Szipkából slukkolta az erotikát. És nem törölte kötényébe a baromfivért, hogy száraz kézzel törje füle mögé szomszédasszonyunk napi jó tanácsait. Meg nem élt életében bűvészek fürtös hajú szeretője volt. Kulisszák mögött szerelmeskedett. Fehér ruhában fűrészelték ketté, mosolygott, mikor az alteste eltűnt a keretből, s a rejtőzködő kínoktól szabadon mellszoborként járta a világot. Ki lett volna, ha nem szül meg engem? Éveimmel csak fogyott, míg testében egyre nőtt a görcs.

0: vissza kéne élve. Hosszabb, rövidebb periódusok voltak, anyámat látogatni jártunk. Kis kosárban szőlő, narancs, valami zacskóban a kenyér barnábbik része. Honnan tudtad, hogy csak így képes rajongani értük? Mintha csak piknikezni mennénk. Margit sziget, Csepel, Angyalföld, gyárkéményektől óvott negyede. Közben félbevágtad a nehéz gyümölcsöket a kés alatt. És mégis mit tehetnénk? Odébb álltam, amíg magyaráztál, neki kellett fölérnie ésszel. Közös terhét szorongattuk, unott találkozók terhe. Utoljára zenét rendelt, mintha cipőkanal a csizmaszárral, kókattan hallgattuk, halogattuk a döntést, amibe egyszer mégis bele kellett nőni. Aztán becipeltük az Oriont, nagyapa Orionját, hogy a pusztulást legalább lemorzészhassa rajta. Az ágytál, az asztal üres volt, hogy elmert így hagyni minket, szinte már helyettünk is cselekedte.
1: Havonta egyszer riadtam csak arra, hogy megkeményedett és kiszikkadt a testem. Sötétben is tudtam, hol a vizes palack. Hagytam, hogy a folyadék áthaladjon rajtam, dolgozzon kiválasztó rendszerem, közben szeretőket számoltam, emlékfilmeket elemeztem. Kimerevítettem egy-egy képet, átugrottam részeket. 6 óra múlva recés késsel szétfűrészeltem a műanyag flakont. 1,5 liter. Épp ennyi magzatvíz férne el belém.

Spróbák. A tyúknak körme éjszaka, a gyíknak farka nappal, behintve risszemekkel, körberajzolva macska húddyal. Így a sorsnak marka hurka, pálcáját fölöttünk tördeli. De akkor hirtelen nagyapú ér a földre, ha más nem, aztán sírig tartó csit lesz, mutatja két ujjával, ami összenőtt, s a zöld szobába érkezik. El akartam távoli hegyre jutni. El akartam. Kész a karvon. Nem dödögni, visszanézve, veled bízni, szertelen. Legyőzzük a boszorkát is, pironkodó hajnalig. Porigalázza Anteuszt. Folyik vére asztalának, folyik vére pamlagára, bőségében, zavarában, azt se tudja, merre foly. Bennáll a szérűben, kisborjút etett, kisbárányt itat, csikajának fülébe súg, születésnek dallamára érzi, hogy indulatra kész. Meghazudtolja önmagát. A holdból jósolni még lehet, lopva közeledik nagymama, akár szentélyre néző kisfiúk, akikkel távol a férfiak, ha nézik, visszanéznek. Ezek mire vetemettek már megint? S mi újfent csak magunkba fordulunk. Titokleső fák alatt 13 gyertya ég. Mari susogó fátyolruhában 12 gyertyáért oson, és elviszi. Cipője kopog, csak kopog a padlódeszkán, és benn hideglelés terem. Hozzád férnem, gyerekkor szinte, hozzám férned, ingben állva. Gatyám flottul, madárka lukas szatyorba rejtve, énekli, hogy áldozat. Látlak szélben hajladozni, falnak menni, szerte hullni, torony iránt, ami van. Kertben bimbót szégyenkezni. Fényes arcod, rejtekéből értelem.

kezeletlen. Hiába duzzad makacsul a sejtfal. Hiába vár. Nem lesz itt megtermékenyülés. Havonta lelököm a vastag nyálkahártyát rendkívül szorgosan. Méhen kívül is. Ki tudja, mióta ingerel a testüregeimben titokban felszaporodó vér. Összefor velem a düh. Új szövet a régin, hegesedő fal. Ökölnyi képlet. Jöhet az ütés.

Ürgeöntés. Némely zsákmányállat, ha érzi a veszélyt, előre hajol tágra nyitott szájjal. A levegőt halhatatlan sikolyok rezgése járja át. Megszólalásig tiéd némaságuk.

Holiday Heart. Orvosnál fekszem, hallgatja szívverésem. Furcsán izgek, mozgok, az agyára megyek, belebetegszem. Belső vágy, foglalkozzon velem valaki végre. Az orvos előveszi a tappancsokat. Ez a szívére lesz, kérem. Speciális zselé áll rendelkezésre. Csak sokáig hallgatom, ahogy az eszközöket fölrakja a tétlen testre. Már nem ott vagyok, ahol a part szakad. Beszüremlik egy napsugár az ablakon. Tavasz van. A szívekben is tavasz, vagy ősz, vagy tél. De az én érzésem halva születik a természetes fényben. Gyerekzsibongás, valaki eloldja a biciklizárat a rácstól. Felszáll a járműre, kezével jobbra-balra integet. Megy az kezek nélkül is. Innen, a kórház ablakából jól kivehető eszközök. De mi lesz ott a kávéház előtt? Egy találka? 10 órára mindketten odaértek. Hol a karórám? Hova lett hirtelen minden? Nagy vizitre készülök, a paplan alá bújok, játszom, hogy visszafekszem. Hallgatom, ami a szívverésből még marad. Látod, hogyan terpeszkedik a félelem, elusta állat? Pedig mást akartam írni. Hogy megint a reggeli biblia foglalkozás, a megtestesülő ige ezen az úgynevezett harmadik szinten. Ide tolják a szívbetegeket. Aztán sokáig nem történik semmi. Annyit pihentetnek, pihenjen csak, amíg nem jön az orvos, hogy elfelejtek pihenni. Vagy undor növekszik gyomortájon, hogy itt kell lennem. Én akkor a fényképekre gondolok mindig, amin grimaszokat vágtál. Ha parancs, csak tőled legyen kötelező. Ha nem neked, nekem kelljen elszenvedni. Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Egy egészséges nyárra gondoltam, de a strandról kizavartak erőszakkal. Utána pedig nem tudtunk hova menni. A te lakásod foglalt volt, az enyém meg üresen állt. De nem sikerült, vidám szóval, az Istenért sem betöltetni. Nem akarhattam, hogy e semmit meglátogasd. Még elrettentél volna. A kapcsolatunk az elejét járta. Mégis milyen munka lenne számadással kezdve? És a továbbiakban csak így gondolhatnál erre az egészséges nyárra. Lakástól lakásig félúton rekedtünk, beültünk egy kávéházba. Mit is mondtam? Megint a halállal ébredés. Nincs mellettem senki. Mintha, bár ígérte volna, nem jönne a pincér a rendelést felvenni. S te mosdóba kéreckedsz, de vissza már nem jössz. Háromszintes álom. Az első emeleten aktákat tologatsz, a másodikon szinte alig történik valami, de a harmadikon fáj majd a hiányom. Az első emeleten lelkeket bíznak rád, a másodikon kiadod a lelkek nyilvántartási számát, a harmadikon engem megtagadsz, mint lélek, s már nem is fáj a hiányom. Ugye a gyönge szív mindenbe belebetegszik.

0: rendellenes. A kisszobai szorongások beigazolódnak. Legalább nem kell vesződni. A korlátok stabilak. Ahogyan létezem, teljesen hibás. Magamról semmit nem tudok. Folyton kérdezek, nem jól fordulok oldalra, nem jól ülök fel, nem jókor és nem eleget pisilek. Fázom a rám pakolt jégtől a takaró alatt. Nem alszom eleget, és beszűkítettem a gyomromat. Szömös is olyankor vagyok, mikor nem szabad. Az éjjeli szekrényem túl messze van. Kicsi a poharam, nincs nálam fáslé, rossz a papucsom, a vérnyomásom túl alacsony. Ha felállítanak, már is borulok. Az öregek benzeg, elemükben érzik magukat. Én meg minden jóindulat dacára krétaszínűre sápadok. Olyan vagyok, aki sír, ha beledugnak egy 15 centis műanyag botot. Körülírtnak kéne lennie. Ha megmernék szólalni, ezt mondanám. Tapintásos vizsgálat. Krumpli bogarak. Sárga peték. A levelek hátulján gajakkal nyomom össze. Lepiszkálom a hemzsegő lárvákat is. Két bot közt fröccsen az undor. Pókok nyüzsögnek. Ahogy a sokszor nyolc apró láb beteríti a szálakat a hálón, úgy terítik be tudatomat is a peték, meg a fészkek. Ovárium ciszta. Kiterjedt gyulladás. A baloldali tömlőt eltávolítják. Mesztelen csigák, nyálkás közszemlére bocsátott testek jutnak eszembe, miközben nyolc ember nézi azt a szervemet, aminek csak latinul tudom elfogadható nevét. Sószóró van náluk. A csiga vagyok én.
1: Életvezetők ártalmatlanul. Kétségbeeséssel kapaszkodtunk egymásba. Ezek nem fák gyökereinek, ágainak viszonyulásai. Inkább, mint árvíz idején felpuffadó állattetemek, amik valami véletlen, talán az örvények játéka folytán, ideig óráig képesek mégis gubancban összetartani. Ma valahogy vidám vagy. Kiszellőzött vadságod a falfehér kórházi térből. A sápadságot még értem is. Sápadságodhoz, nyílt titok, aránytalanul hirtelen hozzáfértem. Mindketten süketen, bénán, a legnagyobb félszben, mikor az orvos jő, orvosi eszközt tartva a kézben. Eszközű meghurcoltatásban, seb átkötözésben. Órákig nevettél a viccemen. Nevettél az esetlenségen, nevettél, hogy a szobányi, semmilyen környezet, a szűk folyosó is veled nevetgéljen. Önmagad kiábrudalása csak azután érkezett el, hogy nyírkos szél volt, süvített hangosan, betört az ablak. Egyenként szedegetted a szilánkokat, a fájdalmat is a mélyén érintetted. A vérnek serkenése, a rádió duruzsolása alábbhagyott, már az éjfélt szólongatta, elhalt. De a kinti zajok nem csitultak, mi pedig mintha összetoltuk volna kórházi ágyaink, és te egészen átjárnál a meddőségben. Most pontosan ilyen, a látható távolság húzódik köztünk.
0: Képződmény. Hónapok csendje alatt bennem nem az élet, nem az akarás. A szorongás sejtjei nőttek. Hús a húsért. Valaki ölni fog. Homályos folt a szülészet zárt ajtaján. Testemen kívül cipelem a vérem. Most legalább látszik. Mi minden nem vagyok. Halál nőtt a hasamban. Kivágták belőlem. Ha élet nőne bennem, kiszippantatnám.

Meddőségeim, tavasz. Először a kórház tavánál találkoztunk. A kiskacsákat etetted. És rögtön ott felhívtad a figyelmet a szavakra, amit használsz. A nyelv varázsát hogy nyeri. A tavacska szélén a kacsák legott a nádasba bújnak. Én pedig cserébe elmeséltem a lámpagyújtogató történetét. Nem volt semmilyen más mentővem, nem volt vigaszágam, ami segíthetett. Ilyettedben felkiáltottál, hogy jaj, te csacsi, úgy félek én a tűztől. Kacagnom kellett volna, de én csak megint egy hibátlan tájra gondoltam, el is mormoltam hirtelen a rendező nevét. A rendező neve viszont olyan télies. Éppen ezért voltál te annyira más, mint a többiek. Pedig körbevettek mennyien az ápolók és orvosok, de ha nem jöttél, csak üres napjaim voltak, ahol elválik birtok viszonyától a birtokos. A fal szorítása. Mint a koponyatörést követő hét kedje, vagy szerdán, vagy csütörtökön, nem tudom. Burokba zárult az idő, még hittem, hogy a lidérces álom végén majd komolyabban meghalok, és felültem, és visszazuhantam, és összeizzadtam az ágyat. De pénteken már úgy döntöttem, ha az élőket még bármivel magamhoz köthetem, ki kell botorkálnom a tóhoz, ami éppen most, az ablakból, a part szélén egy angyal arcát tükrözi.

korcsolya. Az illúzióért, hogy bármit is irányíthatunk, a fémcsíkot megfenik. Egyetlen mozdulattal ütőeret vágna. Kihegyezett éllel az örvénytava fölött vékonyodó jégen mélyítjük vájatunk. Egyensúlyvesztés a biztos pont a táncban. Minden bemetszés új indulás. Szakadó tereken siklunk körbe, körbe. Mintha csak úgy. Mintha csak könnyedén. Mintha csak leheletünk fehér párája volna.

Nincs idő. Előbb üres kráter, bemélyedés, kapocs a látható és mondhatatlan között. Úgy fedi fel otthonát, mielőbb a kráterben pusztulásra vágyott. A város partjain apró, metszésnyi gázlángok gyúlnak. Kirajzolják vonalát, s mikor már tart az ébredés, de még minden a visszájára fordul, abban a bizonyosan feltételes többlet szeretetben. Nem lesz már a kráternek terjedése, forrása, csak ív a mozgó felszín határain belül. Akarata ellenére, csökönyös ív, törés, vonalaid mentén.

0: Kínos Rádió. A Keltakarót hallottátok, és vendégeink Horváth Veronika és Tinko Máté szórakoztattak benneteket. Egy kicsit mélyre mentünk a végére, az amarkordát feloldjuk. Reméljük, hogy tetszett nektek, és ha szeretnék élőben is ezt a produkciót meg is nézni, holnap a Refuge-ban várunk benneteket, ez egy kis programajánló, és azért gyorsan, ha már így nagyon belementünk a versolvasásba, észre se vettük, egy pár szót azért mondjatok magatokról, hol lehet ezeket a verseket egyébként olvasni.
1: Minden áthárható című kötetemben például, ami most ebben az évben jelent meg 2017-ben a FISZ-nél, és ezt a Libriben és a Lírában is meg lehet venni, illetve a kiadótól is megrendelhető, és ha ügyes

0: Szak, akkor a holnapi eseményre is viszek magammal pár példányt.
1: Ha szeretnétek venni, akkor ott helyben is megoldható, és Máté?
2: Nekem már 2014-es a kötet, úgyhogy nem annyira friss, de hasonló a terjesztésének a módja, illetve az elérhetősége, mint Verocsnak a köteténél.
1: Gondolom neked már 2014 óta nincsen.
2: Igen, 14 óta nincs újabb vagy frissebb.
1: És mikor lesz frissebb?
2: Hát, ez még a jövő zenéje, de igazából kezdenek körvonalazódni legalább ciklusok szintjén azok a új irányvonalak, amelyek felé így tájékozódom, és egyébként ezek a szövegek pedig rendszeresen megjelennek online felületeken, tehát aki esetleg olvasni szeretne tőlem, az már kötet utáni dolgokat is. Van egy blogom, ahol leszettem ezt, és meg lehet találni.
1: És mi a címe? Antitok?
2: Igazából, már hogy a következő kötetnek?
1: Hát a blognak a címét gondoltam, de a következő.
2: Igazából csak a nevem, tehát a Tinko Máté blogja, nagyon eredeti módon, egy WordPress-es felület, ahol meg lehet nézni az éppen aktuális, tehát vezetek egy szép kis listát erről, a megjelenésekről, a publikációkról, illetve hát általában én úgy szeretem, hogy egy folyóiratnak, egy online felületnek küldök többet, és például a SIF Online, ahol rendszeresen megjelentek azóta szövegek, úgyhogy ha valaki, azt hiszem 5 vagy 6 szöveget is lehet tőlem ott egy húzamban olvasni. Tehát ez a szép irodalom figyelőnek az online felülete, amire utaltam.
0: Engem is meg lehet találni online, és természetesen én is publikálok azért.
2: Igen.
1: És hol? Jó, hát nyilván van Google leírják a
0: nevedet. Fantasztikusan fantáziadús nevű Facebook oldalam, ami a szerzői Facebook oldalam, tehát Horváth Veronika költő oldalam. És ott oda általában föl szoktam tölteni a linkeket, amik online is elérhetőek, de egyébként meg olvasunk print folyóiratokat is, mert az jó.
2: Igen, így van. Csak megerősíteni tudom.
1: Hát köszönjük, hogy eljöttetek.
0: Köszönjük,
1: és holnap találkozunk újra.
2: Igen, mi is nagyon szépen köszönjük a meghívást.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok! Szia.

0: Sippal-dobbal. Tematikus nap a Tilos Rádióban. A média törvényről. Január 25-én kedden. Figyelem, figyelem! Krumplit tessék! Nem szabad olyat mondani a rádióban, ám nem szabad olyat mondani. Mindent kisípolnak, kidobolnak, kicenzúrálnak. Média törvény 2011. Tilos Rádió. Tematikus nap. Sippal, dobbal, nádi hegedűvel. A rap igazából az utca zenéje. Hiába is dobnád ki te a szemétbe. Takarózol itt a sok-sok törvénnyel. Nem számít, mi lesz a politika. Maradj ébren, mert ez az én törvényem. De hiába átadod talán a stafétát, mert átkozott lehet a világ, hogyha szidod. Az ördög nyelve a magyar, bárki is bármit is akar. Itt a legnagyobb káromkodások vannak az egész világon. Én a kis ujjamból kirázom, túl spirázom, hogyha akarom, mert túl vagyok már azokon a koordinátákon. Ez a harmadik dimenziómban én látok, amiben hiszek, ezek a szavak, amit láthatsz, amit érezhetsz, ami belül reszket és kívül mégis véres lesz. Sippal, dobbal! Tematikus nap a Tilos Rádióban. Az a szó, vagy éppen az a száj, ami cenzúrát vagy másfajta ceruzát használ, ami élesen fog, de mégis kitörik a hegye. Ez a zene üzenete, ha nem szereted más üzenete, ne te. Ha erről alkot majd mindenki vélemény, lesz East Coast, West Coast, kötetlen vagy kemény, legény, csak játszod az agyadat. Tök mindegy, somány vagy dagat lehetsz, csak kimond az igazadat. Már tiltja azt is a szabály, erről szól az egész, csak fánkod zabály, mint a zsaruk a téren. Nem kell, hogy mindenki fürödjön a vérben. Az utca zenéje a rap és a hip-hop. Hiába próbálkozik itt a sok snob, mert itt mindenki disznob. Mert a beszéd az még nem ártott senkinek. Talán tanulhatsz, talán lehetsz intenzív agyilag. Még hogyha azt mondja rád valamelyik rapper, hogy gagyi vagy, akkor is tovább léphetsz ezen a törvényen. Nem észen a szégyen engem fel egészen, a saját sorsommal kell farka szemet nézni. Sippal, dobbal! Tematikus nap a Tilos Rádióban. A média törvényről.
1: Január 25-én kedden.

Tilos Rádió. Ezennel elkezdődött a médiatörvényről szóló tematikus napunk, és hajnali mantraként hallgassatok meg részleteket a 2011-es médiatörvényből. Jó reggelt!

0: Közönség jogai. 10. paragrafus. Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a magyar köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. 11. paragrafus. A magyar köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik a nemzeti önazonosság és az európai identitás, a nemzeti, családi, etnikai, vallási közösségek megőrzése és megerősítése, a magyar és a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolása, gazdagítása, az állampolgárok tájékozódási és kulturális igényeinek kielégítése céljából.
1: Sajtó helyreigazítási jog. 12. paragrafus, első bekezdés. Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzététételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés, mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a való tények. Második bekezdés. A helyreigazító közleményt napilap, internetes sajtótermék és hírügynökség esetében az erre irányuló igény készhezvételét követő 5 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lekérhető médiaszolgáltatás esetében az erre irányuló igény készhezvételét követő 8 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, más időszaki lap esetében az igény készhezvételétől számított 8 napot követően a legközelebbi számban a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lineáris médiaszolgáltatás esetében pedig ugyancsak 8 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és azzal azonos napszakban kell közölni.
0: 4. paragrafus, első bekezdés. A magyar köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja sokszínűségét. 2. bekezdés. A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól való függetlenségre is. 3. bekezdés. A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével. 5. paragrafus, első bekezdés. Törvény a médiaszolgáltatások megkezdésének, illetve a sajtótermékek közzétételének feltételéül szabhatja a hatósági nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vétel feltételei nem korlátozhatják a sajtószabadságát.

0: A sajtó kötelezettségei. 13. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom szolgáltatók összességének feladata a hiteles, gyors és pontos tájékoztatása helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. Második bekezdés. A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni.
1: 14. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom szolgáltatónak az általa közzétett médiatartalmakban, illetve azok készítése során tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. Második bekezdés. Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő, öncélú és sérelmes bemutatása. 15. paragrafus, első bekezdés. Tilos visszaélni a médiatartalom szolgáltatónak adott, nyilvános közrésre szánt nyilatkozat közzétételébe történt beleegyezéssel. Második bekezdés. A médiatartalom szolgáltató köteles a nyilvános közlés céljából készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó személynek annak kérelmére megmutatni, azt nem közölheti, ha a közzétételhez a nyilatkozatot adó személy azért nem járul hozzá, mert azt a médiatartalom szolgáltató érdemben megváltoztatta, és a változtatás a nyilatkozatot adó számára sérelmes.
0: Harmadik bekezdés. A nyilatkozat közzétételéhez történt hozzájárulás a médiatartalom szolgáltató első bekezdésben szereplő visszaélése esetén jogkövetkezmény nélkül visszavonható, amennyiben a pont azt a nyilatkozó nem a helyi, országos vagy európai közélet eseményével összefüggésben tette, b pont az nem a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró valamely eseménnyel kapcsolatos, vagy C pont, a visszavonásra irányuló nyilatkozatot nem hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy vagy politikai közszereplő közmegbízatása ellátásával összefüggésben tette, feltéve, hogy a visszavonás a közzétételt megelőzően kellő időben történik, és így nem okoz a médiatartalom szolgáltató számára aránytalan sérelmet. Az eljogot korlátozó szerződéses kikötés semmis.
1: 16. paragrafus. A médiatartalom szolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége során nem sértheti az emberi jogokat. 17. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlöletkeltésére. Második bekezdés. A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére.
0: 18. paragrafus. A médiatartalom nem lehet alkalmas a magánélet megsértésére. 19. paragrafus, első bekezdés. Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz. Második bekezdés. lekérhető médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely biztosítja, hogy kiskorúak rendes körülmények között nem férhetnek hozzá.
1: Harmadik bekezdés. Sajtótermékben megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely valamely műszaki vagy egyéb megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy kiskorúak nem férhetnek hozzá. Ha ilyen megoldás alkalmazása nem lehetséges, akkor a médiatartalom csak a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel tehető közzé. Negyedik bekezdés. Lineáris médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely veszélyeztetheti a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, csak oly módon tehető közzé, amely az adásidő megválasztásával, illetve más műszaki megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy láthatják azt. Ötödik bekezdés. A kiskorúak médiatartalmakkal szembeni védelmére szolgáló részletes szabályokat külön törvény határozza meg.
0: 20. paragrafus. Első bekezdés. A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie. 2. bekezdés. A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. 3. bekezdés. A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. 4. bekezdés. A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikákat. 5. bekezdés. Médiatartalomban nem tehető közzé vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemény. 6. bekezdés. A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
1: 7. bekezdés. Nem szabad médiatartalomban közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. Korlátozás nem terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre. 8. bekezdés. A médiatartalom támogatóját a közzététellel egyidejűleg, illetve azt közvetlenül megelőzően, vagy azt követően meg kell nevezni. 9. bekezdés. A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem ösztönözhet és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetőleg az attól való tartózkodásra. 10. bekezdés. A támogató a médiatartalom szolgáltató felelősségét, illetve szerkesztői szabadságát érintő módon a médiatartalmat vagy annak közzétételét nem befolyásolhatja.

0: A jogsértés esetén alkalmazható jogkövetkezmények. 185. paragrafus. Első bekezdés. A médiatanács vagy a hivatal médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértőjével szemben jogkövetkezményt alkalmazhat a 186-tól a 189. paragrafusban meghatározottak szerint. Második bekezdés. A jogkövetkezmény alkalmazása során a médiatanács és a hivatal az egyenlő elbánás elvét követve a fokozatosság és az arányosság elvére tekintettel jár el. A jogsértés súlyához, illetve ismétlődéséhez igazodóan alkalmazza a fokozatosság elvét, valamint az eset összes körülményéhez és a jogkövetkezmény által elérni kívánt célhoz képest arányos jogkövetkezményt alkalmaz.
1: 186. paragrafus, első bekezdés. Amennyiben a jogsértés csekésúlyú és ismételtség nem állapítható meg, a médiatanács, illetve a hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására és meghatározhatja annak feltételeit. Második bekezdés. Az első bekezdésben meghatározott felhívás keretében a 187. paragrafus második bekezdésében meghatározott mérlegelési szempontok nem alkalmazandók. Harmadik bekezdés. Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, vagy nem lenne a jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz, a médiatanács vagy a hivatal a felhívás mellőzésére vonatkozó indoklás nélkül a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az e törvényben foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg, jogkövetkezményeket alkalmazhat.
0: 187. paragrafus, első bekezdés. Ismételt jogsértés esetén a médiatanács és a hivatal 2 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szervezet vezető tisztségviselőjét a jogsértés súlyához, jellegéhez, illetve az egyedi ügy sajátosságaihoz mérten. Második bekezdés. A médiatanács és a hivatal a jogkövetkezményt a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Harmadik bekezdés. A médiatanács és a hivatal a 7. bekezdés figyelembevételével a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. A. A jogsértőt meghatározott időre kizárhatja az alap pályázatain való részvétel lehetőségéből.
1: B. Bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint. B. A. JBE média szolgáltató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett média szolgáltató jogsértése esetén a bírság összege 200 millió forintig, BB pont, a BA pont alá nem tartozó média szolgáltató jogsértése esetén a bírság összege 50 millió forintig, BC pont, országosan terjesztett napilap esetében a bírság összege 25 millió forintig, BD pont, országosan terjesztett heti lap, folyóirat esetében a bírság összege 10 millió forintig, BE pont, más napi lap, illetve heti lap, folyóirat esetében a bírság összege 5 millió forintig, BF pont, internetes sajtótermék esetében a bírság összege 25 millió forintig, BG pont, műsorterjesztő esetében a bírság összege 5 millió forintig, BH pont. Közvetítő szolgáltató esetében a bírság összege 3 millió forintig terjedhet.
0: C pont. a jogsértőt kötelezheti közleménynek vagy a határozatnak a jogsértő internetes honlapján a nyitó oldalán, sajtótermékben vagy megjelölt műsorszámban történő közzétételére a határozatban meghatározott módon és ideig. D. Meghatározott időtartamra felfüggesztheti a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlását. D. A felfüggesztés időtartama 15 perctől 24 óráig. DB. A felfüggesztés időtartama súlyos jogsértés esetén 1 órától 48 óráig. DC. A felfüggesztés időtartama ismételt és súlyos jogsértés esetén 3 órától 1 hétig terjedhet. E. Törölheti azon médiaszolgáltatást a 41. paragrafus 4. bekezdés szerinti nyilvántartásból, amelyben a jogsértést elkövették, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a médiaszolgáltatási jogosultság tárgyában megkötött hatósági szerződést, miután a jogsértő ismételten súlyos jogsértést követett el. A nyilvántartásból törölt médiaszolgáltatás a törlést követően nem tehető a nyilvánosság számára elérhetővé.
1: Negyedik bekezdés. Az 1-3 bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében ugyanazon tárgykörben valósítja meg. Ötödik bekezdés. A harmadik bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. Hatodik bekezdés. A lineáris médiaszolgáltatás médiaszolgáltatóval szemben a harmadik bekezdés A-tól E pontban a lekérhető vagy kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtójával szemben a harmadik bekezdés AD pontban a sajtótermék kiadójával szemben pedig a harmadik bekezdés BC pontban szereplő jogkövetkezmények alkalmazhatók. Hetedik bekezdés. A harmadik bekezdés E pontban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazására a médiatanács rendelkezik hatáskörrel. Nyolcadik bekezdés. A médiatanács a műsorszolgáltatási szerződéssel rendelkező médiaszolgáltatókkal szemben a szerződésben foglalt kötbért, illetve egyéb jogkövetkezményeket kizárólag közigazgatási úton érvényesítheti.

0: a műsorterjesztő és a közvetítő szolgáltató felelőssége a médiaszolgáltatás és a sajtótermék továbbításáért. 188. paragrafus. Első bekezdés. A műsorterjesztő és a közvetítő szolgáltató a másodiktól negyedik bekezdés és a 189. paragrafusban foglaltak alapján felel a médiaszolgáltatás és a sajtótermék továbbítása esetén. Második bekezdés. A műsorterjesztő a 189. paragrafus szerint a médiaszolgáltatás továbbításának felfüggesztésére, illetve megszüntetésére kötelezhető. Harmadik bekezdés. A közvetítő szolgáltató a 189. paragrafus szerint a médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztésére kötelezhető. Negyedik bekezdés. Az európai gazdasági térségről szóló megállapodásban, valamint az 1980-1998. Évi 49. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő televíziózásról szóló Strasbourgban 1989. május 5-én kelt európai egyezményben és kiegészítő jegyzőkönyvében részes, valamely állam joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató műsorának tartalmáért a műsorterjesztő nem felelős. A 189. paragrafus alapján, figyelembe véve a 176-tól a 180. paragrafusban foglalt előírásokat, azonban a médiaszolgáltatás terjesztésének felfüggesztésére kötelezhető.
1: 189. paragrafus első bekezdés. Amennyiben a médiatanács a 187. paragrafus harmadik bekezdés E pontban meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, a műsorterjesztő köteles a határozat jogerőre emelkedését követően a médiatanács által kibocsájtott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás terjesztését a felhívásban meghatározottak szerint megszüntetni. Második bekezdés. Amennyiben ismételt jogsértés esetén a médiatanács vagy a hivatal a 187. paragrafus 3. bekezdés B-től D pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a médiaszolgáltató a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a műsorterjesztő köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsátott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás terjesztését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
0: Harmadik bekezdés. Amennyiben a médiatanács vagy a hivatal lekérhető vagy kiegészítő médiaszolgáltatás esetén a 187. paragrafus 3. bekezdés B-től D pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a médiaszolgáltató a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a közvetítő szolgáltató köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsátott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás vagy kiegészítő médiaszolgáltatás közvetítését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
1: Negyedik bekezdés. Amennyiben a médiatanács vagy a hivatal internetes sajtótermék esetén a 187. paragrafus 3. bekezdés B-C pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a sajtótermék kiadójával szemben, és a kiadó a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a közvetítő szolgáltató köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsájtott felhívás alapján a határozat tárgyát képező sajtótermék közvetítését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
0: Ötödik bekezdés. az elsőtől negyedik bekezdés szerinti felhívásban a műsorterjesztő, illetve a közvetítő szolgáltató általi teljesítésére megfelelő határidőt kell meghatározni. Hatodik bekezdés. Amennyiben a műsorterjesztő, illetve a közvetítő szolgáltató nem teljesíti az egytől negyedik bekezdésben meghatározott felhívásban foglaltakat, a médiatanács vagy a hivatal a műsorterjesztővel vagy közvetítő szolgáltatóval szemben hivatalból hatósági eljárást indít, és a 187. paragrafus harmadik bekezdés BG pontja vagy BH pontban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: elnézést? Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt, bocsánat. Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
1: Eredeti megközelítés, Alismanem.
0: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?

0: Álanincs megráncigálta Cohen övét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsi komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még Álanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.
1: Röhely! Röhely!
0: Lihegte, ahogy berottottak egy másik sikátorba.
1: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög! Vigye az olyan mókát!
0: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, majd több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Álanincsel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Álanincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
1: Nos, lihegte, te mit szereztél?
2: A fűszertartót, felelte Álanincs.
1: Csak annyit?
2: Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rossz kedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
1: Elég nehéz lehet az élet errefelé,
0: mondta, átharapva a héjat.
2: Kérsz egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal. Álanincs körbenézett. A zsákutcában nem volt semmi, kivéve egy vén ládát, amit valaki a fal mellé tett és ott hagyott. Cohen azt bámulta. Anélkül, hogy ránézett volna, Cohen a törpe kezébe nyomta a dinnyét, és kisétált a napsütésbe. Álanincs figyelte, hogy körbe settenkedett a láda körül, lopakodva, mára mennyire lopakodásnak nevezhető, ha valakinek izületei úgy nyikorognak, mint egy hajó teljesen kibontott vitorlázattal, és egyszer-kétszer megböki kardjával. Ám hihetetlenül óvatosan, mintha félig meddig arra számítana, akár fel is robbanhat.
2: Csak egy láda!
0: Kiáltotta oda a törpe.
2: Mitől olyan különleges az a láda?
0: Cohen nem mondott semmit. Sziszegve legugolt, és közelről vizslatta a zárat a fedelén.
2: Mi van benne?
0: Kérdezte Álanincs.
2: Hidd el nekem, nem akarod tudni, felelte Cohen. Segíts fel, légy szíves!
1: Igen, de ez a láda...
2: Ez a láda...
0: kezdte Cohen.
2: Ez a láda!
0: Bizonytalanul intett.
2: Szögletes? Hátborzongató,
0: mondta rejtélyesen Cohen.
2: Hátborzongató? Aha!
0: Ó, mondta a törpe. Egy percig csak álltak, és nézték a ládát.
2: Cohen? Mit jelent az, hogy hátborzongató? Nos! Hátborzongató az!
0: Cohen elhallgatott, és ingerülten lesütötte szemét.
2: Rúgj bele, és meglátod! Bum!
0: Álanincs acéllal megfejelt törpecsizmája nagy erővel a láda oldalába vágódott.
2: Cohen összerándult.
0: Egyéb nem történt.
2: Aha, értem,
0: szólt a törpe.
2: A hátborzongató is fából készül, ugye? Nem,
0: rázta fejét Cohen.
2: Nem értem. Nem így szokott viselkedni.
1: értem már,
0: folytatta a törpe, aki egyáltalán nem értette, és kezdte azt kívánni, bárcsak Cohen nem ment volna ki a tűző napra sapka nélkül.
1: Azt mondod, el kellett volna fusson?
2: Igen, vagy le kellett volna harapja a lábam!
0: Á, a törpe gyengéden karon fogta Cohent.
1: Amott kellemesen hűvös és árnyékos. Mi lenne, ha kicsit?
0: Cohen lerázta.
2: A falad figyeli,
0: mondta.
2: Látod, ezért nem vesz rólunk tudomást. A falad bámulja.
1: Igen, pontosan,
0: nyugtatta Álanics.
1: Na, hogy ezt a falat bámulja a picike szemeivel.
2: Nem arhúj, nincs szeme!
0: Vakkantotta Cohen.
1: Ja, bocs.
0: Sietett Álanincs korrigálni.
1: Nincsen szeme. A falat szem nélkül bámulja, bocs.
2: A szem aggasztja valami.
0: Jelentette ki Cohen.
1: Nos, hát, persze. Mi sem természetesebb.
0: Értett egyet Álanincs.
1: Szerintem a láda azt akarja, hogy menjünk innen, és hagyjuk békibe.
2: Azt hiszem, nagyon zavarban van,
0: tette hozzá Cohen.
1: Igen. Határozottan zavarban lévőnek tűnik,
0: bólogatott a törpe. Cohen fürkészően ránézett.
2: Te meg honnan tudod?
0: Álanincs egy szíven ütötte, hogy a szerepek méltánytalanul felcserélődtek. Cohenről a ládára fordította tekintetét, szája tátogott.
1: És te honnan tudod?
0: Kérdezett vissza végül. De Cohen oda se hallgatott. Leült a láda előtt, feltéve, hogy a kulcsukas rész volt az eleje, és szúrósan rámerett. Álanincs elhátrált.
1: Kész röhely,
0: csettintett az elméje.
1: De ez az átkozott jószág tényleg bámul engem.
2: Rendben!
0: Szólalt meg Cohen.
2: Ismerjük egymást. És még csak véletlenül se vagyunk egy véleményen. De mind meg akarjuk találni azt, aki fontos nekünk. Igaz?
1: Hát én...
0: Kezdte Álanincs, de aztán észbe kapott. Cohen nem hozzá, hanem a lábához beszél.
2: Szóval, azonnal mondd meg nekem, hová mentek?
0: Álanincs véghetetlen rémületére. A podgyász kidugta lábikóit, neki gyürkőzött, és teljes sebességgel nekirontott a legközelebbi falnak. Agyagtéglák és porrá omlott habarcs robbantak körülötte. Cohen áthúkucskált a lyukon. Egy kis szúrtos raktárszoba volt a másik oldalon. A podgyász a padló közepén állt, talpig szörnyű zavarban.
3: Boltos!
0: Kiáltott a két virág.
3: Van itt valaki?
0: Kérdezte Betán.
1: Jaj,
0: mondta Széltoló. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha leültetjük valahova, és megitatjuk egy pohár vízzel, közölte két virág.
1: Feltéve, hogy tudunk neki szerezni.
3: Bármi mást könnyebb lenne,
0: mutatott rá Betán. A szoba tele volt polcokkal, a polcok meg mindennel. Azok a dolgok, amik már nem fértek rájuk, nyalábokban lógtak a sötét, csupa árnyék plafonról. A padlót is elborították a mindenfélét tartalmazó dobozok és zsákok. Nem hallatszott semmi zaj odakintről. Betán megfordult, s már is látta, miért.
1: Még sosem láttam ennyi mindent,
0: jegyezte meg két virág.
1: Hát, legalább egy dolgot biztos nem tartanak. Legalábbis pillanatnyilag,
0: szögezte le határozottan Betán.
1: Honnan tudod? Hát csak körül kell nézni. Kifogyott a kijárat.
0: Két virág megpördült. Ahol korábban az ajtó és az ablak helyezkedett el, most dobozokkal megrakott polcok terpeszkedtek, amik úgy néztek ki, mintha már régóta ott állnának. Két virág leültette Széltolót egy roskatag székbe a kassa mellé, és határozatlanul őgyelgett a polcok közt. Volt ott néhány doboznyi szög, meg hajkefe. Voltak ott kortolsárgult szappanrudak, volt ott egy rakás üvegcse, teli máladozó fürdősóval, amikhez valaki hozzátűzött egy eléggé elszomorítóan vidámkodó kis cédulát, amin az állt minden ellenkező értelmű bizonyíték dacára, hogy a fiola az ideális ajándék a kedvesnek. Valamint volt még egy csomó por is. Betán a másik oldal polcait szemlélte meg, és nevetett.
3: Ide néz!
0: Két virág oda nézett. Amit a lánya kezében tartott, az egy... Nos, egy kis svájci faháznak tűnt. Ám kagylók borították minden centijét, továbbá az elkövető nem átallotta beleégetni a speciális szuvenír feliratot a tetőbe, ami persze felnyitható volt, hogy cigarettát lehessen benne tartani, mi több, bádog hangon el is játszott egy kis nótát.
3: Jaj, láttál már ehhez hasonlatost?
0: Kérdezte a lány. Két virág tátott szájjal a fejét rázta.
3: Jól vagy?
0: Faggatta Betán.
3: Azt hiszem, ez a leggyönyörűbb dolog, amit valaha is láttam,
0: nyilatkozta a turista. A fejük fölött berregés hallatszott. Felnéztek. A mennyezet sötétjéből egy nagy, fekete gömb ereszkedett alá. Kis vörös fények villogtak rajta, és ahogy figyelték, megfordult, és düllett üvegszemmel bámult rájuk. Az óriási szem kifejezetten baljóslatú volt. Nagyon határozottan azt látszott érzékeltetni, hogy valami rémesen undorítót lát.
1: Hello!
0: Próbálkozott két virág. A pult fölött felbukkant egy fej. Mérgesnek tűn.
1: Élénken remélem, hogy szándékában állt kifizetni,
0: mondta undokul. Arckifejezése azt sugalta, hogy igenlő választ vár két virágtól, ám esze ágában sincs azt elhinni.
3: Ezt?
0: Ámult el Betán.
3: Akkor se venné meg, ha adna hozzá egy kalap rubintot, és én megveszem. Mennyi lesz?
0: Mondta sürgősen két virág zsebébe nyúlva. Elfancsalodott a képe.
3: Az, hogy nincs nálam egy vas se,
0: folytatta.
3: A pénzem a podgyászban van, de én...
0: Horkantás hallatszott, a fej eltűnt, majd újra előkerült egy fogkefe kiállítás mögül. Egy aprócska emberhez tartozott, akit csak nem tökéletesen elrejtett egy zöld kötény. Nagyon feldúltnak látszott.
1: Nincs pénze!
0: Kezdte.
1: Bejön a boltomba!
3: Nem szándékosan,
0: vágott közbe gyorsan két virág.
3: Észre se vettük, hogy ott volt.
1: Nem is volt,
0: szögezte le Betán határozottan.
3: Mágikus, mi?
0: A pöttöm boltos tétovázott.
1: Igen,
0: ismerte el végül vonakodva.
1: Egy kicsit.
3: Egy kicsit?
0: Pattogott Betán.
1: Egy kicsit mágikus?
0: Oké, nem is olyan kicsit. Helyesbített a boltos, hátrálva, majd...
1: Rendben!
0: Próbálta enyhíteni a feszültséget, ugyanis Betán továbbra is rászögezte pillantását.
1: Mágikus, no, nem tehetek róla. A rohadt ajtó ugye nem bukkant fel, és tűnt el már megint, ugye nem?
3: De igen, és nekünk nem tetszik az a vacak a plafonon.
0: A boltos felpislogott, és összeráncolt a homlokát. Aztán kisurrant egy kis gyöngyel elfüggönyzött ajtón, amit az áruk félig eltakartak. Utána hosszas berregés, meg nyikorgás hallatszott, és a fekete gömb visszahúzódott az árnyékokba. Helyette gyors egymás utánban megjelent egy nyalább fűszernövény, valaminek mozgó hirdetése, amiről két virág még sose hallott, de ami nyilvánvalóan egy jó éjszakát ital volt, egy páncélöltözék, és végül egy kitömött krokodil, arcán a határtalan fájdalom és meglepődés elképesztően életű kifejezésével. A boltos is előkerült.
1: Most jobb?
0: Tudakolta.
3: Kifejezett haladás,
0: felelte bizonytalanul két virág.
3: Nekem a növények tetszettek a legjobban.
0: Ekkor széltuló felnyögött. Ébredőben volt. Három általános elmélet született az idők során, a vándorboltok, vagy ahogy tudományosan megcímkézték, taberné vagantes jelenségek magyarázatára. Az első azt posztulálta, hogy sok ezer évvel ezelőtt valahol a multiverzumban kifejlődött egy faj, amely egyetlen különleges képességgel rendelkezett, nevezetesen olcsón vásárolt és drágán adott el. Hamarosan egy hatalmas galaktikus impériumot irányítottak, vagy ahogy ők nevezték, empóriumot, és a faj haladóbb egyénei kimódolták, hogy saját üzleteiket felszereljék olyan egyedülálló hajtóművekkel, amik képesek voltak áttörni magának a térnek sötét falait, s így óriási, új piacokat nyitni. És jóval azután, hogy az empórium világai megsemmisültek a maguk világegyetemének hőhalálában, de nem egy végső, dacos, túlfűtött végkiárusítás előtt,
3: A vándorló csillagboltok továbbra is üzték az ipart, keresztül rágva magukat a téridő lapjain, mint egy könyvmoly a három kötetes családregénye. A második úgy szól, hogy eme üzleteket egy részvételes végzet hívta létre azzal a céllal, hogy a szükséges időpontban a szükséges dologgal lássák el a szükséget szenvedőt. A harmadik azt állítja, hogy az ilyen boltok csupán roppant ügyes megoldások a különféle vasárnap zárva tartandó előírások kijátszására. Mindezen elméletek, bármennyire is eltérőek, két dologban megegyeznek. Egyrészt megmagyarázzák a megfigyelt tényeket, másrészt teljesen és tökéletesen tévesek. Céltoló felnyitotta a szemét, és egy teljes percig feküdt a kitömött hüllőt bámulva. Nem ez volt az elképzelhető legszebb látvány zűrzavaros álmokból ébredően.
2: Varázslat. Szóval ilyen érzés. Nem csoda, hogy a varázslóknak semmi dolga sincs a szexel.
3: Céltoló tudta, mi az a kéjérzet. A maga idejében volt is néhány orgazmusa, sőt, az is előfordult, hogy társaságban, de életében semmi, de semmi még csak meg se közelítette azt a tömény, forró pillanatot, amikor testének minden egyes idegszála kék-fehér tűzben izzott, és a nyers mágia kirobbant ujjaiból. Ez az érzés elragad, felemel, és az elemi erő felcsapó, fodrozódó hullámán lovagolsz a magasba, fel a csúcsra. Nem csoda, hogy a varázslók úgy harcolnak a hatalomért. És így tovább. De persze a fejében lakó varázsigetette, nem Széltoló maga. Kezdte igazán meggyűlölni az igét. Biztos volt abban, hogyha nem ijesztette volna el az összes többi varázsigét, amiket annak idején megpróbált bemagolni, egész törhető varázsló válhatott volna belőle saját erejéből. Valahol Széltoló kékre-zöldre vert lelkében a lázadás kicsiny férge karmakat növesztett. Jól van, gondolta. Visszamész az oktávóba az első adandó alkalommal. Felült.
2: Hol a pokolban vagyunk?
3: Kérdezte, szorosan markolva fejét, hát ha akkor nem fog szétrobbanni. Egy boltban, felelte két virág gyászosan.
2: Jó, remélem árulnak késeket, mert azt hiszem szeretném levágni a fejem,
3: mondta Széltoló. Valami a szemben álló két ember arc kifejezésében kijózanította. Csak vicceltem. Vagy legalábbis nem gondoltam annyira komolyan. Miért vagyunk itt ebben a boltban?
4: Mert nem tudunk kimenni, válaszolta Betán.
2: Az ajtó eltűnt, tette hozzá két virág segítőkészen.
3: Széltoló egy kissé rozogán lábra állt.
2: Ó, egy olyan bolt?
5: Jó van, na,
2: zsémbelt a boltos. Igen, mágikus, igen, változtatja a helyét.
5: Nem mondom meg magának, hogy miért.
2: Kérem szépen, kaphatnék egy pohár vizet.
3: Esenged Széltoló. A boltos megsértődött.
5: Először nincs pénzük, aztán meg egy pohár vizet akarnak,
3: rivalta.
5: Hát aztán azért ez már azért.
3: Betán felhorkant, és oda csörtetett a kisemberhez, aki megpróbált elhátrálni túl későn. Felkapta a kötény pántjainál fogva, és farkas szemet nézett vele. Igaz, hogy ruhája elszakadt. Igaz, hogy haja összekócolódott, ám egy pillanatra mindazon nők megtestesítőjévé vált, akik valaha az életben rajta kaptak egy férfit, amint jogtalan haszonszerzés szándékával manipulálja a serpenyőket az élet mérlegén.
2: Az idő pénz! Sziszegte. Adok magának 30 másodpercet, hogy kerítsen neki egy pohár vizet. Szerintem jó vásárt csinál. Mit szól hozzá?
4: Szavamra,
3: suttogta két virág.
4: Tisztára félelmetes, amikor megharagítják. Hát nem?
2: De, igen,
3: felelte Széltoló a legkisebb lelkesedés nélkül.
5: Igenis, már is,
3: habogta a boltos, szemlátomást meghunyászkodva. És utána kiereszthet minket, tette hozzá Betán.
5: Pompás, amúgy se voltam nyitva ma, csak megálltam pár másodpercre, hogy kiismerjem magam. Maguk meg betolakodtak.
3: Dünnyögbe távozott a gyöngyfüggönyön át, és egy bögre vízzel tért vissza.
5: Direkt el is mostam,
0: jelentette ki, kerülve Bettán tekintetét. Széltoló a bögrében lévő folyadékra pillantott. Valószínűleg tiszta lehetett, mielőtt a bögrébe töltötték, ám most megivása egyenlő lett volna milliárdnyi ártatlan bacillus kiirtásával. Óvatosan letette.
3: Na, majd én alaposan elmosogatom, nyilatkozta Bettán, és keresztül masírozott a függönyön.
0: A boltos bizonytalanul intett a kezével, és esdekelve nézett Széltolóra meg két virágra.
3: Higgy el, nagyon bájos teremtés, szólt két virág. No, hamarosan hozzá fog menni az egyik barátunkhoz.
5: A pasi már tudja.
0: Nem mennek jól a dolgok a csillagbolt üzletágban? Kérdezte Széltoló olyan együttérzően, ahogy csak telt tőle. Az emberke megborzongott.
5: Nem is hinné, mondta.
0: Úgy értem,
5: ennyi idő után az ember megtanulja, hogy ne számítson sok jóra. Elad valamit egyszer itt, másszor ott, ugye? Hát ez is csak egy megélhetési forma, ugye? Érti, hogy gondolom? De ez a mostani népség, tudja, akik csillagokat pingálnak a homlokukról, nos, alig, hogy kinyitom a boltot, már is fenyegetőznek, hogy felgyújtják. Túl varázslatos, azt mondják, mire én? Hát persze, hát mágikus, mi más lenne?
0: Akkor tehát sok van belőlük? Faggatta Széltoló.
5: Korongszerte gyüzsögnek, barátocskám! De ne tőlem kérdezze, miért?
0: Azt hiszik, hogy a csillag bele fog ütközni a korongba, magyarázta Széltoló.
5: És? Bele fog?
0: Sokan azt hiszik, hogy igen.
3: Áj, milyen kár. Itt mindig jó boltot kötöttem. Még, hogy túl varázsos, azt mondják. Hát mi bajuk a mágiával, azt szeretném tudni.
0: Most mit fog csinálni? Érdeklődött két virág.
5: Átruccanok egy másik világegyetembe. Van belőlük elég.
0: Legyintett a boltos könnyedén.
5: Viszont köszönöm, hogy szóltak a csillagról. Elvigyem magukat valahova.
0: A varázsige belerúgott Széltoló elméjébe. Ne, felelte. Azt hiszem, jobb lesz, ha maradunk.
3: Tudja, hogy végigcsináljuk az egészet.
5: Magát akkor nem aggasztja ez a csillagügy?
3: A csillag élet, nem halál, mondta Széltoló.
5: Hát az meg, hogy lehet?
0: Mi lehet, hogy?
3: Már megint kezded?
0: Két virág vádlóan szegezte ujját Széltolóra. Mondasz dolgokat, aztán meg azt se tudod, hogy beszéltél. Hát én csak annyit mondtam, hogy jobb lesz maradni, mondta Széltoló. Azt mondtad, a csillag élet, nem halál, világított rá két virág. A hangod is elváltozott. Csikorgott, meg eltávolodott, ugye? A boltoshoz fordult megerősítésért.
5: Így igaz, bólogatott a boltos. Szerintem a szeme is kancsított egy cseppet.
0: Akkor az az ige volt, közölte Széltoló. Át akarja venni az uralmat fölöttem. Tudja, mi fog történni, és azt hiszem, Ankh-Morpork parkba akar menni. Én is oda akarok menni, tette hozzá datosan. Oda tud vinni minket?
5: Az a nagyváros az Ankh mentén. Szétterpeszkedik, mint egy alföld, és pöcegödröktől brúzlik.
0: Ősi és tiszteletre méltó története van, mutatott rá Széltoló, hangja feszes és rendre utasító a sértett honpolgári büszkeségtől. Nekem nem így írtad le, jegyezte meg két virág. Azt mondtad, hogy az egyetlen olyan város, ami megalapításától fogva ténylegesen dekadens. Széltoló zavarba jött.
3: Igen, de most hát mégiscsak az otthonom, nem?
5: Nem,
0: válaszolta a boltos.
5: Nem igazán.
3: Én azt mondom, ott van az otthon, ahová az ember a kalapját felakasztja.
0: Nem, mondta két virág, aki boldogan világosított fel bárkit. Ahová a kalapját akasztja, az a kalapfogas. Az otthon, az...
3: Akkor én megyek is, és nekilátok, hogy útra kelhessünk.
0: Vágott közbe sietve a boltos, ugyanis Bettán visszajött. Az emberke kiiszkolt a lány mellett. Két virág követte. A függöny másik oldalán egy aprócska szoba volt, mindössze egy kicsiny ágyjal, meglehetősen szúrtos tűzhellyel és háromlábú asztallal felszerelve. aztán a boltos babrát valamit az asztallal, ami olyan hangot adott ki, mint a palacból fanyalogva távozó dugó, és a szobában termett egy faltól falig univerzum.
5: Ne jegyem meg,
0: nyugtatta a boltos, hogy elgomolyogtak a csillagrajok.
4: Nem ijedtem meg, felelte csillogó szemekkel két virág.
5: Ó,
0: mondta a boltos némileg bosszankodva.
5: Hát mindegy, ezek csak virtuális képek, amiket a bolt hoz létre, nem maga a valóság.
4: És bárhová elmehet?
5: Dehogy, döbbent meg a boltos. Különféle biztonsági szelepek vannak beépítve. Végül is semmi értelme se lenne olyan helyre menni, ahol az egyfőre eső, szabadon elkölthető jövedelem elenyésző, ugye bár? És persze kell egy alkalmatos fal is. Már itt is vagyunk. Ez a maga univerzuma. Mondhatom, nagyon csecse. Valóságos világegyedemecske.

0: Íme az űr feketesége, ahol csillagok milliárdjai ragyognak akár a gyémántpor, vagy, ahogy egyesek mondanák, mint óriási, felrobbanó hidrogéngömbök a roppant messzeségben. De hát persze, annyi mindent mondanak az emberek. Egy árnyék kezdi eltakarni a távoli csillogást. Egy árnyék, ami feketébe, mint maga az űr. Innen sokkal nagyobbnak is látszik, mert az űr nem igazán nagy, csak egy hely, amiben a dolgok nagyok lehetnek. A bolygók például nagyok, de annak is szánták őket. És nincs abban semmi különös, ha valami épp a megfelelő méretű. De ez az árnyék, ami úgy elrejti az eget, mint Isten lépésének nesze, nem egy bolygó. Ez egy teknőc. 10 000 mérföld hosszú, kráterhelyes fejétől páncélozott farkáig. Nagy Atuin, óriási. A nagy úszólábak esetlenül emelkednek és merülnek, különös formákba torzítva a teret. A korongvilág, mint valami királyi bárka, siklik az égen keresztül. De még Nagy Atuin is küszködik, elhagyva az űr határtalan mélyét, mert meg kell harcoljon a napzátonyok kínzó áramlataival. A mágia gyengébb errefelé, a fénypartvidékén. Még egy néhány ilyen nap, és a korongvilágot elsöpri a valóság nyomása. Nagy Atuin tisztában van ezzel, ám emlékezik arra, hogy mindezt megtette már sok-sok évezreddel korábban. A csillagteknős a törpe csillag fényétől vörösen ragyogó szemét nem a csillagra szegezi, hanem egy kis foltra a közeli űrben.
1: Jó, de most hol vagyunk?
0: Kérdezte két virág. A boltos asztala fölé görnyedve csak a vállát vonogatta.
2: Nem hinném, hogy bárhol is vagyunk, felelte. Azt hiszem, hogy egy kotangens abszurditásban tartózkodunk pillanatnyilag, de lehet, hogy tévedek. A bolt általában tudja, mit csinál.
1: Úgy érti, maga nem tudja?
2: Hát felszedtem valamicskét, jártamban, keltemben.
0: A boltos kifújta az orrát.
2: Néha olyan világban lombolok, ahol értenek az ilyesmihez.
0: Kis szomorú szemét két virágra vetette.
2: Magának olyan kedves arca van, uram. Akár el is mondhatom.
0: El is mondhat mit?
2: Tudja, ez nem élet. Már, mint a bolt vezetése. Kérem, nincs megállás. Mindig mozgásban vagyunk, nincs záróra.
1: De hát akkor miért nem hagyja abba?
2: Hát ez az uram. Nem tehetem. Meg vagyok átkozva. De megám. Borzasztó dolog.
0: Újra kifújta az orrát. Megátkozták, hogy egy üzletet vezessen?
2: Mindörökkön, uram, mindörökkön, záróra nélkül, évszázadok óta. Tudja, volt az a zaféra bűbájossal. Szörnyű dolgot cselekedtem.
0: Egy boltban?
2: Persze. Nem emlékszem, mit is akart, de amikor kérte, én egy olyan szippantó hangot adtam ki, tudja, olyasmit, mintha befelé fütyűrésznék.
0: Bemutatta.
3: Két virág komoran nézett, ám szíve mélyén kedves ember volt, mindig kész megbocsátani.
1: Értem, mondta lassan. De még akkor...
2: Ez nem minden.
1: Ó.
2: Azt is mondtam neki, hogy ilyesmire nincs kereslet.
1: Miután cuppogott?
2: Igen. És valószínűleg vigyorogtam is. Egek.
1: De nem nevezte nagy jó uramnak, ugye nem?
2: Én lehet, hogy úgy szólítottam. Van még.
1: Csak nem.
2: De igen. Azt is mondtam, hogy megrendelhetem neki, és jöjjön vissza érte másnap.
1: Na hát ez nem hangzik olyan rosszul, csodálkozott két virág, aki a multiverzum összes élőlények közül egyedül hagyta,
0: hogy a boltok megrendeljenek dolgokat számára,
3: és az ellen sem tiltakozott, hogy jelentékeny összegeket fizessen a boltosoknak, amiért kényelmetlenséget okozott nekik azzal, hogy tárolniuk kellett valamit gyakran órákig is.
2: Akkor korán zártam másnap,
0: mondta a boltos.
2: Igen. És hallottam, hogy a kilincset ráncigálta. Pedig kitettem egy táblát is azzal a felirattal, hogy zárvatartás idején még nekromanta cigarettát se árusítunk. És ráadásul, amikor hallottam, hogy dörömből kérem, én elnevettem magam.
0: Elnevette magát?
2: Igen, így. Hnaf, hnaf, hnaf, hnablort.
0: Valószínűleg nem a legbölcsebb dolog ilyet tenni, jegyezte meg két virág fejét csóválva.
2: Tudom, tudom. Apám mindig mondta, fiam, sose üsd az orrod varázslók dolgában. Na szóval, hallottam, ahogy kiabál valamit arról, hogy sose legyen záróra, meg egy csomó szót, amit nem értettem, és akkor a bolt megelevenedett.
0: És azóta egyfolytában így vándorol.
2: Igen. Feltételezem, hogy egy nap talán megtalálom a bűbájost, és esetleg az az izé, amit akart, lesz raktáron. Ám addig mennem kell egyik helyről a másikra.
0: Micsoda szörnyű dolog ilyet tenni, mondta két virág. A boltos a kötényébe törölte orrát.
2: Köszönöm,
0: hálálkodott.
3: De azért ennek ellenére se kellett volna ilyen rettentően megátkozza magát,
0: tette hozzá két virág.
2: Nos, igen.
0: A boltos kisimította a kötényét, és hősiesen megpróbálta összeszedni magát.
2: De mindez persze nem juttatja magukat Ankh-Morpork parkba, ugye?
0: Érdekes, szólt két virág, hogy annó a podgyászom is egy ilyen boltban vettem. Úgy értem, egy másik üzletben.
2: Igen, többen vagyunk,
0: fordult vissza asztalához a boltos.
2: Úgy hallottam, hogy ez a bűbájos, ugyancsak türelmetlen férfiú.
0: Vég nélkül bolyongani a világegyetembe, merengett két virág.
2: Pontosan. Viszont meg lehet valamicskét takarítani a tarifákon.
0: Tarifákon?
2: Igen, az...
0: A boltos elhallgatott, homlokát ráncolva.
2: Nem igen, emlékszem már. Nagyon régen volt. Tarifa. Tarifa.
0: Speciális tüzelő?
2: Az. Valószínűleg az.
0: Árcsak, valami töri a fejét, mondta Cohen. Ála nincs fáradtan felnézett. Egész kellemes volt ücsörögni itt az árnyékban. Most arra ugyan már kiókumulálta, hogy menekülési kísérlete egy egész városnyi hibbant elmebajostól oda jutotta, hogy cserébe mindössze egyetlen tébolyodott figyelmét élvezheti, viszont azt teljes körülön. Azon mélázott, vajon eléle addig, hogy ezt megbánhassa. Őszintén remélte, hogy igen.
2: Igen... Határozottan gondolkozik valamin,
0: jegyezte meg keserű.
2: Akárki láthatja.
0: Azt hiszem, megtalálta őket.
3: Jó.
0: Kapaszkodj bele!
3: Megőrültél?
0: Kérdezte Álanincs. Ismerem már ezt a dolgot, hidd nekem!
4: Különben is! Inkább itt maradnál a csillagosokkal! Nem kizárt, hogy szívesen elbeszélgetnének veled!
0: Cohen a podgyászhoz oldalazott, aztán lovagló ülésben rápattant. A podgyász rá se rántott.
4: Siess!
0: Szólította a törpét.
4: Szerintem mindjárt nekiindul!
0: Álanincs vállat vont, és nagy óvatosan Cohen mögé mászott.
3: Valóban? És mégis hogyan fog elindul?
0: Ankh-Morpork. A városok gyöngye. Ez természetesen nem igazán hű leírás,
3: Egyáltalán nem gömbölyű és fényes. De még legáldázabb ellenségei is el kell ismerjék, hogy ha már valamihez muszáj hasonlítani Angkor-porkot, akkor az akár egy kis darab piszak is lehet, amit egy haldokló puhatestű kóros váladéka borít. Bizonyára vannak nagyobb városok. Bizonyára vannak gazdagabb városok. Biztosan vannak szebb városok, ám nincs város kereke multiverzumban, amely versenyre kelhetne Angkor-pork szakával. Az ősöregek, akik egyetemes tudással bírtak a világegyetemekről, szagolták Kalkutta és Krc és Marsfüred szagát, egyhangúan úgy vélték, hogy még ezen kirívó példái a szaglószervi költészetnek is csupán csak fűzfarímek, ha Angkor-pork dicsőséges bűzével állítjuk őket szemben. Beszélhetsz nekem aluljárókról, beszélhetsz nekem fokhagymáról, beszélhetsz nekem Franciaországról, csak így tovább. De ha nem szagoltad Angkor-porkot egy tüzes nyári napon, fogalmat sincs az igazi bűzről. A polgárok büszkékre. Ha szép az idő, kihurcolják székük az utcára, hogy minél jobban kiélvezhessék. Felfújják az arcuk, megdöngetik mellkasuk, és vidáman kommentálják az árnyalatnyi, ám jellegzetes nüanszokat. Még szobrot is állítottak neki. Megörökítendő az alkalmat, amikor egy ellenséges állam csapatai egy sötét éjszaka loppal megkísérelték elfoglalni a várost, és egész a városfalak tetejéig jutottak, mielőtt legnagyobb rémületükre ordugóik felmondták a szolgálatot. Jómódú kereskedők, akik hosszú éveket töltenek külföldön, otthonról hozatják a szagot, különlegesen lezárt és lepecsételt üvegecskékben. Amik midőn kinyitják őket, könnyeket csalnak nevezett kereskedők szemébe. Hát így hatott, bizony. Csak egyetlen módon tudjuk leírni azt a hatást, amit Angkor-pork szaga gyakorolt az érkezőkre, és ez a következő analógia. Végy egy skót mintás gyapjú takarót. Alaposan szórd meg konfettivel, világítsd meg villogó fénnyel. Most végy egy kaméleont. Helyezd rá a skót kockákra, nézd meg jó alaposan. Látod? Ez magyarázza, hogy amikor a bolt végül Angkor-porkban materializálódott, miért ült széltoló nyársat nyelve, és jelentette be azonnal, hogy megjöttünk. Ugyanekkor miért sápadt el Betán és két virág, akiknek nem volt szaglóérzéke, és miért kérdezte, honnan tudod? Hosszú volt a délután. Városok széles választékában, sok-sok falon törtek be a valós térbe, mert a boltos szerint a korong mágikus mezeje megtett minden tőle telhetőt, hogy mindent összezavarjon. Az összes várost elhagyta lakosságának többsége, és hibbant, bolfülbámuló népség vándorló bandái birtokolták őket.
5: Honnan jönnek ezek ilyen sokan?
3: Firtatta két virág, amikor már a sokadik csőcselék elől menekültek el.
2: Minden épp elmélyű emberben lakozik egy őrült, foggal köröm megküzdve, hogy kiszabaduljon,
3: mondta a boltos.
2: Mindig is így gondoltam. Senki sem bolondul meg olyan gyorsan, mint egy teljesen épp elmélyű ember.
6: Ennek nincs semmi értelme, közölte Betán. De ha van, akkor nekem nem tetszik.
3: A csillag nagyobb volt, mint a nap. Ma éjjel nem lesz éjszaka. A szemközti láthatáron a korong saját napocskája a tőle telhető legtöbbet követte el, hogy normálisan lenyugodjék, és mindezen vörös fény általános összhatása a várost, mely sosem volt különösebben gyönyörű, olyanná varázsolta, amilyet csak egy fanatikus festőművész alkothat, miután kizárólag cipőfényen élt hosszasan. Mindazonáltal ez volt az otthon. Széltoló fels lebámult az üres utcán, és csak nem boldognak érezte magát. Elméje hátsójában az ige nagy felhajtást csapott, de nem törődött vele. Talán igaz lehetett, hogy a mágia veszített erejéből, ahogy a csillag közeledett, vagy esetleg olyan sokáig lakott az ige a fejében, hogy Széltoló kifejlesztett egyfajta lelki immunitást, minden esetre képes volt ellenállni neki. A kikötőnél vagyunk, nyilatkozta. Érzitek a tengeri levegőt? Ó, revegte Betán nekidőlve a falnak.
5: Igen.
3: Hát hiába az ózonnak nincs párja, mondta Széltoló. Ennek a levegőnek karaktere van, úgy bizony. Mélyet lélegzett. Két virág a boltoshoz fordult.
2: Nos, remélem egy szép napon
0: rábukkan a bűbájosára, búcsúzott.
1: Sajnálom, hogy nem vettünk semmit, de tudja, minden pénzem a podgyászomban van.
0: A boltos valamit a kezébe szuszakolt.
2: Nincs semmi kis ajándék, mondta. Szüksége lesz rá?
0: Visszainalt boltjába, az ajtócsengő csengett, a kitett tábla, amely azt javalta, jöjjön vissza holnap, ha Málé Csali féle piócákra, kis vérszopókra vágyik, reménytelenül csapkodta az ajtót, és a bolt visszaolvadt a téglafalba, mintha sose lett volna ott. Két virág óvakodva odanyúlt, megérintette a falat, mert nem igazán akart hinni a szemének.
7: Mi van az acskóban? Kérdezte Széltoló.
0: Egy barna, durva papírból készült szatyor volt, spárgafülekkel.
3: Ha lábakat növeszt, akkor hallani se akarok róla, jelentette ki Betán.
0: Két virág belekukkantott, és kihúzta belőle tartalmát.
7: Ez mind, lepődött meg Széltoló.
0: Egy kagyló borított a házikó.
1: Roppant hasznos jószág,
0: védelmezte tulajdonát Két virág.
1: Cigarettát is lehet.

0: Ó, én arra számítok, hogy minden további nélkül életben van, mondta Betán. Rátiporva minden egyes macskakőre, mintha személyes sérelmet dajkálna ellenük. Nem érsz meg 87 évet ebben a szakmában, ha csak úgy állandóan meghalsz. De nincs itt. Na, podgyászom sincs, sajnálkozott két virág. Na, persze, azért az nem ugyanaz a kategória.
1: Szerinted a csillag bele fog ütközni a korongba?
0: Nem, felelte határozottan két virág.
1: Miért nem?
0: Mert széltoló nem úgy gondolja.
1: A lány döbbenten bámult rá. Jó, figyelj, folytatta a turista. Tudod, hogy mit csinálnak a hínárral?
0: Betán az örvényfenségon nőtt fel, csupán mesékben hallott a tengerről, és már korábban eldöntötte, hogy ki nem állhatja. Értetlenül nézett.
1: Megeszik?
0: Nem. Az a szokás, hogy felakasztják az ajtó kívül, és a hínár elárulja, hogy lesz-e eső. Egy másik dolog, amit Betán már megtanult, hogy teljesen fölösleges megkísérelni, megérteni bármit is, amit két virág mond, és az egyetlen célra vezető módszer az, ha az ember lépést próbál tartani a beszélgetéssel, és reméli, hogy amikor a léptek egy sarokhoz érnek, rá tudja vetni magát.
1: Értem, mondta.
0: Tudod, széltoló is pont ilyen.
1: Mint a hínár.
0: Igen.
1: Ha akad bármi is, amitől megrémülhet, meg fog rémülni. De most nincs megijedve. A csillag körülbelül az egyetlen dolog, amitől még nem láttam őt megijedni. És ha ő nem fél, akkor hidd el nekem, nincs is mitől félni.
2: Nem lesz eső?
0: Nos, nem. Metaforikus értelemben.
2: Ó.
0: Betán úgy határozott, inkább nem kérdezi meg, mit jelent a metaforikus, hát ha valami a moszatokkal kapcsolatban. Széltoló visszafordult. Gyertek már! Nincs messze.
1: Mi nincs messze?
0: A láthatatlan egyetem.
1: A bölcs dolog ez?
0: Ne, valószínűleg nem, de akkor is oda megyek. Széltoló elhallgatott. Arca fájdalmas maszkba rándult. Kezét füléhez emelte, s nagyot nyögött.
1: Bánt az ige?
0: Jaj!
1: Próbálj dúdolni.
0: Széltoló grimaszolt.
1: Szándékomban áll megszabadulni tőle, mondta nehezen érthetően. Vissza fog kerülni a könyvbe, ahova tartozik. Vissza akarom kapni a fejem.
0: De akkor... kezdte két virág, de abba hagyta. Mind hallották a távoli kántálást és sok-sok láb dobbanását.
1: Szerinted a csillagosok?
0: Kérdezte Betán. Azok voltak. Az élen masírozók befordultak a sarkon, úgy 100 jarnyira, tépet fehér lobogójukon, 8 ágú csillag.
1: Nem csak csillagosok, mutatott rá két virág. Mindenféle népség.
0: A tömeg, ahogy elhaladt, magával sodorta őket. Az egyik pillanatban egy kihalt utcán álltak, a következőben elkerülhetetlenül felragadta őket az emberiség dagája, s magával hurcolta hőseinket előre, át a városon. Fákja fény táncolt, könnyedén a nedves alagutakon, mélyen az egyetem alatt, ahogy a 8 varázslói rend vezetői libasorban vonultak előre.
3: Legalább itt lenn hűvös van, mondta az egyik.
4: Nem kellene itt lenn lennünk.
0: Ármánd, aki a menet élén haladt, nem szólt semmit, viszont erősen gondolkozott. Az övébe dugott kis üveg olajra gondolt, meg a 8 kulcsra, amit a mágusok hoztak magukkal. 8 kulcs, amely abba a 8 zárba passzolt, amik az oktávót állványához láncolták.
1: Azt gondolta, hogy a vén varázslók, akik érzékelik a mágia elszivárgását, el lesznek foglalva saját bajaikkal, és talán nem lesznek annyira éberek, mint kellene. Arra gondolt, hogy pár percen belül az oktávót, a legtöményebb mágia koncentrációt a korongon a kezébe kaparintja.
0: Annak ellenére, hogy hűvös volt az alagútban, izzadni kezdett. Oda értek egy ólommal megerősített ajtóhoz, amit a puszta sziklába vágtak. Ármánd előhúzott egy nehéz kulcsot. Egy igazi, becsületes vaskulcsot, nem a féle kitekeredett és megkökkentő kulcsot, ami az oktávót nyitja. Befecskendezett némi olajat az

0: zárba, bedugta a kulcsot, elfordította. A zár tiltakozást nyikorogva nyílt. Egy a szándékunk? Kérdezte Armand. Egy sor bizonytalanul beleegyező mormogást kapott válaszul. Meglökte az ajtót. Tömény és valahogy olajos levegő meleg fuvallata sepert át rajtuk. A levegőt éles hangú és kellemetlen csipogás töltötte meg. Minden orr, köröm és szakál oktarin szintű sziklákat hányt. A varázslók fejük lehajtva a szobából kitörő véletlenszerű mágia viharával szemben előre csörtettek. Félig megformálódott alakok kuncogtak és viháncoltak körülöttük, ahogy a tömlöc létsíkok lidércnyomásos lakói folyamatosan próbáltak egy őrizetlen bejáratot találni azokkal a dolgokkal, amit ujjaiknak tekinthetünk, mert a kardjaik végén helyezkednek el a tűzfény körébe, ami a józan ész és rend univerzumának számított a szemükben. Még ebben a minden mágikus dolog számára válságos időben is, még ebben a minden varázslatos rezdülést eltompítva tervezett helységben is, az oktávó mágiától sistergett. Igazából nem is volt szükség a fáklyákra. Az oktávó megtöltötte a szobát egy tompa, ám baljós fénnyel, ami szigorúan véve egyáltalán nem is volt fény, hanem a fény ellentéte. A fény ellentéte nem a sötétség, az csupán a hiánya. És ami a könyvből sugárzott, az az a fény, ami a sötétség túloldalán lakozik. A mágia fénye. Eléggé kiábrándító bíbor színe volt. Ahogy már korábban feljegyeztük, az oktávót egy állványhoz láncolták, és a pulpitust olyan formára faragták, ami bizonytalanul madár alakúnak, némiképp hüllőszerűnek és borzalmasan elevennek látszott. Két villogó szeme szemlélte a mágusokat rejtett gyűlölettel. Láttam, hogy megmozdult, mondta egyikük. Egészen addig teljes biztonságban vagyunk, amíg nem érünk hozzá a könyvhöz, nyugtatta Armand. Övéből előhúzott egy pergament és kikönyölte. Hozza már valaki ezt a fáklyát közelebb, kérte. És nyomod el rögtön azt a cigarettát? A felbőszült büszkeség kirobbanására számított, de nem következett be. Helyette a megtévedt varázsló reszkető ujjakkal kivette szájából a csikket, és a földbe taposta. Armand ujjongott. Szóval, gondolta, megteszik, amit csak mondok. Lehet, hogy csak most, de a csak most az épp elég lesz. Egy régóta halott varázsló ákombákom írását csillabizálgatta. Rendben, mondta, lássuk csak. Letende fétendőve őt, az, ki mindenek őrizője. A tömeg átözönlött az egyik hídon, ami Morporkot összekötötte Ankkal. Alatta a folyó, ami jobb időkben amúgy magasra áradt, pusztán csak csörgedezett, igaz, gőzölögve. A híd jobban rázkódott a lépések alatt, mint kellett volna. Fura örvénések szaladtak végig a folyó sáros maradványain. Egy közeli ház tetejéről lezuhant néhány cseréb. Mi volt ez? Kérdezte két virág. Betán hátra nézett és felsikoltott. A csillag felkelt. Ahogy a korong saját napja eliszkolt a biztonságba a láthatár alá, a csillag óriási, püffett gömbje lassan felkúszott az égre, míg nem teljes egészében több fokkal a világ pereme fölé ért. Behúzták széltolót egy kapuhaj relatív biztonságába. A tömeg észre sem vette őket, csak rohant tovább riadta, mint a lemingek. A csillagon foltok vannak, jelentette ki két virág. Nem, rázta fejét céltoló. Azok izék, amik a csillag körül keringenek, mint a nap a korong körül. De ezek nagyon közel vannak, mert elhallgatott. Majdnem tudom. Mit? Meg kell szabaduljak ettől az igétől. Merre van az egyetem? Kérdezte Betán. Erre, mutatta széltoló. Népszerű hely lehet. Arra tart mindenki. Valahogy, jegyezte meg széltoló, Nem hinném, hogy az esti tagozatra akarnának beiratkozni.
1: Valójában a láthatatlan egyetem ostrom alatt állt, vagyis legalábbis azon részei, amiket kidugott a szokványos mindennapi dimenziókba, ostrom alatt álltak. Kapuink kívül a tömegek általában véve két követelés valamelyikét hangoztatták. Azt követelték, hogy vagy a varázslók azonnal hagyják abba a piszmogást, és tüntessék el a csillagot, vagy, és ez volt, amit a csillagosok preferáltak, B. hagyjanak fel a mágiával, és kövessenek el szabályszerűen testületi öngyilkosságot, méghozzá késedelem nélkül, imígyen megtisztítva a korongot a varázslat átkától, és egyben elűzve a borzalmas fenyegetést az égről. A varázslóknak a fal másik oldalán fogalmuk se volt róla, hogyan cselekedjék meg A-t, és eszük ágában se volt elkövetni B-t, és sokan közülük határozottan C mellett voksoltak, ami nagyjából abból állt, hogy lépjenek meg titkos oldalajtókon, és pucoljanak el olyan messzire, amennyire csak lehet, hanem még gyorsabban. Ami megbízható varázserő még maradt az egyetemen, azt arra használták, hogy a hatalmas kapukat biztonságosan zárva tartsák. A varázslók e percekben kellett rájöjjenek, hogy noha nagyon remek és imponáló dolog varázslattal táruló, záruló kapukkal felvágni, fel kellett volna merüljön az építőkben, hogy vészhelyzet esetére esetleg üdvös lett volna valami kiegészítő eszközzel is felszerelni őket, leszem azt például egy pár közönséges, kevésbé lenyűgöző, ám benyomásokra érzéketlen, szilárd vasetesszel. A kapuk előtt a nép több nagy mágiát gyújtott, leginkább a hatás kedvéért, hisz mi másért, mivel a csillagok okozta hőség már amúgy is perzselt.
2: De még mindig lehet látni a csillagokat, mondta két virág. Úgy értem a többi csillagot, a kicsiket. Fekete égbolton.
1: Széltoló ügyet sem vetett rá. A kapukat bámulta, amiket egy csoportnyi csillagos meg egyéb polgár próbált betörni.
2: Reménytelen,
1: jelentette ki Betán.
2: Sose jutunk be. Hová mész?
1: Sétálni, vetette oda Széltoló.
0: Határozottan elindult egy mellékutcán.
1: Erre csak egy-két szabadúszó felkelő akadt, főleg a boltok szétrombolásában elmerülve. Széltoló észre sem vette őket, csak haladt a fal mentén, míg nem az párhuzamossá vált egy sötét sikátorral, amely azzal a szokásos, sajnálatos szaggal bírt, amely minden sikátor sajátja mindenütt. Ott aztán kezdte alaposabban megnézegetni a kőműves munkát. Nagyon közelről. A fal itt 20 láb magas volt, s kegyetlen fémtüskék koronázták.
3: Szükségem van egy késre, közölte.
4: Egy keresztül fogod vágni magad?
1: Kérdezte Betán. Csak kerítsetek nekem egy kést, mondta Széltoló a köveket kopogtatva.
0: Két virág és Betán összenéztek és vállat vontak. Néhány perccel később egy egész komoly késválasztékkal tértek vissza, sőt, két virágnak sikerült még egy kardot is szereznie.
2: Kiszolgáltuk magunkat,
1: jelentette Betán.
2: De hagytunk értük pénzt,
1: protestált két virág.
2: Úgy értem, hagytunk volna pénzt, ha lett volna nálunk.
0: Így hát ragaszkodott ahhoz, hogy írjunk egy kötelezményt.
1: Fejezte be Betán lemondóan.
0: Két virág teljes magasságában, amiért mellesleg nem volt érdemes erőlködni, kihúzta magát.
2: Nem látom okát,
1: kezdte feszesen.
2: Persze.
1: Vágott közbe Betán, miközben rossz kedvűen lecsütsen.
2: Tudom, hogy nem.
0: Széltoló, az összes boltot feltörték, és egy csomó ember szolgálta ki magát némi zeneszerszámmal az utca másik oldalán. El tudod ezt képzelni?
1: Aha, felelte Széltoló, felmarva egy kést, és elgondolkozva vizsgálgatva pengéjét. Biztos kobzosok. Belevágta a pengét a falba. Elcsavarta, és visszalépett, amikor egy nehéz kő kizuhant. Felnézett. Hangtalanul számolt, majd újabb követ emelt ki helyéről.
2: Hogy csináltad?
1: Firtatta két virág.
3: Csak tarts bakot, jó? Mondta Széltoló.
0: Egy pillanattal később, lábát az általa teremtett üregbe ékelve, további lépcsőfokokat állított elő, immár a fal fél magasságában.
3: Ilyen ez már évszázadok óta,
2: lebbent le a hangja. A kövek egy némelye körül nincs a barcs.
1: Titkos bejárat, érted?
2: Vigyázzatok ott alul! Még egy kő csattant a macska köveken.
1: Réges-régen készítették az akkori diákok, mesélte Széltoló. Az ilyen kijárat kapóra jön lámpaoltás után.
2: Aha, mondta értően két virág. Értem.
1: Hát a falon és usgyi, nyomás a fényesen kivilágított kocsmákba inni, meg énekelni, meg verseket szavalni, mi?
2: Majdnem teljesen igaz, kivéve az éneklést, meg a költészetet, válaszolta Széltoló.
1: Néhány tüskének ki kéne járnia.
2: Valami megcsendült.
1: Ezen az oldalon nem lehet olyan nagyot esni, hallatszott a hangja pár másodperc múlva. Na gyertek! Már ha jöttök, persze!
0: Így tehát Széltoló, két virág és Betán bejutottak a láthatatlan egyetemre.
2: Másutt az egyetem területén a nyolc varázsló bedugta a nyolc kulcsot, és számos egymásra vetett, aggodalmas pillantás után elfordították őket. A zár kinyílt egy kis, alig hallható kattanással. Az oktávó megszabadult bilincseitől. Halavány oktanin fény játszott borítóján. Armand érte nyúlt, megfogta, és a többiek közül egy sem protestált. A karja bizsergett. Az ajtó felé fordult.
1: S most, fivéreim, menjünk a nagy csarnokba, javasolta.
2: Ha előre mehetnék,
1: és még mindig nem tiltakozott senki.
2: Elért az ajtóhoz hón alatt a könyvvel. Forrónak és csiklandónak érezte. Minden lépésnél egy kiáltásra, egy ellenvetésre számított, de nem jött egy se.
0: Teljes akarat erejét latba kellett vesse, hogy el ne nevesse magát.
2: Simábban ment, mint képzelte.
0: A többiek még csak félúton jártak a klaustrofóbiát keltő sötét zárkában, amikor ő már túl volt az ajtón, és lehet, hogy észrevettek valamit abból, ahogy a vállát kifeszítette, de már túl késő volt, mert átlépett a küszöbön, megragadta a kilincset, becsapta az ajtót, elfordította a kulcsot, és elkacagta a kacajt. Könnyed léptekkel sétált vissza a folyosón, mit sem törődve a varázslók felbőszült ordításával, akik most arra felfedezték, mennyire lehetetlen bármit is kezdeni varázsigékkel egy olyan helyiségben, amit direkt mágia átnemeresztőre építettek. Az oktávó vergődött, de Armand szorosan tartotta. Már rohant. Elméjét elzárva a hón alatti rémületes érzetektől, ahogy a könyv alakot változtatott, szőrös, szúrós és csontvátszerű formákat öltött. A keze érzéketlenné vált. Az elmosódó ciripelés, amit már korábban is hallott, határozottan felhangosodott, s egyéb hangok is hallatszódtak mögüle. Kacsingató hangok, hívogató hangok. Hangok, amiket elképzelhetetlen borzalmak adtak ki, és Armand úgy találta, túlontúl könnyen el tudja képzelni a hangadókat. Ahogy átnyargalt a nagy csarnokon, fel a főlépcsőn, az árnyékok mozgásba lendültek, csatasorba rendeződtek, és bekerítették. Arra is ráeszmélt, hogy valami követi, valami, aminek csattogó, obsztélul gyorsan szaladó lábai vannak. Jég képződött a falakon. Az ajtónyílások belerúgtak, ahogy elszáguldott mellettük. Lába alatt a lépcsőt kezdte egy nagy nyelvnek érezni. Ám nem hiába töltött oly sok órát az egyetem különleges agytorna termében mentális muszklikat fejlesztendő. Tudta, nem szabad hinni az érzékeknek, mert megtéveszthetőek. A lépcsők ott vannak valahol. Akard őket oda. Szólítsd őket a létbe, ahogy megmászod őket. És öcskös, jó lesz, ha jól csinálod. Mert ez bizony nem csak képzelődés. Nagy Attuin lelassított. A mennyei teknőc, akkora úszólábakkal, mint egy kontinens, küzdött a csillag vonzása ellen, és várt. Nem kell hosszasan várakoznia. Széltoló besompolygott a nagy csarnokba. Néhány fáklya világolt, és az egész úgy nézett ki, mintha valamiféle mágikus munkálathoz rendezték volna be. De a szertartásos gyertyatartókat felborították. A padlóra krétázott, bonyolult nyolcszögek elkerültek,
1: mintha valami táncot ropott volna rajtuk valaki, és a levegőt valamilyen, még ankh-morporki mértékkel is kellemetlen szag töltötte be. Kissé kénkőre emlékeztető, de főleg valami sokkal rosszabbra. Olyan szaga volt, mint egy dísztó fenekének. A távolból csattanás és kiabálás orkán hallatszott.
2: Úgy néz ki, a kapukat betörték, kommentált a széltoló. Tűnjünk innen, javasolta Betán. Erre vannak a pincék, közölte széltoló, és átvágott egy boltív alatt.
4: Ott lent?
2: Igen.
1: Inkább itt maradnál?
2: Kivett egy fáklyát fali gyűrűjéből, és elindult a lépcsőkön lefelé. Néhány lépcsőfordulóval lejjebb a falat már nem burkolták fatáblák, látszott a csupasz szikla. Itt, ott és amott nehéz ajtók voltak kitámasztva.
4: Hallottam valamit,
2: jegyezte meg két virág. Széltoló füle. Úgy tűnt, a lenti mélységekből jön valami zaj.
1: Nem hangzott ijesztőnek. Úgy hangzott, mintha egy csomó ember dörömbölne egy ajtón, és kiabálná, ajvé!
4: Ezek nem azok a dolgok a tömlöc létsíkokból, amiről meséltél, ugye?
2: Kérdezte Betán.
1: Azok nem átkozódnak így, mondta széltoló.
2: Na, gyerünk! Végig siettek a nyírkos folyosókon az elővöltött káromkodásokat és méről fakadó, ugató köhögést követve, amik valahogy megnyugtatólag hatottak, mert bármi, ami ennyire zihál, döntötték el a hallgatózók, kizárt dolog, hogy veszélyt jelentsen. Végül egy benyílóba vájt ajtóhoz értek. Olyan erősnek látszott, ami akár magát a tengert is vissza tudná tartani. Volt rajta egy csöpp kémlelő nyílás.
1: Hé!
2: Kiáltott a széltoló. Ez nem túl praktikus indítás, de semmi jobb nem jutott eszébe. Hirtelen csönd támadt. Aztán egy hang az ajtó másik oldalán nagyon lassan így szólt.
5: Ki van ott kinn?
2: Széltoló felismerte a hangot.
4: Ez rángatta ki az álmodozásból, s taszajtott a rettegésbe oly sok napos délután az osztályteremben évekkel korábban. Lumoél Panther volt, aki valaha személyes életcéljául tűzte ki, hogy a fiatal széltoló fejébe verje a kristály gömbből jóslás és idézés alapfogalmait, persze médiába.
2: Széltoló emlékezetébe idéződött egy malacpofa szúrós szemekkel, és a hang, amint azt mondja,
1: és most széltoló uraság kijön ide a táblához, és felrajzolja nekünk az idevágó szimbólumot.
2: És az 1000 mérföldes út. Keresztül a várakozás teljes osztályon, amint próbál visszaemlékezni arra, mi a francról motyogott a hang 5 perccel korábban. Még most is kiszáradt a torka a félelemtől és oktalan bűntudattól. A tömlöc létsíkok tutira nem voltak az anyagban.
1: Kérem, uram, én vagyok az széltoló, uram,
2: cincogta. Aztán látva, hogy két virág és Betán, hogy megbámulják, köhintett.
1: Igen,
2: tette hozzá, annyira elmélyítve a hangját, amennyire csak tudta.
6: Az van itt, maga a széltoló, úgy van, az van itt.
2: Az ajtó másik oldaláról suttogások, susogása hallatszott.
7: Széltoló, széldobó, emlékszem egy sülővére, aki nem volt? Az ike, emlékszel? Széltoló!
2: Csönd támadt. Aztán a hang megszólalt.
1: Feltételezem, a kulcs nincs a zárban, mi? Nincs, felelte széltoló.
7: Mit mondott? Azt mondta, nincs. Jellemző a fiúra.
1: Ki van benn? Kérdezte széltoló.
7: A mágia mesterei,
2: válaszolta a hang rátartian.
1: Miért?
2: Újabb csönd keletkezett, majd a zavarban lévő suttogások konferenciája hallott.
7: Minket bezártak,
2: mondta a hang kelletlenül.
1: Hogy? Az oktávóval?
2: Suttogás, suttogás.
1: Valójában az oktávó, nos, valójában nincs itt.
2: Nyögte ki a hang.
7: De ti igen,
1: faggatózott széltoló olyan udvarjasan, amennyire csak lehet, amikor valaki úgy vigyorog, mint egy nekrofil a hullaházban.
8: Ez az eset látszik fennforogni.
4: Van valami, amit tehetünk önökért? Érdeklődött buzgón két virág.
8: Megpróbálhatnátok kiszabadítani minket.
4: Fel tudjuk törni az árat?
1: Kérdezte Betán.
9: Nem hinném, válaszolta széltoló.
1: Teljesen betörő biztos.
4: Szerintem Cohen biztos képes lenne rá,
1: jegyezte meg Betán lojálisan.
4: Akárhol is van most.
1: A podgyász is semmi perc alatt be tudná törni, értett egyet a maga módján két virág.
4: Nos, akkor ennyi,
1: mondta Betán.
4: Térünk, menjünk ki a friss levegőre. Frissebb levegőre, minden esetre.
1: Elfordult, hogy kisétáljon. Ne, álljunk csak meg egy szóra, ágált széltoló.
8: Hát ez jellemző, nem igaz?
1: Az öreg széltolónak úgy se lesz semmi ötlete, honnan is lenne, mi?
6: Ó, dehogy, ő csak ballaszt, az bizony, rúgj bele, ha közelében jársz.
8: Nehogy számíts rá, hát ő csak egy...
4: Rendben van, bólintott Betán, halljuk.
1: Nagy senki, egy nagy semmi, egy tömegcsőd, csak egy mi?
4: Hogyan fogod kinyitni az ajtót?
1: Firtatta Betán.
10: Széltoló tátott szájjal bámult rá, aztán az ajtóra. Iszak masszívnak látszott, és a zár is öntelten kellette magát. De egyszer, régen, már sikerült neki. Széltoló, a diák, meglökte az ajtót, és az kitárult, mint szezám. És egy másodperccel később az ige a fejébe szökkent, és tönkretette az életét.
8: Figyelj!
10: Mondta egy hang a kémlelő nyílás mögül, olyan kedvesen, amennyire tőle telt.
8: Csak eridj és keríts egy varázslót. Légy jó fiú.
10: Széltoló mélyet lélegzett.
8: Álljatok hátrébb,
10: nyögte.
8: Mi?
1: Keressetek valamit, ami mögé elbújhattok,
10: vakkantotta, s hangja alig-alig remegett.
1: Ti is,
10: vetette oda Betánnak és két virágnak.
4: De te nem tudod?
1: Komolyan mondtam.
4: Komolyan gondolja. Erősítette meg két virág. Az a kísér a halántéken, tudod? Amikor az így lüktet, nos...
1: Kuss!
10: Széltoló bizonytalanul felemelte karját, és az ajtóra mutatott. Tökéletes csönd volt.
1: Ó, Istenek! Gondolta. Most mi lesz?
10: Hátsó agyának feketeségében az ige kényelmetlenül fészkelődött. Széltoló megpróbált összhangba vagy mi a fenébe kerülni a zárfémével. Ha képes lenne viszájcítani a fém atomjai közt annyira, hogy szétrebbessenek. Mi sem történt. Nagyot nyelt, és figyelmét a fára fordította. Ami öreg volt, s csak nem megkövesedett. És valószínűleg akkor se gyulladt volna meg, ha átították volna olajjal és egy kohóba vetik.
1: Azért mégis megpróbálta.
10: Azt magyarázva a vénséges molekuláknak, hogy fels le kéne ugrándozniuk, hogy felmelegedjenek. Saját elméjének feszültséggel terhes csöngyében rámerett az igére, ami meglehetősen zavarban lévőnek tűnt. Számításba vette az ajtó körüli levegőt is. Hogyan lehetne legjobban különös formákba csavarintani, hogy végül maga az ajtó egy teljesen más dimenzióban létezzék? Az ajtó a helyén maradt. Dacosan, szilárdan. Izzadva, és miközben elméje már belekezdett a végtelen sétába, ki a táblához a vigyorgó osztály színe előtt, kétségbe esetten visszatért újra az árhoz. Biztos, hogy apró kis fémdarabokból készítették. Egyáltalán nem nehezek. A képlelő nyílás felől elhaló nesz hallott. Annak messze, amint a varázslók lerázzák magukról a feszültséget és a fejüket csóválják. Valaki azt suttogta.
8: Nem megmondtam.
10: Kicsi nyikorgás hallatszott. Majd egy kattanás. Széltoló arca maszká merevült. Izzadság gyöngyözött le az álláról. Újabb kattanás kattant, kelletlen tengelyek súrlódtak. Armand megolajozta a zárat, de azt felszívta az évek során keletkezett rozsda és por. És az egyetlen módszer, amivel egy varázsló varázslatosan meg tud valamit mozdítani, ha csak nem fog igába valami külső erőforrást, az bizony saját agyának feszítő vasként történő használata. Széltoló minden erejével azon igyekezett, hogy megakadályozza, hogy az agya kifolyjék a fülén. A zár csikorgott. Fémrudak hajoltak meg rozsdamarta járataikban. Engedtek. Emeltyűket löktek meg. Az emeltyűk kattogtak. A rovátkák egymásba illeszkedtek. A hosszasan elnyújtott csikorgás alatt Széltoló térdre rogyott. Az ajtó sértődött sarokvasakon kivágódott. A varázslók kiúvakodtak. Két virág és Betán lábra segítették Széltolót. Elszürkült arccal szédelegve állt.
8: Nem rossz,
10: jegyezte meg az egyik mágus, miután hosszasan megszemlélte az árat.
8: Talán egy kicsit lassan ment.
11: Sose törődte azzal,
10: csattant fel Csigládvért. Vért.
1: Ti hárman, láttatok valakit idefelé jövet?
8: Nem,
10: felelte két virág.
1: Valaki ellopta az oktávót.
10: Széltoló felkapta a fejét.
8: Kicsoda? Armand.
10: Széltoló nyelt egyet. Magas fickó? Kérdezte. Világos hajú. Egy kicsit hasonlít a görényre.
8: Hát most hogy mondod?
10: Osztálytársam volt, mondta Széltoló. Mindenki azt mondta, hogy sokra fogja vinni.
8: Sokkal többet fog elérni, mint szeretné, ha kinyitja a könyvet,
10: mondta az egyik mágus, reszkető ujjakkal egy cigarettát sodorva septiben.
8: Miért?
10: Kérdezte két virág. Mi fog történni? A varázslók összenéztek.
8: Ez egy ősi titok, ami mágusról mágusra száll, és nem adhatjuk tovább, mit sem tudóknak,
10: közölte végül Vért.
1: Hogyan menjen már?
10: Legyintett két virág.
8: Hát, na, jó. Hát most már valószínűleg úgysem számít. Egyetlen agy nem képes az összes varázsigét tartalmazni. Össze fog roppanni, és egy lyuk keletkezik.
10: Lyuk? A fejébe?
8: Nem. A világegyetem szövedékében,
10: mondta Vért.
1: Lehet, hogy Armand azt hiszi, képes egyedül is ellenőrzése alá vonni, ám...
10: Hamarabb érezték a hangot, mint hallották. A kövekből indult lassú rezgéssel, aztán hirtelen átcsapott egy késélességű vinnyogásba, ami kikerülte a dobhártyát, és egyenesen az agyba fúródott. Úgy hangzott, mint egy éneklő, vagy kántáló, vagy sikító emberi hang, csak mélyebb, és sokkal a borzasztóbb harmonikus frekvencián. A varázslók elsápadtak. Aztán egy emberként megfordultak, és felvágtattak a lépcsőkön. Az épületen kívül nagy volt a csődület. Néhány fickó fáklyát tartott kezében, másoképp abba hagyták a gyújtós felhalmozását a falak mentén. Viszont mindenki felfelé bámult a művészetek tornyára. A mágusok keresztül furakodtak a rájuk se bagózó tömegen, és ők is felnéztek. Az ég tele volt holddal. Mind legalább háromszor akkora volt, mint a korong saját holdja, és mind árnyékba bújt, kivéve néhány rózsaszín holdsarlót, amit a csillag fénye megvilágított. Ám mindezek előtt a művészetek tornyának tetején fehéren izzó tombolás volt látható. Halványan ki lehetett venni a lakokat benne, ám azok nem hatottak megnyugtatólag. A hang közben átalakult milliószorosra kihangosított darázs zümmögésé. Néhány varázsló térdre roskadt.
1: Megcselekedte, rázta fejét Vért. Utat nyitott nekik.
10: Azok az izék démonok? Kérdezte két virág.
1: Démonok, felelte Vért. Összehasonlítva azzal, ami odafenn próbál betörni ide, egy démon maga a kémámor.
8: Rosszabbak, mint bármi, amit el tudunk képzelni, tette hozzá Panther.
12: Kösz szépen. Én elég szörnyű dolgokat is el tudok képzelni, mondta Széltoló.
7: Ezek onnál is rosszabbak.
4: És most mit szándékoztok tenni?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: ha három lábon gyába korsz. Ezt a mesét 5 évvel ezelőtt meg akartam írni, mégiscsak most láthatok hozzá, mert nagyon sok utánjárásba került. A kislány miatt, akiről a történet szól. Csak annyit tudtam róla, hogy szőke és szép, zöld szeme van. Ezt különben láthatja mindenki, aki nem vak. De mire megyek én azzal, ha tudom valakiről, hogy kívül milyen? Azt szerettem volna tudni, belül milyen. És ez került sok utánjárásba. Mert meg kellett kérdeznem majd mindenkit, aki ismerte. Egy remetét, egy vadászt, az édesapját, egy boszorkát, egy tündért, egy kecskepásztort, egy gombát, az anyját, egy barátnőjét, egy királyt, egy szép lányt, egy málnabokrot, egy apácát, még kamakkát, egy salabaktert, egy kúnt, egy kánt, egy kanonokot, egy számtantanárt, egy fánkot, és egy elefánkot, és Julit, és Gyurit, és mert állítólag minden tud, Vacskamatit, és végül a kislányt. Hát ez bizony sok időbe telt. Egyiktől a másikig 7 napot kellett gyalogolnom. Pedig hiába, mert egy csipetnyit se lettem okosabb a válaszaiktól. A remete azt mondta, kerge. A vadász, hogy kósza. Az édesapja, hogy álomjáró. A boszorka, hogy zsémbes. A tündér, hogy cserfes. A kecskepásztor, hogy kelekótya. A gomba meg, hogy bolondos. Az anya, hogy csupa szív. A barátnője, hogy cifra. A király, hogy szende. A szép lány, hogy csúnyácska, a málnabokor, hogy kedves, az apáca, hogy mézesmázos. Mikka-makka meg azt, hogy csiperi? Ki érti ezt, hogy csiperi? Ez a Mikka-makka különben mindig ilyeneket beszél, még hogy csiperi. Nincs is ilyen szó. A salabakter, hogy szeleverdi, a kún, hogy tündérszép, a kán, hogy csalfa, a kanonok, hogy csenevészke, a számtantanár, hogy szikraeszű, a fánk meg azt, hogy morcos, az elefánk, hogy ostobácska, Juli, hogy kényes, Gyuri meg, hogy fényes, Vacskamati meg azt mondta, tulipántka, a kislány maga, hogy jaj, nem tudom. Hát ezzel aztán nem sokra megyünk. Mert hogy lehet egy kislány egyszerre kerge, kósza, álomjáró, zsémbes, cserfes, kelekótya, bolondos, csupaszív, cifra, szende, csúnyácska, kedves, mézesmázos, csiperi, ajaj, szeleverdi, tündérszép, csalfa, csenevészke, szikraeszű, morcos, ostobácska, kényes, fényes és tulipántka. Meg jaj, nem tudom, jaj, nem tudom. De a mesét akkor is el kell mondani. Egy szép napon a kislány kora reggel elment az erdőbe gombát szedni, azzal, hogy legkésőbb délre hazajön. De nem ért haza délre. Még jó délutánra se. Az apja meg az anyja nagyon megijedt. Egyik szaladt erre, másik szaladt arra, keresni kezdték a kislányt. Segített nekik keresni a vadász, a tündér, a kecskepásztor, a király, a málnabokor, Mikka-makka, a kún, a számtantanár, Juli, Gyuri és Vacskamati. A többi, mármint a remete, a boszorka, a gomba, a barátnő, a szép lány, az apáca, a salabakter, a kán, a kanonok, a fánk és az elefánk, a füle botját sem mozdította, nem segített. Azért ők is olvassák tovább a mesét, olyanoknak is írtam, akik nem segítenek. Késő este már jócskán sötétedett, amikor a kecskepásztor ráakadt a kislányra. Hát te kelekótya, merre csavarogtál? Kiáltott fel olyasféleképpen, hogy egyszerre csengett a hangjában öröm is, meg szemrehányás is. Jaj, kecskepásztor, mondta a kislány, képzeld, mi történt velem. A fekete tónál voltam. A fekete tónál, csodálkozott a kecskepásztor. Hisz ez olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka-makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Kopott volt, de nem toprongyos, nem volt nagy, mégis méltóság teljes. Ellenséges se volt, de bizalomgerjesztő se. Zsalui zárva, a hozzávezető utakat benőtte a fű, az ajtaja nyitva volt, onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiabálta valaki. Segíts! Oldozd el a köteleimet! Nyisd ki a zsaluimat! Söpörd ki a pókhálóimat! Fényesíts ki az ablakaimat! Súrold fel a szobáimat! Meszeld ki a falaimat! Simogasd meg a homlokomat! Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Egyikben, mint egy székhez kötözött embert láttam volna. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, kecskepásztor. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? A kecskepásztor ráncolt a homlokát. Ránc hátán ránc. Végre nagy nehezen kibökte. Nem tudom. Nem tudom, mit kellett volna csinálnod. Ebben a pillanatban lépett ki a sűrűből Vacska Mati. Jaj, de jó, hogy megvagy, Tulipántka! Kiáltott. Hol a csodában jártál? Halálra kerestünk. Ó, Vacska Mati, képzeld, a fekete tónál voltam. A fekete tónál? Csodálkozott Vacska Mati. De hisz az oly mélyen bent van az erdőben, hogy még Mikka Makka sem merészkedett odáig. Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkadtam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyest, kopott volt, loncsos, nagy és ellenséges. Rozzant zsalúj beszögezve, az udvarán derékig érő gaz. Az ajtaja nyitva volt. Onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt ordítozta valaki. Azonnal eloldozd a köteleimet! Kinyisd a zsalúimat! Kisöpörd a pokálóimat! Kifényesítsd az ablakaimat! Felsúrold a szobáimat! Kimeszeld a falaimat! Megsimogasd a homlokomat! Reszelős, rikácsoló hang volt. De azért én beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magam, alig derengett valami. A folyosóról nyíló ajtók mind tárva. Bagoly szemek, pókhátak fénylettek a szobákban, sárkányfogak, csontok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világcsúf, fogatlan, gonoszarcú embert láttam. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Vacska Mati. Mondd! Nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom? Kioldozni, megkötözni, kitárni, beszögezni, felsúrolni, besározni, kiáltozott bolondul Vacska Mati, és erre a kiáltozásra lépett elő a sűrűből Mikka Makka.
1: Jaj, de jó, hogy megvagy, Csiperi, mondta. Jó, hogy elvesztél, de csak attól, hogy megkerültél,
0: mert Mikka Makka mindig ilyesféléket mond.
1: Hol a csodába jártál?
0: Ó, Mikka Makka, képzeld, a fekete tónál voltam.
1: A fekete tónál? Csodálkozott Mikka Makka. De ez az olyan mélyen bent van az erdőben, hogy még én sem merészkedtem odáig.
0: Bizony, nagyon messze van, bólogatott a kislány, de muszáj volt oda mennem, mert kiáltozást hallottam felőle. Először csak nagyon gyengén, nem is értettem a szavakat, de olyasféle kiáltozás volt, hogy közelebb kellett mennem. A fekete tó partján bukkantam ki az erdőből, s tudod, mit találtam ott? Egy öreg házat, fazsindelyeset. Barátságos, szép ház volt, frissen meszel, makulátlan, zöld zsalui becsukva, az udvarán ápolt pázsit, kavicsa a megszórt utat. Az ajtaja nyitva volt, onnan bentről hallatszott a kiáltozás. Azt kiáltozta valaki.
2: Kérlek, oldozd el a köteleimet, nyisd ki a zsaluimat, söpörd ki a pókhálóimat, fényesítsd ki az ablakaimat, súrold fel a szobáimat, meszeld ki a falaimat, simogasd meg a homlokomat. Nagyon kérlek, ments meg engem!
1: Beléptem a házba. Húzatos, sötét folyosón találtam magamat, alig derengett valami. A folyosóron nyíló ajtók mind tárgya. Ezüst hegyek, aranydombok fénylettek a szobákban, drága kövek és elefántcsont szobrok foszforeszkáltak. Egyik szobában egy székhez kötözött világszép, szomorú arcú fiút láttam. Nagyon megijedtem, kiszaladtam a házból, és azóta is futok. Jaj, de jó, hogy itt vagy, Mikka Makka. Mondd, nem baj, hogy elszaladtam? Mit kellett volna csinálnom?
0: Mikka Makka összevonta a szemöldökét, nagyot szívott a pipájából, és az égre nézett, mint mindig, ha valami nagyon fontosat akart mondani.
1: Ha három lábon gyábokorsz, mondta átszellemülten, a kálán púgra nem tudsz menni.
0: A kislány eltátotta a száját, úgy bámult rá.
2: De hát ebből egy szót se értek,
0: mondta fancsali arca. Mikka Makka magasra tartotta a mutató ujját.
1: Majd megérted, mondta. Hi-hi-hi, he-he-he.
0: És hi-hi-hi, he-he részett. Mikka Makka nagyon szomorúan tudott hi-hi-hi, he-he részni.
1: Megérkeztek a többiek is, akik a kislányt keresték. Nagy volt az öröm. Odahaza még táncoltak is egy sort nagy vígasságukban. De a kislány egyre szomorúbb lett. Nem nagyon értették, csak Mikka Makka tudta, azért szomorú, mert egy megkötözött ember jár az eszében, akinek csukva a zsalui, pókok szőtték be szobáit, piszkosak az ablakai, sáros a padlója, foltosak a falai, és egy árva simogatás sem jut a homlokára. Nem is tudott a kislány egész éjjel aludni, már kora hajnalban talpon volt, indult volna vissza a fazsindelyes házhoz. Csak hogy egyedül nem mert. Elment hét mesteremberhez, egy kötéloldozóhoz, egy zsalunyitogatóhoz, egy pókhálószedőhöz, egy ablakfényesítőhöz, egy padlósúrolóhoz, egy meszelőmesterhez és egy homloksimogatóhoz. Szükségem lenne a segítségetekre, mondta nekik. Mind a hét bólintott, és mind a hét azt mondta. Szolgálatom ára éppen egy arany. Az összesen 7 arany. Honnan vegyen egy kislány 7 aranyat? Kért az apjától, nem volt neki. Kért az anyjától, annak se volt. Elment hát 7 napra a királyt szolgálni. Az első napon kibogozott 100 csomós kötelet. A másodikon kinyitott 200 zsalut, a harmadikon lesöpört 300 pókhálót, a negyediken kifényesített 400 ablakot, az ötödiken felsúrolt 500 piszkos padlót, a hatodikon bemeszelt 600 foltos falat, a hetediken sírt rít, de azért a napért is megkapta az 1 aranyat. Együtt volt a 7 arany, elindult hát a 7 mesteremberrel a fekete tó felé. Oda is értek, de hiába járták körül 3-szor is, semmiféle házat nem találtak. Ekkor a kislány fölkiáltott. Most már értem. Mit értesz?
0: Kérdezték a mesteremberek. Azt, szomorkodott a kislány, hogy miért mondta Mikka Makka, ha 3 lábon gyábokorsz, a kálán pugra nem tudsz menni. A hétmester bólogatott. Úgy látszott, ők is értik.

0: Szorult hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó. Jó magas fa legfelső ágába. És jajgatott, jajongott, sírt keservesen. Szép hernyó volt. Piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme mint két rubin. Vagy három rubin, mert nem tudom pontosan, hány szeme volt a hernyónak. De akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt, mind a két, vagy mind a három szemével, pik, pak, hullottak a könnyek, vagy pik, pak, puk, az esetben, ha a három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is. Sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl, dörmögte a medve. Valaki ordít, rivolta a farkas. Valaki szepeg, mekkegte a kecske. Valaki sír, kiáltotta a róka. Valaki zokog, makogta a nyúl. Valaki ri, recsegte a borz. Valaki sír, ri, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hőscincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mind együtt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka, basszus, a kecske, tenor, alt, a borz és a nyúl, az egér, a cincér és a katica, szoprán. Az meg ott fent sírt, ríd tovább. Mentsük meg, mondta a medve. A medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas. A kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hőscincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hőscincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De... hogyan mentsünk meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Vagy izé... jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan menthetjük meg?
1: Talán neked nincs ötleted? Kérdezte a róka.
0: De igenis van, kiáltott a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük.
1: Nola, mondta a róka. Nem csak hét pettyed van, de eszed is.
0: Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak. Kicsit még vitatkoztak azon, ki legyen elő. A nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát.
1: Nem akarok megint herészni, mondta a róka. Így kell felállnunk, alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl.
0: Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl.
1: Na jó, egyezett bele a róka. Szóval, rajtam a borz. A borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fentről bömböl.
0: Nosza, felugrottak egymás hátára. Legtetőn a katica.
2: Egy hernyú,
0: kiáltotta.
1: Eléred?
0: Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát.
2: Még egy... hangya kellene, egy picurka hangya, ha rána hátamra épp elérni.
1: Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném.
0: A róka erre megint heherészett.
1: Ne vihogj, rázkodik tőle a májam, mordult rá a borz.
0: A katica meg mérgelődött fent. Ej, de buta vagy te, cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk?
1: Azt!
0: Vágta rá a hőscincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet.
1: Helyet cseréltek. A cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott, a májam! Mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon fába szorult.
3: Azt mondod, egy hangya kellene?
1: Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a katica.
2: Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya, akármilyen icurka, picurka.
3: Hely, hangya, hangya, gyere ide, hangya,
1: kiabálták mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka, picurka hangya.
0: Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót.

0: álmos palkó.
1: Na tessék,
0: mondta Frukkuska, és igen mérges lett. Még a kis lábúja is bizsergett a méregtől, mert ez a palkó már megint aludt.
1: Ébredj!
0: Kiabálta Frukkuska, és jól megrázta palkót. Sokra ment vele, mondhatom. Morrant egyet palkó, és a jobb oldaláról átfordult a bal oldalára. Eddig a jobb keze volt a feje alatt, úgy aludt, most meg a bal keze volt a feje alatt, úgy aludt. Frukkuska nem hagyta annyiban.
1: Hé! A kismutató is a 12-esen van, meg a nagymutató is. Az pedig, ha jól tudom, azt jelenti, hogy dél van. Te meg itt alszol, gyere játszani!
0: De palkó most már meg sem moccant. Érdekelte is őt a kismutató meg a nagymutató, csak aludt, csak szundikázott.
1: Nagyi! Kiabált Frukkuska. Nagyi, segíts!
0: Nagyi bejött a konyhából, még a főzőkanál is a kezében maradt, mert éppen ebédet főzött. Mi a baj, kicsikém?
1: Nézd, folyton csak alszik.
0: Biztosan nagyon álmos, mondta Nagyi. Biztos nagyon elfáradt valamiben.
1: Ennyire semmiben nem fáradhatott el, mondta Frukkuska.
0: És akkor át kiáltott, hogy attól a leghétalvóbb hétalvó is felébredt volna, csak éppen álmos palkó nem mozdította rá a füle bottyát sem. Arra azonban jó volt a kiáltás, hogy apu meg anyu, akik éppen akkor érkeztek haza, meghallják. Szaladt a kis Frukkuskához.
1: Nicsak, mondta anyu, az új barátod még mindig alszik? Hát éppen ez az,
0: mondta morcosan Frukkuska.
1: Na várj, majd én felébresztem,
0: mondta apu, és odament, szeliden megrázta álmos palkót. De rázhatta, cibálhatta, álmos palkó csak aludt. Ráadásul megjött Kovács Pisti is, Frukkuska legjobb barátja.
1: Na hol az a fiú, akivel olyan jót játszunk?
0: Frukkuska szégyenkezett.
1: Alszik,
0: mondta mogorván. Ott álltak tanácstalanul. Aztán kórusban kiabálni kezdtek.
1: Ébredj föl, kisfiú!
0: De az bizony nem ébredt föl. Na, én megyek vissza főzni, mondta Nagyi, mert soha sem lesz kész az ebéd.
1: Én meg segítek,
0: mondta anyu, apu meg elment megszerelni valamit. Kovács Pisti meg gúnyosan nézegette egy darabig álmos palkót.
1: Szép kis barát,
0: mondta, és ő is hazament. Ott maradt Frukkuska egyedül álmos palkóval.
1: Na, ebből elég volt,
0: mérgeskedett.
1: Itt vagy már egy hete, és csak alszol, és alszol, és alszol. Nem kell nekem ilyen barát, hord el magad innen!
0: Hallotta-e álmos palkó? Ki tudja. Minden esetre férget, forgott, mint akinek nem a legtejebb az álma.
1: Persze, hogy is lett volna tej az álma, amikor Frukkuska ott kiabált. Ki, ki, ki! Ott vernyákolt. Ver, ver, ver! És ott nyervákolt. Nyer, nyer, nyer a fülébe. Hogy nem firget forgott volna?
0: Na de eladdig és olyannyira, hogy álmos palkó nem bírta tovább. Felült.
1: Na végre!
0: Mondta Frukkuska.
1: Csak hogy fölébredtél.
0: No, gondolta aztán magában, szó sincs róla, hogy fölébredt. Csak fölült.
1: Ki hitte volna, hogy ez ültében is tud aludni? Hely, palkó!
0: Csípte Frukkuska, fújta Frukkuska, rázta Frukkuska.
1: Nem is hiába, mert álmos palkó felállt.
0: Kicsit szédelgett, kicsit támolygott, kicsit kótyagos volt, de állt, úgy ám a két lábán.
1: Na végre,
0: kezdett bele Frukkuska, de abba is hagyta rögtön, mert mit látott?
1: Hogy áll ugyan álmos palkó a lábán, de áll...

0: hátában is alszik. Még mérgesebb lett Frukkuska, kiabálta, hogy a torkán kifér. Takarodj! Hordd el magad, te! Álomszuszék! Álmos Palkó egy icinke pillanatra kinyitotta a szemét, nagy csodálkozva Frukkuskára nézett, de azon nyomban be is koppant a szeme. Aludt tovább. Nem fekedsz vissza, ripakodott rá Frukkuska, de az alvó Álmos Palkó nem is akart visszafeküdni. Megindult az ajtó felé. Alva! Kinyitotta az ajtót, kiment, lecsuszogott a lépcsőn, és nem sokára már az erdő felé bandukolt. De messziről is látszott, hogy rakja ugyan egymás elé a lábát, megy, megyeget, de járás közben is alszik az Isten adta. Na hát, rázta meg a fejét Frukkuska, ilyet se láttam még. Ülve is alszik, állva is alszik, jártában is alszik. Micsoda alak? Hátat fordított Álmos Palkónak, menjen, ahova akar az álomszuszékja. Álmos Palkó ment is. No, nem arra, amerre akart, hiszen aludt, hanem amerre a lába vitte. A lába meg miért, hogyan a mélységes, mély, sűrű erdőbe vitte. Botorkált egy darabig a mélységes, mély, sűrű erdőben, aztán puff, megbotlott egy gyökérben, és elvágódott. Elnyúlt a földön, mint a béka, talán meg is ütötte magát, de akár megütötte, akár nem, kélyesen fölsóhajtott, újra feküdt. Tetszett neki nagyon, bár esés közben is aludt. Hagyat fekve meg még jobban aludt. Nem zavarta dér, szél, zúzmara, aludt estig, aludt hajnalig. Hajnal tájt vetődött arra a nyugszi. Hallja ám a nagy szuszogást. Ez meg mi lehet? Egy életem, egy halálom, én bíz, megnézem, gondolta nyuszi, és oda lopakodott Álmos Palkó közelébe. Na nézd csak, mondta a nyuszi. Egy fiú! De milyen kedves fiú! A nyuszinak nagyon tetszett Álmos Palkó. Milyen szépen alszik! Mondta, és csak nézte, csak bámulta Álmos Palkót. Hanem Álmos Palkó nyöszörögni kezdett, forgolódott, fintorgott. Mi baja lehet? Tanakodott a nyuszi, és mivel ő maga is nagyon éhes volt, arra gondolt, hogy biztos nagyon éhes ez a fiú. Már futott is. Egy-két ugrás, hová-hová nem, s már fordult is vissza, már ott is volt Álmos Palkónál. Hé! Mondta neki. Itt egy káposztatorzsa. Álmos Palkó persze nem ébredt föl, csak a kezét nyújtotta. A nyuszi belenyomta a káposztatorzsát, Álmos Palkó meg him-ham megette. Álmában! A nyuszi egy kicsit csodálkozott. No né, ez még enni se ébredt föl, de aztán csak megrántotta a vállát, biztosan nagyon álmos. Az a fontos, hogy jól lakott, mert még álmában is látszott Álmos Palkón, hogy jól lakott. A nyuszitól alhatott volna Álmos Palkó tovább, csak hogy ajjaj, arra felé lopakodott a róka. A nyuszi idejében észrevette, ébrezgette is Álmos Palkót. Hé, fiú! Suttogta neki. Ébredj, mert jön a róka! Ha ébren vagy, nem mer bántani, de ha alszol, fölfal! Na persze, Álmos Palkónak aztán mondhatta. Aludt őkelme, mint a bunda. A róka meg már ott örvendett. Milyen szerencse! Mondta. Látom, itt szunnyadozik a reggelim. Jaj, meg akarod enni? Ijedezett a nyuszi. Ha, mit gondoltál? Egykélkedett a róka, és lépett egyet Álmos Palkó felé. Na-na, mondta akkor a nyuszi. Mi az, hogy na-na? Torkolt meg a róka. Csak nem szemtelenkedni akarsz? Isten ments, mondta a nyuszi. Tőlem azt csinálsz, amit akarsz, csak figyelmeztetlek, hogy ez a fiú álmossággal van megfertőzve. Ha megeszed, úgy elalszol, mint a pinty, és lesheted, mikor ébredsz föl. A róka szólt a homlokát, hol a nyuszira, hol meg Álmos Palkóra nézett. Jaj, csak elhiggye, izgult a nyuszi. Na, éppen még az álomkor hiányzik, mondta a róka, és elfordult Álmos Palkótól. Elhitte, örült magában a nyuszi. No, de nem sokáig örülhetett, mert a rókának megvillant a szeme. Tudod mit, mondta. Akkor téged eszlek meg, és már ugrott is. Nyuszi se volt rest, úgy futott, ahogy a lába bírta. A róka meg a nyomában. Egyre közelebb ért, egyre közelebb. Most megvagy, kiabálta diadalmasan, de hopp, a nyuszi elkezdte a zegzugos futást. Ezt nagyon utálta a róka. Nem is csoda, mert a zegzugos futás gyors, váratlan kanyarokból áll, és ilyenkor az üldözőnek is kanyarognia kell. Csak hogy ebben a nyuszi mindenkinél nagyon mester, mire a róka nagy nehezen kettőt kanyarodott, a nyuszi már árkon-bokron túljárt. Na megállj, morgott a róka, elkapom még a tapsi füledet. Megfordult, visszagyalogolt álmos palkóhoz. Éppen idejében, mert ott csettingetett, örvendezett álmos palkó mellett a farkas meg a medve. Ide néz, róka, koma, micsoda jó reggelit találtunk, mondta a farkas. Gyere, meghívunk rá téged is, törmögte a medve. Ajaj, hozzá ne nyúljatok, mondta a róka. Álmossággal van megfertőzve, ha megeszitek, egy életre elalusztok. Ez bizony nem volt jó hír. Mirgett, morgott a két fene állat. De ha fölébred, csak megehetjük, mondta a medve. Akkor már biztos nem lesz álmossággal megfertőzve, toldotta meg a farkas. A róka most már nagyon bánta, hogy elkergette a nyuszit, hiszen ő tud mindent erről az álmosság fertőzésről. Ezt csak a nyuszi tudná, mondta, de sajnos ő messze jár. De nem járt messze. Ott bújt egy nyárfa mögött. Visszajött, mert megszerette álmos palkót. Meg is szólalt. Ha fölébred, már nem lesz álmossággal fertőzve. Hát te itt vagy, ordított fel a róka. Itt, mondta a nyuszi futásra készen. De ha bántani akarsz, egy szót sem mondok többet. De hogy akar bántani? Mordult egyet a medve. Mondd csak tovább. Jó, mondta nagy ravaszul a nyuszi. De csak akkor ébred föl, ha minden reggel, délben és este adtok neki enni. Azt álmában megeszi, és valamikor majd fölébred. Így történt hát, hogy álmos palkónak a róka, a medve, meg a farkas hordott enni. Jól élt álmos palkó. Sült csirkét, oldalast, száraz kolbászt evett. Na persze, meg sárgarépát, káposztát. A nyuszi gondoskodott a vitaminról. Gömbölyödött, kerekedett álmos palkó a sok jó falattól, a nagy böhöm ragadozók meg tapsikoltak. Jó zsíros reggelünk lesz, mondta a medve. A vagy ebédünk, mondta a farkas. Vagy vacsoránk, attól függően, hogy melyik napszakban ébred föl ez a dagat, bölcsködött a róka. De a dagat csak nem akart fölébredni. Húzta a lóbőrt éjjel, húzta a lóbőrt nappal. Tőle aztán eshetett, fújhatott, fagyhatott. Azaz, hogy fagyni már nem nagyon fagyott, mert gyöngéden kibomlott a tavasz, az esők is langyosak, a szelek is sejmesek voltak. Hé, lassan virágba borulnak a fák, és te még mindig alszol, türelmetlenkedett a róka. És nézd csak, erre mintha megmozdult volna álmos palkó. Talán ez a jó módszer, örült meg a róka. Csendre intette két társát. Odahajolt álmos palkó füléhez, sugdosni kezdett neki. Itt a tavasz, sugta. Langyos szelek fújdogálnak, sejmes esők esdegélnek. De semmi. Álmos palkó újra csak nem mozdult. Virágba borultak a fák, próbálkozott a róka. Erre aztán újra megmozdult álmos palkó. Csupa virág minden fa, buzgolkodott a róka. Álmos palkó fölült, kinyitotta a szemét. Virágoznak a fák? Kérdezte. De még mennyire? Vigyorgott a róka. Csak hogy nem neked. És kitátotta a száját. Kitátotta a farkas is, meg a medve is. Menekülj! Visította a nyuszi egy fa mögül. De álmos palkó megdermett a rémülettől. Moccani sem tudott, csak reszketett, mint a nyárfa levél. Hát nem frukkuskánál vagyok, nyögte ijedten. De nem ám, rendett a három rettentő, bettentő állat, és léptek egyet álmos palkó felé. A vadász, hazudta a nyuszi. És amíg a hármak vadászt keresve jobbra-balra tekingettek, álmos palkó, mint a mókus, felmászott egy nyárfára. Még illett is a nyárfa levelek közé, hiszen úgy reszketett, mint a nyárfa levél. Megszökött az ebédünk, bődült el keservesen a farkas. Ugyan már, legyintett a medve, de nem tudod, hogy a medvék úgy másznak a fára, mint a mókus. Üdesüss! Keményen megragadta a fa derekát. Na jaj, neked, álmos Palkó, és szuszogva, nyögve elindult fölfelé. Hát, hogy mint a mókus, az enyhe túlzás, de akárhogyan is, a medve egyre közelebb jutott álmos Palkóhoz. Jaj, mi lesz velem, jaj, mit csináljak? Sápítozott álmos Palkó, s reszketett, a nyárfa levelek ámulva bámulták. De szépen reszket, mondták a nyárfának. Nyárfa anyánk, fogadjuk magunk közé. A medve már nyúlt is a karmos mancsával, na még egy icurka, picurka, és megvagy álmos Palkó, de akkor a nyárfa azt mondta, tényleg nagyon szépen reszket, gyermekemmé fogadom. És hopp, álmos Palkó abban a szempillantásban nyárfa levéllé változott. A medve felbődült.
1: Hely, hol a reggelink?
0: De bőghetett, ordibálhatott, nem látott mást azon a fán, csak ezer meg ezer nyárfa levelet. A nyuszi tapsolt, örvendezett odalent. Megmenekült álmos Palkó. A három hoppon maradt rusnya féreg meg dohogva, morogva elhordta magát. Kisfiú, elmentek! Kiabált föl a nyuszi a fára. Visszaváltozhatsz és lejöhetsz! De a sok levél csak reszketett odafön. Egyik olyan volt, mint a másik. Álmos Palkó nem változott vissza. Hé, kisfiú! Kiabált a nyuszi. De mint hiába kiabált. Csak a szél látta, hogy az egyik nyárfa levél sírdogál, rédogál. Felszárítom a könnyeidet, mondta a szél, és megsimogatta a nyárfa levelet. De bizony hiába, a nyárfa levél nem tudta abba hagyni a sírást. Folytak, potyogtak a könnyei. Miért dobtál ki, Frukkuska? Egyre csak azt motyorázta. És Frukkuska... Akár hiszitek, akár nem, egyre többet járt a fejében álmos Palkó. Hol lehet? Merre járhat? Alszik-e még? Vagy fölébredt? S ha fölébredt, visszajön-e? Olyannyira, hogy még a mélységes, mély, sűrű erdő szélére is elment Frukkuska, és elkiáltotta magát. Álmos Palkó! Gyere vissza! De válasz nem érkezett. Csak a szél zúgott, csak a szél búgott, csak a szél dobálszott. A tavasz meg egyre furcsább lett. A fák nem akarták elhányni a virágaikat. Álltak konokon, pompáztak fehérben, röpke rózsaszínben. Hé, fák! Mondták az emberek. Csodaszépek vagytok, de most már ideje lesz gyümölcsöt érlelni. Hé, fák! Mi lesz? A fák meg se rezzentek a kiáltozásra. Pompáztak, illatoztak tovább, de szépségük komoly lett baljóslatul. Egy szép virágzó fa olyan, mint egy mennyasszony. Ezek mégis olyanok voltak, mint az özvegyek. És egy szép napon Frukkuska éppen a házuk ablakában állt. Mit lát? Nézd csak, megmozdultak a fák. Kiszakították a gyökereiket a földből, s amúgy virágosan, szomorúan, pompázóan, ijesztően elindultak Frukkuskáik háza felé. Egy-kettőre virágrengeteg vette körül a házat, ameddig a szem ellátott, rezegtek a fehérek és a rózsaszínek. De nem volt elég, egyre csak jöttek a virágba borult fák. Ilyet se láttak még soha az országutak. És a sok fa mind Frukkuskára bámult. Mit akartok tőlem? Kérdezte ijedten. S fölzúgtak a fák. Sejtelmes zúgás volt mindenki számára érthetetlen. Csak Frukkuska értette, mit zúgnak a fák. Hol van álmos Palkó? Ide jött, te hozzád. Álmos Palkót keresték a fák. Uramisten, mondta ijedten Nagyi, mit akar itt ez a sok fa? Anyu is ijedten kapaszkodott apuba, és Frukkuskára néztek, mintha tudták volna, hogy Frukkuskának valami része van a dologban. Rögtön jövök! Mondta Frukkuska, és kiszaladt a házból, egyenesen neki a mélységes, mélysűrű erdőnek. Hova szaladsz? kiabált utána Kovács Pisti, de Frukkuska meg se hallotta, csak futott. Amikor aztán a mélységes, mély sűrű erdőbe ért, kiáltozni kezdett. Álmos Palkó! Álmos Palkó! Merre vagy? De bizony a mélységes, mély sűrű erdő nem válaszolt. Még szerencsé, hogy a nyuszi meghallotta Frukkuska kiáltozását, oda kiabált neki. A nyárfán! A nyárfán! No, de nyárfa sok volt. A patak partján 100 is állt, ha nem több. Frukkuska mindegyikre fölmászott, álmos palkó, mondogatta. Rezegtek, remegtek a nyárfa levelek, nem szóltak semmit. Fölhorzsolta Frukkuska kezét a nyárfák kérge, vérzett a tenyere. Elfáradt nagyon, de nem hagyta abba, ment nyárfáról nyárfára. Már suttogni is alig tudott. Álmos palkó, suttogta. És egyszer csak, nézd, látám egy nyárfa levelet, de furcsa nyárfa levél, potyognak a könnyén. Frukkuska odahajolt hozzá, megsimogatta. És a nyárfa levél abban a szempillantásban visszaváltozott álmos palkóvá. Frukkuska boldogan felkiáltott, de örvendezése nem volt idő, mert álmos palkó, mint a csík, lekúszott a fáról, és futás ki az erdőből. Frukkuska meg utána. Amerre futott álmos palkó, mind megérintette a virágzó fák derekát. A fák boldogan felsóhajtottak, ledobták magukról a szíromruhát, s virágjuk helyén duzzadni kezdtek a kis zöld gyümölcsök. Mikor Frukkuskáék házához értek, a fákból boldog kiáltás szakadt föl, egy röppenéssel minden fa a régi helyén termett, s behunyt szemmel várta, hogy álmos palkó megérintse őt. Álmos palkó meg csak futott, csorgott róla a verejték. Minden virágzó fát megsimogatott, s a keze nyomán duzzadni kezdtek a fák gyümölcsei. Frukkuska egy darabig futott álmos palkóval együtt, de nem sokára annyira elfáradt, hogy haza kellett mennie. Aludt egy sor, kipihente magát, s amikor fölébredt, első dolga volt, hogy megvetett egy ágyat. Puha párnát tett bele, friss, ropogós lepedőt. Hát te, kérdezte Nagyi, kinek veted az ágyat? Álmos palkónak, mondta Frukkuska. No csak, mondta apu, aztán megint méltatlankodsz majd, hogy egész nap alszik. Frukkuska rázta a fejét, és elmesélte, mi dolga van a világban álmos palkónak. Gondolhatjátok, várták nagyon mindannyian. Anyu még egy pizsamát is vett álmos palkónak, hogy jobban essen neki az alvás. Ha tudnám, mi a kedvenc étele, azzal várnám haza. Jó lesz neki az én kedvenc ételem is, bableves túrós lepénnyel, mondta Frukkuska. Ezt mi Kovács Pisti is helyeselte, mert mit agadás szerette a túrós lepényt. Így aztán közösen várták álmos palkót. Nagyi, anyu, apu, Frukkuska. És Kovács Pisti is minden nap átjött segíteni a várakozásban. Lesték az utat az ablakon keresztül. De álmos palkónak minden virágzó fát meg kellett érintenie, hogy gyümölcsöt tudjanak érlelni. Gondolhatjátok, akármilyen gyorsan futott, s hiába nem állt meg se éjjel, se nappal, sokáig tartott, amíg az utolsó galagonya bokrot is megérintette. De akkor aztán hazament. Fáradt volt, sabzott volt. Jaj, de örültek neki mindannyian. Legjobban persze Frukkuska. Remélem szereted a bablevest meg a túrós lepényt, kérdezte Nagyi álmos palkó. Kedvenc ételem, suttogta álmos palkó, és majd hogy nem elaludt. Annyira persze még telt, hogy megették a finom ebédet. Akkor aztán valamennyien ott sürgölődtek álmos palkó körül. Gyerünk az ágyacskába, mondták, zötty. Álmos palkó már benn is volt az ágyban. Frukkuska betakargatta, és dehogy csípkedte, dehogy ráncigálta, dehogy vernyákolt, dehogy nyervákolt, dehogy kiabált a fülébe. Tudta, hogy álmos palkó majd jövő tavasszal kipattan az ágyból, és megérinti a virágzó fákat. Álmos palkónak nagyon fontos dolga van a világon. Így hát inkább csendreintően a szája elé emelte az ujját. De nem kellett ott csendreinteni senkit, Lábújhegyen járt mindenki. Nagyi, Nem zörgött a konyhában az edényekkel. Apu se döngő léptekkel ment át a szobán. Anyu, míg a mosógépet se kapcsolta be aznak, nehogy zavarja álmos Palkót. Még a sumi kutya se vakkantott, se örömében, se bánatában. Frukkuska meg Kovács Pisti ott ültek álmos Palkó ágya mellett. Vigyázták az álmát. Bizony jól teszik, mert mi lesz a világgal, ha álmos Palkó nem tudja kiadni magát.

two, three. Oh, shut. Don't hurt yourself now. Here we go. Dip.

Mit ugrálsz hideg? Egy szép augusztusi napon nyitva maradt a Szaratov ajtaja. Aha, mormogta odabent a hideg. Most itt az alkalom. Féloldalasan kislisszant a résen. Megállt a konyha közepén, rettentő szemmel körülnézett. Majd most megmutatom nektek, sziszegte vészjóslóan. Kihúzta magát, behajlított karját válmagasságba emelte, fitogtatta az izmait. Olyan izmai voltak, mint egy kafferbivajnak. A mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épp fülű bögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában? A húsvágó bárd, a merőkanál, a bojtos bugykos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom hökkenten nézett rá. A hideg tánclépésben végiglejtett a konyhán, majd ökölvívó állásba helyezkedett. Vészjósló hangon kérdezte, melyikötökkel kezdjem? Körülnézett, majd ezzel egy időben azt mondta, a konyhában mindenki behúzta a nyakát. Azt gondolták, jaj, nehogy rajtam kezdje. Csak a körömreszelőnek, mit keres egy körömreszelő a konyhában, jutott eszébe. Mit akarhat ez kezdeni? A hideg meg újra azt mondta. Egy kövér verejtékcsepp jelent meg a homlokán. Bal karján elernyesztette az izmokat, a homlokához nyúlt, elkente rajta a verejtékcseppet. Közben a bal lába megrodjant. Majd én most... Kezdte volna újra, de csak szánalmas suttogásra telt. Megrodjant a másik lába is. Ó, jaj! Mondta a hideg, s már patakokban ömlött róla a víz. Reszketett. De azért még egyszer megpróbálkozott. Most megmutatom nektek! Nyöszörögte, s elcsúszott. Minden ízében reszketve feküdt a konyha kövén. Segítség! Mondta ekkor. Segítsetek! Gyorsan odafutott hozzá a mozsár, a konyhaszekrény, a fületlen bögre, az épp fülű bögre, a kávédaráló, a háromlábú hokedli, a körömreszelő, mit keres egy körömreszelő a konyhában, a húsvágó bárda, a merőkanál, a bojtos bugykos, a teljes köcsög, a piros fedő, a kék fedő, az alumínium fedő, a búrátlan lámpa, a konyhaasztal és a kettőbe vágott paradicsom. Betámogatták az elalélt hideget a Szaratovba, és rácsukták az ajtót. Ez még azért majd megmutatja nekünk, figyeljétek meg, mondta a körömreszelő. Mit keres egy körömreszelő a konyhában? Majd decemberben megmutatja. A többiek hallgattak. Megértek már jó néhány decembert. A mozsár egy maga 150-et. A hideg meg gyógyulgatott a Szaratovban.

0: a kék meg a sárga. Egyszer két festék pötty, egy kék meg egy sárga, egymás mellé esett a papírra. Egészen közel, a szélük összeért.
1: Nem menne kicsit távolabb?
0: Kérdezte ingerülten a kék.
2: Menjen maga,
0: válaszolta a sárga,
2: s különben is, talán köszönne.
0: Ezzel hátat is fordított volna, mert a kéket parasztos színnek tartotta. Csak hát ez a festékpöttyöknél nehéz ügy, mert sem odébb menni, sem hátat fordítani nem igen tudnak.
1: Még hogy én köszönjek egy sárgának,
0: morgott fitymálóan a kék, és bizonyára lebigyeztette volna a szája szélét, ha lett volna neki.
2: Talán csak nem azt akarja mondani, hogy nekem kellene előre köszönnöm,
1: de azt, ha nem látná, én a kék vagyok.
2: Engedje meg, hogy fölkacagjak,
0: mondta gúnyosan a sárga.
2: Hiszen maga a legközönségesebb szín a világon. Nem is lehet egy napon említeni velem, és legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba.
1: Először is maga könyököl az én oldalamba, másodszor pedig én színezem az eget, a tengert, a vizeket, a legszebb virágok kékek, és az emberi szemek közül is a kékek a legszebbek. Képzeljen el egy sárga szemű embert, egy sárga vizet. Egyáltalán hogy mer megszólalni mellettem?
2: Mindig tudtam, hogy nagyon közönséges, de hogy ennyire, mégiscsak túlzás. Még hogy a kék virágok a legszebbek. Látod már maga Kankalint?
0: Meg őszi erdőt?
2: Maga túl mohó. Beszínezi az egész eget, meg a tenger, csupa kék, mindenütt, unalmas.
0: Én mértéktartó vagyok, sohasem válok unalmassá.
2: Kérem, ez mégiscsak disznóság, most már egészen belém mászik. Árnyalatokban rejtőzöm, kis foltokban jelenek meg. És egyébként is, ha nem tudná, én az Okker családból származom.
1: Okker? Hát erre vág fel? Hát az is egy család? Az én őseim sokkal előkelőbbek. Például sohasem lenne közülük senki olyan tolakodó, mint maga. Tudja meg, hogy én ultramarin vagyok.
0: Kezdte a replikát egy színészi felkiáltással a sárga, akkor különben már rég összefolyt a két festékpötty, de nem volt ideje befejezni a mondatot, mert a kisfiú, akinek az ecsetjéről lehullottak, meglátta őket, és így szólt.
2: Nézd csak! Milyen szép zöld pötty!

0: Rácegresi és Pácegresi. Babó Titti találkozott egy öreg emberrel. Az öregnek térdig ért a szakálla. Azt kérdezte. Tudod-e, öcsém, ki vagyok? Tudom bizony, mondta neki Babó Titti. Te vagy Ajaktan Kutarbani király. Ejha, csodálkozott az öreg. Az ámulattól még a szakálla is megnyúlt egy jó arasszal. Nem az vagyok, de ha már így kitaláltad, mostantól kezdve az leszek. Hogy is mondtad, milyen király? Ajaktan Kutarbani. Nagyon jó, mondta elégedetten az öreg, és megsimította egy arasznőt szakállát. És mit gondolsz, miért szólítottalak meg? Mert mesélni akarsz. Ejha! Ámuldozott megint, és most a változatosság kedvéért rövidült egy araszt a szakálla. Igaz, hogy azt akartam csak megkérdezni, hogy hány az óra, de ha úgy találod, akkor valóban mesélni akarok. És azt tudod-e, miről akarok mesélni? Hogy ne tudnám? A furulyafákról. Az öreg ember megint elházott, a szakálla nyúlt egy araszt. Igaz, hogy a nagyhajú kopasz Tilla Láromról akarta mesélni, de most már furulyafákról akarok. Milyen az a furulyafa? Olyan, amin furulyát teremnek. Ejha, szakál, arasz. Van-e egyáltalán olyan fa? Hogyne volna? Ki tud róla? Hát, elsősorban te. Ejha, most már annyira csodálkozott az öreg ember, azaz, hogy Ajaktan Kutarbani király, hogy egyszerre nyúlt is, meg rövidült is a szakálla egy araszt. Vagyis éppen akkora maradt, amikor azelőtt volt. És ezen kívül milyen bizonyítékaid vannak a furulyafák létezésére? Az, hogy mesélni fogsz róluk. Ami nincs, arról nem lehet mesélni. Az már igaz, mondta Ajaktan Kutarbani király, és ezúttal a szakálla békén maradt. És hány furulyafáról kell mesélnem? Kettőről. Jól tudod, hogy nincs is több. Csak két furulyafa van a világon. Tényleg, mondta Ajaktan Kutarbani király. Jól tudom. És azt is jól tudom, hogy ezzel a két fával egyszer minden embernek dolga akad. Nincs ember, aki ne kerülne a furulyafák elé. De nincs ám. Most már mondanám is a mesét. Várj egy pillanatra. Hol is áll az a két furulyafa? Hát hol állna? A palotád udvarán. Az ám, csapott a homlokára Ajaktan Kutarbani király. A nádfüdeles palotám udvarán. Nem! Nem nádfüdeles, fazsindejes. De még mennyire fazsindejes, lelkesedett a király, és így folytatta. Kőből rakott, fából rakott, csillognak rajt vakablakok. Csak ne húzd az időt szavalással, figyelmeztette Babó Titti. Nem szavalok, csak egy versikét mondtam, szabadkozott Ajaktan Kutarbani. Szóval ez a kőből rakott, fából rakott, vakablakos, fazsindejes, hegyketornyú szép palota a négyszögletű kerek erdő szélén állt. Úgy bizony, bólintott Babó Titti. Nem beszélve a Csodaországról, mert Csodaország ott kezdődött a palotát háta mögött. Ó, miközá nagyon közel, emelte fel az ujját Ajaktan Kutarbani király, mert esténként elhallatszott hozzánk, ahogy Csodaország őre a hétfejű tündér énekelt. Hét szólamban. Bizony, mind a hét szájával más szólamot énekelt. Eladdig, amíg el nem vesztette hat fejét. Hát elvesztette. Akkor a vége felé azért énekel csak egy szólamban, azért bizony. Nem gondolod, hogy áttévedtünk egy másik mesébe? Tökrengett a király. De, bólogatott Babó Titti. Majd nem áttévedtünk. Hát ott hagytad abba, hogy kőből rakott, fából rakott, vakablakos, egyketor.
1: Mű szép palota,
0: folytatta a király. Igen, ott laktam akkoriban, a szakállam még hollófekete volt, és igen, jó király voltam, a legjobb király. A leges legjobb, lelkesedett Babó Titti. Alattvalóimmal, folytatta volna a jachtan kutarbani, de Titti közbeszólt. Alattvalóiddal? Csak egy alattvalód volt? Akkor alattvalómmal mindig jól bántam, ha például éhes volt, megparancsoltam neki, hogy egyék. Ki is volt az alattvalóm? Hát, te magad! A jachtan kutarbani király egyetlen alattvalója, a jachtan kutarbani alattvaló. Így igaz, bólintott a jachtan kutarbani. Tudom, az alattvalóm nem nagyon szeretett korán kelni, de azért mire én fölkeltem, addigra ő is mindig felkászálódott. Jól megvoltunk, jó füle volt az alattvalómnak, azért is hallotta meg azt a furulyás legényt. Aki a négyszögletű kerek erdő közepén lakott egy faluban, úgy bizony. A falut, ha jól emlékszem, úgy hívták Rácpácegres. Onnan jött ez a legény, Rácegresi volt a neve. No hát megállt ez a Rácegresi az ablakom alatt, és elkezdett furulyázni. Hát, olyat még nem hallottunk, se én, se az alattvalóm. Csak tátottuk a szánkat az ámulattól. A szakállad nyúlt egy araszt. Kettő! Mert mit művelt Rácegresi azzal a furujával? Ha azt én el tudnám mondani... Trillázott, sírt és nevetett a furujája, mondta Babó Titti. Keserget, röbdösött, vidított, száldosott, ringatott. Ahogy mondod, helyeselt a jachtan kutarbani király. A végén le is dobattam neki az alattvalómmal egy aranyat. Alig, hogy elment Rácegresi, folytatta Babó Titti, jött ám egy másik furujás. Jött, vette át a szót a király. Ez is Rácpácegresen lakott, úgy hívták, hogy Pácegresi. Ez is neki kezdett furujázni, na de még olyat, olyan szörnyűségeset. Én is, meg az alattvalom is befogtuk a fülünket. Mert recseget, nyit és nyekegett a furujája, mondta Babó Titti, csúszott, mászott, kornyikázott, zötyögtetett. Ahogy mondod, helyeselt a király, rögtön le is dobattam egy aranyat az alattvalómmal ennek a pácegresinek, csak hagyja abba a vernyákolást. És aztán ez így volt minden nap? Így, bolintott a király. Előbb jött Rácegresi, és kapott egy aranyat a játékáért, aztán jött Pácegresi. És ő is kapott egy aranyat, csak ne játszon egy hangot se. Mind a kettő ebből az egy aranyból tartotta el a családját Rácpácegresen. Öreg édesanyja és 7 kis testvére volt Rácegresinek is, meg Pácegresinek is. Na de mennyire különbözött ez a két család? Mert Rácegresi otthon is furuljázott, hát vidámak voltak. Pácegresi meg otthon se tudott furujázni, hát folyvást veszekedte. Csak úgy rengett a ház, egyik helyen a méregtől, a másik helyen a jókedvtől. Pácegresi a végén még a furujáját is eladta, és egy aranyrudat vett az árán. Furuja helyett, aztán ezzel az aranyrúddal járt az ablakom alá, mintha bizony többet érne az aranyrúd, mint egy szépen szóló fafuruja. Még lyuk se volt az aranyrúdon, olyan tömör volt, mint a kapanyér. De hát nem is kellett rájuk, mert Pácegresi nem tudott furujázni. És ez így ment hosszú évekig, talán 100 évig is, bólintott a jachtan kutarbani. Aztán egy szép napon meghalt Rácegresi is, meg Pácegresi is, oda temettük őket az ablakom alá. Aztán egy-egy fa nőtt a sírjukon. Bizony, Rácegresén egy sudár magas, és gyümölcseit gyönyörűséges fafuruját teremtek rajta. Pácegresén egy zömök, terebélyes, az meg furuja forma aranydudakat termett. Ha valaki egy fafuruját akart leszakítani, fel kellett érte mászni a fára, mert Rácegresi fája magas volt, de aranyrudat lehetett a földön állva is szakítani, mert Pácegresi fájának ágai alacsonyan nőttek. Milyen jól tudod, csodálkozott a jachtan kutakban. Majdnem jobban tudod, mint én. Azt akarod mondani, hogy ezzel vége a mesének? Dehogy is vége, hát éppen most jön a java. mert azok az emberek, akik el akartak jutni Csodaországba, és melyik ember nem akar, mind ott mentek el az én fazsindejes palotám előtt. Persze, hogy megálltak a két furúja fánál, ámuldoztak, bámuldoztak, aztán szakítottak maguknak valamelyikről, vagy a rácegresiéről, vagy a pácegresiéről, és indultak tovább Csodaország felé. Igen ám, de a bejáratnál elébük állt a hétfejű tündér, és mosolygott mind a hét fejével, amíg megvolt mind a hét. Aztán csak egyel, de egyel is nagyon szépen tudott mosolyogni. Kiszivárványosodott tőle az ég. A nap belesápadt. És akkor mi történt? Azt mondta az utasnak a hétfejű tündér, bejöhetsz, hogy ne jöhetnél, csak előtte furuljázz egyet nekem. Aki a rácegresi fájáról szakított, annak megszólalt a furujája. A hétfejű tündér rögtön be is engedte Csodaországba. De aki aranyrudat szakított, az aztán fújhatta, meg se nyikkant. Vagyis azt sem mondta nyik. Se azt, hogy tű! Se azt, hogy ti! A túlról nem is beszélve. És ezekkel mi történt? Ezeket nem engedte be a hétfejű tündér Csodaországba. Mehettek vissza dolguk végezetlen az aranyrúdjaikkal. A fafurujások meg mind kaptak egy darabot Csodaországból. A szívükbe rejtették, mindig magukkal hordják. Vajon kik lehetnek többen? Fafurujások vagy aranyrudasok? Kérdezte Babó Titti. Azt én nem tudhatom, válaszolt a jaktankutatlani király. De azt sejtem, hogy te melyik fáról szakítottál. Én bizony a rácegresiéről, mondta Babó Titti, és előhúzott egy fafuruját. Hát, bizony én is. Nevetett a jaktankutatlani király, és előkapta a belső zsebéből a furuját. Mindjárt rá is zendítettek. Azt fújták, hogy Csodaország, jaj de messze, mégis itt van a szívünkbe. Nagyon szépen szólt. Az öregembernek örömében egyszerre három araszt nőtt a szakálla. Babó Titi meg hármat rövidült. Ha ugyan rövidülhet olyasmi, ami nincs.

szurkos kezű királyfiak. Volt egyszer két király. Szomszédok voltak. A házukat egy léckerítés választott el egymástól. Egy tavaszi napon egyik király jókor reggel kiment a kertjébe, hogy megkapálja a sárgarépát. Ahogy kilépett az ajtón, abban a pillanatban lépett ki a szomszéd házból másik király. Jó reggelt, mondta barátságosan egyik király. Adj Istent, válaszolta ugyanolyan barátságosan másik király. Ilyen barátságosak voltak mindig, sohasem veszekedtek, pedig már elég régóta laktak egymás mellett. Olyannyira nem veszekedtek soha, hogy a negyedik házban lakó király még azt is kétségbe vonta, hogy igazán király. Oda ballaktak a kerítéshez, kezet szorítottak, s megkérdezték egymást. Mi óra készül, szomszéd? Mindenik azt mondta. Sárgarépát akarok kapálni. Erre el is nevették magukat, mert ez már évek óta így ment. Mint a éjszaka kitalálták volna egymás gondolatát. Minden nap ugyanarra készülődött mindkettőjük, s majd minden nap ugyanazt is csinálták. No, de hiszen ez nem csoda. Akkor kapálták a sárgarépát, amikor megjött az ideje. A búzájuk is egyszerre érett meg, persze, hogy egyszerre aratták. Fát vágni is együtt jártak az erdőre, mert fát vágni télen szokás. Mikor vágtak volna máskor? Annak idején lányuk is egyszerre született, és éppen ebben az időben került eladósorba mind a kettő. Erről beszélgettek sárgarépa kapálás közben. Nyugodtan beszélgethettek, a sárgarépa ágyása mind a kettőnek közel volt a kerítéshez, nem is kellett abba hagyni a kapálást. Felséged mikor adja férhez a lányát? Kérdezte egyik. A királyok ugyanis leggyakrabban felségnek szólítják egymást. Ez ugyan nem jelentett semmit, mert van olyan király, aki azt mondja másiknak, hogy felség, és közben azt gondolja magában, Pernahajder. De ez a két király, amikor azt mondta a felség, magában is azt gondolta, hogy felség. Hát én hamarosan, mondta másik. Már van is három kérője a lányomnak. Az enyémnek is három van, mondta az egyik. És megbeszélték, melyik kérő, kicsoda, micsoda. Persze mind a hat legény királyfi volt. És felséget tudja már, melyik közülük a legkülönbb? Én bíz még nem. És felséget? Én sem. És hogyan választja ki a legkülönbet? Még nem tudom, de azt hiszem, próbára kellene tenni őket. Ebben aztán meg is egyezte. Csak azt nem tudták eldönteni, milyen próba felelne meg a legjobban. Elhatározták hát, hogy délután ünneplőt töltenek, és meglátogatják a közel lakó öregebb királyokat, akik már férhez adták a lányukat, és megkérdik őket, milyen próbatételt alkalmaztak. Izom-bizom király azt mondta, össze kell ereszteni mindegyiket a hétfejű sárkánnyal. És ha mind a három legyőzi, kérdezték a királyok, akkor a 12 fejűvel, ha azt is, akkor a 24 fejűvel, és így tovább, mondta Izom-bizom. A két király hümmögött, de azért megköszönte a tanácsot, és egy házzal odébb áll. Csak kincs király azt mondta nekik. Amelyik a legtöbb kincset hozza, annak adjátok. Eszerece király egy feladványt mondott el. Adjatok nekik 9 egyforma golyót, a 9 közül egy legyen kicsit súlyosabb, mint a többi, de ezt szemmel ne lehessen látni. Amelyik egy kétkarú mérleggel két mérésből ki tudja választani azt az egy nehezebb golyót, annak adjátok. Nyolka-balka király csodálkozott, hogy ilyesmit kérdeznek. Nem kell oda semmi próbatétel, annak adják, amelyik a legszebb. Amikor a két király hazafelé ballagott, igencsak vakart a fejét. Hát ezekkel a tanácsokkal nem sokra mentünk. Bizony nem. Mert lehet valaki erős, gazdag meg szép, de mit ér vele, ha például lusta? Vagy ne talántán gonosz? Bizony, bólogatott egyik. Így váltak el. Otthon mind a kettő elővett 9 golyót, egyforma súlyúakat, csak egy volt valamivel nehezebb, meg egy kétkarú mérleget, és próbálták megoldani Eszerece király feladványát.
Még éjfélkor is méricskéltek, de sehogy sem sikerült megoldani. Erre aztán dühösen odavágták a golyót, mérleget, és azt gondolták, már miért kellene egy olyan okos vő, aki azt is tudja, amit ők nem. Aztán már csak egy hónap múlva találkoztak. Holnap lesz az esküvő, újságolta egyik király. Nálunk is, mondta másik király. Még csak nem is csodálkoztak, hogy ez is egyszerre lesz, megszokták már. Azon se csodálkoznék, mondta a másik király, ha véletlenül ugyanolyan próbatételt találtunk volna ki. Pedig én elég furcsát eszeltem ki, mondta egyik király. Beszurkoztatta mind a háromnak a kezét. A másik király szeme felcsillant. Én is, mondta. És azt mondtam nekik, egy hónap múlva jöjjenek vissza, de addig nem szabad kezet mostniuk. Akár csak én. Na és mi volt, amikor visszajöttek? Hát, mondja egyik király, beállított az első, és szégyenlősen zsebre dugta a kezét. Mondom neki, na mutasd csak a kezed, ne haragudjon felséged, mondja, és elém nyújtja a kezét. Bizony arról egy cseppig lekopott a szurok. Hát te mit csináltál? Kérdeztem. Tudja, felséged, eltörött a kocsim kereke, mondta. Na és? Hát meg kellett javítanom, ha nem akartam egy hónapig ott ülni az árokparton. És mire megjavítottam, megéheztek a lovaim, el kellett menni szénát kaszálni, mire hazaértem, ott is várt a tömérdek munka, dolgoznom kellett. Lekopott hát a szurok. Szakasztott így volt az én lányom első kérője is, mondta a másik király. Csak nem a szekere törött el, hanem a háza teteje szakadt be. A másik kérő megfolytatta egyik király, sokáig nem akarta előhúzni a zsebéből egyik kezét sem. Azt gondolta, nyilván ő is dolgozott, az ő kezéről is lekopott a szurok. Aztán nagy unszolásra előhúzta a bal kezét. Nem kopott le arról bíz egy csepp se. Mondom neki, a jobb kezét is mutassa. Nem nagyon akarta, de addig erőltette, míg végre előhúzta. Arról meg lekopott a szurok. Nem mondta meg, miért csinálta, de később magamtól is rájöttem. Nyilván nem tudta kiszámítani, mi tetszik majd nekem. Gondolta, ha szükséges, a szurkos kezét mutatja, vagy ha másképpen alakul, akkor azt, amelyikről lekopott. Érdekes, mondta a másik király. Az én lányom második kérője is be akar csapni. Csak nem egészen így. Zsebre se tette a kezét, úgy jött, és feketébb volt rajta a szurok, mint eredetileg. Te, mondtam neki, ez nem az a szurok, amit egy hónappal ezelőtt rákentünk, de ő csak erősködött, hogy bizony az. Végül aztán mégis kiderült, a régi szurkot, ahogy hazajött, lemosta a kezéről, csak mielőtt újra hozzánk indult, akkor kente be. Na és a harmadik? A harmadik egy rongyból bugyolálta elő a kezét. Ugyanúgy volt rajta a szurok, ahogy rákentünk. Azt mondta, azért csavarta rongyba, hogy óvja a szurkot, minél kevesebb kopjon le belőle. Szakasztott így, a miénk is, kiáltott fel a másik király. Azt mondta, inkább dűljön össze minden, de ő akarja feleségül venni a lányomat, ezért óvta a szurkot. Hát ez érdekes. Ha nem tudnám, hogy más-más három királyfi volt, még azt hinném, hogy ugyanazok jártak felségednél is, meg nálam is. No és felséged melyiket választotta? Kérdezte nagy érdeklődéssel másik király.

a lyukas szokni. Volt egyszer egy lyukas szokni. Újkorában nem akárki lehetett, mert előkelő anyagból készült, és hegyke kék minták ékeskedtek rajta. De hát most már megöregedett. És mondom, volt rajta egy lyuk. Amolyan pöfeszkedő, cafrangos szegélyű. Bent laktak egy rozoga szekrény, legrozogább fiókjának a legalján. Azért én szebb vagyok nálad, mondta a lyuk az okninak. Mi? Csodálkozott az okni. Még hogy szebb? Mitől vagy szebb? Mert átlátni rajtam, mondta a lyuk. Ugyan, oktatta az okni. Rajtam éppen az a szép, hogy nem vagyok átlátszó, s nézd meg a gyönyörűséges kék mintáimat. És piszkos is vagy, folytatta a lyuk, fittyet hányva az oktatásra. Én bezzeg sohasem piszkolódom be. Ezen az okni elgondolkodott. Na ugye, hangoskodott a lyuk. Te is belátod. Nem is méltányos, hogy én ilyen kicsi vagyok, te meg ilyen nagy. Fogta magát, nőtt egyet. Most már alig maradt valami az okniból. Nagyobb volt a lyuk, mint a maradék zokni. Teljesen tönkre teszel, siránkozott az okni. Örülj, hogy ilyen gyönyörű lyukkal lakhatsz együtt. Fölényeskedett a lyuk, és még nagyobbra nőtt. Jaj, megölsz! Kiáltotta az okni. És akkor a lyuk, nagy pöffeszkedve, akkor átnőtt, hogy az okniból nem maradt semmi. De ahogy eltűnt az okni, úgy eltűnt a lyuk is. Mert az okni nincs, lyuk sincs. Így aztán a nem létező lyuk most siránkozhat a nem létező zokni után.

0: lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kell takaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.

0: Tilos Rádió.
1: Jó.
2: Ez nagyon jó.
0: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

In down.

You just can't call his name.

열려! 누르! 누르!

0: mire se suta.
1: Kent akarom.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Kent akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kent akarom. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Tisztelt vendégeim, tisztelt Gyoma Endrődiek, kedves barátaim! 100 éve nyomán született a 20. század egyik legnagyobb hatású irodalmi alakja, Határgyőző. Abban a szerencsében van része városunknak, hogy ennek a kitűnő embernek az első 6 évéhez járulhatott hozzá. Sajnos az az első 6 év annyira fájdalmasan rövid idő volt, hogy tárgyi emlékei nem is maradtak. Erdélyi 100 család sarjaként, mint említettem, 6 éves koráig élt Gyomán, és onnan került el egészen Budapestig, ahol tanulmányait folytatta. Kitűnő műszaki érzékkel megáldott mérnök ember lett belőle, aki mindeközben Kodály Zoltántól zenét is tanult, Határgyőző hegedű művészként is megállta volna a helyét, tehát egy páratlan tehetségű ember volt több területen is. Élete, pályája, sorsa úgy alakult, hogy több rendszer is üldözte nézeteiért, politikai hitvallásáért. Az üldöztetés nem csak abban nyilvánult meg, hogy műveit betiltották, vagy nem engedték publikálni, hanem börtönbe zárták, életét is fenyegették. 1956-ban hagyta el Magyarországot, és egészen a rendszerváltozást követő időszakig nem is tért vissza. Amikor Magyarországra visszatért, szerencsére Gyoma Endrődre is visszatalált, és ezt elsősorban az akkori és a későbbi könyvtárvezetőknek köszönhetjük, akik hívták, hozták Gyoma Endrődre, itt fogadták és ápolták a vele való barátságot. Határgyőző világpolgárként talált vissza Gyoma Endrődre, és vette fel újra a kapcsolatot szülőfalujával, ami ekkor már Gyoma Endrőd városa volt. 2008. szeptember 1-én a Városi Könyvtár ünnepélyes keretek között vette föl Határgyőző nevét. 2013-ban könyvtárunk lehetett az a hely, ahol a Határgyőző emlékévet megnyitották, amely 2014-ben tart, amikor is a születésének 100. évfordulójára emlékezünk. Ennek az emlékévnek a nyitánya egy országos szavalóverseny volt, valamint egy Határgyőzőről szóló irodalmi konferencia. Több rendezvény is van ebben az évben, amikor Határgyőzőről emlékezhetünk meg. Most fölkérem dr. Mohácsi János irodalomtörténész urat, hogy Határgyőzőről szóló gondolatait ossza meg velünk, illetve hozza hozzánk közelebb egy kicsit Határgyőző személyét és Határgyőző munkásságát.
1: Hölgyeim és uraim, tisztelt hallgatóság! Azért gyűltünk ma össze, hogy a magyar kultúra egyik nagyszerű, emblematikus alakjára, Határgyőzőre emlékezzünk, és őt ünnepeljük. Ebben az évben lenne 100 éves. Határgyőző eredeti nevén Hak Viktor 1914. november 13-án született Gyomán, Hak Vilmos, a gyomaik nyelvnyomda papírszakértője és Túri Mária Margit gyermekeként. Sorsa olyan volt, mint a katasztrófák sújtotta 20. század Magyarországán élők sorsa. El kellett szenvednie Magyarország megcsonkítását, annak következményeit, apja háborús megnyomorodását, a szegénységet, a forradalmakat kísérő pusztításokat, a gazdasági világválság következményeit, a szélsőséges politikai erők uralomba jutását. Sorsa egyre másra keresztezte, hol az egyik, hol a másik szélsőség útját. Mindkét esetben súlyos börtönbüntetéssel, veréssel, kínzással lakolt. Először 1943. május 1-én a németek elleni szervezkedés vádjával és felségárulásért ítélik halálra. Majd rónak rá hosszú börtönbüntetést. 1944 késő őszén sikerült megszöknie, de amikor 50. januárjában a dühöngő kommunista rémuralom elől kísérelt meg határátlépést, már nem volt ilyen szerencsés. 2,5 évet töltött különböző börtönökben. A Szegedi Csillagban, a Budapesti Gyűjtőben, Sátoraljaújhelyen, Helyő Csabán, vagy épp Mária Nosztrán. A börtönökben töltött szenvedéseit szívesen kihagyta volna, de amint írta, olyan tapasztalat birtokába került, amely egész életére, művészetére hatással volt.
2: Óra sarok, Heliány című regényemből. Este az órák esnek, a vének egy napot siratnak, s hol lányokat adnak, vesznek, széles az utcapiacnak. Rikkant a rokkant rikkancs, indul a fény a popsin, utána hiába pislancs, hosszú a villamos sín. A sarkon az óra kettyen, fénykéve csapás a gőzés, emberszag, jó a hidegben, oly jó a baráti kifőzés, s kiszidja sorát a világnak, és éhes magára gondol, csak mennek, menni se látnak, csak lótnak a fájdalomtól. A lámpák lógni megunják, ragyogni a szenvedésen, s kilencre befutnak a kújvák, Magdolna szent nevében. Kilencre befutnak a kújvák, Magdolna szent nevében. Kronométer. Ha már tudom, hogy időm letelik, másra se ügyelek csak múlására. Olyannal mérem utolsó perceit, ami a kronométerek királya. Csak aranydélcegek bábos sora billeg elő, lapátkép, maskarádék, aranykalapáccsal elütni a felett verő halálharangjáték. Csak felettesse megrövidültem, ezzel is fogyott aranyat érő, kincses időm ezen a földön, legyen hát hozzá méltó a mérő. Ne rugóra járjon, se mély rováson lecsúgó tartálycsobolyóra, víziorgonásan, klepszidrásan. Legyen száraz, bölcs, lakonikus óra, homokóra, csak egy égig érő, annak tűző aranykáprázása, csak gyémántpor legyen benne a mérő, annak gyors gyémánt homokfosása. Az mérje krőzusi lomha pergésével, üveggaratján megfordíthatatlan, mint feleződik fél a felével, kopó fogyásom úgy leshessen abban, ha mire futja életidejéből, eszméletemnek hitán még világol, aki azt pergeti gyémánt permetével, kronométer legyen a javából.

0: Bocskáló lekoppan. Hannibal? Egy más időszámítás szerint volt. Egy más bolygó. 1956. decemberében elhagyta az országot és feleségével Londonban telepedett le. Élete a már diktatúráktól mentes országban sem volt egyszerű. 42 évesen hagyta el az országot. Egész egzisztenciáját kellett újra teremtenie. Többnyire saját honfitársai áskálódásai jelentették a legnagyobb problémát. De a haza ott is fontos volt számára. Népművészeti tárgyakkal vette körül magát, és mint egy múzeumban úgy élt. Francia költő barátja Jean Russellot kis Magyarországnak nevezte el otthonát. Határgyőző sokoldalú tehetséget kapott örökségül. Már gyermekkorában hegedült, később komponált, és élete végéig szoros kapcsolat fűzte a zenéhez. Nyelvérzékesen maradt el zenei tehetsége mögött. Számtalan nyelvet sajátított el, beszélt és olvasott. Műfordításait a legjobbak között tartja számon a szakban. Műegyetemistaként festészettel is foglalkozott, és műveinek eladásából tartotta fenn magát. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán építész diplomát szerzett 1938-ban. Tehát a reáliák között is nagyszerűen tájékozódott. Ma már jól látszik, hogy határ az irodalom területén bizonyosan maradandót hozott létre. A szép irodalmon belül szinte minden műfajban alkotott. Verseit irodalmi esteken, versmondó verseken szavarják, drámáit több-kevesebb rendszerességgel neves színművészek adják elő, regényeit olvassák, irodalomtörténészek kutatják. Világnézetét az apjától örökölt szélsőséges kételkedés jellemezte. Gyakran mutatott rá a vallások ellentmondásaira, különösen a keresztény és mohameden vallásokat bírálta. Mindezt pedig tette az ógörög, ismerd meg önmagad elvvel szemben, az ismerd meg a körülöttünk valókat elv jegyében. Feltűntek számára a nyugati társadalmak ironikusan, politikailag korrektnek nevezett demokráciainak ellentmondásai. Korát megelőzően nem csak esszéiben, de verseiben, regényében is bírálta a kulturális keveredést, a szinte anarchiába hajló rendet, a fogyasztói társadalom olyan visszásságait, mint a túltermelés, a túlfogyasztás, a környezet tönkretétele, az uniformizáltság, a külső-belső igénytelenség, a műveletlenség. Csak épp le nem írta, hogy mindez az új rabszolgáság felé vezető út. Határ alapvetően filozófusnak vallotta magát. A lét nagy és megfejthetetlen problémái foglalkoztatták. Úgy tartotta, hogy szépírói tevékenysége csupán mellékes filozófiai művei mellett. Bármely műfajban alkotott művét is olvassuk, mindenhol a filozófus gondolataiba botlunk. Ezért műveinek befogadása bizony sokszor még a professzionális olvasónak, a kutatónak is komoly nehézséget okoz. Alkotásai kezdetektől fogva ambivalens érzelmeket váltottak ki a befogadókból. Vörös Sándor 1956. október 15-i levelében lelkesedéssel szólt Magyarországon második nyomtatásban megjelent írásművéről, a Helianéról. Idézem Vörös Sándor határnak írt levelét. Ezelőtt pár héttel Balatonfüreden írótársaságban beszélgettünk arról, van-e olyan magyar regény, mely világsikert arathatna? Mely francia, angol vagy német fordításban nem sikkadna középszerűvé, hanem pótolhatatlan értékként ragyogna. Sorra vettük a múlt, jelen, kb. Fél száz íróját. Egy részüknél, például Kemény Zsigmondnál, Krúdinál, az látszott valószínűnek, hogy világhírű klasszikusok árnyékába kerülnének. Más részük, például Jókai, a nemesebb fajta félponyvához hasonlít fordításban. Legtöbbjük pedig olyan volna, mintha az ember belép Paks vagy Balmazújváros múzeumába. Végül is mindnyájunk nagy meglepődésére a te Heliane regényednél kötöttünk ki. Ez a regény európai. Anélkül, hogy úgy volna európai, mint a nyugatiak. Érdekes. Dunavidéki. De nem mucsai. Ha lefordítanák nyugati nyelvre, nem zökkenne valamely nagy előtt hatáskörének. Ugyanakkor Király István a könyvről a politikai kurzusnak megfelelően megsemmisítő kritikát írt a Csillagban, amelynek hatására határkönyvét bezúzták.
1: Az idő pedig Vörös Sándor ítéletét igazolta.
0: Határ az Őrző könyve című regényét elküldte I.S. Gyulának és Szabó Lőrincnek is. I.S. reakció a 16 évvel később, 1964. júniusában érkezett meg a Nemzetközi PEN oszlói kongresszusán. Lesújtó volt. Szabó Lőrinc azonban kézbe vette a könyv furcsaságot, sőt, levélben reflektált a könyvre, és azt írta. Mulattam, már ahogy ilyesmi mulatni lehet, az ötletem, és szeretném, ha egy kicsit kitanítanál erre a munkádra, mert bizony nem nagyon értem. Határ győző emigrációból való hazatérése első könyveinek kiadásával kezdődött. 1986-ban jelent meg a Pepito és Pepita, majd 1988-ban az Anibel című regénye. Igazi áttörést azonban a 89-90-es fordulat hozott. 89 őszén látogatott haza először hivatalosan, ezután gyors egymás utánban jelentek meg az emigrációban már kiadott és új kötetei. 90-től haláláig szinte minden könyvhétre hazajött, szerzői esteket tartott, dedikált. Egyre másra érték a hivatalos elismerések is. 75. születésnapja alkalmából a Magyar Köztársaság aranykoszorúval ékesített csillagrendjével tüntették ki. 91. márciusában Kossuth díjat kapott. 93-ban a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia választotta tagjai közé. 1994-ben szülővárosa Gyoma Endre díszpolgárává vált. Ugyanebben az évben a Miskolci Egyetem díszdoktori címet ajándékozott neki. Mégis elégedetlen volt, mert úgy érezte, hogy művei visszhangtalanok maradtak, ebben azonban tévedett. Ezt mutatja műveinek idézettsége, a művészetéről rendezett konferenciák, a röviddel ezelőtt Tokajban avatott emléktábla, de még inkább a most avatásra kerülő szobra. Magas hőfokon élt és alkotott, szerette, habzsolta az életet. Nem akart meghalni soha. Ezer évig akart élni. Irigykedve emlegette a görög Epimenidészt, aki Laertiosz szerint 300 évet élt. Jól lehet, hosszú életének csupán első 6 évét töltött a gyomán, életművében mégis nagy szeretettel beszélt róla. Külön versben emlékezett meg szülővárosáról. Az Összmagyar Kultúra nevében köszönjük azoknak, akik segítették létrehozni ezt az emlékhelyet. Köszönjük a fiatal, de nagyszerű művésznek, Holán Mátyásnak e szobrot, hogy megalkotta. Köszönjük Gyoma Endrődnek, hogy kiemelkedő helyen kezeli az egykor oly sokat üldözött, nyugtalan fiának emlékét. Köszönöm a figyelmüket!
2: Köszönöm szépen, dr. Mohácsi János irodalomtörténészt hallották, és most pedig következzék Mészáros Mihály, a Békés Csabai Jókai Színház színművésze, aki szintén határgyőzőre fog emlékezni az ő sajátos eszközeivel.
3: Messze még az olyan messze, fedél fejünk fölött lesz-e, nyűhetetlen oly lábbeli, mely az óceánt átszeli. Bokaszárnyakat növesztő írótábla, palavessző, palatábla, íróvessző. Papír sárkányt eregetnek, aki elmegy, rongy eretnek. Annak, akit hátára kap kalandor nép, 100 szám akad. Át felszéllel hét határon, mint a pók az ökörnyálon, mint a pók az ökörnyálon. Egy bogácsát hamuba sült, meg is koplalt, úgy keserült. Hátradülve tart a korlát, lesd a lógó tatvitorlát. Tenger, mozdulatlan massza, vásznad jó szél, ne dagassza, hét vitorlát ne dagassza. Mit honnan csak én láthatok? Kő és hó, romsivatag. Olyan koldús kedve támad, elmegy Isten portékának. Elmének sok, hitnek kevés, ég a kegyszer kereskedés. Égő kegyszer kereskedés. Kerek ég világlátásban, lencséd mögött mindig más van. Utas fényév, milliomszor elfogsz, ember liliomszál. Ott vesztél a színkép sávon, örvenc tűhegy látásában, tüves tűhegy látásában. Egy vagy a hány angyalból, inget hamvad hangot halkul, vissza már hiába bánod, elkopott járó topánod. Öreg anyád megkövetned nincs, maradj csak rongy eretnek, az maradsz, csak rongy eretnek. Hogy marognyi hamuvá hamvadjunk, és tartogassuk is markunkban hamvainkat, egyszeri tüzetes megnézésre, az volna csak a pünkösdi királyság édesei. Íme én, aki voltam tenyérnyi hamunak a tenyér tartogató hamuján. Íme a két látószem, amivel nézem, csak két vizsgaszemnek aláhamvadott visszanézése, fehéres szürke perce. Íme a látóideg mögöttes vidéke, agykaréjról hamuvá omlott agykaréjra. Hogy a birtoklás vágyából és jogi tételességéből való ezen végkivetkőzésen tulajdon magunk legyünk, az az utolsó dologi tulajdon, amit még magunkénak mondhatunk. Mármint a bűnkösdi cselekszerrel az égetőn keresztül jövet, megmaradunk annak, ellátó hamunak, hamutartó tenyerünkben édesei. S hogy is tudnánk betelni vele, mi közel tartjuk, s legeljük látását. Hiszen ha tekintetünkből elengedjük, aláhull egyik pergetője, s amibe pergette a másik, hamvában vizslató valónkat is magával rántja a másik tenyér. Hogy mi magunk legyünk annak a mi maroknyi pernyéknek széllel szóratója, széteregetője, tulajdon tenyerünkből, valamik tartogatónak is el nem fogyunk, s nagy kavarogvást el nem enyészünk. Hogy sem utána nézőjének, sem kiénekelőjének, sem hírének hamvának meg nem maradván, sívó medrekkel, bitankatlanokkal osztakozzunk az ülepedésben. S mint pálmás üvegtetejű törökfürdő szakértő tögönyözőjének keze alá átadjuk magunkat jégnek, napnak, eróziónak. Mi jó, mi jó, jobban, sose kímélje, oda se neki! Én micsoda bűnkösdi királyság, édesem! Itt megyek én, ilyen vagyok. Ilyen kikopott, ilyen leégett romja csupán a felszárnyazott, a rebeghető repülhetnék. Mint kísértett elimbolyog, kirakat London káprázatában pezseg a kásakőt gombolyog. Vattává omlad az a lábam. Elvörösrő rendőrfákja tükrében én a tűzfonákja. Megszületlen verseim. Útszélre hulló elvetéltem, mint aki hazajárni sem mer. Múljék el tőletek, hogy éltem.
2: Említettem, határtűző emlékév van Joma legkitűnő birodalmárának emlékére, az író-költő, filozófus, bölcselő a mai napon talán egy kicsit újra visszatér gyomendrőd egy kicsit hazatalál hét határon át, és megérkezik egy szobor képében. A szobrot Gyomendrőd város az emlékév emlékére kívánta emelni, és egy pályázat segítségével, valamint az önkormányzat költségvetéséből hozzátett pénzzel tudta megvalósítani. Ezzel a szoborral határgyőzőre kívánunk emlékezni, és most megkérem Várfi András polgármester urat és a szobor alkotóját, Olá Mátyást, hogy adják át az emlékművet, a szobrot leplezzék le.

0: gazdagok töredelme. Fonákjával kifelé felderítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal rúgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
1: Piceg! Né? Hogy piceg? Ki vagy? Disznó, akinek a lába combi pucér, az a disznó vagy?
0: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
1: Mit maradsz?
0: Én, uram, egy szót sem.
1: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
0: A szenátorok gyomra korog.
1: A szobroké?
0: Világosan hallottam, uram, a szenátorok gyomra korgott.
1: Polgárok! Polgárok! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez! Ez!
0: Aki itt a porban kúszik, láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt. Hadd sütkérezzem benne, messziről kövessetek. Ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kovák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
1: Még fitog vele. Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhög, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi? De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájába, akivel társalkodol. He?
0: Ízlés és mérték, te trák!
1: Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál. Hagymaevő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok? A császár szobra elől, polgárok, polgárok, hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt.
1: Hol a görög?
0: Megvesztőztettem házi filozófusomat.
3: Hajnal derek.
4: A porondon Pepito és Pepita!
5: Stúdiójáték határgyőző hangfelvételei alapján.

0: Az üvegfalon látom a kalapomat. Igen. Igen, igen. Csinálódott. Az 1970 és 84 közötti esztendőkben. Mi volna, úgy van, hogy Piroska ifjasszonnyal?
1: Nem, Piroskámmal.
0: Londonországban Piroskámmal. És 2001-ben Pest-Budán. Budán. Magyar. Rádió. RT. Egyes. Stúdiójában. Nem, nem akarok semmit. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van. Kapok egy fényt, hol a fény? Nos, nos, nos, nos, nos.
2: Tengertánc.
3: Egyet fejre, egyet félre, egyet hopszra, zsupszra, hátra, véletlen törünk az élre, mi vagyunk a bátrak bátra.
2: Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.
3: Elkapjuk a kantinos lányt, életrutin galacsinja, egyet haránt, egyet hasmán, felkacsintva, lekacsintva, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Vízdíj, gázdíj, villanyszámla, totószelvény trafikosnak, fizes köles, nagy évszámra, tisztességből, rutinos vagy, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Egyet eljobbra balrázva, lóra balló piruettel, farkat farott fejed rázva, meghibálni nem ulaszd el, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Rendes buta, ha kerülget, tisztes gödör, ha megállít, megszámlálnod életünnek rutin, naptár numeráit, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Mint a felhúzható bábuk görcs koreográfiája, úgy ugratnod rángó lábod rántó rutin ritmusára, íjjá, íjjá, íjjá, íjjá. Veszendőbe rutin élet, hétköz, napok, évek nyája, hajtanálak, terelnélek, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá, ebből elmúlott minnyája. Íjjá, íjjá, íjjá, íjjá.

0: A kökömnyei vérfeledő. Ötfelvonásos nemzeti rémdráma. Harmadik felvonás, párjelenet a Nádor és Jedibró király között. Nádor.
1: Nem úgy, király, kívántad így cseves lobestendéken, hogy fivadra les, vagy holmi gőjs, trónlátó fattyazat legyen király, s ring-rib-rab langy magad.
2: Míg gözmenyét sivál a nyüzsge ég, nem tűnék, sem tevék, s tejendenék.
1: De majd potyomra mind.
2: Manyom s nemen, bizut csomra s csökömre mondva, nem.
1: Zsivok kikomnya úr, s a kők zsupán, jőkákon pilli néppel zsurgyebán, országod olkodik, drág martajog.
2: Míg én?
1: Lilex, spitongra pál a jog.
2: De nőm a jó.
1: Csánk táborába szít, a cifka nőt puják nem vértezik, ne bizlaj nődben, húga, nem fia, polyákhoz cúhul.
2: Meg kell halnia.
3: Figyelmeztetés. Bár tudjuk, hogy korjelenség, s nincs ki tőle ment marad, csak megkérünk, kedves vendég, ne lopj ezüst kanalat, de ha nincs mi megkísértsen, nem lopj se villát, se kést, ne olvasd a világért sem ezt a figyelmeztetést.

0: káromkodó vers kisgyermekeknek. Barbarossa rőtszakál, rőtszakál, rőtszakál, fenn virraszt a császár, fogytán a kolbásza már, básza már, hej, básza már, fogytán a kolbász már. Keseregbe silbakol, ilbakol, silbakol, semmi elesége, fogytán a serés a bur, gundibor, hej, gundibor, fogytán ő felsége. Meg kéne már tötteni, törülni, tötteni, pókhálós kupáját, szakála átalveri, talveri, hely talveri, asztala lapáját. Bükkfa asztalára bök, lára bök, lára bök, ereszt a szakállom. Szorít engem ez a bük, ejn a bük, hely ficva bük, fékom ihajlárom. Azt a céket szétverem, szétvágom, szétverem, barlangot lerázom, valóságos jégverem, gőzfürdő, hely, jégverem, Isten úgysem fázom. Zúzmarás szemöldököm, öldököm, möldököm, álkapcám berostált, pókot nyeltem törtökön, péntökön, csütörtökön, megennék egy rozmár. Sanda kormos holdvilág, borvirág, holdvilág, tarjagos pofájú, bánom is, hogy ide lát, ide süt, hely, ide lát, moslé, teli vájú. De mit neki Hekuba, Kikuba, Hekuba, volna tört kupája, ha teli volna kupa, Kikupa, helybe kupa, göröngyöse fája. Fagyú gyertyát rágicsál, morgicsál, rágicsál, gyertya fagyút rágcsál. Barbarossa rőtszakál, rúdszakál, hely rőtszakál, búm borong a császár.
1: Keresztre feszítés. A mogorva szobrász és a megrendelő. A mogorva szobrász keresztre feszítés című Krisztus szobrán dolgozik. A magasrangú megrendelő térdig érő hímes bojtos köntösben és aranyos zsákocskáját rázva a háttérben türelmetlenül ösztökéri szobrászát. A keresztre feszítés százöles, irdatlan kolosszus keresztjének rézút tömegével túlnyúlik a Signoria tornyán és a piaccát környező minden előkelő tornyokon. Szobrász ingázó póznacsákjákkal a rászegezést igazgatja, morog magában.
0: A feje félre billenése, a válla kilógása, a hóna jelernyedése, sehonnan, sehol semmi, el nem venni, hozzá nem tenni. Kész. Vége.
1: Kalmár. Aranyát csörgeti.
2: Arciasabbra nekem az én Krisztusomat! Arciasabbra!
1: Szobrász.
0: A szeme odva, a szemöldöke megvonaglása, a felső ajak lefittyetése, az alsó ajak félre lógása, a keresztre feszít.
1: Kalmár előbbre jön, körülugrálja.
2: Arciasabbra azt az én Krisztusomat hallod-e? A Krisztusodat, te szobrász! A Krisztusát! Arciasabbra!
1: Szobrász az összképet vizsgálja, kunyorog, számvetést tesz.
0: Se hozzátenni, se elvenni. Az öt sebe a maga öt helyén, a négy meg a lándzsától, ami ahol átalszúrt, a nihogy patagzik. Konzumátum ezt. Megvolna ez is, ez a nagy kő. Ihol elbocsát engem, és most úgy érzem, megint facér vagyok. Kész. Vége. Ez a keresztre feszítés.
1: Kalmár zsémbel toporzékol, előre tartott kézzel aranyos zacskóját rázza lengetni.
2: Mi lesz, szobrász, mi lesz?
0: Unokabra nekem az én Krisztusomat, az asztalra csapjon nekem, mutassa meg, hogy kicsoda, mutassa meg, harciasabbra azt a Krisztus, hallod-e a hét szentséges szent háromságát, a kutya Krisztusának, aki mindene van, harciasabbra!
1: Szobrász lassúdan odafordult, indulatát szolgálatkészen tűrtőztetve, fensőbséget megalázkodással.
0: Együgyű képfaragód vagyok, nagy uram, hiszen ha csak az kell, faraghatok én neked olyan fene Krisztust, hogy öröm lesz rád nézni, ahogy égnek áll tőle a hajad. Harciast, hogy a ráfeszítetés helyett két marokra fogja, és mint a buzogánnyal úgy zúdul a pogányra, keresztjével halálos csapásokat osztogatva. De azt engedelmeddel alig, ha lehet majd

0: Sátorajóújhely 1943. Emberkék, örüljünk a rossznak, a Parányi Fegyházi földabrosznak, örüljünk a tetszünknek, a kosznak, s amit hoznak, ha hoznak, a kosznak. Jóca, ha szerbül is szavaljál, felhőnek szerelmet te valjál, jövőre tovább lesz tavajnál, vár anyád, ki ajnál, ki sajnál. Te még a tegnapi dongót hajtod? Én már a holnapival nyavajgok. Flétyfogásban verseny, mi majmok. Bajnok a bajnok, ha bajnok. Kié kis udvar napsugárja, a boldog, hogy kiblivel bejárja. Belevakul kelepel orszimpája, míg a zár, a zárja bezárja. Milét a táncol, Jóca szaval hát. Ki csokoládét képzel, ki almát. Ki pincérlány, ki könyvtár nyugalmát. Te falnák, nyalnák, nyakalnák. Aki jehovista nem neheztel, elintéz mindent az keresztel. És egy-két szellentést ereszt el a mester, aki restel is restel. A ruszin tutul, a szektás térdel, horkol a tót álmában ebédel, s szemközt a hét alvók antitézisével, tézis szintézis tervet érlel, érvel. Emberkék, örüljünk a jónak, télen a hőnek, nyáron a hónak, a holnap harmaddal szabadulónak, a nap ez a mai, ha mai, ma jónak.
1: Hajnalderengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
2: Aztán eladó ez a csillagos ég?
3: Eladó.
2: Nem valami szapora?
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
2: Sokallom.
0: Hiszen mi nem is tudja.
2: Hát, ha a feléért ide adja.
3: Ha a duplájáért akkor sem adom, hanem vesztegetem. Hét peták meg egy az áldomásra, annyi nem kevesebb.
2: A hatot már megadnám, csak hold, kettő volna rajta.
0: Hold, kifújik, majd kifújik az is.
2: Csak tavi tükröt terítsen alá. Hatjával, no.
0: Annyi, annyi.
2: Sok az egy égért.
0: Ilyen csillagos égért.
2: Nem bánom. Még megsebeztem, és a csillagaim már lealtanak.
0: Amott az ivó, no erre álltomás.
2: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
0: Aha, itt a csillagos ege, ha megvette, ha az vigye.
1: Zsák. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Vihar ver, delejtű elrombol, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak hűlt helye. Zsákhúsom elhányom, s leteszem, rátolom ármányos reteszem. Húszsákom lehűdöm, lerakom, szerkeztem vetített alakon. Árnyékrajz eljut a körrajzig, porrajza, korrajza kirajzik. Nevemet kizengem, felzúvog, énemnek ezengem hazudott. Húskámzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője nem voltam. Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsákhúsban. Ülök szegény pár a húszsákban, nem hiszek én már a múzsákban.
4: Lilli Bollero. Nem szól a zene, nem szól? Jézus Mária. Nem emlékszem a szövegre.

0: Jóban. Igen, igen. Kívül volt a látómezőn. Igen. Minden rendben van, édeském. Minden rendben van.
1: A novícius. Sétaájtatossága jámborít a rend kolostor udvarán. Álombeszélgetés a perjel és a novícius között. A perjel kezdi. Szereted a fagylaltot?
2: Szeretem.
1: A vaníliát? A csokoládét? Az epret is? Vagy csak a mánát?
2: Mind valamennyit.
1: A torkosság bűne ugyan, de ezúttal jóra vezet. Ez adja érveink bizonyító erejét. Nem bánom. Hát a mandulafagylaltot?
2: Azt is.
1: A magyarót?
2: Azt is.
1: De ha egyszeribe fagylalt tenger közepén találnád magad, amely mind mélyebbre süllyedt talpad alatt, hidegsége áthűti ágyékodat, vesédet, s utoljára a félelemtől vacogva ismered fel, hogy végórád ütött. Volna-e valami útállatosabb előtted, mint jobban gyűlölnél, jobban kárhoztatnál, mint a fagylalt tengert, amely benyel?
2: Nem volna, ó, atyám.
1: A bűnök tengere, a háborgó óceánom, a kárhozaté. Igen?
2: Igen, atyám.
1: Hát a finom francia salátát. Szereted?
2: Szeretem.
1: De csak a spárgáját, borsóját, vagy a halasat
2: is? A halasat is.
1: Hát az olajbogyót, az ajókát benne.
2: Azt is.
1: Hát a pisztáciát, a tormás, borsos, gyömbére sült sonka, vaddalékos salátát életét.
2: Mind valamennyit.
1: De ha azt mondanám neked, hogy egy feneketlen pisztáciás macsáron kellene átgázolnod, és már az első lépések után elveszítenéd lábod alul a szilárd falait. Nem sokára a Szardínia és a Passui nyúlós nyákos vagdaléka már a szemöldöködig ér, és te a majonéztől ökröndözve utolsó segélykiáltással fordulsz egy arra vetődőhöz, akit képzeletet teremt. Mert puszta és kihalt a pisztácia mocsár, s ahol a madár se jár, hollók kárognak fölötted. Tudnál gyűlöletesebbet elképzelni, mint a tengernyi tenger francia salátát, mely életedet követeli, szívedbe döfölő élesebb gyilkot a sátáni szakát kacagásánál, kinek saláta tengerét ma holnap pászolt hulláddal fűszerezett, csak elképzelni is tudnál-e?
2: Nem tudnék, ó atyám!
1: A kárhozott tengere. A hullántaraj által csak sajkát felett gyermekem, s te martalékává leszel. Ezt akarod?
2: Nem akarom.
1: Figyelj a szóra. Szereted az édességet?
2: Szeretem.
1: Ha volna, ennél, és inkább azon élnél rendünk köleskásája helyett?
2: Ha volna.
1: Nem bánom, vegyük ezt. Igen, csak benne leledzel a pákosztosság nagyon nagy bűnében, fiam. Te majd megmutatjuk, hogyan fogjuk meg saját kelepcéjével az ördögöt. Nem árt, ha vinyogva bár, de ő is mond értünk néha napján egy-két mi atyánkot. Nem bánom, te csak a fánksütők édességeit szereted, vagy az ostyasütők édességeit.
2: Azokat is.
1: A mézes bábot is, vagy csak a mézes habos csókot?
2: Mindenfajta csókot. Ó, atyám!
1: De csak a mazsolás, a téja, vagy az óriás mandulával tűzdeltet is, a szultán kenyeret és a pirógot, a török mézet és a marcipánt, a latinok mézes ciberéjét, csak úgy, mint a barbárok aranygaluskáját.
2: Valamennyit?
1: A világ minden édes süteményét szereted?
2: A világ minden édes süteményét, uram!
1: De ha a világ minden édes süteményével tengert rekesztenének körüled, vége láthatatlan, feneketlen tengert. Érzed, hiába tapodod, hogy nincs hűjjedez veled a fertelmes sárga hab. Homlokodon meggyűl a halálveríték, s míg végtusádat vívod, fölötted elsötétül az édesség tengere. Már nem te vagy a gyomor. Ő a gyomor, mely téged elemészt, s egyre mélyebbre csúszol az iszamos mézsárban. Tudnál-e utoljára is, tudnál-e köpedelmesebbet elképzelni az édesség ízénél, mely betüremlik bár zsingodon, tüdődön, s minden egyéb testnyílásodat is megduggatja? mérges, keservesebbet a cukorhab Cudar tengerénél, mely hullámsírod is, tudnál-e?
2: Nem tudnék.
1: Látod-e a bűnök háborgó óceánumát, a zörvényt, amelyben forogsz? Mit keres az, akinek dibdáb sajkája a bűnök háborgó óceánumán tésztova hányódik? Milyen világító tornyot keres? Hogy hívják az üdvöt, amely kivezet és hová? Amely a buja vágyak és mértéktelen gerjedelmek, amely a henye dínomdánomok hiú helye hújják háborgó óceánumáról. Biztos révbe vezet? A refektórium ajtajában már verik a gondot. Hol is tartottunk? Távozz a háborgó elementumok torkából, parányi sajkáddal, távoztass magadtól a gonoszt az imádság erejével. Elméd világosul már?
2: Még nem egészen, atyám.
1: Egy veszendő lélek. Rágd meg jól a hallottakat, vesperáig. Tartsd mentől szigorúbban bőjtünket, s majd az esteli ájtatosság végeztével még mondok számos mentől szebb jámból példázatokat, hogy megvilágosuljon-e.

0: Döla. Och så jomnog dylo, säga bula suu. Nämte hete krula, rula, njäjo, sulva suu. Mekse must dule kopunja bolto, smär älmumban ellätuma dulgumat. Ki Tamás kodóba, mást gondolna tán. Elfaragtak, rossz fából, a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint a zimposztort a nép. Hála teltem, nem számít a közerkölcsiség. Álomtök lopón a vaksi hólyag megtelik. Hólyag én magam vagyok, ürítem reggelig.
1: Ini-mini.
2: Szülőasztal, szülőszék, szülőkészülék, ini-mini, májni, mó, édes egy szülék. Én is mennék, mehetnék, elnyugodni jó, örökrendet tehetnék, ini-májni, mó. Aki voltál én nekem szülőasztalon, ini-mini, májni, mó, édes angyalom, lettél tűzi gyertya ár, visszahamvadó, gyermekágyi mátkapár, íni májni mó. Hullapója, hull, potyog, élni oly sebes, íni míni májni mó, foglak, ne keres, kiszámolás rám esett, vagyok a hunyó, anyám édes, jó leszek, íni májni mó.
1: Vidám táncdal. Fiúk, lányok, hopsza, hopla, hadd mondok el egy mesét. Szentháromság vasárnapján befejezte életét. Hártya vékony, két papíron írt a búcsú levelét. Egy mesémből hopsza, hopla, soha nem elég. Szentháromság vasárnapján amennyit ő sírhatott, nincsen annyi ég az égen, keserűnek oly patak. Volt még 50 pirulája, rózsaszínű meg fehér, Szentháromság vasárnapján méreg, kivel ember él. Sárga nyelű késfokával úgy morzsolt a törteszét, felement a poharába, felét szórt a szerteszét. Vizet töltött kancsójából, amit oda készített, nem teszek én szemrehányást, senkinek, de senkinek. Nem is tettő Szentháromság vasárnapján, zokszavát nem hallatta, húz magára takaró nagy éjszakát. Öklöcskéjét homlokához téve rínyög, keserül, éjbe lejtő mély vizébe elfogy és alá merül. Szentháromság vasárnapján, fiúk, lányok, hopsza, hopp! A szobája függöny éje sötét volt, amint szokott. Miért is most bemenni hozzá? Rossz alvót miért verni fel? Kinek úgyis jó reggelre rendezgetni kell, mi kell. Ruhácskája ágya mellett, papucs és az éjjeli. Üres, unos, megürülten ott már nem fog kelleni. Meg is mondták boncoláskor, volt már benne szép adag, amennyit az ezred orvos egész regimentnek ad. Szentháromság vasárnapján nem készített reggelit, mert ahányszor megbántottam, nagyon bántottam pedig, úgy találtam, homlokát is kis öklére hajtva le, egy halállal, száz hiába élete, gyermeknek is csak bibéje, gumónak is kezdeménye. Most már bennem öle mérge, holtig vérző kelevény, minden kancsó az a kancsó, minden késhez portapad, már minden pohár hason, minden reggel az a nap, az robajlik dörrenőben, az csapja rám fedelét, Hopsa hopla, én mesémből soha-soha nem elég. Fiúk, lányok, Szent Háromság vasárnapján így esett. S most egy más szobát szeretnék, más ablakot keresek. Rózsát, ki nem ő rózsája, ablakot, kiben nem ül. Ágyat, kiben kénsárgára nem ő teste merevült. Utcát, hol nagy utca hosszat nem vár, fordul, integet, mert ígyen tulajdonába vétettünk mi mindenek. Mind övé már, mind a kertje, szirmok, loncok, tátikák, ide szúrt a sátorával. Más világ ez, más világ. Eddig volt, ha tartott volna, nékem is lett volna más. Jobb mesém is, nem az urna. Urnán zörgő elmúlás. De azért csak hopsza hopla, tánc legyen, jó nyargaló. Mi magunk vagyunk a bőgő, mi a talp alá való.
3: Bálint napra.
4: Álmunkban is éldelegve, az egekig fellebegve, bújdisztunk már előlegve, bújdisztunk már dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. S mint ki messze útra indul, szálltunk, repdestünk bolondul, bontakoztunk álmainkból, álmodoztunk dosztig jócskán, nem lesz elég csillagocskán. Fülembete álomkása, fújdogáló muzsikása, vízi lilium ringása, rengetőzi csónakocskán, nem sok alott csillagocskán. Amit lábunk, fejünk áhít, első perctől mind a máig, lába lábbal fejbúbjáig, bújdikáztunk bújton jócskán, mint a bunda csillagocskán. Jó volt világfeledőbe, szerelembe füröztőbe, lesz is annak hamar bőtje, sötét bőtje. Éj piroskán, ragyoghassál csillagocskán, bújdi éjben úgy ragyogjál, derekamon által fogjál, rám letűző égi boglár. Tündökölj az ég magossán, fényeskedjél csillagocskán.
5: Te rámadtad a háló ingedet.
2: Emlékszel? Úgy áll.
5: Mint egy kamasznak.
2: Milyen gömbölyű volt.
5: S milyen hideg.
2: Hogy loholtál.
5: Túlóráztam aznap.
2: Vártál?
5: Jöttem.
2: Lélek szakadt.
5: Esőbe.
2: Késtél.
5: A vasúton át.
2: A kopogtatásra.
5: Az édes szabadra.
2: Mit mondtam, azt is?
5: Minden szabadra.
2: Hallgass, édes, ezt nem mond tovább. Hisz csupa víz vagy.
5: Jó, hogy vigyázol.
2: Gyorsan!
5: Dunyhát melegítsz a kályhán.
2: Teát is kapsz.
5: De te is hiányzol.
2: És most? Boldog vagy?
5: Mint egy királylány.
2: Hogy hívtál?
5: S te engem?
2: Kérdezhetnél.
5: Hallgassunk. A varást megbontanád.
2: Hogy anyáskodtál?
5: Mit kényeztettél?
2: S a hajnal táján?
5: Felébresztettél?
2: Hallgass, édes. Ezt ne mondd tovább, s ha forrón oly kulcsolódva fogtál.
5: Hajnalban.
2: Jégbarlang volt a lakás.
5: Milyen fáradt voltam.
2: S hogy nyafogtál.
5: Hol nappalos voltam.
2: Hol éjszakás.
5: S reggel.
2: Keltünk.
5: Sosem volt szabad nap, emlékszel?
2: Kérded?
5: Ma is mondanád.
2: Már a nap kelt, piros volt az ablak.
5: Azt mondtad, nem adsz, mondtad.
2: Nem adlak.
5: Hallgass. Édes, ezt ne mondd tovább.
2: Ne mondd tovább.
6: Rendben vagy, édeském? Minden rendben van?
7: Jó van.
6: Nem akarsz itt maradni valahol, édeském? Nem leülni valahol egy cukrászdába, vagy micsoda, nem?
7: Nem.
6: Nem? Menjünk haza. Feküdjünk le. Ne.
8: Hogy itt mindent itt vagyunk?
6: Hát a kalapot.
8: Na. Minden megvan, azt hiszem. Aki ellopott, ugye, az már benne van a vacskóban.

keserű, özvegy menyecske hadaró ritmusaiból. Ejszem, piros kendőn ujjam babra nem köthetném babosabbra. Piros párnám is hímeztem, cigányozás lett a vesztem. Magahányom, fújom, ringom, félreáll a farmatringom. Márkatáncot magam járom, elhátkozott édes járom. Van egy kaskám, ilyen magos, benne gyúkom kendermagos. Kotlósom is alattomba, karistol az áristomba. Gondapásztor, monca öcskös, disznófüle, miért oly csücskös? Rálógál az ordikára, kötöd mindjárt pántlikára? Árnyékadó ökörfogat alapfogják bojtáromat. Gumborbálom, mint próbálja, másfél mázsa rengőhája. Ejszem! Égpatyának papa zapja, van imának foganatja. Újik kölke, olyan herda, ezer helyet van iberda. Kamrán élő mind válogat, szedi ringló lekváromat. Már a mézem eszi bontja, én mindenki jó bolondja. Frossebb, aki eszkóságon, oda lesz a majorságom. Dűlöngélő kántorének beadott a keszőcsémnek. Kutamásom más legényem, kármentőben neved élőm. Hallod már is, szaladj Kláris, utcánkban az olajkáros, azzal járó lajtos kordé, hasa, mint a boros hordó. Ha nem néznék kiskáromra, lennék egy kiskárolva. Ejszem! Kutyára dér, jön még rátok, itt hiába kolendáltok. Nincs se sonkám, se szakajtón, hücs ki, buksengel az ajtón. Félmeszen jársz, leves csontja, kujonomként és kujonta. Vetett lábba a devernyében, már hevertek a fenyéren. Tengerimet hántó, aki szememet is ott fosztja ki, zsebre tömő, koszlott gatyás ez a fosztogatás, előjáró rossz példája, ez országot felprédálja. Szárító busz űzdohányom, ahány lopó aláhányom, hát a kukoricagór és benne, ami nem az úré, te bandás túltól vagy gazda, fellárnázlak a falban. Ha ejszem, kurkóbonkós vasvillások, jöjj nagy szorongattatásod. Cimborád a cigányhóért, nem is adná egy vaklóért. Rugó részem, egyet rándús, akkor részem dézsmálásból, szíves hamar engedésed, kasznár előtt kerengésed. Ki bajusza, ha szikráfány, belesápad a szivárvány. Táncra perdű ustorára, háton cserdű mustborára, ámpitusan deresemre magam húzlak, most verem le, ha mi verni valom csak van, kújtorgókban, kullancsokban. Örök égő haragvásom, nincs se egyebem, se másom. Jó flastromom özvegységre, így mén bajom feleségbe.

0: dörrskitting, sensar och sonnenor. Inleder ur och i våta passare, vamser vinser, välebukortetser, jufets i opan, etse tutto atrasni, vigjolgåpa hátán viszi két házi. Jaj, gebinesetel, jaj, kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Stenkerülik, beretváják, súrolják, elseftelik szállonként a séróját, legdrágább a csimbókosabb felérül, mogyoróstú csajkásoknak emlékül. Ahol viszik, lóg a lubnyai a rácsról, nagy a didi, ha bedobja filácsol. Jaj, gebinesetel, jaj, kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Tisztelendő kiskáplán megy elől, szemlesütve frájer képpel Geyerről, vonalzóján füstölővel szenteli szín és udvars masszernővel van teli. Ha tehetnék, koporsót is szétmarnák, elszajrézni azt a híres félbarnát. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Mugás, böske, kecel, izik, lányliszka, hadováját, aki ette kajdiszta, leszögezve a hadova ládája, beszélőre Pável, a piszi nem várja. Vanzer Vincét nem dobták a bujiból, sírásónak külső munkán furikol. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Lipa, Gádzsó, Gróf, Rihonya, Pőcs, Dani, kivel Ványán voltak mackót dönteni. Cinkes ilyen Ciklucsó, Ferke, Frankillés, Csabán, kivel Frankó ment a senkölés. Angyal, Frici, Gyufec, Jópál, Blongida, ki Héderén tojót dobtak partiba. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Lázi, Duda, meg öreglin, Fráj, Pinkász, Döncivel volt Egerszegen főhintás. Pável piszi ki, azóta is bánja, Csóró Zsivány első haver komája. Szűcs Ancsúrnak a csillagba ment a drót, beszélőre küldtek hozzá egy mandrót. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Cirkli fordul, mi levél az Ancsúrka, kulcsos morgú, jössz te ide, kis furcsa. Kidöncie, bűvölnéd a kobráját? Hesszöly pöme, bezenyte már a bugás, hepajon lesz hajzer, tréja, lezúgás! Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Télak, Dönci, strül, szólsz, asszer kis balog, olaj, Dönci, bekapod a jampamot, falcoj, Dönci, leprasrenk, almás vár, ugrik a stex, kaja, pia, leimras már. Nagy az illem, Dönci, dekkol, kaserol, hol a piszi, Tóni, Vince, de sehol. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Gyufec, Jópál, Vince, hol vagy, suvernyák? Duda, Lázi, riadózi, húz, zsernyák! Menj a bőbe! Vince, hol vagy, szarjankó? Nem ismersz meg? Nagy vérverez, zimankó! Riadózi, Gida, Frédi, Strülla, hé! Dönci, kétne, hajókázna elfelé! Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri! Zokog a ház, zokog a galeri!
1: Szajrét, passzert köpjed, Dönci! Faldumás! Dobva leszel a balhéból! Viszi már!
0: Okrós alatt felítjuk a kakabát, Oberhéből, ötös tábla, sitre vág, megtiszteli gyomavány a nyékladány, menősíten mindig princ a nagyvagány. Jaj, Gebin esetel, jaj, Kunteri, zokog a ház, zokog a galeri. Hullaháznak szélcibálja fedelét, zsupfedélen szalmakakast kukorjét, sittek felett, hely, hét ágra tűz a nap, hekus Dönci heted napra feltámad, meglóbálja híres Bráner pistolát, s masszer népet hazavágja, nincs tovább. Hely, Gebin esetel, húj, Kunteri, mulat a ház, mulat a galeri.

0: az agyamnak dől a szájából a szó. Nem tehetek róla, róla nyájas olvasó. Meg sem mozdul-e koponya boltozat, s már álmomban ellátom a dolgomat. Ki Tamás, Tamás korúba mást gondolnatán, elfaragtak rossz fából a vérem sarlatán. Tolakodik a betűsor, kedvem iparos, szegény fejem önfejűs, oly arbitrárius. Én úgy veszem eszem, mint az imposztort a nép, hálat teltem, nem számít a közerkölcsiség. Álom tök lopón a vaksi hólyag megtelik, hólyag én magam vagyok, ürítem reggelit.
1: A tűzben. Elmondható, hogy nagyokra törtem. Elmondható, hogy mindez tűzre volt. Írásainkkal én is sorsbetölten megemelkedünk az alvilági körben, mely tápjainkkal új út fellobolt. Bár lettem volna hóhér, s a zsarnok ellen sem kelek tűzszál küzdelem. Szántattam, szenvedtem, hiába szavalnak verseimből, a szaturnuszi szarvak kibújnak, a tűz van minden művemen.

0: öreg költő ismétli magát. Öreg költő ismétli magát.
1: Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek locs parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának borvirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, s ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vén költő már hiába. Lírája lepedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szűr szocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Liliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gyászkeretes kajsza képe mása. Jótét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekése. Öreg költő, csak ismétli magát, légyköpte mindenütt, a moly kirágta, a trottyos rímek, locs parábolák, semmit se változott világa.
2: Gorilla képtár. Már minden ábrázat elvonult, gorilla képtárat felvonult, fajok, színek, nem és kor szerint, halatkozási rangsor szerint, anyájas esztendők nyársain forgadoznánk embertársaim. Arcot szép szűz, mért oly májfehér, sápasztja az ápolt szenvedély. Natúrád avid bár, s karnivor, nem állsz le bárkivel bármikor. Megjelent milliárd oldalon a világponyva irodalom, s a mennyeknek rózsás köldökén kikönyökölt a kultúr fölény. Gép zenélt, táncolt, gondolkozott, s állon cirógatta undorod. Ellátott, ellejtett a divat áldoztál sereghajtóinak. Maskarák, költők, karusszele, kurvák, erre hozó rossz szele, ürítsd ki koldúsi szákodat, mosolyog, incs minden bábunak, sorból kiállsz, hátat fordítasz, eddig volt, mindig volt, holtig az. Egy orángutáng, egy indián, lap, mongol, nyúl, zsiráf, pávián, gepida, vandál, a gót, a hun, bezár a menet. A múzeum, már minden ábrázat felvonult, gorilla képtárad elvonult.
0: Kilobbanásra. Szerettelek, szerettelek világ, szerettelek, imádtam lenni. Te igazítottál gyűlni, teremni, te oldhatatlan igazándiság. Te parancsoltad, megszeretnem a rémületes lét végveszélyét, napot, világát, holdadnak éjét, mind faltam vélet betelhetetlen. A létesülésbeli kényszerűség így lett, mi átkomuladatot, a te rám rótt ima feladatod, a gyönyörűség és a hűség. Regnálnom rajtad, még lehessek, imádok lenni, adjad, mérjed, felgombolítni temérdekséged, ordas mohóságért, jaj, ne vess meg, ne a szerelmek, ne a muzsikálás, ne rohamágyuk dörgésében, te végső dolgodban hadd kísértsem a visszaolvadást, az egyéválást, amennyi beléfért megmarkoltam, agyam tenyerében, ez a parányi, így fog üveghitem valóra válni a közöny özön üvegében, én ma holtam. felmered szemmel kallak, csodállak, nem kergetlek istenkedve másban, öncsalásban, fals megalkuvásban, légy a könyörtelen tiszta párlat. Egy ostorcsapással ide cserdítettél, szemet, fület, öt érzéket adtál, így lettél özönkép égtelentél, elmondhatatlan pazar adattár, mind sorolnálak, csak lajstromozlak, te ékes, táltos, kikutathatatlan, új meg új nap, vemhét, kivető, katlan, csillagnak órával pompázó oromzat, nincs máslás, mi érted, kárpótoljon, hitvány, túlvilág, halva létezése, hogy mint te belém, én az egészbe, lét a létbe így együvé hatoljon. Akárhogy jöjjön az óra alattomba, rondája, rákja, legyen akármi, én csak te érted fogok kiabálni, kapaszkodj észlelésbe és hatalomba, te oldhatatlan igazándiság, te igazítottál gyűlni és teremni, szerettelek, imádtam lenni, szerettelek, szerettelek, világ.
1: Húzzsák! Kezemmel, lábammal, csonthúsban, hurcolom magam a zsák húsban. Ülök szegény pár a húzzsákban, nem hiszek én már a múzsákban. Tokám is, tököm is romlandó, nem marad belőlem hírmondó. Viharver, delejtű elromból, kilépek létrejtő barmomból. Énemnek, éhomnak hüveje, éneklő álmomnak ült helye. Zsákhúsom elhányom, leteszem, rátolom ármányos, reteszem. Húzsákom, lehűdöm, lerakom, szerkesztem vetített alakom. Árnyékrajz eljut a körrajzig. Korrajza, korrajza, kirajzik, nevemet kizengem, felzubog, énemnek ez engem hazudott, húskánzsa kürtője szétlobban, töltője, öltője, nem voltam, kezemmel, lábammal, csonthúsban, húcolom magam a zsákhúsban, ülök szegény pára húszsákban, nem hiszek én már a

csutorás. Az élet felölt egy embert, az ember egy emberöltőt, emberöltőknek szentelt álmát öltik a költők, a vágyak álmokat öltnek, a sorsok sorsjegyet váltnak. Kit élet ördöge öl meg, kit angyala a halálnak. Aki él a láz jelöltje, alig kap lángra kilobban, boltogatója előtte leszáll. A rendnek roppan csendje fogadja a házban, s ő, mit iker szíve áhít, kidalolhatatlan fohászban zengeti csont.

amelyel megtisztelték határgyőző szellemiségét és szellemi hagyatékát, azzal, hogy eljöttek erre az ünnepségre, és itt részt vettek rajta. Ezzel ünnepségünk véget ért, kérem, hogy fáradjanak közelebb a szoborhoz, nézzék meg közelebbről, esetleg akit érdekel, a jelenlévő alkotóval is beszélhet a szoborról. Köszönöm kitüntető figyelmüket, viszontlátásra!

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: January brings the snow, makes your feet and fingers glow.

0: lesz ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akarom.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarom. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ügyek, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Fenyő Miksával beszélget Vezér Erzsébet 1966. július 15-én.
1: Mikor a figyelőt csináltuk, abban Bíró Lajos írt egy novellát. Ugye, általában munkatárs volt, és jött hozzánk, hogy Adi szívesen dolgozna, ha nem volna a figyelő annyira németes. De hogyha több francia volna benne, több francia szellem, nem volt igaza, mert nem lehet azt mondani, hogy németes volt, valóban német dolgokról, sok német művekről, sok szó esett, ugye. Éppen például azt hiszem 60-i Laci, az éppen francia dolgokról ír benne, ha megnézi. De elég az hozzá, hogy akkor a legelső verse, amit hozott a figyelő, az azt hiszem, ott ülod a két verset írt. Az egyik a Garde l'Esten, a másik pedig Harca nagyúrra, ugye. Már most, mikor a Harca nagyúrra írt, akkor én már ismertem őt, mert emlékszek arra a jelenetre, hogy ültünk a Szabadság kávéházba, és jöttek a kézirati, és a Harca nagyúrra azt ott írta, szeruzával ahhoz szokott, és a szedő gyerek ott állt, úgyhogy ő minden verszakot letépett, és abban mutatják. Ez meg volt nekem, ez a kéziratom, azonban eltűnt akkor, mikor megjelentek a náci időkben a műkincsek lefoglalásáról szóló törvény alapján lakásunkba, és akkor eltűnt egy más.
2: A nyugat alapítása körül nincsen még valami mondani valója azon kívül, amit megírt a följegyzésekben.
1: A nyugat alapítása körül, hát...
2: Ugye, Adinak milyen szerepe volt?
1: Adinak az a szerepe volt, bár ugye ha a nyugat alapításának így a technikai részét veszük, nem hiszem, hogy abban neki szerepe lett volna. Abban szerepe volt ugye Ignótusznak, Osváth Erdőnek, nekem és 60-i Lajosnak. Igen. Ugye ezeknek ugye aktív szerepe volt, ugye Adinak nem hiszem, de ne. Legrövidebb idő alatt, anélkül, hogy ő szerepelt volna, hogy mondjam, mint szerkesztő, a legrövidebb idő alatt a közvéleményben a nyugat Adi lapja volt.
2: Ugye? De az alapításnál is gondoltak már Adira.
1: Persze, hogy gondoltunk, hát hogy ne, hát első számához ott a vidás, és ő nagyon vigyázott arra, hogy minden számba legyen Adi vers, ugye? Utolt sürgőzött, hogy várjatok, mert most megírom az Adi verset. Úgyhogy ő dacára, hogy egy majdnem állandó harcban állt a nyugattal, ugye? Ő rendkívül ragaszkodott ehhez, mint orgánumhoz. Ezt ő méltónak tartotta, hogy ezt képviselje. Dacára mondom, a sok kritikája.
2: De és mi volt, miért harcol? Miért volt ő harcban állandóan a nyugattal?
1: Mert nem volt az az érzése, ezt nem mondta, ugye? De neki az volt az érzése, hogy a első cikket róla kellene lenni. Nem akarom ezt mondani, mert nem is tudom, hogy így volt, ugye?
2: Igen.
1: Ő valahogy önmagában szerkesztette a nyugatot, úgy befelé. És ez nem volt...
2: És nem volt azonos
1: nem azzal, volt teljesen azonos, ott más költők is megjelentek, más Igen. cikkek, amivel ő nem volt egy véleménye.
2: Igen.
1: Ugye, de mind a mellett, ugye, ő rendkívül ragaszkodott a nyugathoz, ami különösen akkor tűnt ki, mikor volt ez a nyugat krízis, 60-i Lajos és Osváth között, ugye?
2: Igen.
1: Ő, aki nagyon vigyázott Laci barátságára, az féltette ettől a krízistől, féltette a nyugatot, és az Osváthban látta ennek a garanciáját. Ugye,
2: holott eszmeileg azt hiszem, ő 60-ival értett együtt. Egyet.
1: Lehet, hogy 60, lehet, hogy ez meg leginkább, hogy ne legyen más ebben nyugatban, mint addig.
2: Na talán nem ez volt a Dospáth-Hartmanni vita lényege talán.
1: Nem.
2: Hanem az, hogy legyen egy határozott politikai irány.
1: Nem, erről szó se volt. Ez maga még volt ez valami.
2: Nem volt.
1: A 60-i asszonynak az volt a vélemény, hogy egy kicsi durván szövegezzem. Az volt a véleménye. Elég a felfedezésekből. Egy komoly revűnek kell, hogy kialakuljon a munkatársi körre, ez már a nyugatnál kialakult, fölösleges, hogy Osváth folyton új embereket keres, ezekkel kísérletet. Ez volt politikailag akkor semmi szerepe nem volt.
2: Tehát volt aztán ez az irodalompolitika vita.
1: Hát ez az irodalom, nem politika.
2: Igen, tudom, értem.
1: Ez az irodalompolitika, hogy így kell egy revűt szerkeszteni. Ez volt a 60-i felfogás. Ebben Osváth teljesen homlok egyenes ellenkező állásponton volt.
2: Igen. Maga melyikkel
1: értetek? Én Osváthtal, Dacáról, hogy Lacival igen jó barátságban voltam, sőt az én állásfoglalásom az bizonyos mértékben az egzisztenciám tekintetében veszélyes volt,
2: igen.
1: Mert én akkor nem voltam még igazgató, titkár voltam, és alelnöke a Gyocnak, akitől a pénzügyek, de az Laci apja volt. Hát nem tudom, megírta még. Ugye?
2: Igen.
1: Nem mondhatom, hogy ezt valaha is a 60-i Sándornak velem való viselkedésében megéreztem volna. De azt mondta, der Laci wird Ihnen das nie verzeihen. Laci ezt önnek soha meg nem fogja bocsátani. És ebbe igaza volt.

Levélféle Móricz Zsigmondhoz. Ady Endre verse. Rózsafa vonóként nagy zöngésű úrhoz surlódjék ez írás Móricz Zsigmond úrhoz. Szóban hozta volna el a beteg, ki küldte, de sok életlázban magát tönkre hűlte. Mégis, mert hát ma még sokan hisznek velem, adják át Móricznak ezt az én levelem. A könnyes áldott hang, aki által adja, éppen úgy áldassék, mint az, aki kapja. Szerelmetes barát, zömök Móricz Zsigmond, tudod jól, hogy folyva az ember, amit mond. Ezért is jövök most hozzá kényes verssel. Én fajta versekben az ember nem kertel. Jövök hozzád versben, betegségben, búban, jól kezdett s elromlott dicső háborúban. Jövök egy kis kopott, szép tavaszi éggel, egy kis megszólással, egy kis irítséggel. Boldog Móricz Zsigmond, ki nem korán kezdted, a szúra fog érni minden szép gerezded. Rajtad már nem ülhet rohadt magyar átok, ez okos elkésés, ez a magyarságod. És mégis siettél, meglepődve vitted súlyát az újságos, magyaros szent hitnek, dőj fel feleséggel, gyermekkel, várással, sok most ébredező ókitalálással. És ha hébe-hóba talán másként véled, erős vagy, mert erős lelkedben az élet. Temeszteni is tudsz, és tudsz támasztani. Sári bíró vajja, és bősz túridani, de ezerszer szebben, mert újabbról vajja, győző nagy lelkednek mindenki zsivajja. És ami benned él, s el fog jönni hozzánk, mi néha sápasztja magyar piros orcád, ezer kimondatlan magyar bánat, titok, szépség várja vágyón, Móricz beszélni fog. Hisz én is kimondtam néhány magyar újat, de mese királyfik tátosai fújnak, ördög hordjon el már minden bolond verset, életet kívánunk, valószínűt, nyerset, s amit meg nem adhat rímek ezer hagyja, mi új ludas matyink többször visszaadja. Öregi fiú zsigám, sok mindent hallhattál, halva, nézve, írva, sok-sok-sokat adtál. De amíg rossz fogunk, végleg el nem vásik, mégiscsak a legszebb, a legjobb, a másik. Gondolom, te voltál ez a másik nálunk. Egy kicsit életünk, egy kicsit halálunk, egy kicsit undorunk, egy kicsit örömünk, szóval az életet, mely tőlünk messze tűnt, édes Móricz Zsigám, te hoztad volt vissza. Kedves magyar részeg, kedves Bornenissa, rád furcsa emberek furcsán figyelnek. Ma te vagy a tévő és jótékony gyermek, nyugat csapatjának keleti zászlója, mi nagy csatázásunk, nagy igazolója. Néha kényeskedő, de magyar hatalmú, nyugatba tört magyar, s duzzadt bizodalmú, papnak indult lélek, de szabad, pacsirtás, szentírásos ember, kinek szent az írás.
Ma te vagy a magyar s rendkívüli követ, ma benned sarjadnak az ős magyar tövek. Hatám bolondítnál, s igazi se volnál, mert szépen hazudtál, engem igazolnál. Téli Budapestnek kevés vidám fája, Móri Zsigmond úrnak csodatettét várja, s ha várja, várhatott, s ha várta, megkapja, Móricz a váratlan tavaszoknak apja. De engem szeressen, így üzenek neki. S jó, hogyha az embert ilyen is szereti, aki nem hatalmas, s több a hatalmasnál, s ha kinek árt is, milliomszor használ. Adassék-e levél Móricz Zsigmond úrnak, kit most érdemelten szépen koszorúznak. Koszorút nem viszek, írás megy helyette, de ott leszek mégis, még élek mellette. Készül, mert készítik az én szemfedelem, de Móricz Zsigmond is megmarad én velem. Magyar sorskockákon ez ígyen döntődött, mind összekerülünk, közös mártír hősök. S ha a lehetetlent nem tudtuk lebírni, volt egy szent szándékunk, gyönyörűket írni.

0: Móri Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Hej, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, s attól úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turi Dani, szélesen, beckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sumsuttyából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolta valami forty meleg.
2: Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
1: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalak. Merre? Rüstölt a jár nyelves késen. Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán. S megrisszantotta újfent a dereka hajlását.
2: Dani akkor nem szólt,
1: hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtűl, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorintgatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak félkézbe kapta a jányt, egyet roppintott, és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hey, muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Nagy, nagyobb, legnagyobb. Hát, így alakult, hogy bár sok mindenről beszéltünk, erről, meg arról, Gorki színészéről, meg Willy Lóman...

0: gyuridani ostán, mégis hazatúzott. De a lelke fenekét, meg a feneke lelkét. Aj, nagy keserves fenekedésed kegyőzte az életét. Aj, muram is, te muram is, te! Ódott a nyelvje neki. Bétökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésében, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment turidani, szélesen, beckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végigparaszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgat, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzét. Nagy fene érzés, hogy az elej úgy taggantak a nyakcsikájá, mint téli teptince a vágáshoz. Az a szép. Az a szép. Egyszerre, Bila jön vele szembe. Megnézte a teptince egészbe, és csak úgy csüncsutjából oda pislantott a nagy erős hím szemébe, csak úgy a hóna alól nézte. De hát itt mesderekát végig riszálkolta valami forgy meleg. Fe, muramüh, hát te Bila, merre lófrá? Beszélt az, de a szemé már elöntötte a hímes vér harag.
1: Merre?
0: Rüstőt a ján nyelvesztése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: És megrisszantotta újfent a derekahajlását. Tani, akkor nem szól, hanem egyszer csak nagy büszke hímdagadás mondta el. A kétszer eljárva, betaknyarcott a hírt, kicsúrgott a pörsön duzzat érzáját, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekélyét, hogy kicsottan a golyvás átugja. Azzal szétnyitott a ját, egyet roppantott és megcsóválta a fejemről. Úgy lett a gyere, aztán visszaesett, mint arany, nyafla, szétnyúlva, kehesen. A férfi meg néz, és már torlakozott a torkába a nagy utcába. Valami erős, nehézséges látság fogta el. Ej, muram is, te muram is, te állnál fogta. Tégköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt
1: a verszi herceg feleség.
0: Annak a törékeny testén végig bizsambozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér melle. Különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímeset még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony csak úgy kezömbösen. Instál a bucse, asszonyja, bucskor, lölkem, mondta turidani makacs menetben. Egyszer csak fogtos akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléig. Hígy, forróság fogta el a herceg asszony. A hímség ilyen fördelemszémi kalázsára elszédjük. Megkábul, összebányad, lecsuppant, odarigyent a férfi zegés mellette helyre. Először látott igazi férfi. Erős, ősösztönő, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú fűtös férfi. Az igaz. A nagyon, a kérlelhetetlen, az ősösztönő.
1: De szép, én uram, uram, uram.
0: Nyögte el a lélek, pihedve, mint a nyarasz a kicsitbe. Dani meg nézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszony.

0: Vetett fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a népiet, és csak úgy szörmentét, rizsálva odakente a palánkhoz, melyik be is húzta paprikot a kezébe. Egyet rapigott a fogába, leharapintotta a két másik népies fejét, úgy meningét tovább sár. Népies irámba.
1: Herceg Ferenc.

Szabó Lőrinc. Bünkös divensike az esőcskéről. Egy kicsit esett ma délután. Mentem a körúton át. Jött szembe egy masamódlány, egy polgár és két kalmár. Jót tesz a termésnek az ápolt, mondta valaki ezt. És lelkemben egy szóra kinyílott. Egy mélység, és több mondta ezt. Vérzápor és genyzivatar volt az egész történelem. Harcolt ég, és pokol és dögvész, tűz és víz, és a többi elem, anyag és erő és elektron, a rádium és tatai briget. Lent a mélyben másodfokú egyenletek nyaldostak véres sebeket. Bünköskor tüzes nyelvek zuhogtak a légből alá. Naprendszerek pofozták egymást. Két rostélyos egymást falán. Így dudaláztam magamban, és gondoltam, meglepem erre ki, de nem volt nálam elég pénz. És inkább írtam egy versikét.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatást? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elmulasztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem, 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év száznál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tütyökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már postán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jól esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amelyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életem, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közben?

0: a jövőben a kegye alól.
1: Még mindig nyomas a fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időnek. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzájutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. 2-3 éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
0: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
1: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. 2-3 évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
0: Hány költeményt írhatott életében?
1: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
0: És hányat fordított?
1: Azt hiszem, hogy a dupláját.
0: Mi kell a jó vershez?
1: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni. Vagyis fesztelenség, szabadság.
0: És az most meg lesz?
1: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
0: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
1: Múlt vasárnap.
0: Hogyan és miről?
1: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
0: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
1: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrincs. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Geek egy napsütötte kövön.
0: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
1: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.

0: semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
1: Az irodalom történetébe azok a költők maradnak fiatalok, akik nem kerülnek a maguk méltó helyére.

nem kerülnek a maguk méltó helyére. Akikről szólva még mindig kívánunk valamiféle igazságtételt. Szabó Lőrincet ez a fájdalmas hiány teszi, nagyon is aktuális, időszerű, szinte fölfedezendő fiatal költővé, hogy noha a köztudatban, az irodalomban mindenki ismeri a magát, a művét, nem analizáltuk még eléggé, nem tettük a méltó helyére. Szabó Lőrincnek az óriási érdeme az, hogy az őszinteséget a mi színvonalunkra tudta emelni. A múlt század költői is őszinték voltak, sőt, majdnem hitvallásuk volt az Adinak szinte a vezér elve, hogy magáról mindent bevalljon, de ez hova tovább önfitoktatássá vált. Szabó Lőrinc azonban a maga önmarcangoló, önboncoló költészetét olyanná tudta fejleszteni, hogy az nem az ő saját egyéni életét ábrázolja csak, hanem ugyanakkor mindig általános, mély, nagy emberi érzéseket fed fel. Nagyon sokat lehetne beszélni még arról, hogy mi mindenbe nem tudtunk elég fényt sugározni Szabó Lőrinc költészetére. Én magam eleget beszéltem, írtam róla, de még mindig a tollamban volna egy igen hosszú tanulmány például az ő ritmusáról. A legutóbbi időkben nagyon sokat beszélnek éppen a magyar vers üteméről, a magyar új versnek a ritmusáról, de arról, hogy Szabó Lőrinc hogy tudta ezt a ritmust időszerűvé, maivá, és mégis ugyanakkor hitelesen klasszikussá tenni, nagyon kevés szó esett. De beszéljünk mostan a lélektani részéről az ő óriási eredményeinek, és ebben azt hiszem első helyen áll a Semmiért egészen című verse, amely a maga kegyetlenségével mégis egy igen mély emberi, őszinte indulatot fejez ki. Ha figyelmesen hallgatjuk majd ezt a verset, első hallásra az a gondolatunk támadhat, hogy a költő fő gondja az volt, hogy csak magáról beszéljen. Valóban így történt. Szabó Lőrinc, ahogy ma mondják, maradéktalanul föltárta lelkének minden rejtelmét, de ugyanakkor a fő gondja mégis az volt, hogy azzal ne diszelegjen, hanem használjon valamit. Akármennyire meghökkenünk a túlzó önzésén ennek a versnek, ha magunkba tekintünk, meg fogjuk látni, hogy mélyen elítélően vagy helyeslően fogadhatóan, de mélyen igaz emberi érzést fejezett ki.

Kortársak, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere, még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak puha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Borisz. Boldog vagyok, hogy így szeretlek, így, ilyen forrón és fájdalmasan. Élek, hogy őrizzelek. Már meg sem idézlek, mégis itt vagy. Sorsomat figyelik gyötrelmesen szép álom szemeid, s ahogy kigyúlnak régi tájak, évek, kigyúlsz te is, s érzem, szívedben érzed szívem vezető gyöngétségemet. Ez a boldogság most a fájdalom. Ez egyesít, s legjobban, ó, nagyon teljesen, mikor édes arcodon mosoly fut át, kissé gúnyos, de végképp értő, bízó, s kezdi kötekedését, így szeretnél akkor is, hogyha élnék. Verse.

Borsos Miklós szobra szagolőrincelőle. Járom a nyakon, emberre mondva henye szólami, hisz a barom sem tűr lassanként testi kinti, s egyszerre oda minden oltalom, a kert végig is műteremben, ahogy a szem oda tekint, akna robban, némán, de annál hirtelenebben az idegekben. Az a vén vál ott igaza szólás jármot visel. Járomból csavarulna az égre a fej, s abból a néma jaj, a márvány dübörgő hangjaival. A szemüveges dúl szemek lép közelükbe, láthatatlan és épp azért lerázhatatlan igazsúlya alatt düllednek és esengenek. Ezt csináltuk, Lőrinc, veled. Miért? Villámütési pillanat. Társam lehet, akiben bűntudatig ér. És most tiéd a szó, mennydörgő kőajak, megvallató. Nincs hangosabb, mint mikor a csönd vádol, mint amikor a száj már csak magának rángja, fáj, s nem vár megváltást a világtól. Ezt csináltuk, Lőrinc, veled. Szapári Péter sarkában a pogány ekével, fölötte Isten nélküli egével, oly mélyen érti, másként nem mehet, nem esdekel, nem önmagáért esdekel. Ne így mégsem egymással emberek. A gyáva tagad csak, a gonok korosság, abba bízva, hogy megmaradhat, ha nem felel. De itt mindnyájunkról hult egy lepel. Szívek és orcák törlődnek tőle, mint az ablak. Fényt fogadnak, fényt adnak. Tekints szét tisztán, ettől nő egy ország. Tekints szét magadat szabadnak.

A költő önmagával felesel. Hely, Kassák Lajos, derék Kassák Lajos, de sokan neheztelnek rád, vicsorítják fogaikat és fenik a késüket. Miért mondod, hogy kedves és bőkezű hazádban nincs semmi, ami előtt érdemes lenne mélyen kalapot emelni, együgyű képpel hajlongani jobbra-balra a hála és köszönet nevében? Hely, egyszer már megtanítanak kesztyűbe dudálni. Ahelyett, hogy szétnéznél a bőrzén, közvetítenél vagy kereskednél, költeményeket firkálsz, meggyalázod az anyagot és formát. Mindenki megvetérte a maga kis értelmével is hiszi, joggal süti le pilláit, ha rólad van szó. Hivatlan vendég vagy köztünk, és sajnos nem találsz ki az ajtón, amit annyiszor föltártunk előtted. Menj, mondják, nem állhatjuk szúrós tekintedet, kusza darabos verseid kellenek az ördögnek. Nevetéseddel és konok tagadásaiddal ne sebezz meg bennünket, akik különben is annyira vérzékenyek vagyunk. Minek ez a sok szentencia, mondom? No, lám csak, vagyok, amilyen vagyok, az atya egyetlen fia, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre. Dologkerülő a munkások közt, törvénybontó a körtők előtt, akiknek nehezen viselem el irítségét és szánom őket, hogy olyan öregen jöttek a világra, s fáradtan üldögélnek üres kaptáraik körül. Öreg vagy már, te is mondják, méheit feleszik saját mézüket, és ezért haragos a tekintedet, és keserű a szád íze. Eljön majd az idő felelem, mikor leültök az asztalomhoz, mézet kanalazni, gyönyörködtök a kiszállt rajokban, melyek az én dalaimat dalolják, a virágzó rétek fölött, és tükröződve a csobogó patakok ezüstjében.

0: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
1: Alapjába véve minden írásom és minden képen megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában a költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok. Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a kultkém, még ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a közvetlenül viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek ezek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ilyen rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet bírni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszke Máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus kint, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltünk, ő meghívott ebédre, együtt ebédeltünk, és minden dolgot beszélgettünk. Többek között én fölvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyen, azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Rahorti rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas, hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én
2: nem hittem, kasárkmester, az az ember, az az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves kasár köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cika, olyan az a kötet.
1: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? De ugyan az én véleményem az, hogy a művészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elért, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem versett kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál is mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő a 20-as években, hogy követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesteremberek. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor már nem írhattam, mert én már egészen más ember volt, és a körülményeim is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hiányba emigrációban, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet époszat a 19-es forradalomról. Hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, hát én nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagamtól. Mert a mai verseny például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
3: Monológ. Meghajszolnak a nappalok, és tévedésbe ejtenek az éjszakák, de nem adom föl a reményt, hogy egyszer győztesként vonulok be a városba, ahol születtem. Ne forduljatok el tőlem, barátaim, hogy újra és újra kezdem a játékot. Nem. Nem, sohasem mondok le a szédületbe ejtő távlatokról, a kalandok fanyar ízéről. Az értelem és érzelem fegyverével értetek harcolok, barátaim, akik oly könnyű szívvel hagytok magamra hajszás nappalaimban, tévedésbe ejtő éjszakáimban. Hűen önmagamhoz. Nem futamodom meg a vihartól, mely életem gyökérszálait tépdesi. Látom az evakuáltak kétségbeejtő vonulását, meggyötört asszonyokat, reményüket vesztett férfiakat, és az álmaiból fölriasztott gyerekeket csodálkozó nagy szemükkel és az ajkak színtelen tört vonalával. Fájértjük a szívem, de nem csatlakozom hozzájuk. Állok a vártán, elgyötörten és keményen. Hiszek magamban, ahon a gyermek hisz álmaiban, mocskos selyemgubanc van a kezemben, előbb kibontom a szálat, aztán a fekete mély kút fölé hajolok, honnan majd könnyes arcom néz rám vissza. Reggeli séta. Egyedül kószálok a hegyen, úgy érzem magam, mintha egészséges és gondtalan lennék. Nem is emlékszem szívem riadozására, önkéntelen sóhajaimra, sorozatos kudarcaimra. Cirogat a friss széljárat, és magába fogad a gazdag vegetáció, mintha egy lennék vele. Alattam él a város, de nem látom évszázados sebeit, nem hallom csikorgó sirámait. Tudom, rossz mostohám volt ez a város, nagyon jól tudom, és nem haragszom rá. Közel az égi magassághoz, fiúi szeretettel vallok neki álmaimról, vágyaimról, reményeimről. A szálloda teraszán. Idegen emberek, megint idegenek, és még idegenebbek. Többféle színben. Ha körülnéznek, riadt a tekintetük, ha szájukat kinyitják, értelmetlen hangok röppennek a levegőbe, s szinte látom, hogy elvérzenek a májusi napnyilaitól. Ezek között, az idegenek között én vagyok a házigazda, névtelenül. Ők talán észre sem vesznek engem, én gyönyörködöm bennük. Látom mozgásuk kecsességét, hallom emberi szívük dobogását, mely az én szívem dobogásához hasonló. Nem váltunk szót, de értjük egymást, oldhatatlan szomjúsággal ürítjük poharunkat. Néhány sorban. Sok gú és bánat után ismét a tiéd vagyok. Szavaim áradata ne támadjon rá többé, két szemem kék tőre is és szúrjanak meg többé, olyan vagyok, ahogyan megkívántál magadnak azon az alkonyon. Emlékezz, emlékezz a folyón gazdátlan csónak úszott lefelé, egy madár elveszett párját siratta a fán, én az ifjúságodot dicsértem, s te konyhba tűztett szép vörös hajad. Vagyonom és fegyvertáram. Kedves tárgyaim az asztal üveglapján, nagyon szegényes az összbenyomás, különböző világtájakról érkezett festéktubusok, barátaim küldték, akik feloldani kívánják magányomat, és megértik képeimet, melyek az egyszerűség és tisztaság nyelvén beszélnek. Néhány megfakult fénykép összekuszált múltamat idézik. Fehér papírlapok szétfolyt vércseppek nyomaival. A költő elvetélt magzatairul vallanak, és levelek, levelek, amiket nem válaszoltam meg, s ezért állandóan nyugtalanítanak. Ecsetek, tollak, ceruzák, az én gyarló fegyvereim, amikkel a békéért és boldogságért harcolok. Beígért kórus. Semmi nem volt már, csak a szél. Vészkürtök tölcséréből szakadt ki, újszülött hangok kíséretében. Hogyan tört össze a tenger síma tükre, és a cserepei hogyan ordítottak. Láttam a kétségbe esett erdőt, hullottak, zsugorodott levélkönnyei, hangyák mászták meg, és a madarak elhagyták. Ó, de ne legyek én az árulkodó vénember, a rossz híreket hozó. Láthatjátok, kegyetlen fogaival mindent véresre mart az idő, nincsenek védőügyvédei, csak bandzsal ügyészei vannak, megszámlálhatatlan fegyverrel gyilkol, és kiszámíthatatlan változó indulataiban. De eljön a pillanat, gondolom, mikor a láncok acélszemei megolvadnak, s mind az elszabadult vihar, tombolása, felhangzik a kórus, keserűvé vált szánknak visszatarthatatlan éneke. Ez a dallam mondja majd el fölkelésünk és győzelmeink történetét, megszült és születendő gyermekeink örömét. Ekkor majd eláll a szél, a tenger ismét felcsillog a mélyből, erdők tarkán kivirágoznak, s a hajdan romba dűlt városban én hallom meg először a beteljesülés énekét.

Gassák Lajos, mesteremberek. Mi nem vagyunk tudósok, se méla aranyszájú papok, és hősök sem vagyunk, kiket vad csinnadratta kísért a csatába, s akik most ájultan hevernek a tengerfenekén, napos hegyeken és a ménykővert mezőkön szerte, szerte az egész világban. A kék firmamentum alatt most bitangvérben fürdenek az órák. De mi már távol vagyunk mindentől. Ülünk a sötét birkaszárnyák alján, szótlanul és teljesen, mint maga a megbontatlan anyag. Tegnap még sírtunk, s holnap, holnap talán a mi dolgunkat csodálja a század. Igen, mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, s holnap már áldomást tartunk az új falakon. Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a romokra, s félre az állam dekorációkkal, a holdvilággal és az orfeumokkal. Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd, és játéknak az Eiffel-torony mását. Bazalttalpú hidakat, a terekre új jeleket zengő acélból, s a döglött sínekre üvöltő tüzes lokomotívokat lökünk, hogy ragyogjanak és fussák be a pályát, mint az ég szédületes meteorjai. Új színeket keverünk, s a tenger alá új kábeleket húzunk. És megejtjük az érett, pártalan asszonyokat, hogy új fajtát dajkáljon a föld, s örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk. Rómában, Párizsban, Moszkvában, Berlinben, Londonban és Budapesten.

0: ellenőrizhetetlen színjáték, 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkora hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon tévejünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárgazész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd dunnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. André Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. André Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel torony a szajna, a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkora vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízrózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt, máskor egy karossza robogott el mellett lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezet élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmit gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte, időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentségtartó kinyílik. Gyerekkori álmainkra emlékeztet, egy baráti kézfogásra, talán egy nőre, akivel más tájakra repült a szél. Ő hallgat, de a született néma megszólal, ha bűvkerébe kerül, a vak letépi szeme hájogát, mert látni akarja a sosem volt és múlhatatlan világot, amit Párizs árnyékában egy finansz kezevonása idézett fel.
2: Törzséte. Beszélek, írok, festek, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek, ismét beszélek, írok, festek, és tovább megyek. Szülőföldön gumiszallaggal vagyok hozzád kötve, végre tekik tágítom, de nem szakítom el. A szabadságot, a félelem nélküli életet szeretem, kegyetlenül szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és ime saját törvényeim szerint beszélek, beszélek, írok, írok, festek, vágyakozom, vágyakozok, többet akarok és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek és tovább megyek.
1: 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gája, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gája, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak. Ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gája, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén, és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás, egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták, s íme milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok, házai, erdők, fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, s mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a hely, ahol rozzan gebéivel pihenőt tart az ember, talán utolszor. A lázadás tüzei kihuntak, a börtön láncai lehultak rólam, az a valóság ölelát, ami már túl van a valóságon, s arra a cirkuszkocsire emlékszem csupán, emely után kutyamód loholtam az országutakon. 18 éves voltam, hosszú hajú költő, nevetséges keskeszakállal és valamiféle tüzekkel, amik a szívemben parazslottak. Egy lány bűvöletében éltem akkor, egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt ki, és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt, dobolod az értelmetlen riadót, s már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem, vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg.
2: monológ.

0: Németh László 68. születésnapján Gulyás Pálról tartott előadásának bevezetője a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban 1969. április 18-án.
1: Gondolkoztam, Gulyás Pálnak melyik tulajdonsága az, amelyel fiatal szívekbe bevezethetném. Tán az, amelyikre őnekik is szükségük lehet életükbe, a lelki erő, a szívóság és eltökéltség, amely a legmostohább adottságokat, a legpokolibb körülményeket is, a tehetség táptalajává, a kibontakozás eszközévé tudja változtatni. A mi nemzedékünkben ők ketten voltak, Kodolányi János és Gulyás Pál, akikben ezt a képességet, ezt a lelki erőt a legnagyobb mértékben csodálhattuk. Kodolányi János hibás, gyenge testéhez elég nehéz természetet is kapott. Még pályája közepén, mint családes ember is iszonyú nyomorúsággal küzdött. Gulyás Pál egy 48 kilós szikár testet hurcolt a debreceni ipariskola felé, ahol nagy darab álmos inasokkal kellett küzdködnie, kis családjával egy városszéli bérházban élt. Nagy szerzeményük a bocskai kerti szőlő volt, amelynek a homokja elnyelte a kis jövedelmet, és amelyből a pajorok kirágták a frissen ültetett fákat. Irónikus, oktató, természete is könnyebben szerzett ellenségeket, barát, mint barátokat. És a kortársa kicsinylésén kívül az irodalom vezérét is magára tudta haragítani. Nagyon jellemző, hogy a két ember hogy küzdött meg ezekkel a korlátokkal. Kodolányi János túltette magát rajtuk, mint egy nem törődött velük, mint a társadalom kritikusa, nagy történelmi tablók festője, az egészség szempontjaival, a teljes élet képeiből építette fel hatalmas művét. Gulyás Pál vállalta a korlátjait, de lélekkel átjárva megnemesítette őket, erőforrásokká tudta változtatni. Én is csak úgy vonszolom testem, vigasztalja halálos beteg fiatal barátját a debreceni költőn. Már születésemkor eleste, a csíra volt rossz, rossz volt az étel, rossz volt bennem az összetétel, az ég rosszul rendezte bennem éjszakot és delet, a nap bennem rosszul tele, a hold bennem. Mégis, ha keressük a képet, amelyet arcképe gyanánt használhatunk, akkor Kölcsey versét választhatjuk a legjobban. Ő is olyan volt, mint Kölcsey. Éteri szellem, akinek alig volt a földön földi teste, csak úgy lézengett testelen a levegőben. bibásznára festve. S ő is jogot szerzett, hogy ahol a látszat egészség a naphatalmát csörget is nyomában átok és homály el. Az élet, az élet hiteles.

0: régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
2: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
0: Jó.
1: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Heves vagy Ágnes. Séta. A fákon már áttört a délután, jártunk a Krisztinában. Nem szóltál, néztél, propán és bután. Megreszketett a vállam. Feszes, késő gótikus ég alatt, néma és barna állat. Európa, mondtad, s megcsókoltalak. És eltörtem az állad. Már te is király? Én akkor éppen holtakat temettem, 2 éve már, és fagyott volt a föld. Néném szemét üregéből kivettem, és emlékül a bal zsebembe tettem. És te gépelsz. Ó, berongy is vagy te, ó, bekanavász vagy. Én láttam már a velőt a levesben, és ettem marhahúst is torma nélkül. Én már 13 éves koromban József Attila késői versei voltam. Szél volt, fejemre dőlt a ház. Felkeltem, és azt mondtam a törmeléknek, mi az, nem tud köszönni? Te kis piszok! A lábadra már rá se lépek, már belét se rúgok, szemeidet ki sem nyomom. A bárkák közt, a parton, ahol állok, holnap kisebb felhő átvonulások. Helyenként zápor is. Keletről. Kormos István. Dr. Buga Jakab éneke. Vonszolnak Hózentrágeren, piros kabátos franciák, ki voltam otthon kormos úr, most csőlakód vagyok, világ. Ej, mi a cső, de hosszú kend, Párizstól messze van mecsér, de megjövök láb nélkül is egy fradi MTK mecsér. Vízmormolását hallgatom egy lavorpartján, új mikes, mangé, boire, mé, a zsír, igék, de köztük nincs ikes. Sötét rok forszag éjszaka, kaporál szív Isten fia, aláhul híres pendejed, vázsinom már ő, francia.

Nagy László, a pályakezdő, a vaságyak öröme. Ki egykor fütyültem vigan, ülök a létbogjáiban, félig sült madármája szívem, dekadens vagyok, azt hiszem. Testemet a láz rózsázza, cipőben megyek kávéházba, de az is lehet, hogy inkább pszichoneurózisom van, mezitláb. Hajde a végzetem, megselepődöm, parkettán fekszem én, nem a földön, két bazalt hegy az én fenekem. Holtig vidáman illegetem. A beérkezett. A zsilett angyal. Dörgőn üllő kőberek ordas a zöldben tiprat. Fekete csipkék suhogásában tündér kis csikó riadoz. Világpenésszel habos pofáján kizúg a zsilett angyal. Haj, te fekete szakálló királyi korodra, jön a dér, szednék inkább csontmezőn, markot nyargalnék dögön a tengerig. Hopsz a sári baleári, rúgd a parazsat. Bevennék inkább dögletes aszpirint, vetnék kőfalba zabot. Feneked

ringó, idej ringló, rosdás a vasat. A szájos orcám nyúzó hóhér bárd alól kimentem mosolyom, hátam a szórennek vetve kiálltok, csillagok íme! Simon István, Himár Györgyel közösen. Az értelem keresése. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a megyei könyvtárnál. Néztem, s láttam. Földig ért a lába. Úgy, ahogyan szokott általában. Lehet, hogy nincs szenzáció ebben, de én mégis észrevettem. El is megyek komótosan, lassan, hogy a sógorommal is tudasson. Mennék is már, hát egyszerre hallom, esti szél fúj suhogva a tarló. Fekete föld. Sárgán áll az asztal. Ma se tudom elfeledni asztal. Búsuló Juhász Ferenc. Vers villamosra, trolibuszra, autóbuszra, előleg után két napig taxira és 32 nyomdai ívre. Jaj, ti nem ismeritek a nehéz szaurusszerű lelkek pirított májszínű vérvirágok átó kráterménységeinek fecske égre nyilalló balzsamtárla lepény sikoltozásait. Jaj, ti nem láttátok a haldokló négyszívűek felhangvi harnyogéseit, meg a sóhaj hegedű húrfejű holdkanibálok, s a csillagmadzak tüdejű annabálok rettenetes oroszlán körömpuccolásait. Jődögél lefelé, fodorfehér elvtárs. Ferikém, állati zseniális vagy te. Felfelelem néki szépen csendes szóval. Tudom én azt régen, a bodi szép leány. Mert csak ő érti, a balekkacslánk sivatag szívű, hogy meg kell halnom a sárkány szirompikkely virágos mező közepében, mert más nem érti a tűzkorong csiszoló porsikoly csepülő halálokat, amiket én megértem, mert más nem érti. Az űrcsillaghajó árbóckó sárkeferám a kötő halálokat, amiket valaha kértem, mert még három sor is én sem értem. Tornai József. A három állvány. Ükk, süvöltök, őssültök. Ti vagytok a három állvány. Én meg a kétlábú kókuszdió vagyok. Én vagyok a magammal titeket megdobáló. Én vagyok a fáról leszállott. Döngetem szőrös mellemet. Ükk, süvöltök, őssültök. Gyertek ide, mutatok valamit. Valamit mutatok, gyertek ide. Ha nem jöttök három állvány, a ti bajotok három állvány. Nem fogjátok látni, látni nem fogjátok. A ti bajotok. Fizetek, lapos homlokú ős. Volt egy arhaikus duplám, egy modern szendvicsem, meg a jó néger összefügg. Garai Gábor, sárga répa halála. S hogy sárga répa már mindent tudott keresztbe, hosszába és verset írni, s olyan sokszor közölték a lapok, hogy azt már elég nehéz volt kibírni, elment a mesterhez, s szólt néki. Lőrinc, szívemet régóta gyötri a bána. Már annyiszor elnéztem, hogy miről írsz, s most oly nehezen csinálom utánad. Szeretném, hogy a nyavaja kitörjön, és végre igazi nagy verset írjak. Képemről a bőr többé le ne jöjjön. A mester válaszolt tűnődve. Írjak. Ám de akkor nehezebb lesz a sorsod, s bizony mondom, sokszor le sem közölnek. Törnek viszont az orrod alá borsod. Szólt sárga répa. Mesterem, köszöntlek. És elment. Az ég lassan a holdra feljött, sötét lőlétráján az alkonyatnak. Sárga répa meg elkapott egy felhőt. És még aznap este leadta a lapot.

Púri Sándor. Angyali béke. Nem történt semmi, csak a völgy neki ment a hegynek, csak eszemet vesztettem az iszonyú nyárban. Nem történt semmi, csak a halottak kapálni mentek, csak két colos szögeket rágtam halálra váltan. Nem történt semmi, csak forró fejemből monornál kiáradt a hatalmas nyári ég. Nem történt semmi, csak kijött a rendőr, mert lapáttal verték egymást csóriék. Nem történt semmi, csak összedőlt a szomszédban a ház, csak 40 kemény mellű kislányt vert agyon. Nem történt semmi, csak kitört a frász ezen a gyönyörű hétköznapon. Kalász Márton. A szökött zebra szomorú története. Mezőkön, réteken szökött a zebra, mert falun már nem akadt zabra. Hát, ahogy így vágtatott, mendegélt, egyszer csak egy nagy városba ért. Ez egy nagy város, gondolta a zebra, itt talán lesz elég abra, és zúgott és zsongott a villamos vadon, és buszok járkáltak benne szabadon. De nem volt, de ott se volt abra, és annyira vágyott már zabra, és úgy elszomorodott a zebra, hogy szájából kiesett a zabla. Das Ding, Anzix. Hervad már koponyám, soponyán.

Tandori Dezső. Betűjeles feladatok zárójeleinek feloldása az általános iskolák 8. osztálya számára. Q-ba Z-ből egy K-val érkeztünk. Végigmentünk egy un, felszálltunk egy V-re, és megváltottuk a J-ket. Ezután sokáig, zárójel egy darabig bezárva, semmi, zárójel mi sem bezárva, tört, zárójel zúzott, ént, kapcsol zárójel bezárva, majd a K azt mond, fizessetek, zárójel ta, bezárva, egy s, pont, t, zárójel sört. Különben mindannyian, szöglete zárójel a legtöbben, el pont mentek a P pont be, zárója vasporos vonatféleség bezárva pont. Ezekben az ennekben k-szortunk nála, zárója vol, bezárva, szöglete zárója só, bezárva. De mindig ugyanaz tört, zárója nyílik edény, stb. Bezárva. Vesző. Míg végül, zárójel végtére, bezárva is, szörvete zárójel, köböly zárójel, el, köböly bezárva, me, szörvete bezárva, guntuk, és zárójel, beküldendő a városok neve, és egy üveg F-I, szörvetes fonyódi, bezárva természetes ásványvíz, köböly zárójel, bezárva. Visszamentünk Q-ból Z-be, de már egy másik K-val. A feloldás. Hajnal, égtájak, nézd, ezső, dezső, az égő gázrezső.

0: szegény ember is oda. Kidőlt kemencének bedőlt oldalán túl, hetetét országon innét, volt egyszer egy szegény ember. A szegény embernek meg annyi gyereke, mint a rostalika. Felfaltak azok minden. Nem győzte őket etetni az anyjuk.
1: Édesanyám, éhes vagyok.
2: Édesanyám, egy kis kenyeret.
3: Nincs. Egy falat kenyér sincs a házban.
1: Kenyeret, anyuka.
3: Ember, ember, hallja ezt a sivalkodást.
4: Hallom.
3: Kend az apjuk, csináljon már valamit.
4: De mit?
3: Akármit, keressen szolgálatot, vagy lopjon, de estére hozzon valami elemózsiát a gyerekeinek, ha nem akarja, hogy éhhalállal halljanak meg.
0: Elindul a szegény ember nagy búval, bánattal. Ment, mendegélt, de bizony lassacskán, mert a sok éhezéstől alig volt jártányi ereje. Elérkezett egy kúthoz, ott leült. Aztán a földet kezdte kapirgálni, hát ha találna valami elhullajtott krajcát. Egyszer csak oda toppan egy óriási fekete ördög, hátán egy 50 akós hordóval. Telimeri a hordó vízzel, hátára kapja, akkor akad meg a szeme a szegény emberen.
5: Hát te! Mit csinálsz itt, atyám fia?
4: Kiásom ezt a kutat, ördögpajtás.
5: Minek?
4: Annak, hogy megfogjam és hazavigyem.
5: Ha, nehéz lesz az!
4: Már akinek. Embere válogatja.
5: Ha elviszed, én honnét hordom a vizet?
4: Az már a te dolgod.
5: Ha, hallod-e? Nekem éppen ilyen erős emberre volna szükségem. Felfogadnálak, étellel, itallal jól tartanálak, meg is fizetnélek derekasan.
4: Itt a kezem, beszegődöm.
5: De nekem nem kell az egész kút. Az én udvaromra ne járjon vizért az egész falu.
4: Én meg egy ilyen csepphordóval ki nem kacagtatom magam. Vigye, az ördög.
0: Mit volt mit tenni? Az ördög vitte haza a hordót. De jó, hogy ő vitte, mert a szegény ember meg se tudta volna mozdítani. Ahogy hazaérnek, megnyúz az ördög egy bivajt. Húsát beleaprítja a kondérba. Az ám, de éppen kifogyott a fa. Nosza, ki az erdőbe egy kötére való fáért. Hamar összerak az ördög egy nagy csomót.
5: Kapd fel, szolgám, ezt a fát! És hozzam.
4: Éne.
5: Ki más?
4: Inkább ezzel a kötéllel bekerítem az erdőt, és elviszem egyszerre az egészet. Egy-két pálcikával én ki nem kacagtatom magam. Veszködjék vele az ördög.
0: Dúlt-fúlt az ördög, de azért fölkapta a fát, s hazacipelte. Tüzet rakott a kondér alá, a szegény embernek meg a kezébe nyomott egy vasvillát, hogy kavargassa a jóféle paprikást. No, este felé rotyogni kezd a kondér, s megszólal a szegény ember.
4: Vacsorára mit eszünk, gazduram?
5: Amit főztünk. Egy bivajtán elég lesz kettőnknek.
4: Nekem biza, fél fogamra is kevés.
5: Hallod-e? Csak nem akarsz egy ültő helyedben egy egész bivajt megenni?
4: Úgy szegődtünk, hogy étel-ital elég lesz.
5: De nem úgy, hogy kieszel minden vagyonomból.
4: Hát azt hamarabb kellett volna meggondolni.
5: Le is út, fel is út. Ilyen szolga nem kell nekem.
4: Hát a fizetség?
5: Jól van. Kiadom az egész évi béret, csak a színet se lássam.
4: Az én bérem annyi arany, amennyi ebbe a bivajbőrbe belefér.
5: Itt van. Vigyed?
4: Éne. Vigye az ördög.
5: Egész állónap semmit se dolgoztál. Egész évi béret fejében ezt a bivajbőrt arannyal lapátoltam tele, és még haza is vigyem. Azt már nem.
4: Akkor maradok.
5: Teringette faszekere! Elviszem inkább ezt a pénzt akár a világ végére, csak szabaduljak tőled. Gyerünk!
4: Hát a vacsora? Rakjad csak föl a hegyibe, hékám!
0: Így azután elindultak. Elől a szegény ember nagy komótosan, mögötte az ördög a bivajbőrzsákkal, azon a kondér. Kondér van a jóféle paprikás. Igen jó szaga volt a paprikásnak. Akkor hát prüsszentett az ördög, hogy a szegény ember ilyettében hátra szökik, vagy 12 lépést.
4: Mi baj, atyám, fia? Semmi, csak a pipámat ejtettem el.
0: Ahogy mennek tovább, a távolból már hallatszik a sok éhes gyermek sivalkodása.
5: Mi ez az égtelen zsivaj?
4: Semmi, csak játszódnak a gyermekeim.
0: Odaérnek, jön ki az asszony, omlik ki a házból az egész ármádia rongyos gyermek.
3: Kenyérpusztítót hozott el.
1: Együk meg az ördögöt!
2: Nekem a combját!
0: Megijedt az ördög, ledobta a kondért, ledobta a pénzes zsákot, úgy elfutott onnét, mintha szemét vették volna. Meg sem állt a pokol fenekén. Többet sose próbálkozott szegény emberrel. Mondja is a példaszó, a szegény embert még az ördög is kerülik.

0: Vénasszony nyírkére jócsukta. Volt egyszer egy vénasszony. Egyetlen vagyona egy pár nyírkérekből való mocskor. Elindult a vénasszony világot látni, szerencsét próbálni. Ahogy megy mendegél, meglát egy házat. Bemegy a házba, kérdezi.
1: Befogadnak-e éjszakára?
0: Jó szívvel, mondja a gazda.
1: Van velem egy pár bocskorom, hová tegyem?
0: Tedd a többi bocskor közé a pad alá.
1: Én a bocskorok közé nem teszem, mondja a vénasszony. Még majd összekeveredik a többivel, inkább a tyúkolba teszem.
0: És bedobja a bocskort a tyúkolba. Reggel, mielőtt útnak eredne, így szól.
1: Hová is tettem a tyúkomat?
0: A gazdasszony meglepődik. De hát nem tyúkod volt, hanem bocskorod. A vénasszony pedig hajtogatja.
1: De bizony tyúkom volt.
0: Fogja a tyúkot, s útnak ered. Ahogy megy mendegél, megint lát egy házat az út mentén.
1: Befogadnak-e éjszakára?
0: Kérdi. Befogadják.
1: De van velem egy tyúk is, hová tegyem?
0: A tyúkolba.
1: Oda biza nem, mert még ma többi közé keveredik, inkább az akolba, a bárányok közé.
0: Úgy is tesz. Reggel jól megfröstököl, s indulóban kér.
1: Hol is van a báránykám?
0: Miféle bárány? Tyúkod volt?
1: Pedig biz a bárányom volt. Ha nem adjátok ide, panaszra megyek a holdhoz.
0: Fogja a bárányt, s útnak ered vele. Egész álló nap megy mendegél. Ismét megpillant egy házat az út mentén.
1: Meghálhatnék itt?
0: Kérdezi a háziakról.
2: Elférsz, van elég hely, mondják azok.
1: De van egy bárányom is, hová tegyem?
0: Ereszd be a juhakolba.
1: Oda biza nem ereztem, még majd elkeveredik a többivel, inkább az istállóba teszem, a marhák közé.
0: Beereszti a bárányt az istállóba.
2: Reggel jól belakmározik, s eredne útnak.
1: Ejnye, hol is a tehenem?
0: Töpre.
2: Miféle tehén? Bárányod volt, mondja a gazdasszony.
1: Tehenem volt, az biza. Ha nem adjátok ide, panaszra megyek a holdhoz, meg a naphoz.
0: A gazdasszony megkökken, megijed, még majd csak ugyan panaszt tesz a vénasszony a holdnál. Jobb lesz odaadni neki a tehenet. A vénasszony útnak is ered a tehénnel. Megint megy mendegél alkonyatig. Az út mentén ház áll, a vénasszony kérdezi.
1: Fogadnak-e itt vendéget éjszakára?
2: Kerülj beljebb, meghálhatsz nálunk.
1: De egy tehén is van velem, hová tegyem?
0: Az istálló.
1: Oda biza nem, még majd elkeveredik a többi marhával, inkább a lovak közé.
0: Úgy is tesz. Reggel megébred, eszik-iszik, jól lakik, s kérdi a gazdát.
1: Hol is lelem a lovamat?
2: Miféle lovat? Tehened volt?
1: Hogy tehenem? Nekem biza lovam volt, ellenkezik a vénasszony. Ha nem hiszed, kérdezd meg a holdtól vagy a naptól.
0: Elköti a lovat a jászoltól, s pusmogja.
1: De még lószerszámom is volt valahol, meg szánom is.
0: Veszi a lószerszámot is, a lovat a szán elé fogja, felül a szánra, s elindul. Szemközt jön vele egy tekint.
1: Hadd üljek fel, anyuka. No, pattanj fel, szaporán.
0: Most már ketten vannak, haladnak szép csendesen. Hát egy nyúl baktat velük szemközt.
1: Kedves anyuka, hadd üljek fel.
3: No, ugorj föl, szaporán!
0: Most hárman ülnek a szánon. Haladnak szép egyetértésben. Hát egy róka terem ott előttük.
3: Hadd üljek fel, anyóka! No, libbenj fel, szaporán!
0: Így haladnak most már négyesben. Ahogy siklik velük a szán, egyszer csak egy ordas jön velük szemközt.
3: Hadd üljek fel, anyóka!
1: Nem bánom, na! Vackolj fel, szaporán, te is! Csak attól félek, nagyon sokan lesztek.
0: Most már ötösben mennek. Haladnak csendesen. Hát egy medve cammog velük szemközt.
4: Felvennél-e, anyóka?
1: Haló, már bennünket is alig bír, nem látod?
0: Az egér megszólal.
1: Hadd üljön fel a medve, én inkább leszállok. csak rá is megyünk vele. Te olyan könnyű vagy, mint a pehely, a medve meg a kősónál is nehezebb, ellenkezik a vénasszony. De a medve csak kérleli.
4: Vegyél fel, no, majd a szánt talpakra állok, s a fél lábammal lököm a szánt előre.
0: Felkecmereg a medve is a szánra, mennek, mennek, egyszer csak eltörik a szánrúd. A vénasszony elküldi a nyulat új szánrúdért. Az egy vékonyka vesszővel jön vissza, s az bizony semmire se jó. Elmegy a róka is, ő meg egy görbeággal kerül elő, annak se venni hasznát. A farkas kerül sorra, ő meg irgalmatlan hosszú fával tér meg, az se híják semminek.
1: Eredj, medve, te is!
0: A medve egy vastag rönköt hoz, de azon még az ágak is rajta vannak, hát bizony, abból se lesz szánrúd.
1: Már látom, hogy magamnak kell kézbe vennem a dolgot,
0: zsörtölődik a vénasszony.
1: Ti addig ügyeljetek a lóra!
0: Míg a vénasszony szánrúdnak valót keres a nyíresben, a róka, a farkas meg a medve felfajják a lovat. Csak a bőre marad meg a boldogtalannak. A lóbőrt ágakkal kifeszítik és felállítják, ők maguk meg kereket oldanak. Visszajön a vénasszony, kicseréli a törött szánrudat, jó kedve is támad, hogy megszabadult az utasaitól, megcsapja a lóbőrt az ostorral, az lám azon nyomban össze. A vénasszony sírva fakad, s így hóbégat.
1: Oda a jó bocskorom, egyetlen egy vagyonom.

volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsa. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, vendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bement a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. E szurkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, és akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól meg volt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszedte a zsákot almával, és hazavitt.

나고 날씬하고 심하고 그런 술을 바란고 볼보드 볼난보 하다 뒤돌아 싸고 도페렌티아스 땡그랜네스도 온드라스 폴반 부테이 노이노이 고스도 비로 아나고 비로우녹 아르스타르슈 바라뇨보 다넨보드 바란파스토로 Lapu tondrás fal van, és szegény asszony. Annak volt egy fiacskája, Jancsika. Oda ment egyszer a szegény asszony a bíróhoz, mondja neki. Bíró uram, volna nekem egy ügyes gyermekem, Jancsika. Fel kéne fogadja báránpásztornak. Küld csak ide, te szegény asszony. Meglátom, hogy milyen ügyes gyermeked van. Oda is küldi a szegény asszony Jancsikát, a fiacskáját. Hallottam, hogy ügyes gyermek vagy. Felfogadlak báránpásztornak. Jól van, bíró uram, de ügyeljél a bárányokra. 99 bárányom van, a 100. aranyszőrű báránka. Ügyel egy bíró uram, hogy ne ügyelnék, fogadkozott Jancsika. Reggel teltarisnyálták, kenyeret, hagymát tettek egy székely tarisnyába. És a bíró kieresztette a bárányokat. De a kapunál mind megszámolta. 1, 2, 3, 4, 99-et számolt. A 100. aranyszőrű báránka volt. Jancsika hajtotta ki az András falvi legelőre, mikor kiért, erőst megéhezett. Leült, kivette a tarisnyájából a kenyeret s a hagymát, elkezdett falatozni. Hát, amint elleget, oda ment egy férgecske. Hallod-e te legényke, adj nekem egy falást abból a kenyérből. Már 3 napja nem ette. Adok én szívesen. S bényult a tarisnyájába, kivett egy darabocska kenyeret, s odaadta férgecskének. Férgecske elfutott, s hozott egy nagy furuját. Itt van te legényke, jó tett helybe, jót várjál. Gondolta magába Jancsika, ha nem árt, nem használ. Meglátod, ennek még nagy hasznát veszed, mondta a férgecske. Aval a férgecske elfutott. Jancsika gondolta, kipróbálom ezt a furuját. Elkezdte az egyik végét fugogatni. Hát a bárányok eszebudtak, úgy sírtak, be, úgy potyogtak a könnyeik, mint a záporeső. Alattomba megfordította másik végét Jancsika a furujának, s belépült abba. Hát eszefogoztak a bárányok, s úgy táncoltak. Úgy rúgták a csárdást, hogy azt kimondani nem lehet. Addig futta a furuját Jancsika, hol az egyik végét, hol a másik végét, hogy este felé lett. Egyszer csak össze akarja szedni a bárányokat, s hát az aranyszőrű báránka súgy sincs. Keresi erre, keresi arra, de ameddig ő futta a furujáját, addig a farkas ellopta. Na, a többit elkezdte hazafelé hajtani. Mikor hazahajtotta, a bíró már várta a kapuba. Na, te legényke, megvannak-e a bárányok? Megvannak, ha, mondta Jancsika. Nem merte megmondani, hogy nincs meg az aranyszőrű báránka. A bíró számolta. 1, 2, 3, 4. 99-et megszámolt. De a 100. az aranyszőrű báránka nem volt meg. Na, te gyermek, megállj csak! Megragadta, bezárta egy szobába. Oda gyűlt mindenki, sajnálták Jancsikát, most mi lesz vele. Másnap reggel az anyja is oda ment. Ne bántsa, bíró uram, kifizetem én azt a báránkát, csak ne bántsa a fiam, Jancsika. Mindenki oda ment, hogy nézze most, mi történik a gyermekvel. Mikor az a nagy sokaságot volt, megkérdezte a bíró. Na, te gyermek, mi az utolsó kívánságot? Csak még egyszer belifújjak a furujámba. És elévette a zsebjéből, beléfut az egyik végibe.
sírt mindenki, elévették a kászkányőiket, s törülték a szemiket, elszabudtak, s úgy zokogott mindenki, hogy rettenetes. Nem vették észre a nagy sírásba, megfordította a furójának a másik végét. Úgy táncolt, még a bírója s úgy szökött. Nagy kabátba volt, nagy kökén bokrok voltak. Beli akadott a kökén bokrokba a kabátja, de akkor ez csak szökött, ha akart, ha nem. Na Jancsika futta a furujáját. És ahogy szökte, kiabált a bíró. Hadd abba, te gyermek, hadd abba! Te kiabálhatod, nem vették észre. Jancsika megputamodott, és bénfutott az András falvi nagy erdőbe. Itt volt egy nagy fűcfa, nála volt a pudli bicskája, és elkezdett faragni. Faragott négy kereket, annak deszkákot s egy rudat, csinált egy szekárkót. De ez a szekárkó olyan volt, hogy aki beléült, meglökte, még ló se kellett, magától ment. Jancsika is elindult. Ahogy így ment, egy asszony éppen kenyeret sütött. A sütőlapátot kivitte a kuthoz, hogy lemossa, mert tésztás volt. De meglátta Jancsikát. Jaj, nem itt látok, egy gyermekecske menjen egy szekárkóba, s nem es húzzaló. Oda ment, hogy egyet reüssön Jancsikára, csak úgy tréfából. De Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadna. Oda is ragadott abba a szent helybe. Ment Jancsika a szekárkóval, az asztalon a sütőlapátval, hát ahogy így futnak, ment egy ember, egy ludvót a hunya alatt. Megragadta az asszon rokojáját, jöjjön csak félre, néném asszon, ne fusson az a gyermek után. Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadna, oda is ragadott abba a szent helyben. Így futtak tovább. Hát ahogy így futnak, a templomból jöttek ki sok-sok népek, valami nagy esküvő volt, menyasszon, vőlegén, sok-sok népek, a pap. A pap odaugrott, megragadta az embert, amelyik vitte a ludat a hunya alatt. Jöjjön csak félre, jó ember, ne fusson az a gyermek után. A népek a pap után. Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadnának. Oda is ragadtak sorba mindenki. Futtak, ha akartak, ha nem. Így bértek egy országba. Abba az országba ki volt téve nagy fekete zászló, mert abba az országba lakott a szomorú király kisasszony. Meg is kérdezte Jancsik egy öreg asszontól, nénike, mondja csak, mit van kitéve ez a fekete zászló? Az itt édes fiam, mert itt lakik a szomorú király kisasszony. Sose tud kacagni, örökké csak sír. Most is ott van az ablakba, fogyognak a könnyei egy nagy tálból. Jancsika arrafelé kormányozta a szekárkóját, ahol a sok népvel. Hát csak ugyanott volt a szomorú király kisasszony. De amikor meglátta Jancsikát, akkor átkacagott, hogy a nagy kacagásra odament az édesapja. Miért kacagtál, édes szép leánka? Édesapám, nézze csak, itt van egy gyermek. Benne ül egy szekárkóba. Futnak a sok népek utána, ezért kacagtam én ekkorát. Hamar a király kinyitotta a palotának a nagy kapuját, s mindenkit oda békormányozott, egy nagy asztalt terítettek az udvarra, mindenkit megvendégelt, s mondja Jancsikának, na édes fia, megkacagtattad a leányomot, most feleségül adom. Így, ha Jancsikából király lett, a király kisasszonval nagy lakodalmat csapta, Jancsika odavitte az édesanyját is. Minden szegénynek jutott ennivaló. Én is ott voltam, s egy csürkelábbal hazafuttam. Még ma is élnek, ha meg nem voltak, itt a vége, fussál velük!

egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt, minden szava tette. Sírt, panaszkodott a szegény ember, hogy mi lesz az ő fiából, ha egyszer meghal. Addig sírt, rimánkodott, még egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Háj, mit csináljon, Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szeme zöldet, vöröset látott éjségében. Ő bizony gondolt egyet, felült a szamár hátára, s elindult világgá. Ment, mendegélt, még egy rengeteg erdőbe nem ért. Nem ám a rendes úton ment, hanem kóvályogott jobbra-balra, míg eltévedt. Ahogy kóvályog, meglát egy öreg asszonyt, aki rőzsét gyűjtött. Adjon Isten jó napot, öreganyám, köszöntötte. Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. No, gondolt a Palkó, ez bizonyosan boszorkány lesz. És igaza is volt, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, mondta Palkó, nem mutatná meg, melyik út vezet ki az erdőből? Megmutatom én, fiam, jó szívvel. Hanem segítsd a hátamra fölkötni ezt a köteg rőzsét. Segítek én, öreganyám. Azzal fölkötötte az öregasszony hátára a rőzsét, de úgy, hogy egyben őt hozzákötötte egy fához. Indulni akar az asszony, nem tud. Hely, ördög, adta, elbugatta legénye. A fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak. A szamarad mindig azt mondja, amit te. Azzal a vénasszony fekete macskává változott, kibújt a kötelékből, csettintett egyet, ott elmegy 12 egér egy kis kocsival, macska felpattant rá, s eltűnt. Ha-ha-ha, no ez ugyan jól megátkozott engem, mondta Palkó. Mi bajom származhatna abból, ha a szamaram utánoz engem? Azzal felpattant a szamára, s mondta. Gyíj, csacsi, mondta a szamár is. Gyíj, csacsi, hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te. Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár is. Megnyégesedett Palkó. Te szamár, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy holtod napjáig is megemlegeted. Ahogy mondta Palkó, szóról-szóra mondta utána a szamár is. Megnyégesedett Palkó, leszállt a szamáról, s jól oldalba kenegette a botjával. De a szamár sem maradt adósa. Úgy megrutka Palkót, hogy egy pocsolyába kötött ki. Elkezdett kiabálni. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen arra jártak a favágók. Meghallották a kiáltást, Palkó segítségre siettek. Hát a másik ember hol van? Kérdezték tőle, mikor kiúzták a pocsolyából. Milyen másik ember? Hiszen a szamaram kiabált. Mi? Még bolondot űzöl belőlünk? Na gyerünk a bíró elé! Bizonyosan te vagy a gyilkos annak a kereskedőnek, akik nemrég öltek meg. Megfogták Palkót, vitték a bíró elé. A bíró kimondta a halálos ítéletet. Fel kell akasztani, mert ő volt a gyilkosa a gazdag kereskedőnek. Van-e még valami utolsó kívánságot? Kérdezte a bíró, amikor a Palkót az akasztófa alá vitték. Nincs nékem utolsó kívánságom, csak az, hogy vezessék ide a szamaramat. Akkor odavezették a szamarát, Palkó a király elé fordult, letérdes, mondta. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok, mondta a szamár is. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok. Lett el szörnyű nagy álmélkodás, még a király is elámult, mert sok országot bejárt, látott szebb-nészebb dolgokat, sok csodát, de olyan szamarat még ő sem látott, amely az emberi beszédet utánozta volna. Mindjárt megtette Palkót udvari bolondjának, s Palkó azóta is él, ha meg nem halt.

0: volt egyszer egy megélő, kolontos bankolónak hívták. Azért így, mert kolontosság, bolondság volt minden szava. Kolontos Palkó nem vétett a légynek se, csak dolgozni nem szeretett. Így aztán egyszer volt mit ennie, másszor meg nem. Egész gazdagsága egy szamár volt. Egyszer fölül a szamarára Kolontos Palkó, és betér egy rengeteg erdőbe. Csatangolnak erre, arra, de bizony eltérett. Hanem ahogy csatangolnak, meglát Palkó egy vén boszorkány, amint éppen rőzsét szedeget.
1: Adjon Isten jó napot, öreganyám!

0: magad.
1: Minek azt kiszedni, öreg anyám?
0: Mert ha nekem nincs, hát neked se legyen.
1: Aha, meg tudnál mondani, öreg anyám, hogy merre találok ki ebből az erdőből?
0: Tudni tudnám, de nem mondom, mert akkor mi lenne a vacsorámból?
1: Tán csak nem engem akar megenni vacsorára.
0: Eleget beszéltél. Kösd fel ezt a rőzét a hátamra. Ezen foglak megsütni.
1: Én? Jó szívvel, hogy ne kötni? Jöjjön csak ide közelebb a fához.
0: Na!
1: Jaj!
0: Na! Jaj!
1: No, Isten megáldja, öreg anyám! Keressen valami jobb falatot, amit megrághat azzal a fogatlan szájával.
0: Fához kötöttél, ördög atta! Ilyen könnyen nem szabadulsz tőlem! Azt kívánom, hogy a szamarad minden szavadat visszamondja!
1: Jól eltűnt a vén boszorkány. Ücsülök az átkán. Ugyan mi bajom lehet abból, ha szamara minden szavam visszamond. Gyicsacsi! Gyicsacsi! Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
2: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
1: Ne feleselj velem, te szamár, mert megruglak.
2: Ne feleselj velem, te szamár, mert megruglak.
3: Jaj, jaj, segítség!
2: Segítség!
3: Megfúlok ebben a pocsolyában!
2: Megfúlok ebben a pocsolyában!
3: Húzzalak ki!
2: Húzzalak ki!
3: Jaj, jaj, segítség!
2: Segítség!
4: Hé-ho-ho! Ki kiabál itt?
3: Én! Segítsen, bátyám uram, mert egymagam ki nem tudok evickélni ebből a feleketlen pocsolyából.
4: Na, fogd meg csak a kedem. Vigyázz, jó erősen fogd. Na. Ho-ho-ho-ho-rup!
5: Hé, ho-ho! Hát a másik ember hol van?
1: Miféle másik ember?
5: Hallottam, hogy egy másik ember is kiabál.
1: Ja, hiszen ez a szamaram volt.
5: Szamarad? Elj, nyadáldóját. Holodnak nézel? Mindjárt visszadoblak, ha csúfolódol velem.
1: Tehogy csúfolódok. Az erdőben megátkozott egy vén boszorkány, hogy a szamaram minden szavam visszamondja.
5: Igen. És ugyan miért átkozott meg?
1: Mert oda kötöttem egy nagy fához.
5: Ne hazudasz, hé!
1: Gyere velem, ha nem hiszed!
5: Oho!
1: Gyere csak, gyere!
5: Oho!
1: Gyere csak, gyere, gyere!
5: Merre vagy?
1: Erre, erre, gyere, gyere! Győződj meg róla a saját szemedre!
5: Oho, várj meg!
1: Na, itt is volnál. De a boszorkány?
5: Na ugye, ha oda kötötted volna, most is itt lenne.
1: Fekete macskává változott. Kibújt és elfutott.
4: Tedd bolondá az öreg apádat! Na várj csak, körülnézek én itt.

0: valaki! Hé-hó!
1: Hó-hó! Hiszen itt fekszik Horton.
2: Biztosan te voltál a gyilkosa.
3: Velem jössz nyomban a városba. A király szín elé.
1: De hát...
4: A boszorkánynak kutya baja sem volt. Csak Holtnak tetette magát. Amikor már senki sem látta, fölpattan, nagyot kacagott. Palkot pedig bekísérték a városba, egyenest a király színe elé. Mondhatta szegény, hogy ő ugyan senkit meg nem ölt, hogy csak a szamara kiabált. A király nem sokat teketóriázott, hanem egy-kettőre kimondta a halál. Tengernép gyűlt össze a vegyőt. Amikor Palkót az akasztófa alá kísérik, megkérdi a király.
5: Mi az utolsó kívánságod, Palkó?
1: Csak az, felséges királyom, hogy hozzák ide a szamaram. Hadd búcsúzzam el tőle.
5: Na, nem bánom. Hozzák ide, búcsúzz el.
1: Jaj, te szamár, mit tettél?
6: Hihá, te szamár, mit tettél?
1: Jaj, szegény fejünknek!
6: Hihá, szegény fejünk!
1: Jaj, kegyelem az ártatlannak!
6: Hihá, kegyelem az ártatlannak!
5: Mi az ördög? És ez a szamár? Csak ugyan beszél.
1: Ott van! Ott az a vén boszorkány, felséges királyom! Lám, hogy él! Pedig jobb lett volna agyon csapni. Igaz-e, csacsi, hogy jobb?
6: Há! Igaz-e, csacsi, hogy jobb?
4: Bezzeg! Egyszeribe kegyelmet kapott kolontos Palkó. A király az udvarába vitette szamarastul, és megtette őket udvari bolondnak. Attól fogva úri dolga volt Palkónak is, meg a szamarának is. S még máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: egyiknek egy hollószőrű, a másiknak pedig egy hattyúszőrű. A fiúk, mielőtt útnak indultak, csukamájolajjal kenték meg a szájuk szélét, hogy könnyebben csúszszék rajta a szó. Már útra készen voltak, amikor közöttük termett a harmadik testvér, akit egyikük sem számított igazán testvérüknek, mégpedig azért, mert hogy nem is hívták másként tudós bátyjai, csak együgyű Jankónak.
1: Hová ilyen ünneplősen, kedves bátyáim?
2: Megyünk a palotába, hogy ékes beszédünkkel elnyerjük a király kisasszony kezét. Nem hallottad, amit országszerte kidoboltak?
3: 8 napot szabott meg a király kisasszony a felkészülésre, de nékünk bizony annyi sem kell. Tele a fejünk tudományokkal. Én pontról pontra tudom valamennyi céhtörvényt. Bizonyosan enyém lesz a király kisasszony.
2: Tiéde! Amikor én betéve tudom a nagy latin szótárt, meg a helybeli újság 3 év folyamát oda és vissza. Enyém a király kisasszony és senki másé.
1: Teringette! Oda bizony el kell mennem nekem is.
2: Neked?
4: Kihallom!
1: Kihagyjuk! Édesapám, adjon paripát nekem is. Kedvet kaptam a házasodáshoz. Ha elvesz a király kisasszony, hát elvesz. Ha meg nem, akkor én veszem el.
5: Bolondokat beszélsz, te fiú. Dehogy adok lovat, hiszen egy okos szót se tud szólni. A bátyáimnak bizony helyén az eszem. De te...
1: Jó van hát, ha nem állt paripát, fölülök a bakkecskémre. Majd elvágtat az én velem. Ne, te, ne! Várjatok, testvéreim! Várjatok, hé! Én is itt vagyok! Nézzétek csak, mit találtam az országúton.
2: Aztán minek neked ez a döglött varjú?
1: Hát ajándékul viszem a király kisasszonynak.
2: Bizonyára megörül majd neki. Na, gyíte holló!
1: Várjatok, hé! Találtam ám még valamit. Ha, nem minden nap akad ilyen kincsre az ember.
3: Ugyan mit leltél még?
1: Ezt a bocskort.
2: Hallod-e, öcskös? Hiszen ez egy ócska fabocskor. Annak is csak a talpa. Hát ezt is a király kisasszonynak szánod.
1: Neki hát, csak is neki.
2: Ostoba voltál, és az is maradsz. Gyíte, hattyú!
1: Ó, ha itt ne hagyjatok, megyek én is. Csak még ezt nézzétek. Ez aztán a kincs. Ennek örül még csak a király kisasszony.
2: Fúj, hiszen ez iszap. Vizes árok mocska.
1: Az bizony, iszap. Méghozzá a legfinomabb fajta. Olyan finom, hogy nem is lehet kézben tartani. Azért töltöttem meg vele a zsebeimet.
2: Na most már elég belőle, te együgyű.
0: Azzal sarkantyúba kapták a lovakat.
2: Gyite holló!
4: Gyite hattyú!
0: A két testvér egy teljes órával előbb ért a király városához, mint együgyű Jankó. A városkapu előtt megálltak. Ott érkezésük sorrendjében számot kaptak a jelentkezőkért. Az ország egész népe a palota körül tolongott. Mindenki látni akarta, hogyan fogadja kérőit a király kisasszony. A jeles kérők egymás után léptek a palota díszes termébe. De ahogy megálltak a király kisasszony előtt, valamennyi cserben hagyta az ékes szólását.
6: Nem kell! Ez sem kell! Ki vele?
0: Így járt bizony az idősebb testvér, a latin szótártudós is, mert amíg odakint várakozott, kiröppent a fejéből minden tudománya. Mire a középső testvér került sorra, a teremben már pokoli hőség volt, mert izzóvörösre fűtötték a pályát.
7: Rettenetes ez a hőség ideben.
6: Mert az apám kis csirkéket süttet.

0: Mit? Chi ci sei?
1: Eschekel! Chi vele?
2: Amikor együgyű Jankó került sorra, se kérdett, se hallott, bakkecskéje hátán bevágtatott, egyenest a király kisasszony színe elé.
3: Hú, de kutya meleg van ide bent.
1: Mert éppen kis csirkéket sütött.
3: Az már igen, hiszen akkor én is megsüthetem a varjúmadaramat.
1: Meghá, de hoztál-e edényt is? Mert nekem bizony se tepsim, se fazekom.
3: Van nekem, nem is akármilyen. Itt van ez.
1: Ez? Ez a bőre szakadt papucskor?
3: Ez ónfedelő edény. És lám, benne a varjú.
1: Pompás ebéd lesz. Csak a mártás hiányzik hozzá.
3: Az is akad a zsebemben. Van elég, akár ki is önthetek belőle. Tessék! És van még a zsebemben elég, ha kell.
1: Ha, te vagy az igazi.
3: Jó.
1: Téged választanak. Helyén van a nyelved. Megfelelsz mindenre. De tudod-e, hogy minden szavunkat följegyzi ott az a három íródeál, meg a kamarás? Holnap már az újságok hozzák, hogy mit beszélgettünk. Az az öreg kamarás, az ablak mélyében, az a legkomisszabb, mert süket, mint az ágya.
3: Ó, akkor ezek nagy urak, a legnagyobb úr pedig az öreg kamarás. Őt illeti a java, ami még itt van a zsebemben. Díszítse az ő ábrázatát!
1: De rég dolog, lám nem ijedtél meg. Nagyon ügyes vagy, mert én bizony nem merném utána csinálni.
3: Ne félj egyet sem, majd megtanítok rá.
1: Az bizony nagyon jó lesz. Kedves jó férjem, ülj hát ide mellé, a trónra.

0: most egy nagyon erős legényről mesélt nekem. Hol volt, hol nem volt, hetet hét ország határán is egy sántarasszal túl, kidőlt kemencének bedőlt oldalában, ahol a bolhát részpatkóba verték, hogy mindenben meg ne botorkázzék. Volt egyszer egy legény, akit nagy ereje miatt Erős Jánosnak neveztek. No, ennek az Erős Jánosnak hírét vette a bíró, és azt gondolta, éppen ilyen szolgára lenne szüksége.
1: Hallod-e, János? Beállassz-e én hozzám?
2: Beállhatok éppen, ha megegyezünk.
1: Ha elszegődöl hozzám, annyit ehetsz, ihatsz, amennyi belép.
2: Az bizony nem kevés. Aztán mi lesz a munkám?
1: Hogyan, semmi sem. Van nekem egy földem az erdő szélén, tele bozóttal, suhánggal. Kihajtod oda a juhaimat, amíg azok legelésznek, te kivágod a bokrokat, fákat. Ennyi lesz a dolga.
2: Hát, a fizetség?
1: Télen, nyáron jól tartalak. S ha kitelt az esztendő, ráadásul kapsz még egy pár bocskor szíjat. Sokallod?
2: Nem akármennyi, annyi szent, de megszolgálom. Hanem azt kikötöm, annak a hátából hasítjuk ki a bocskor szíjat, aki előbb haragszik meg a másikra.
3: Mi?
2: No, áll az alku.
1: Nem bánom, parolát rá.
0: Jól van, gondolta a bíró. Hamar megharagítlak, s akkor a markomba leszel. Másnap reggel útra keresztette Jánost.
4: Azán.
0: De a tarisznya olyan lapos volt, mintha a mennykő csapott volna bele. Egy kis száraz kenyér lapult az alján, annak is penészes volt a haja. Se baj, gondolta János, lesz ez másképpen is. Kihajtotta a juhokat az erdőszélre, nyársra húzott két bárányt, aztán leheveredett, sütette a hasát a nappal. Kérdi este a bíró.
1: Hát mekkora helyen nyúztad meg, János?
2: Én víz egészen instállom.
1: Egészen-e? Te, mit nyúztál meg egészen?
2: Hát azt a két tarka bárányt instállom.
1: Azt a két tarka bárányt? Azt... Te gazember!
2: Talán haragszik, bíró.
1: Haragszom-e? Dehogy haragszom. Dehogy haragszom. Most vagyok a legjobb kedvem. Csak azt kérdem, a földet megnyúztad-e a bozótostól?
2: Ó, hát soványkoztom, kenyérhajon, hová gondol, bíró uram?
1: Te gyilkos teremtette, egyetlen árva bokrot ki nem írtottál. Kihasítom én azt a szíjat a te hátadból, te akasztófára való, te anyasomorító, te...
2: Nem haragszik rám, tehát édes gazdám, csak nem haragszik rám.
1: Ugyan, miért haragudnék? Édes fiam, sosem volt még ilyen virágos kedve.
0: Dúlt-fúlt a bíró, de nem merte mutatni. Másnap fehér cipót, szalonnát tett a tarisznyába, mellé még egy üveg pálinkát, túró. János is neki esett a bozótosnak, s úgy rántott ki fát, cserjét, bokrot puszta kézzel, mint asszonyok a kendert. Egy hét alatt csupasz lett a hegyoldal. Akkor mindet egy csomóba rakta, s alája gyújtott. Lett is akkora tűz, hogy este sem akart besötétedni. Kérdi otthon a bíró.
1: Van-e még sok kiírtatlan, János?
2: Egy szál sincs, bíró uram.
1: Jó. Akkor aprítsd fel a nagyját, hord be az udvarra.
2: Húha, azt már nem lehet.
1: Megszeged az egyességet, kutya, le az inged, hadd hasítok szíjat a hátad.
2: No, csak nem haragszik, gazdám.
1: Ugyan mély haragudnék, hová takarítottad, hova hordtad, édes jófiam?
2: Hát nem látta azt az irdatlan tüzet? A nagyjából üszög lett, az aprajából ha.
1: Láttam én, azt hittem a szomszéd falu ég. Eltüzelted azt a sok jó fát, te kutya ücső!
2: Elvisz én, az utolsó szálig, de csak nem haragszik, érte, bíró uram.
1: Ja, hogy haragsz. Soha nem volt ilyen tulipiros kedvem világon való életemben. Ha ezt ilyen jól elvégeztek. Nesze, itt van ennivaló fehérnemű, vidd el az erdőre, Miklós bának, aki már egy esztendeje van oda a disznókkal, és eddig bizonyosan lerongyolódott szegény.
2: Aha.
1: Aztán hajtsátok haza együtt a konnát.
0: Hazudott a bíró, mert nem volt neki se disznaja, se kanásza, hanem azt gondolta, majd csak elpusztítja Jánost az erdőben valami vadállat. Elindult hát János, egy álló hétig bódorgott az erdőben. Hát egyszer csak lát egy falka vaddisznót, meg egy nagy fekete medvét.
3: Hé! Miklós bá! Hé! Megálljon, mert kenyeret hoztam! Tisztát hoztam! Oh, hát kedd már szóba sem áll a szegény emberrel. Bíró uram, tisztát küldött, vegye fel hamar, hiszen minden leszakadt kendről. No, ne ellenkezzék, mert emberfia nem járhat ilyen pucéra. Hát én erővel is belebújtatom, de azt nem köszöni meg. Hé, hová gondolt? Körmös pofon? Az árnyíruság. Velem ne tréfálkozzék, mert megtáncoltatom ezzel a bükkahusán. Nem ma, nem ma, hanem most rögtön! Na, megmondtam, hogy megkelegetem, ha a szóból nem ér. Ide a fejét! Na, így arra csak, na! Egyik karja! Így, na most ezt így, a másik karja! Na! Az ing fönt van, most jön a gatya. Gyere csak, gyere csak! A másik lába! Így, la! Na, akár esküvőre is elmehet. Na, indulás hazafelé!
0: Semmiség volt mondani, de mégis öreg este lett, míg a sok vaddisznót a falu határáig terelte. Ott bezavarta a falkát a bíró kukoricásába. Aztán karon fogta a medvét, úgy sétált vele a faluba.
2: Jó estét, bíró úr! Itt hozom a Miklós bát. De én az ilyen pásztort még földel sem tartanám. Erővel adhattam csak rá a tisztát, pedig már minden ruha leszakadt róla. Hazafelé meg egy lépés se tett volna, ha husánggal nem ösztökélek.
1: Teremtő atyám, hiszen ez nem ember, hanem medve. Kergesd vissza, de gyorsan az erdőbe! Kergesd vissza! Édes fiam! Bár inkább a disznókat terelted volna haza.
2: Ó, hát elhoztam én. Be is hajtottam őket gazduram kukoricásába.
1: Hogy letörjék, széttúrják az egészet, te gazember!
2: Nicsak,
1: te gazember!
2: Te haragszik, kegyelmed?
1: Nem!
2: Viszket a hátad.
1: Nem haragszom, te kötélrántó gazember! A tulajdon édes fiamat se szeretetném jobban! Nem haragszom! Hanem... Tudod-e, mi hír?
2: Mi hír?
1: Katona kell a királynak. Mert betört az ellenség. Kapsz lovat, 3 heti elebúzsiát, és holnap reggel berukkolsz.
2: Aztán mit kell ott csinálni?
1: Semmi egyebet, csak verekedni.
2: Békés természetem van nekem, de hát ha ez a parancs, megyek. Bíró uram, köszönöm a szívességét, meg a hozzám való jóságát.
0: Elindult János, s meg sem állt, míg oda nem ért, ahol háborúztak. Leszállt a lóról, tüzet rakott, föltett egy kondér vizet, neki látott puliszkát főzni. Az ellenség meg lődözni kezdett a tűz felé. Mikor javában forrott a víz, egy nagy ágyugolyó éppen János mellé esik.
3: Ide ne lövöldözzenek, hé! Itt emberek vannak! Mondom, hogy ne haigáljatok, mert ha megüttök engem, vagy a puliszka főzőt, rúdtul jártok! Ellőttétek az Istenet! Na megálljatok!
0: Kirántott egy fiatal bükkfát tövestül, azzal neki az ellenségnek. Üti, vágja, úgy szertepaskolja őket, hogy hírmondónuk sem maradt. akkor újból tüzet rakott, és olyan puliszkát főzött, hogy a párája az égbe szállott. Amikor javában falatozni, jött át a király.
4: Kiverted az ellenséget, fiam. Köszönöm.
3: Ja, csekélység ez, felséges uram. Megtenném én máskor is szívesen.
4: Azt mondom, maradj a katonám. Nyomban megtesztek hadnagynak.
3: Oh, nem lehet, felséges királyom. Vissza kell mennem bíró uramhoz.
4: Egyet se törődj a bíróval, inkább rögtön kapitányát tesztek.
3: Ó, hát nem is bíró uram után vágyakozom, de tartozik nekem egy pár bocskor szíja.
4: Minek neked bocskor, mikor csizmát kapsz? Abban ütlek generálissá.
3: Hát nem akármilyen bocskor szíja. Bíró uram cudar egy ember. Az ő hátából akarom kihasítani.
4: Lári, fári, ezen nyomban herceggé teszlek. Tied a lányom és fele királyságom.
3: Így már más. Nem kell nekem az a bocskor szíj, mert ha ezt meghallja a bíró, úgyis megüti a guta magát.
0: Másnap mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A cigányok húzták, a legények ropták. Táncolt a király is, táncolni kellett nekem is. Talán még ma is járják, ha azóta el nem ültem.

egyszer volt, hol nem volt, az operenciás tengeren is túl, ahol a kurtafarkú valasz is túl. Volt egyszer egy szegény ember, annak annyi gyereke volt, mint a restaklika, még egy vették. Olyan szegények voltak, mint a templom megáll. Nem volt gyufáik se, hogy tizet rakjanak, hogy még cibra lávás se tudjanak főzni. Volt neki egy kis fazaka, elindult, hogy parazsat szerezze. Bement a gazdagokhoz, a szomszédokhoz, de ott kizavarták, nem adtak neki parazsat. Így járt a falun végig. Egyszer egy reggel kiért a faluból, látott egy tizet, s oda ment. Egy őszüreg apu ült a tűz mellett. Jó napot, üreg apu! Jó napot! Mi áradban van? Elpanasolta a nagy bánatát. Hát az csak az a baj, merítsélre menni kell. Megmerítette, de valamit még mondott. Csak fel itt rak tüzelőbe, s fel itt jól takarra, rakd el honlapra. Úgy is tett, hazament, fel itt tüzelőbe rakta, fel itt meg jól letakarta, honlapra állak. Reggel kivissza, hát száma szállott átmaradó, a nagy csodálkozástól, parázs helyett pénz lett benne. Gyorsan elfutott a gyermekeivel bevásárolni, szép gunnyát, tennivalót, állatokat, házat, és boldogan élt a gyermekeivel. A szomszédban lakott egy gazdag ember, nagyon furta az oldalát, hogy ilyen hamar hogy gazdagodott meg egy szegény ember. Meg is kérdezte, honnan van ilyen sok pénzed, talán loptad? Nem loptam. Falu végén láttam egy tüzet, oda mentem, kaptam parazsat, fel itt tüzelőbe rakta, s fel itt jól letakartam holnapra, s abból lett a pénz. Ő is úgy tett a kapzsámba. Ő este ment, hogy ne lássa senki se. És ő egy nagy fazakat vitt, hogy legyen még több pénze. Ő is kiért, oda ment és köszönt. Jó estét, üreg apu! Mi áradban van? Elpanaszulta a nagy bánata. Ó, én olyan szegény vagyok, de azt tudta az is, üreg apu, ez nem igaz. Hát miben segítette? Egy kicsi parázsra. Megmerítette, jól megrakta, majdnem elégett a keze, de azért vitte haza. Hazavitte, én nem rakta a tüzelőbe, hanem mind az egészet bele letakarta és hollapra lakott. A nagy örömtől még nem tudott aludni se, mindig kukucsál be, hogy már mikor lesz pénze. Kinyitotta, hát tele volt békával, kígyóval, hamuval, és akkor kizavarták még a házából is. Többet vissza nem mert lenni. Itt a vége, fussá vége, ez tiszta igaz. Úgy láttam, mi most.

0: Veinemöinen musikaal. Komo jörek Veinemöinen, főnóta fa mindétiglen, igazítja ujját, körmét, mossa mind a két hüvelykjét, örömkőre üllegitten, letelepszik a dal szirten, ezüstös halomhegyiben, aranyos kis domb tetején. Újjával a hangszert fogja, térdével a görbét tartja, két keze között a hárfát, szóval mondja fölfeleli. Nosza, jöjjön meghallgatni, aki nem hallott ezelőtt, örök dallost, örvendezőt, húros hárfát, zengedezőt. Abbal öreg Veinemöinen hangicsálni kezd egy gyöngyen, csukaszálkás zengővádán, halcsombéli ékes hárfán, újja fürgén forgott fels le, könnyedén szökött hű. Az öröm örömnél lendült, vígság, vígassággá pendült, a zene zenévé zendült. A dalim már dallá zsendült, a csukafok fönnen zengett, a halfarkú gyöngyen engedt, a mén szőre csengett, bongott a paripa szőr újongott. Zengett az Veinemöinen, nem volt ott a rengetegben állat, négy lábon szaladó, patán szerte száguldozó, aki nem jött hallania, végörömet vallania. Mókuskák ott ágaskodnak, gajról gajra kapaszkodnak, hölgymenyétek ott mozognak, gyepők csúcsára csücsülnek, mezőn szarvasok szökelnek, hiúzok örömet ülnek. Fölserken a lápi farkas, mezőmedvéje megébred, kérekfészkiből kimozdul, felkel a fenyővacokból, tesz a farkas útat, hosszút, nagy mezőt a medve megfut, végre a sövényhez ül le, ott is a kapunak dől. A sövény egy szirtre terül, kapu az avarra kerül, akkor ugrik egy fenyőre, felfordul egy jegenyére, a muzsikát hallania, végörömet vallania. Madár, mind az égen járó, két szárnyon suhogva szálló, mint a forgatag megerett, nagy sebbel lomban sietett a gyönyörű hallania, végörömet vallania. Otthon a sas, hogy hallja hírül, ezt a finom, finn muzsikát, adja fészkében fiait, maga szányra kelve sírül a jó hősnek hárfájához, Veinemöinen trillájához. Magasból a sas leszárnyal, jön a héj a felhőn által, jeges út a mély hullámról, hattyúk a fölengett láttól. Pici pintyőkék is árvák, csirikoló cseppmadárkák, kis tollasok száz számra is, pacsírták ezernyi számmal, ujjongnak a levegőben, csevetelnek vállacsúcsán, míg atyuska vígat fönnen, még muzsikál Veinemöinen. Természetnek tündérei, levegőjék, szép szűzei, ők is az örömet vallják, hogy a húros hárfát hallják, ki az égi járvon ülve, mennykaréján tündökölve, ki egy kisdet felhő szélén, pompázva piros szegény. Ott az öreg Veinemöinen zengett egy nap, másnap újfenn, nem volt ott vitézdő egy se, nem volt férfi még oly büszke, nem volt férfi sem menyecske, sem egy hajfonatos hegyke, hogy sírva ne fakasztaná, szívét meg ne olvasztaná. Sírtak ifjak, sírtak vének, sírtak nőtelen legények, sírtak mind a házas hősök, fiúk is feleidősök, fiúk, szűzek minden népség, apró cseprő láncselétség, oly csodálatos az ének, dala oly varázs, a vén.
1: A hanglemezre rögzített vers, vagy akár egész drámai mű, világszerte elterjedőben levő műsorfajta. Az ilyen hanglemez felvétel irodalomtanításban kitűnően felhasználható. Az olyan irodalomtanítás, mely megelégszik a leírt szöveggel, csak száraz papíros tudományt ad. A tanártól senki nem kívánhatja, hogy tökéletes előadóművész legyen. Az iskolai keret különben sem alkalmas ehhez. A lemezen rögzített kiváló előadás azonban egész életre kiható emléket adhat egy irodalmi. Külön érdekességre tarthatnak számot azok a hanglemezek, ahol maga a költő vagy író mondja lemezre alkotását. A hanglemez oktatásban történő felhasználására mindenhol lehetőség nyílik, ahol akusztikus jelenség bemutatásról szó lehet. Madár és állathangok, népdalok, hangtani jelenségek és számos más hangjelenség illeszhető be a tanításba, mint a szemléltető, élénkítő, változatossá tevő anyag. A hangrögzítésnek a tudományos kutatás és a tanítás területén való felhasználása korszakalkotó jelentőségű. Amíg azonban a művészi célú hangfelvételnél a technikai adottságok esztétikai szempontból új helyzetet teremthetnek, a tudományos kutatásnál ilyen problémák kevésbé jelentkeznek. A tudományos kutatásnál segédeszközként való felhasználás lehetőségéről ugyan Edison és Berliner is megemlékezett a hangrögzítéssel kapcsolatban, de a gyakorlati felhasználás első példáját Vikár Béla, magyar etnográfus és népdalgyűjtő szolgáltatta. Vikár 1896-tól a világon először gyűjtött népzenei anyagot fonográffal. Az 1900-as évi Párizsi világkiállításon tartott Nemzetközi Folklór Kongresszuson mutatta be a világ nyilvánossága előtt felvételeit, és számolt be tapasztalatairól. Felhívta a figyelmet a kiállítás magyar anyagában levő 500 fonográf hengernyi gyűjteményre. Vikár Béla célja elsősorban a népzene pontosabb tanulmányozása volt, de kezdeményezésével tulajdonképpen megalapítójává vált egy újfajta kutatási területnek, melynek célja az időben, mint dimenzióban lejátszódó, sok hangból összetett akusztikus mozgásfolyamatok. A dallam vagy a beszéd pontosabb felderítése. Az akusztikus mozgásfolyamatok tanulmányozására mindez idáig a közvetlen megfigyelés és az emlékezetből történt utólagos lerögzítés volt az egyetlen lehetőség. Mindaz, ami az akusztikus mozgásfolyamat gyorsasága, vagy egyéb okok miatt elkerülte a figyelmet, kiesett a közvetlen tudományos kutatás köréből. Az akusztikus mozgásfolyamatokat vizsgáló tudományágak közül a zenefolklór megszületését Bartók Béla egyenesen a hangrögzítés folyamányának tartja. Szó szerint ezeket írja.
2: Felbecsülhetetlen azonban a fonografáló és gramofonáló eljárásnak haszna a zenefolklór kutatásnál. És pedig azért, mert nélküle a zenefolklór anyagnak mai értelemben vett kimerítően alapos tanulmányozása, sőt, bizonyos fajta anyagnak még csak hozzávetőleges lejegyzéssel történő gyűjtése is éppenséggel lehetetlen volna. Határozottan állítom, hogy a zenefolklór tudomány Edisonnak köszönheti mai fejlettségét.
1: Népzenekutatás terén a hangfeljegyzés jelentőségét Vikár Béla előadásának meggyőző hatása alatt a Párizsi Folklór Kongresszus is felismerte, és határozatot fogadott el a fonográf alkalmazásáról a népzene tanulmányozásában. Azóta teljes tudományos értékűnek csak hangrögzítő berendezéssel gyűjtött népzenei anyagot fogadnak el a kutatók. A tudomány terén két körülménynek van különös jelentősége. A hangrögzítés dimenzióátvételre képes. Az időben egymás után lejátszódó akusztikus folyamatot térben egymás mellé rögzíti. Ez a dimenzió transformálás teszi lehetővé az akusztikus jelenség tetszés szerinti részének kiemelését, és mindig azonos módon ismételhetőségét. A zenefolklór gyűjtésében, feldolgozásában ennek igen nagy a jelentősége. Régebben a népdalnak leginkább a szövegét írták le. A zene hiánya azonban kihatott a gyűjtőmunkára. A népi előadásmód szorosan összekapcsolja a szöveget a zenével, és a kettő általában mindig együtt szólal meg. A népi előadó annyira megszokta ezt a zene-szöveg közti kapcsolatot, hogy kihagy, torzít, elfelejt részleteket, ha csak a dallam nélküli szöveget mondatják vele. Erre pedig a puszta szöveg lejegyzésénél is szükség van, mert csak egy-egy sor többszöri elismétlése, vagy egy összefüggő szakasz néhányszori elmondása alapján lehet a szöveget eredeti népies szóhasználattal, fordulataival papírra vetni.

0: Rósica János Bartók Bélának 1914. január 25-én Belényesről.
1: Nem könnyen bírtam alkalmas falut találni, ahol minden meglegyen, ami a monográfiához szükséges. Végre mégis találtam egyet. Havas Dombrovicát, mely azt hiszem, hogy teljesen meg fog felelni. Vannak benne régi nótákat, fúvó havasi kürtösök. Hegedűse szintén régi ember, aki a turkatáncot is tudja. Tanítója csak egy volt két évig, anélkül, hogy valami nyomot hagyott volna maga után. A pap pedig egy hülye alak, aki egyáltalán hallani sem akart arról, hogy szállást adjon a mi célunkra. Dacára, hogy személyesen mentem el hozzá a faluba.
2: Most új tervem. A magyar népdalok legszebbjeit összegyűjteni, és a lehető legjobb zongora kísérettel, mint egy a műdal nívójára emelni. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét. Jó magyarjainknak persze ez nem való. Ezek irtóznak minden komoly dologtól. Sokkal jobban ízlik nekik a megszokott cigányos slendrián, amelytől minden zenész és minden művelt külföldi világgá fut.

0: Tudományos célkitűzésű hangfelvételek készítésénél a felvételező személyének háttérben kell maradnia. Egyéni felfogása, művészi érdeklődése teljes kikapcsolásával, tevékenysége szigorúan arra korlátozódik, hogy kezeli a berendezést, s rögzít minden tudományos szempontból hasznosítható hangjelenséget. Gyakori, hogy a tudományos kutatás szempontjából talán esztétikailag kisebb hatású felvétel jelentősebb, mint a művészileg is magas érték. A tudományos célra készített felvételekben éppen ezért nincs helye a javításnak, retusálásnak sem. A tudományos hangfelvétel elsősorban dokumentum, múzeumi tárgy, mely az egyéb gyűjteményi anyag mellett a lehető legpontosabban igyekszik egy bizonyos történelmi állapotot rögzíteni, s az utókornak konzerválni. A tudományos kutatás szempontjai változnak. A mai lejegyzés, csoportosítás, feldolgozás csak a mai tudományos felfogást tükrözi, biztosítani kell azonban a jövő kutatói számára azt a lehetőséget, hogy a dokumentumanyag a valóságot minél jobban megközelítő formában álljon rendelkezésre. Ismét Bartók Bélát kell idéznünk, aki teljesen világosan látta a hangfelvételek dokumentum jellegét. És már 1937-ben megjelent egyik cikkében a következőket írnak.
1: Tudva levő, hogy a gramofon társaságok exotikus országok népzenéjével is foglalkoznak. Az olyan felvételeket a benszülöttek vásárolják, tehát megvan a várt haszon. Mihelyt azonban valamilyen oknál fogva csökken az eladási lehetőség, a társaságok az illető felvételt kivonják a forgalomból, és a matricákat valószínűleg beolvasztják. Ha csak ugyan elpusztítanak ilyen matricákat, az olyan vandalizmus, hogy megakadályozására törvényt kellene hozni az egyes országoknak. Éppen úgy, mint ahogy egyes országokban törvények tiltják a műemlékeknek elpusztítását vagy torzítását.
0: A dokumentumértékű hangfelvételek rendszeres összegyűjtésére, megőrzésére korán történtek kezdeményező lépések. Kezdetben csak népzenei tárgyú felvételek megőrzésére gondoltak. Meglevő, valamilyen hasonló tárgyköri közgyűjtemény kiegészítéseként szerveztett fonóarchívumot. A világon az első ilyen természeti gyűjteményt a Magyar Nemzeti Múzeum néprajzi osztályán Vikár Béla alapította meg 1896-ban, a Bécsi Tudományos Akadémia fonóarchívumát Exner 1899-ben, Párizsban a Le Musée de Parole Assemblée 1900-ban alapította. A berlini fonogram archív csak 1950 alakul meg, a legrégebbi gyűjtési anyaga 1900-ból származik. A kizárólag néprajzi tárgyi felvételek gyűjtését folytatták a gramofon, majd az elektromos lemezfelvételi eljárás bevezetésére is. Magyarországon 1936-ban készültek az első néprajzi hanglemezek. A felvételeket nem a gyűjtési területen készítették, hanem a népi előadókat Budapestre hozatták, és a felvételek itt készültek. A Tudományos Akadémia és a Magyar Rádió együttes munkájával szervezték a felvételezést. Az irányítás munkájában Bartók Béla, Kodály Zoltán, Lajta László, Párdos Artú, Zémájer Vilmos és más elsőrangú szakértők vettek részt. A felvételezést gondos rostálás előzte meg. A vidékről felhozott népi előadók már előzőleg felkeltették a figyelmet előadásukkal vagy anyagukkal. A felvételi anyag nem korlátozott népdalokra, hanem népi zenészek, mesélők is helyt kaptak. Dramatikus előadású népi játékokat is rögzítettek. A gyűjtemény tervében szerepelt, hogy Európában elsőként elkészül a magyar hangos nyelvatlasz, mely az ország minden tájszólását, dialektusát feldolgozza. Sajnálatos módon ez szépen elindult kezdeményezés megrekedt. Rohamosan pusztuló akusztikus néprajzi anyag megmentésére és konzerválására pedig néhány évtized múlva már semmi lehetőség nem lesz. A tudományos értékű népzenei felvételek készítése világszerte folyik ma is. A tudományos kutatás mellett a nagy közönség köréből mutatkozó, egyre nagyobb érdeklődés kielégítésére külön népzenei részlegeket szerveztek a hanglemezgyártó cégek, sőt, külön vállalat alakult kizárólag népzenei felvételek készítésére fókuszál. Hogyan csak hatalmas munka folyik a téren a Szovjetunióban, melynek népzenei hanglemez felvételanyaga a legnagyobbak egyike a világon. A néprajzi tárgyú anyag összegyűjtése mellett a műsorszóró rádiótársaságok kezdtek egyéb történeti dokumentum jellegű hangfelvételeket gyűjteni. A rádió műsorok jelentős részét már a műsorszóró rádiózás kezdetén hanglemezek alkották. Az évek során tekintélyes méretűvé szaporodó hanglemezgyűjtemény kiegészítésére később a rádiótársaságok saját készítésű és dokumentum jellegű felvételeket is összegyűjtötték és megőrizték. Tudomásunk szerint a berlini rádió volt a legelső, mely 1929 óta aktuális események, különleges értékű művészi előadások vagy közéleti személyességekről rendszeresen hangfelvételeket készített, és azokat dokumentációs anyagként megőrizte. Természetesen a gyűjtés elsősorban a műsorszerkesztés célját szolgálta, és ezért az oktató vagy ismeretterjesztő, valamint történelmi dokumentációs anyag mellett zajfelvételek, állathangok, különböző zörejekről felvett hanglemezek is készültek. A világszerte működő rádiótársaságok a hangdokumentáció gyűjtést ma is folytatják. A Magyar Rádió és Televízió is. E gyűjtemények közül különösen az Angol Rádiótársaság British Broadcasting Company, BBC, gyűjteménye világhírű. Jelentős gyűjteménnyel rendelkezik a szovjet rádió is. A rádiótársaságok birtokában levő hangarchívumok kétségtelenül értékes anyagot őriznek, dokumentációjuk azonban az érdeklődő nagy közönség részére, de még a tudományos kutatás céljára is csak kivételesen hozzáférhető. A közgyűjtemény jellegű hangarchívumok létesítése az Egyesült Államokban kezdődött. A nyilvános közkönyvtárak módjára kikölcsönözhető hangfeljegyzéseket a helyszínen vagy otthon lehet meghallgatni.

A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódó törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy, a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket. Hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha e tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakálú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokajbort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. Ha majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: ismeretanyagot átvenni, megtanulni valót nem adott elő nekem soha. Bár két éven át tanítványa is voltam az egyetemen. Első éves és negyedéves koromban zenefolklor gyakorlatokat hirdetett, és az elsőn szinte elejétől végig egyetlen hallgatója voltam. Az órák beszélgetésből álltak. Nem az ő tudását adta elő, hanem az enyémet próbálta ki. Mikor első kérdésére kiderült, hogy már jegyeztem fel néhány dalt falun, azokat kellett sorra felírnom a táblára, és elmondani, mit tudtam a dalról, a dalok rendszeréről, a kutatás eredményeiről. Ha nem volt elég vagy helyes, amit mondtam, kiigazított. Ha sokat kellett volna hozzáadni, ha nem tudtam volna mindazt, amit már tudni lehetett, helyesebben tudni kellett, mert már meg volt írva, akkor bizonyára nem beszélgetett volna tovább velem, amíg a szükséges anyagot el nem olvasom. De amit akkor olvasni lehetett, Bartók könyvét, Bartók és Kodály néhány alapvető tanulmányát, azt tudtam. Lehetett hát beszélgetni olyan dolgokról, amikről még nem írt senki, ami csak a fejében volt, vagy még csak ford benne, mint probléma. Mikor a Sirató rokonságához tartozó dalok összeállítását mutattam neki, amit később Ugorréteg a magyar népzenében címmel adtam közre, az volt számomra a legnagyobb elismerés, hogy láthatóan érdekelte a dolog. Sőt, segített példáimhoz újakat keresni. Egyik-másik példámra aggályát fejezte ki, ha meg én aggályoskodtam valaminél, ő biztatott. De nézze, a kadenciák, a ritmusa is ide van. Akkoriban készült népzene tanulmányának az a példatárra bővített változata, amit általában Kodály Vargyas néven emlegetnek. Azt hitte, abba az ő tanulmányába akarom bevetetni ezeket az új eredményeket, azért végül odafordult hozzá. Talán még ne ide, inkább külön cikkben kellene publikálni. Magam is úgy akartam, tehát nem is a talán még ne ide részt hallottam, hanem a biztatást a közlésre. Ezt az elismerés legmagasabb fokának tartottam. 16 évvel később megjelent a népzenetáros sorozat Sirató kötete. Kiki dedikáltatta vele a maga példányát. Az enyémbe azt írta. Vargyas Lajosnak a Sirató gondolatjel ballada fölfedezésre.
1: Most kaptam meg tehát szóban is kifejezve a dicsőt.

Hogyan válik valaki hanglemezgyűjtővé? Ezt az érdekes kérdést az 1940-es évek végén egy amerikai hanglemez áruház tette fel megválaszolásra a közönségének. A széleskörű visszhangra talált kérdésre beérkezett sok száz felelet meglepő egyöntetőséggel ad választ. Ezek közül csak egyet, a legjellemzőbbet idézzük. A világszerte ismert holland lemezgyűjtő, Leo Riemens, 11.000 legnagyobb részt opera lemez tulajdonosa, a következőkben foglalta össze válaszát a feltett kérdésre. Azt hiszem, az emberek nagyjából kétféle céllal vesznek hanglemezt, egyrészük a lemez lejátszhatósága, reproduktív értéke miatt, mások azért, mert gyűjtik a hanglemezt úgy, ahogy emberek bélyeget, porcelánt, gombokat vagy könyveket gyűjtenek. Úgy vélem, mindenki az első csoportban kezdi. Én magam is így voltam vele. Körülbelül úgy kezdődik, mint a könyvgyűjtés. Valaki megvásárol néhány könyvet, melyeket különösen megkedvel. Később, ha a gyűjtő szenvedélynek csak szikrája is él benne, már kedvencévé vált írójának minden könyvét keresni fogja, végül pedig vásárolni fog magáért a könyvért, még ha írójáról, vagy a könyv tartalmáról előzőleg soha nem is hallott. A lemezgyűjtés tehát a lemezvásárlás. Ilyenkor rendszerint a gyűjtés kérdése még nem merül fel. Sokszor még csak határozott műfaji igény sem jelentkezik, és a vásárló egyformán vesz népszerű szimfonikus muzsikát és tánczenét. Minden vásárló akkor teszi meg az elhatározó lépést, amikor meghatározott terület irányába indul, vagyis specializálódik. Sokszor több száz lemezt is összevásárolhat valaki, és mégsem válik lemezgyűjtővé a szó igazi értelmében. Lemeztár a tarka, pillanatnyi hangulatainak hatása alatt összevásárolt egyveleg, melyből határozott célt és értelmet, az összeválogatás magasabb szellemi tevékenységét nem lehet kihámozni. A gyűjtésnél nem az a döntő, hogy milyen műfajra specializálódik a gyűjtemény, hanem a rendezés, a tudatos válogatás, a specializálódás emeli a lemeztárat gyűjtemény rangjára. Nem változtat a gyűjtemény értékén a darabszám sem, az csak olyan szempontból érdekes, hogy mennyiben közelíti meg a kiválasztott témakör teljességét. Számos lemezkedvelő, zenebarát azonban nem is szándékozik rendszeres gyűjtéssel foglalkozni. Megelégszik azzal, hogy lemeztára a világirodalom legnagyobb alkotásait, vagy csak kedvenc zeneműveit bármikor hozzáférhetővé teszi számára. Sok hanglemezgyűjtő szaktekintély vélekedik úgy, hogy ez már tulajdonképpen a gyűjtés kezdetleges formája. Mások egyenesen szükségesnek tartják a kiválasztott tárgykörös specializálódás esetén is egy bizonyos értelemben zenei alapgyűjtemény Basic Library megteremtését, mert nem lehet jó specialista, aki a szűkebb érdeklődési területén kívül eső, másfajta témájú felvételeket teljesen figyelmén kívül hagyja. E szempontokra figyelemmel számos szakember hanglemezzel foglalkozó intézmény állított össze zeneműjegyzéket, melyek egy jól felépített hanglemez alapgyűjtemény összetételére szolgálnak útmutatásra. Egyik-másik összeállítás szerzője konkrétan felvételeket is megjelöl jegyzékében. A hanglemez gyűjtés a megszerzendő lemez kiválasztásával kezdődik. Kezdő gyűjtők általában a legújabb és technikailag legkiválóbb felvételt választják. Gyakorló gyűjtők óvatosabbak. A hangfelvételen rögzített előadás, művészi értéke és a technikai színvonal nem feltétlenül halad párhuzamosan. Nem ritkaság, hogy egy mű régebbi felvételének művészi értéke sokkal magasabb, összhatása jobb, mint a legújabb, és technikai szempontból tökéletesen változaté. Néha valamilyen felvétel művészi értéke olyan magas, hogy érdemes a műszaki tökéletlensége ellenére a készítőgyárnak újra megjelentetni. A régebbi normál lemezre került felvételek közül sokat bocsátottak ki ismét, mikrobarázás változatban. Az áttétel rendkívül bonyolult, hosszadalmas, sok munkát kívánó eljárás. Mindenek előtt a felvételt kell megszerezni. Ha a felvétel eredeti matricája elveszett vagy tönkrement, lehetőleg egy kifogástalan lemezpróbát kell felmutatni. Ez több évtizeddel előbb kis példányszámban megjelent lemez esetében nem könnyű feladat. Amennyiben az eredeti matrica rendelkezésre áll, arról kis alapzajú műanyagból préselnek másolatot. Ha megtalált vagy újra préselt lemezről, ezután magnófelvételt készítenek, melyhez szükség esetén a szükséges mértékben mesterségesen előidézett visszhangot kevernek.
A Magno felvétel készítésénél a hanglemezről igyekeznek mindent a legelőnyesebben átmenteni az új felvételbe. A régebbi lemezen általában számos apró hiba, karcolás fordul elő, mely kellemetlen kattogásként jelentkezik az új szalag felvételen is. A kattogás, roppanás felvételi helye pontosan megállapítható, és azt a szalagrészt a felvételből egyszerűen kivágják, és a szalagot újra ragasztják. A koppanás időtartalma a másodperc tört része, és ez a csekély kiesés fel sem tűnik. Az ilyen szalagvágási munka néha időre

Történő felújítás. Ez a lemez felújítás még bonyolultabb műszaki feladat, és általában a felvétel fel nem újított részében a hangminőség csökkenésével jár. Máskor régebbi felvétel megszerzését azt tesz indokoltá, hogy a rajta megrögzített előadás hiteles felfogásnak tekinthető. Különösen zeneszerző közreműködése mellett saját műveikről készült hanglemezek esetében lehet ez döntő szempont. Bartók Béla előadásában az 1920-as és az 1930-as években készültek saját műveiről felvételek. A két zongorára és ütőhangszerekre írt szonátát pedig feleségével eredetileg egy rádió előadás céljára játszott a hangszalagra. A felvétel később hanglemezen került forgalomba, és hangvisszaadásbeli hiányosságai ellenére, mint a mű hiteles felfogását tükröző előadás, nagy művészi értékkel bír. A régi kiadású hanglemezek mennyisége egyre csökken. Nem csak a lemezek elhasználódása vagy törése miatt, hanem mert mind több lemez került gyűjteményekbe, mint féltve őrzött ritka darab. Ezért a régi lemezek összegyűjtése világszerte mindig nehezebbé váló feladat. Régi lemezgyűjtői szállóige szerint azonban a ma újdonságaiból lesznek a holnap ritkaságai.

eszmék és táncelemek. Hol vannak már 20 év előtti eszmény? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha is. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenél. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sérik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket. Meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél, mosolyod húnyó napsütését.

A felvételek gyűjteményé történt összeválogatása sokféle szempont szerint történhet. A leginkább magától értetődő az úgynevezett műfajgyűjtés. Szinte önként adódik, hogyha valaki egy művet, mely különösképpen megtetszett hanglemezen megvásárolt, a műszerzőjének más, hasonló műfajú alkotásai iránt is érdeklődni kezd, s lassan ezeket is megszerzi. Idővel az érdeklődés tovább terjed más szerzők hasonló alkotásai irányába. Az egy zenei műfajt megrögzítő lemezekből felépített gyűjtemény összeállításának sok egyéni változata lehet. Sok gyűjtő törekszik arra, hogy valamely kedves zeneszerzőjének minden művéről, melyről egyáltalában készült, megszerezzen felvételt. A világirodalom egyes nagy klasszikusainál ez megoldhatatlan feladat, mert például csak a Beethoven szimfóniákról készült összes felvételek száma több százra tehető, számos zeneszerző működött közre saját műveinek lemezfelvételénél, és nagyon érdekes gyűjteményt lehet összeállítani.

0: Kizárólag olyan felvételekből, melyek készítésénél a zeneszerző valamilyen formában közreműködött, mint előadó művész, karmester vagy akár az előadás művészi irányítója. Elterjedt gyűjtési szempont valamilyen világhírű zenei előadó művészi intézmény, zenekar, színház, hanglemezre vett emlékanyagának összeszedése. Egy világszerte ismert nevű osztrák lemezgyűjtő a bécsi operaház művészeiről készített hanglemezeket gyűjtötte össze, közel 3000 lemezt. Vajon a budapesti operaház művészeiről készült összes hanglemezeket hányan gyűjtötték össze? A hanglemezbarátok igen népes tábora gyűjti a múlt és jelen világhírű énekeseinek hanglemezeit. A gyűjtésre érdemes énekes felvételek megjelenése évszázadunk első éveiben kezdődik. A hanglemezgyűjtők egy jelentékeny része azért gyűjt lemezeket, mert bennük a zenei előadásmódra vonatkozó történeti emlékanyagot lát. A hanglemez ilyen szemléletmód mellett tulajdonképpen mindig értékes kordokumentum. Az énekesek lemezeinek gyűjtése erre vonatkozóan többféle okból is a legérdekesebb lehetőségeket kínálja. A század első évtizedeiben még készültek felvételek olyan énekesekről, kiknek nem csak művészi pályakezdése, de nem egyszer működésük súlypontja is a múlt század második felére esett. Az ilyen lemezek műtörténeti érdekessége mellett a ritkaságok is vonzóvá teszi a gyűjtést. Hangszerjátékos művészek esetében a hanglemezeken rögzített anyag időben és a választék gazdagságában elmarad az énekeseké mögött. Az énekes felvételek közül még egyre gyakrabban bukkannak fel lemezek, melyek létezéséről eddig nem tudtak, vagy művészettörténeti jelentőségükre nem figyeltek fel. A ritka hanglemezeknek nagy műtörténeti becse mellett ma már tetemes anyagi értéke is van. A diszkológia, vagyis a lemezgyűjtés, a historikus lemezek anyagi értékelése szempontjából ma már csak abban különbözik a filatéliától, a bélyeggyűjtéstől, hogy egyelőre még nincs nemzetközi érvényű értékmegállapító katalógus rendszere. Gyakran vitatott kérdés, érdemes-e egyáltalán a régi, tökéletlen akusztikus eljárással készült lemezeket is összegyűjteni. Hangvisszaadásuk a későbbi elektromos eljárással készült lemezekhez viszonyítva összehasonlíthatatlanul rosszabb. Egy kérdés vizsgálatánál tekintetbe kell venni, hogy a hanglemezen a nagy példányszámban történő sokszorosítással is csak egyszeri előadás, vagy legalábbis egy időben szűk határok között mozgó lemezfelvételezési előadássorozat, session, művészi teljesítményét rögzítik. A hanglemezeken közreműködő művész pályafutásának egy bizonyos időszakában nyújtott művészi produkciójáról a hangfelvétel szinte fényképez hasonló jellegű dokumentum. A művész pályafutása során készült valamennyi hanglemezének összegyűjtése és időrendi besorolása után valóságos hangzó biográfia keletkezik. Minél régebbi emlékkel kezdődik a hangzó művészi életrajz, annál teljesebb lesz a kép, melyet a művész fejlődéséről egész pályafutásáról vázol. Ilyen szempontból a tökéletlen akusztikus felvételek is beleilleszkednek a sorozatba, és ha technikai színvonaluk alacsonyabb is, mint az elektromos eljárással készült későbbieknek, művészi fejlődés történik érték semmivel sem később. Vajon világhírű festőművészek fiatalkorú ceruzavázlatai nem gyűjtik össze múzeumaink a legnagyobb gondossággal? Pedig a tanuló évek vázlatai néha ugyancsak rossz állapotúak, rendszerint távolról sem bírnak későbbi mesterművekkel összehasonlítható művészi értékkel. A művész fejlődése egyéniségének kialakulása, technikája tökéletesedésének vizsgálata szempontjából azonban felbecsülhetetlen értékűek. A régi akusztikus felvételi eljárás mindenféle zenei megnyilvánulás közül az énekhangot reprodukálta a legtöbb hatékonyabbságban. A hangszerek hangjával szemben sokkal mostohább volt, és a felvételek minősége az énekes lemezekhez viszonyítva lényegesen gyengébb. Ezért a legrégebbi felvételek közül viszonylag még az énekfelvételek képviselik zenei műélvezés szempontjából a leginkább elfogadható műfajt. Ez is hozzájárul a lemezfajta széleskörű gyűjtéséhez. A mikrobarázdás hanglemezek forgalomba hozatalával egy különleges gyűjtési ág honosodott meg. A lemezeken rögzített széles frekvenciatartomány átvitele és a visszaadó berendezés technikai tökéletességében való gyönyörködés olyasféle örömet jelent egy gyűjtői tábornak, mint a sebesség mellett.
1: Mint a sebesség
0: mellett. Ez a fajta gyűjtőt nem érdekli a zene, mely a lemezen van, csak a fizikai megszólaltatás tökéletessége izgatja. A szakirodalom a lefordíthatatlan angol fonofen vagy hi-fi-fen elnevezéssel jelöli meg a kedvtelés megszállottait, mely körülbelül fonobolondra lenne magyarítható. Számukra az átvitelt technikai tökéletessége nem eszköz, hanem végcél. A valóságos hangerőt sokszorosan felülmúló dinamikát, természetellenesen kiemelt, sziszegővé változott felhangokat, valamint megdörgővé nagyított basszusokat hallgatnak. Egyes hanglemezgyárak különleges, nagy hanghűségű felvételeket készítenek számukra, merre nem zenét, hanem üvegcsörömpölést, gőzmozdonykeltette hangokat és egyéb, nehezen reprodukálható zörejeket vesznek fel. Elkedvtelés furcsa szenvedélyé válására jellemző, hogy egy amerikai hi-fi-fen a lakott területtől távol egy magányos tópartján épített kísérleti laboratóriumot, és ott ez zörejlemezek 48 hangszóron keresztül keltett iszonyatos hangorkányában lelt a kedvét. A Magnum megjelenésekor sokan úgy vélték, hogy ez a hangrögzítő és reprodukáló szerkezet kiszorítja majd a gramofont és a hanglemezt. Ezzel szemben az történt, hogy a hanglemez és hangszalag egymást szervesen kiegészítő társakká váltak. A gyakorlatban csak hamar beigazolódott, hogy a kétféle eszköz más-más feladatok megoldására alkalmas. A hanglemezgyűjtés nem vesztett vonzerejéből a Magnum megjelenésével, viszont a mágneses hangrögzítés lehetősége megteremtett egy újabb elektroakusztikus gyűjtéstípust, s szűkebb értelemben vett hanggyűjtést. A gyakorlat igazolta be, hogy a két szerszám alkalmazásával teremthető meg az igazi fonotéka, a hangtár. A Magnum a hanglemezgyűjtő jegyzőblokja, mondta szellemesen és találóan egy francia gyűjtő, majd így folytatta. A mágneses hangrögzítés legnagyobb előnye, hogy segítségével valamilyen közelebbi ismerkedésre érdemesnek látszó zenei produkciót meg lehet rögzíteni és tanulmányozni. Amikor néhány meghallgatás után a kérdéses zenei megnyilvánulás valóban a gyűjteménybe való besorolásra érdemesnek vagy kívánatosnak tűnik, a Magnum felvétel megtette kötelességét, és letörölhető, mert a gyűjteményben történő végleges konzerváláshoz és elhelyezéshez a hanglemez az igazi eszköz. E néhány mondat tömören összefoglalja a korszerű hanggyűjtő álláspontját a kétféle hangrögzítésű móddal szemben. Egyben rávilágít a hanggyűjtés mai technikájára. A nem szakemberkinek a hanggyűjtés kedvtelés leginkább a rádión keresztül kerül kapcsolatba új zenei megnyilvánulással, és ezt tudja magnóján rögzíteni. A nagy közönség részére készített magnók magas műszaki tökéletességük ellenére ritkán nyújtják azt a minőséget, melyet egy gyári készítésű hanglemez szolgálhat. A rádió felvételből történő felvételkészítéskor a Magnum tulajdonosa már eleve műszakilag hátrányban van, mert a rádióadás is vagy hanglemezről, vagy szalagfelvételről történik. A hanglemez megszerzésével egy vagy két elektroakusztikus áttételt kikapcsolt, és ennyivel jobb lesz a reprodukálás lehetősége. A sztereofónia térhódításával a rádiófelvétel lehetősége még bonyolultábbá válik majd. A Magnum felvételnek ez szerint a szemlélet szerint a hanggyűjteményben mindaddig fontos szerepük, míg a felvett műsort egyenértékű vagy jobb hanglemez felvételben meg nem lehet szerezni. Egy-egy hanglemez felvétel értékének megállapításához elég széles, egyrészt zenei, másrészt kereskedelmi szakismeret szükséges. A felvétel zenei értéke elvont, s a gyűjtő által neki tulajdonított ideális értékben mutatkozik meg. A hanglemez azonban kereskedelmi cikk is, és mint ilyennek művészi értéke csak közvetve érvényesül. A kereskedelmi érték azért igen változó, egy is ugyanazon lemez filléres, vagy éppen semmit sem érő lom lehet valahol, más helyen viszont az új lemez árának többszörösét fizetik érte a gyűjtő. A gyűjtői és a kereskedelmi érték közötti különbségre jó példa a már korábban tárgyalt, akusztikus felvételi eljárással készült énekes hanglemezek értékelése. Magyarországon a lemezek kereskedelmi értéke kicsi. Viszonylag kevesen foglalkoznak ilyen természetű lemezanyag gyűjtésével, a kereslet csekély, a lemezekkel való kereskedelmi foglalkozást nem éri meg a fáradtságot. Az Egyesült Államokban ezzel szemben igen sok a régi énekes lemez iránt érdeklődő gyűjtő. elemezek ára ott jóval magasabb, mint az új lemezeké. A kereslet kielégítését számos különleges szakpolt látja el, és a lemezek árát nem egyszer versenytárgyalás vagy árverés útján állapítják meg. Mindez nem érinti a lemez művészi és gyűjtői értékét. A hanglemezgyűjtés és sajátságos értékelési rendszere mindaddig megmarad, míg a bélyeggyűjtéshez hasonlóan az egész világon elfogadott katalógus értékelést itt is benevezik. A hanglemez értékelésének kiinduló pontja a lemez címke. A ma használatos papírcímkét 1900-ben alkalmazták először. Addig a felvételre vonatkozó adatokat a lemez középső, üresen maradt részében lemeztükör karcolták vagy rajzolták. Az első papírcímkéken szereplő néhány szavas felirat szűkszavúan tájékoztatott a műsorról. A ma használatos címkék részletesen ismertetik a felvétel összes pontos adatait. Magyarországon a hanglemez címkéjén felsorolandó adatokat szabvány írja elő. Eszerint a címkén a következőket kell nyomtatva, jól olvashatóan feltüntetni. A gyártóvállalat nevét. A hanglemez azonossági száma. A felvétel oldalszámát, a műszerzőinek nevét, a mű címét és, ha van, opusz száma. A bímjel és matrica száma. A lemez fordulatszámát és barázdatípusát. A lemez időtartamát. A vonatkozó szabvány számát, zenekari felvétel esetén a zenekar és a karmester nevét. Amennyiben volna, az egy vagy több szólista nevét. Az előadás nyelve nem magyar, zárójelben a használt idegen nyelvet is fel kell tüntetni. A felvétel készítésének időpontját fel lehet tüntetni, ha az művészettörténeti szempontból indokolt. Feltüntetik esetleg a címkén a felvételi sorszámot is. A felsorolt adatok mindegyike fontos lehet hanglemez gyűjtés technikai szempontból. A hanglemezgyűjtés segédeszközei. A hangrögzítés iránt érdeklődő közönség tájékoztatását a szakma fejlődéséről, terveiről, lehetőségeiről már Edison is lényeges kérdésnek tartotta. 1891. januárjában megindított folyóirata, a The Phonogram, ugyan még elsősorban a fonográfnak diktafonként történő felhasználási módjáról cikkezett, de az 1896-ban megindított, és 1900-ig megjelent utóda a The Phonoscope már a gépi hangrögzítés művészi és tudományos jelentőségét boncolgatta, és tájékoztatást nyújtott a megjelenő új felvételekről. A századforduló után a megjelent újabb felvételekről történő tájékoztatás szerepét a katalógusok vették át. Az első művészlemez katalógust a Piros címkés sorozat lemezeiről 1902-ben a Gramofon Társaság adta ki. A katalógus ugyan felsorolta a megjelent felvételeket, de a sokasodó lemezek fonogramok között tájékozatlan vásárlót segítő tanáccsal, kritikával, irányítással nem látta el. A hangfelvétel és most már elsősorban a hanglemezekkel foglalkozó szakfolyóiratok tartalma is ebbe az irányba fejlődik. 1906-ban megjelenik az első német nyelvű szakfolyóirat, Die Phonographische Zeitschrift címmel. A széles folyammal duzzadó hanglemezáramlatban való eligazodás csak hamar szükségessé tett összefoglaló szakmunkákat, mely az egy műfajban megjelent lemezeket rendszeresen feldolgozza. Ebben a szellemben készült első diszkográfia jellegű könyv az amerikai Victor Társaság által kiadott The Victor Book of the Opera. Az 1912-ben megjelent csaknem 400 oldalas kötet az addig piacra hozott minden Victor gyártású opera muzsikáról készült felvételt feldolgozott. Röviden leírta az operák szerzőjét, és megjelölte a lemezen levő részlet helyét a művészi jelentőségét a dalműben. Rövid megjegyzést fűzött végül a hanglemez felvétel és az előadó művészről is pár szavas tájékoztatást közölt. 1930-as években a hanglemezen rögzített zeneirodalom már folyóiratok vagy katalógusok alapján áttekinthetetlen mennyiségűvé vált. Sem a szakember, sem a lemezgyűjtő nem tudott többé tájékozódni arról, ami addig megjelent hanglemezen. Újfajta összefoglaló munkára volt szükség. A világon bárhol addig megjelent hanglemezeket összefoglaló diszkográfia szükségessége nyilvánvalóvá vált. Az ilyen tárgyú első munka, Ardit Darrell által szerkesztett Encyclopedia of Recorded Music 1936-ban jelent meg. A kiadvány csak a művészi értékű felvételeket tartalmazta, s csupán azokat, melyek a kereskedelemben kaphatók voltak. Így is rendkívül nagy jelentőségű könyv volt, mely az évek során újabb, bővebb kiadásokban is megjelent. Az anyag azonban olyan hatalmasra növekedett, hogy diszkografikus feldolgozása már csak egyes szakcsoportokra pontottan volt lehetséges és célra vezető. Az első összefoglaló szakdiszkográfiának az ugyancsak 1936-ban megjelent Hot Discography tekinthető, melyet Charles Delaunay szerkesztett, és az addig megjelent jazz lemezekkel foglalkozik. A szakirodalom az első példák óta napjainkig jelentősen megnőtt. Folyóiratok s önálló szakdiszkográfiák állnak rendelkezésre. A régi énekes lemezek gyűjtői vagy tanulmányozói számára nélkülözhetetlen a 47-ben megjelent Boyer Historical Record című diszkográfia, mely felsorolja az 1898 és 1909 közötti időben bárhol a világon készült zenetörténeti szempontból értékes hanglemezeket. A legnagyobb szabású munka azonban ezen a téren eddig két angol szerző, Francis F. Clow és G.J. Cumming diszkográfiája, The World's Encyclopedia of Recorded Music, mely az 1925 és 55 között a világon bárhol megjelent művészi értékű hanglemez összes fontosabb adatait tartalmazza. A hanglemezen megjelent anyag jelentőségét ma már a zenei tárgyú tudományos vagy népszerűsítő szakirodalom is tekintetbe veszi. A hanglemez felvétel ugyanúgy, mint a könyv, forrásmunkává vált a további kutatás és értelmezés számára. A hivatkozott hanglemez adatait a diszkográfia közli. A valóban hasznosítható diszkográfiának azonban elég sok adatot kell tartalmaznia. A lemez címkén lévő adatok közlése nem mindig elegendő, mert igen gyakori, hogy csak pontatlanul jelöli meg a lemezre rögzített művet. A hanglemezgyártó világcégeknél a címke adatainak összeállítása különleges feladatkör. Már a zeneszerzők nevének pontatlan közlése és félrevezetésekre adhat alkalmat, főleg, ha több hasonló nevű szerző létezik, és kevésbé ismert zenemű szerepel a lemezen. A felvett zenemű pontos és egyértelmű azonosításához szükséges adatok közlése nélkül néha egy felvétel dokumentációs értéke erősen csökken. A mű azonosításához szükséges adatok mellett a diszkográfiának tartalmaznia kell az esetleges feldolgozó, átíró, hangszerelő munkára vonatkozó adatokat, szükségessé válhat még a kiadó megjelenése is, melynek kiadványát a felvételhez felhasználták. Általában énekes felvételek esetében a szövegíró neve, továbbá a nyelv, melyen a művet előadják, mint közlendő adat. A közreműködő művészekre vonatkozó adatok sem mindig a kívánatos pontosságúak. A diszkográfus feladata annak kiderítése és közlése, ha valamely művész többféle néven is szerepelt hanglemezen. Általában gyakori, hogy a szólóhangszeres vagy énekes személye mellett nem közlik a kíséretet ellátó közreműködőnek a nevét. Egyes esetekben szükséges és fontos lehet még a felvételnél használt hangszer megjelölése is. Elengedhetetlen természetesen a hanglemez címkéjén szereplő márka megnevezése, továbbá a felvétel gyári katalógus számának feltüntetése. Akkor szükséges lehet a felvétel matrica számának közlése is. A szakszerű hanglemezismeret természetesen nem csak a gyűjtő szempontjából fontos, hanem egyre inkább önálló szakismerettől válva a művészettörténeti tudományos munka egyik segédeszköze lesz.

lemezgyűjtő a rendelkezésre álló nagy számú felvételből kiválasztott darabokból, mint mozaik kövekből építi fel a gyűjteményét. A lemezek egyedileg, az egészen ritka példányoktól eltekintve, nem különösképpen vonzóak, hiszen általában sok ezer példányban szerepelnek, vagy szerepeltek a kereskedelemben. A gyűjtemény igazi értékét a lemezek összességéből kialakuló új egység adja, és az összeválogatás mikéntje tükrözi a gyűjtő egyéniségét. A tágabb értelemben vett hanggyűjtés másik fajtájánál, a hangvadászatnál éppen ellenkezőleg. Az egyes felvételek egyedi érdekessége jelenti a kialakuló gyűjtemény legfőbb érdekességét. A hangvadász gyűjtemény darabjai egyetlen példányban léteznek, s fő értékük a felvétel összeállításban jelentkező egyéni leleményesség. A hangvadász szerszáma a magna. Egyes elektroakusztikus világcégek forgalomba hoznak bejátszott műsorszalagokat is, ezek gyűjtése vagy az olyan saját készítésű hangszalagokból álló gyűjtemény, melyen kizárólag a rádió egyik másik felvett műsorszáma, esetleg lemásolt hanglemezanyaga szerepel, csekély értékű. Jellegében inkább hanglemezgyűjteményhez hasonlít, és csak külsőleg a szalagra rögzítettségében tér el attól. A gyárilag készített műsorszalag természetesen hiánypótló lehet olyan műsoranyagnál, hogy más felvételben hozzáférhetetlen. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Kitűnő szolgálatot tehet olyan esetben, amikor kész műsoranyagra van szükség, de hanggyűjtői értéke csak másodrendű, mert hiszen itt éppen az egyszeri téma keresése, a felvételezés, az összeállítás egyéni ötletessége a legfőbb érték. Hangvadászatnál éppen ezért nehéz gyűjtési területeket, témaköröket megjelölni. Egy jól sikerült akusztikus családi album, vagy ismerősöknél készített hangarckép sorozat éppen olyan érdekes lehetett, mint egy rádió, műsorból és hanglemezekről felvett, és ötletesen összeállított szórakoztató tartalmú szalag, vagy egy sok apró hangdokumentumból összeválogatott szalag. Készítettek például szalagot, melyen sok utánajárással egy város nevezetes harangjainak szavát gyűjtötték össze. A közbéket rövid magyarázó szövegek, és a sokféle harangszó egyén ilyen érdekes hangdokumentumot jelentett. Más hangvadász családja egy napjának hangzó naplóját állított össze, és nem lehet érdektelen egy esztendő eseményeinek hangszalagra rögzített történetesen. Természetesen saját készítési hangjáték felvételének sincs akadálya. Oldal Gábor, hanglemezbarátok könyve. Zeneműkiadó vállalat Budapest, 1962.

0: Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni, igaziságával a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába. Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe. Miért nekem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem, te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak félsz. Drága kő, vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőtt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi, részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájuk, teljes igénybevétele érdekében, így hát ne várjon tőlem senki gőtevén gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társadal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredni. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is. Ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándéklejtés. Akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettünk, és mosolyunk elégedetten.
1: Még a vérben

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

4. A katarszisz szót, mint terminus technikust poétikájában először Arisztotelész használta. A költői műfajok elemzése közben azt állítja, hogy a hallgatót a tragédia eseménye megrázza, és benne valami különös zökkenő történik. Valami értelemben lesz részes, amely úgymond katartikus. Katarzis megtisztulást jelent. Az ember eredeti tisztátalanságát részben vagy egészben leveti, értelme megvilágosodik, betegsége meggyógyul, bűneit jóvá teszi. Nem külön-külön, hanem egyszerre. A korrupció nem többféle esemény és folyamat, hanem egyetlen megzavarodás, egyetlen létszint süllyedés. Nem bűn és betegség és értelmi elhomályosodás, hanem az emberi egzisztencia centrális és totális megrombása. A katarzis sem külön gyógyulás, nem értelmi megvilágosodás, nem morális javulás, hanem az emberi létszint pillanatnyi fölemelkedése. Hová? Abba az állapotba, aminek a részese az ember a korrupció előtt volt. A kezdeti trauma rövid időre beheggen. Csak éppen annyira, amennyi idő alatt az ember az eredeti létről tudomást szerez. Ez az az állapot, amit Böhme Urstadtnak, Génon Eta Primordialnak, Szabó Lajos alapállásnak nevezett el. Amennyire vissza tudunk menni, a szót Orpheus hasonló értelemben használta, legalábbis Katarmoi, Tisztulások című műve alapján ilyesmire következtethetünk. A mű elveszett. Később Empedokles hasonló címmel költeményt ír, és ennek töredékei fennmaradt. A lélek ős állapota, mondja, az a bizonyos alapállás. Az ember a szeretet világlénye körül vele boldog egységben kering. Amíg beszennyeződik, az egységből kiszédül és lezuhan. 10 000 életet kell a Földön végigélnie, amíg meg tud tisztulni és a boldog keringésbe vissza tud térni. Empedokles a megtisztulás saját személyében él. A katarmoi szerint a 10 000 után ő az utolsó testetöltés, aki önmagán a tisztátalanság végső nyomait is eltüntette, és amikor az Etna kráterébe veti magát, visszatér az egybe. Indiában azt mondanák, hogy a nirvánába. Katarzissal gyógyítottak epidaurosban. Mint ahogy a bűnt és az aluszékony értelmet különböző beavatásokban és a beavatások egy változatában, a tragikus színházakban vetették le, a beteg testet Asklépios kígyói és a szakrális alvás tette ismét normálissá. Ez is az élet bűnétől való megtisztulás egy neme. A valláshoz semmiféle szálak nem fűzi. A katarzis következménye a tudat szerkezet megváltozása. Nincs szó ceremóniáról és gyónásról, misztikáról és papokról. Rejtett és nyugvó erők ébrednek fel, és az embert, ha elég érett, áthatják. Hogy a megtisztulás gondolata milyen időben merült fel, nem tudjuk. Tény, hogy nincsen olyan ősi, sőt primitív nép, amely ne ismerte volna. Nietzsche feltételezi, hogy a tragédia katartikus hatása a zenével függ össze. Mindenesetre a zenének van ilyen tisztító hatása, ha nem is több, mint a szónak, vagy a festménynek, a szobornak, a táncnak, vagy az épületnek. A katarzis megtisztulás olyan értelemben, aki a művészet alkotásait megérti, úgy tapasztalja, hogy azokban a létezés eredeti tisztasága realizálódik. Túl a libidón, túl a mániákos démoni körön érintést nyer abból a világból, amelyet Empedokles leírt, és amelyről az őskori szentkönyvek beszélnek. Az őskori művészet, a kínai, a hindu, az ősgörög, az egyiptomi, az európaihoz képest hieratikus, szent. Ez azt jelenti, hogy Európában csupán néhány elszigetelt művész van, és művészetük elszigetelt teljesítmény, mint Sophocles, Dante, Rembrandt, Michelangelo, Shakespeare, Beethoven. Ott pedig népek élnek ebben a művészetben sok századig. Mert az őskori emberiségnek szent könyve volt, az európainak csupán irodalma van. Az őskorban tudás volt, Európában csak stílus volt.
A kettő között a görögség áll, amelynek sem tudása, sem irodalma, hanem mítosza. A görög az utolsó hieratikus művészet, és a történet minél jobban előre halad, a hieratikus jelleg a bizánciban, a románban, a gótikában egyre fogy. Végül elvész, csak stílus marad, és megint stílus. Az őskori művészetek mindegyikében van valami végleges és visszavonhatatlan. Ez az, ami a szentkönyvek tartalma, az abszolút értelem. Mi ez az abszolút értelem? A megtisztult létben való megnyugvás. Mint egy maja, vagy egyiptomi épület. Nincs rajta mit változtat. Nincs egyéni önkénynek helye. Nincs életéség, nincs mánia, vagy sokkal inkább mindez kiegyensúlyozva, tudatosan és éberen ott van, mert mindennek ott kell lennie, de természetesen helyén és sublimáltan. Európában Szofoklész az a művész, akinél a katarzis az első pillanatban felismerhető, aki az élettényét nem nézi sem pesszimizmussal, sem optimizmussal, mint később tették, melankóliával vagy eufóriával. Szofoklésznél az élet tragikus realitás. Az ember a korrupcióba születik, és megtisztulásért küzd, még a legjobb esetben is sajátságos eredménytelenséggel, mert a végpont mindig tragikus. A győzelem a bukásban. Az ember dicsősége, ha ezt az életet feladja. Ez a tragikum értelme. Átlépés a megtisztulásba. Valószínűleg ez volt Orfeusz tanítása. Optimizmus és pesszimizmus az életen belül marad, ezért nem végső magatartás. Ez az Oidipus, az Antigone, az Aias tanúsága. Tisztátalanságba születtünk. A kezdetek kezdetén az ember az elszenvedett létszint süllyedés következtében korruptá vált. Ez elől a tény elől nem lehet kitérni. Aki elhallgatja pseudo-egzisztens, meghamisított és elhazudott életet él. Az egzisztenciának gyökérig ható megrázkódtatásra van szüksége, katarzisra, hogy a tiszta létezést önmagában helyre tudja állítani, ha csak egy pillanatra is. Az alapállás nem a múltban volt az idő kezdetén. Ez a felfogás csupán mítosz lenne, amit Chuang Tse is elvett. Alapállás mindig és mindenkiben állandóan jelen van, és mindenki elérheti. Ezért alapállás. A művészet tulajdonképpen és természete szerint az alapállás realizálása. Számba veszi az életerőket, a libidót, a mániákus démoni hatalmakat, amelyek a korrupció eltorzulásának következményei és úgynevezett végleges megoldásokat kínálnak, mindez fölemeli és átvilágítja és megtisztítja és az alapállásba visszahelyezi. Ebben a megromlott életben tökéletesen élni lehetetlen. Ez az élet alapjában tragikus. És az ember azzal szemben minél magasabb igény támaszt, annál tragikusabb, mert itt meg kell bukni életéségnek, gyönyörnek, kélyeknek, örömöknek, elégedettségnek, nyugalomnak, békének. Meg kell bukni minden mániának. El kell dobni, és az eredetit kell helyreállítani. A katartikus művészetből semminek sem szabad hiányoznia. Van olyan, mint az Oidipus, amely az embert egész mélységében áthatja. Vagy olyan, mint Shakespeare műve, amely extenzíven az emberi lét és a sors sokszerűségére terjed ki, és a világot horizontálisan nyitja meg. Shakespeare-nél minden rongált emberi jellem ellenpontjával együtt áll fenn, mint Beethoven zenéjében. Az egymást kiegészítő feszültségek a hiányokat eltüntetik, az egészet összeforrasztják, és a létezést ismét egészé teszik abban, amiről Herakleitos azt mondja, hogy az ellentétekben a legszebb összhang. A katarzis a legritkább esetben sima lefolyású és zajtalan folyamat. Rembrandt úgy látszik, mintha ezzel a tudással született volna. Danténál úgy látszik, mint a békés vasárnap délutáni séta lenne az Infernótól a paradicsomig. Viszont az út sehol sem viharosan, mint Michelangelónál, akinél a megtisztulás, az ifjúkori hellenizmust leszámítva, az egész életre kiterjedő bőszült küzdelem, amíg a Sixtus kápolna prófétáihoz és Szibilláihoz és a Piétához megérkezik.
Csak Beethoven zenéje mérhető hozzá, az utolsó szonáták és kvartettek, amelyek semmit abból az aranykorból, amelybe áttörnek, nem árulnak el. De a mű már csak is ebből az életből érthető. Csak a katarzison túlról. Sophocles, Dante, Rembrandt, Shakespeare, Michelangelo, Beethoven. A katartikusok nem a vallásra hivatkoznak. A vallás kevés. Nem tanítanak, nem üdvöt hirdetnek. Az üdv kevés. Az alapállás nem vallás. Azt, amit az ember évezredek óta magába rejt, mint az ősállapot romjait, megnyitják. A korrupciót átvilágítják, és az eredeti lét helyreállítását lehetővé teszik. Az alapállás mélyebben van, mint bármiféle vallás. A vallás történeti és kollektív jelenség. Sok ember számára készült, és mindig változik. Kollektív katarzis pedig nincs. Egyetlen egy lenne, amit 2000 évvel az első hirdetés után Gandhi mondott, az ahimsa. Minden nemű földi hatalom, vagyis szervezett zsarnoksággal szemben tanúsított erőszak nélküli ellenállás. De még ez sem katartikus. Úgy látszik, valamely létkérdés minél nagyobb, az ember annál inkább egyedül marad. A korrupcióban pedig az ember senkire és semmire nem számíthat, sem tanácsra, sem törvényre, sem tanításra, sem előírásra, sem papra. A jóvátételt mindenkinek önmagának kell végrehajtania. Rouault mesterművei közül az ember bármelyiket nézze is, az Écuyert, a Sárát, az Aranyszigetek királyát, a Krisztus fejeket, vagy az Arlekineket, a vallásos és a katartikus művészet között levő különbséget világosan észlelni lehet. Nem mintha itt mérhető eltérésekről lenne szó. A művészetben semmi sem mérhető, ez benne a nagyszerű. Itt minden egy, a szemnek, a szívnek, a szellemnek. Rouault vallásos ember. Soiré azt írja, minden ember közt, akit csak ismerek, ön az, aki a legkevésbé pogány. Milyen különös. Két mű, Rembrandt természeti képe, rajz vagy metszet, és Rouault bibliai tájai közül egy. Rembrandt képei minden nemű leszűkülésen túl vannak, sem tárgyban, sem gondolatban nincsenek függő viszonyban tanítással, vagy tétellel, vagy mítosszal. Felébredt természet. Nem vallásos táj, mint a bibliai, vagy esetleg Corot-é, vagy Constable-é, vagy Rösdélé. Amikor Rouault kifogásol és bírál és gúnyol a hazugok és a buták, mint a Père Ubu-ban, a legmagasabb elv a vallás marad. Nem kifejezhető mozzanat abban, ahogy fölfelé néz. Rouault nem katartikus művész. A vallásos művészet más terminológiában ért, és ez a terminológia számára a legmagasabb. Ami ennél több, azt nem tudja megnevezni. Ez csupán a szomjúság a megváltásra, ami az emberben a pokolban is megmarad. Mozart csak Giottóval hasonlítható össze. Közelében André Chénier és Delaunay. Legfeljebb Piero della Francesca és Wordsworth. Az épületek közül több, mert az építészetben a követelmény az ártatlanságra és a világos értelemre csak nem magától értetődik. Az egyetlen androgén művészet az építészet. Még a modern építészet is. Európában kevés a tiszta kép, mondja Frank Marc. Épület több van. Wright zarándokok kápolnája és a St. Louis-i légikikötő vagy Reidi elemi iskolája. Igazán csak egy-két mozzanat, ami a perui napkaputól, szillusztáni tornyaitól elválasztja. A zenében ez Mozart. A fényben kezdődik, és a fényért, hogy a belső és a külső fény találkozzék. Heidegger Mozartot Isten lantjának nevezi. Giotto állandó és egyetlen tárgya a tisztaság. De sem Mozart, sem Giotto, sem Chénier, sem Delaunay művében a démonnak nyoma nincs. És emiatt a realitás benne nem teljes értékű. Mint hogy Dostojevszkijben a démoni mágia teng túl a libidó rovására.
Ezért az utóbbi látszik oly reálisnak, és a katartikus ember, Miskin, Aljósa nem is él igazán. Aki a korrupcióban elmerült, az Dante paradicsomát unalmasnak tartja. Az a Mozart zenét is unja és hunyorga. Az Giottót félkegyelműnek tartja és infantilisnek. Mert bennük nincs trükk és szemfényvesztés. Ezek a mindenkori dörzsöltek. Senki sincs távolabb a megtisztulástól, mint az ajakbiggyesztő, akiből az angyal hiányzik. És ez a földön a legsajnálatosabb lény, aki tisztátalan, mert angyalt fest, és az angyalban nem hisz. A művészet mindig szemben áll a földi valósággal, és a magasabbat követeli, mondja Marró. De a hazug művészet bemocskó. Puccini nem zene. Liszt. Ezek nem értenek, sőt, ezeknek tilos érteni. Csak az érdekli őket, amiért fizetnek. Akik krákoknak. Sárga rózsa a napfelkeltében, világos kék ég alatt, ez a szomorú vidámság, amely mélyebben van, semhogy a könnyek elérhetnék. Ez a hímnő világosság, ami Piero della Francesca arcain ragyog, mint a hold, és minden arcit ebben néz. Ebbe az új és magasabb világosságba bámul, csodálatosan elveszítve érzékét minden sötét és vörös iránt, és fátyol és méreg iránt. Itt nincs démon, és a katarzis útja könnyebb és kevésbé igaz. Itt eredetileg minden tiszta volt és lesz, ezért kevesebb, mint a valódi ember, és több, mint a szeráf. Semmi mocsok. Adorno mondja, hogy van művészet, amit ha lát vagy hall, az egész ember butább lesz és rosszabb. Mint a mozi. Mozart és Giotto csak azt rázza meg, aki már csak nem szomjan vész. És csak az ártatlan élet segíthet rajta, és tisztaság, csak az angyala fénytől fehéren. Mozart és Giotto ezért kevesebb, mint Rembrandt és Shakespeare, mert itt az emberből az erőfeszítés, a vörös láng hiányzik. Itt éppen az a könnyű, ami a legnehezebb. Mintha a merő libidó közvetlen kapcsolatot vehetne fel a szellem tisztaságával. A közép hiányzik. Ilyesmi nincs, mégis van. Van, mint abszurdum. Ez az abszurdum. Mozart zenéje. Az arkangyalok együgyűsége. Kierkegaard és Nietzsche éppen arra tanított meg, hogy a sötétséget önmagunkban miképpen tudjuk legyőzni. És pedig az egyetlen hiteles nyelven azon, amelyik a műveletet önmagában viszi végbe. Ehhez a példához a modern korban semmi egyéb nem hasonlítható. Aki erről nem tud, vagy aki ezt rosszul tudja, vagy tagadja, nem számít. Minden esetre különös, hogy programot adtak, és ha most, csak nem 100 év távlatából nézzük, az egész modern művészet azt valósítja meg, amit ők ketten követeltek. Persze nem csak művészetet. Az ember legyen a mű, és a mű az ember teljessége. A kettő között való eltérés tilos, mert hamisítás. A tényleges valóságot feltárni akármilyen lesújtó, vagy akkor még inkább. Mert tiszta helyzet és tudás csak az átvilágításon múlhat. Transzparens egzisztencia és univerzális orientáció egy. Wagner a komédiás, mondja Nietzsche, aki ez csak egy lépés a csepürágó Stravinsky és a többi modern. És min múlik a mű nagysága? Hogy az ember a katarzist ténylegesen akarja, vagy csak pojátsza. Az egyetlen teendő az átvilágítás. Kierkegaard és Nietzsche, amennyire tudták, saját lényükön végigvitték. Amit rajtuk kívül mondtak, az rögeszmének látszik, de nem csak látszik, hanem az is. Be nem fejezett és végig nem gondolt rögtönzés. Az élet döntő aktusa az elhatározott lépés a katarzis felé. Az igazságnak nincs ellentéte, mondja Braque. Életét nem meri odaadni a véletlennek, az alaptalannak, a semminek. Álkatarzist csinál, ami nem egyéb, mint rettegés a katarzistól. Ez Goethe esete, mint archetipusé, és előtte és utána sok ezer művészé, és egész életrend és technika és tudomány. A tudománynak nincs katarzisa, ezért amit mond,
jelentéktelen marad. Tudományosnak lenni annyi, mint a megtisztulásról módszeresen lemondani. Ez a szemethunyás a létezés döntő ténye előtt. Ha ezt elhallgatom, egész életemet a másodrendűségre építem fel. Goethe és a sok ezer művész a megtisztulás lépését ismeri, de nem meri megtenni. Nem éppen svihágságból. Fél, hogy önmagát fel kell adnia. Oda kell adni a tejszínt, a bifszteket és a szoknyát. Holott még a libidót sem kell, csak átvilágítani. Viszont amikor az neki olyan drága, különösen a füllet hússzag és a zsíros kéj. Ez a ragadó szenny, ami lehúzza és alattomosan befonja, a szirén, amit Nietzsche annyira gyűlölt és amit nem győzött magától elég távol tartani. Nietzsche vad katarzis szenvedélyében, akinél a megtisztulás démoni rögeszmévé lett, végül őrületté és elmebajjá, amiben oly rokon Van Goghal. Ó, igen. A merő életet a világon a legtisztábbnak tartani. Ebbe tényleg meg lehet hitvanni. Goethe sokat tudott. Azt is tudta, hogy mi a katarzis. És komédiázott, és érzelgett, és remek költeményeket írt, ha nem is olyan szépeket, mint Swinburne. Azt azért nem tudta, hogy a legyőzött szenny aranyjá változik, és a legyőzött gyávaság hősiességgé, és a legyőzött bűn tisztasággá, mint a béka királyfivá. Goethe még azt is tudta, hogy szégyen teljesen él. Ilyen képességekkel, ilyen alacsonyan. De azt sem merte bevallani, holott oly ragyogóan tudott vallani, és nincs ember, aki szebben és magasrendűbben és előkelőbben és bölcsebben nem hazudott, hanem az igazságot elhallgatta, ami több, mint a hazugság. És nem volt becstelen, de sohasem mondta ki azt, amit kellett volna, legfeljebb egy kis falssal énekelt. Mozart pontos ellentéte. Goethe minden hangja egy kicsit hasadt, nem attól, hogy sokat mondott, mint Schumann, hanem hogy óvatos volt, és kevesebb. Nincs szükség semmiféle mesterkedésre, csak ha már a megrázkódtatás megtörtént. El kell indulni. Van, aki dühötten rohan, mint Jackson Pollock. Föllázadt önmaga ellen, és eszét vesztette. A mániákat senki. Még Nietzsche sem verte annyira szét, mint Pollock. Az egyetlen démon nevében. Nem féltette önmagát, kis énjét és a libidó kellemességeit. Goethe gyanakodott, hogy csak élet van, aztán jön a feloszlás. Megtisztulás. Minek? A katarzistól való félelem berekedt, és a Mendelssohn zenét szopogatta.

5. Az újabb lélektani vizsgálatok döntő szakaszba léptek, amikor észrevették, hogy az emberi psziché mérhetetlenül nagyobb része nem a nappali tudat befolyása alatt áll. Amint mondják, az ember tudatos élete a nem tudatoshoz úgy viszonylik, mint a tojáshéja az egész tojáshoz. Az erők, amelyek a lélekben megnyilatkoznak, részben tudatalattiak, részben tudatfölöttiek, amelyek a maguk egészében pedig az álomban jelentkeznek. Extatikus állapotokról most ne legyen szó. Az álomelemzés minden esetre a modern lélektan stabil kiinduló része. A psziché természetére vonatkozólag tudásunk most kezd reális lenni, és több oldalról megállapítást nyert, hogy ez a tudás rendkívüli rokonságban áll azzal a tudással, amelyet számunkra az őskori szentkönyvek és művek őriztek meg. A tudás egyáltalán nem egyezik az európai emberével, mert középpontjában nem az ébrenlét, sőt, egyáltalában nem a biológiai élet áll. Az álom a konvencionális élet-halál ellentéttel egyáltalán nem törődik. Jung ezt a tényt csodálkozva állapítja meg, hogy a lélek az élet végét, amit a tudat oly fontosnak tart, nem tekinti különösebben jelentősnek. Csupán küszöb átlépés. Egyike a többinek. A lélek számára komolyan veendő átlépések közül a legfontosabb az, amit az imént katarzisnak neveztünk. A halál a katarzisnak elhatározó lépése, de csak ha az ember azt olyan küszöb átlépésnek fogja fel, amelyet a régiek beavatásnak neveztek. Ez, ahogy a héberek mondták, a teshuvah. Görögül metanoia, latinul konverzió. A psziché számára különösen pozitív értéke csak annak van, ami katartikus. Sem hosszú élet, sem javak, sem örömök, sem érzéki gyönyörök,

fokozása és a művészet démonikus mániák szövevénye, vagyis küzdelem a sárkánnyal. Végül a művészet katartikus, vagyis a korrupció jóvátétele. Mindhárom együtt és ugyanakkor és egy időben. A vallás nem tesz jóvá semmit. Nem old fel a filozófia sem. Nem old fel a tudomány sem. Vallás és filozófia kivételes esetben katartikus lehet. A tudománynak semmiféle katartikus jellege nincs. Az úgynevezett élet a létezés folyamatában nem is a legfontosabb állapot. Az élet csupán a lélek egyik sajátos stádiuma, mint a nappali ébrellét. Az őskori és a keleti művek ezzel tisztában vannak. A valóságos helyzethez az, amit a hinduizmus vagy Empedoklész tanít, sokkal közelebb áll, mint a modern, amely a test elmúlásával a lélek megsemmisülését és a létezés feloszlását hirdeti. Az őskorban tudták, hogy a lét az élet végével nem bomlik fel, és ezért a kérdés nem a halál. Ahogy Indiában mondják, nem a meghalása nehéz, hanem az emberi lét színvonalát elérni. Azt a szintet, ahonnan a megtisztuláshoz vezető út már egyenes. Nem létemet féltem, mert azt nem veszthetem el, hanem az emberi magot, amit elveszthetek. A veszély, ami a pszichét fenyegeti, nem a halál, hanem az emberi egzisztencia elvesztése, vagyis a visszakorcsosulás. Az emberi az az egyetlen földi egzisztencia, ahonnan, mint Empedoklész mondja, az egység boldog keringésébe vissza lehet lépni. A lezuhanás és a bemocskolódás után, és a tízezernyi élet killódása után, a pszichét pedig csak ez az egy érdekli, a szenny fokozatos levetése, a katarzis. Ez az a feladat, amelyről Baudelaire azt mondja, hogy több, mint amennyit az ember teljesíteni tud. Rouault azt írja, minden percben dolgoznom kell, nem hogy valami tökéleteset csináljak, amit a bolondok megcsodálnak, hanem hogy igazabbat tegyek és igazabb legyek. A művészet az emberi létezésnek az a területe, ahol az ember igazat csinál azáltal, hogy igazabbá lesz, és igazabb lesz azáltal, hogy igazabbat csinál. Mert a műben az ember csak akkor válik igazabbá, ha lényében igazabbá tud lenni. Ha a kölcsönhatás nincs meg, az egész élet és mű hamisítás és trükk, linkség és vihágság. Az embernek és a műnek egy anyagból kell lennie. De egzisztencia és tudás is összefügg. Magától értetődik, hogy az ember minél igazabb, tudása is annál hitelesebb, lénye is annál igazabb. Egyébként a tudás szó csak nem rossz. Nem fix bázisról van szó, hanem érzékenységről és éberségről. Univerzális orientáció. Az univerzális orientáció a transzparens egzisztencia feltétele. Mert a világ egésze csak az átvilágított emberi lény számára nyílik meg. E törvény alól kivétel nincs. Valódi éberségben csak átvilágított ember. Átvilágítottságban csak valódi éberség részesülhet. Végeredményben a művészet nem egyéb, mint sajátos, minden bizonnyal a legmagasabb emberi élettechnika, amely festői, faragott, épített, nyelvi, zenei művek készítése által olyan létfeladatokat tud megoldani, amelyek mindenféle más módon megoldhatatlanok. És olyan létfokozatokat tud megvalósítani, amelyek mindenféle más módon megvalósíthatatlanok, és létének így más úton meg nem szerezhető súlyt és értéket és fontosságot képes adni. Ezért akar Cézanne festés közben meghalni. A művészetet az ember egyszerre csinálja és éli, mert azt csinálja, amit él, és azt éli, amit csinál. Ez az egyetlen mérték, amellyel jó és rossz művészetet egymástól meg lehet különböztetni. A művészet a legmagasabb emberi élettechnika, amely a legmagasabb rendű életet valósítja meg, a katarzist. Ha a mű nem katartikus, nem számít. A művészet karakterisztikuma minden időben ez volt. Ausztráliai petroglifikus.

fák és Navajo bőrmunkák és faragványok, az atlanti kövek, Stonehenge és West Kennet, Japán kert vagy Hampton Court, a Palazzo Ducale Mantovában, a Rameshwaram vagy Minakshi templom, Hokusai vagy Novalis, Ahanta falfestménye, Brahms F-dur szonátája, egy Schumer szobrocska, perui textília, Koró Víj Davréje, vagy egy Biza miniatűr, vagy Mirko Basaldella vasrácsa a Vatikánban, a Hollyhock House, vagy a Trois Frères barlang, T.S. Eliot, vagy egy Puntőr, Masaccio, vagy Kréta, Tolstoy, vagy Gottfried Benn, vagy Mark Tobey, Turner, vagy Shelley. A művész minden időben olyan élettechnikát gyakorol, amellyel a korrupt realitást helyreállítja azzal, hogy normálisan kíván élni. És olyan műveket készít, amelyek az eredeti realitásban való életet lehetővé teszik. Az elmúlt század elején a művészi és a korrupt realitás között hirtelen megnőtt feszültségben élt Hölderlin, Schumann, Baudelaire, aztán Van Gogh, Gogol, Nietzsche. A művész számára a korrupt realitás elviselhetetlenné vált. Ezeknek a művészeknek tudva levőleg elméjük megbomlott abban a történeti atmoszférában, amely, mint Ezra Pound mondja, olyan, mint a rothadó fogaktól bűzös száj lehelete. A múlt században ezt a realitást visszavonhatatlanul diszkreditálták. Egyre több elszánt és bőszült roham a pénzgazdálkodás, a társadalmi igazságtalanság, a politikai és a hivatali erőszak és hazudozás, ezen felül a hamis életdicsőítés ellen. A művészet a korrupt realitást végképp megtagadta és attól elszakadt. Csak egy lépés maradt még teljesületlen. Miképpen lehet az eredeti realitást az emberi élet középpontjába helyezni és azt megvalósítani? Ez a pont a mai napig negatív. Bale azt írja, a diadalmas új művészet kérdésszerű eszköz maradt. A gondolat, hogy a művészet, amely elementáris voltával, erejével és eredetiségével új és magasabb világ felé vezet, csalókának bizonyult. A művészet az eredeti realitás manifestációja volt, az is maradt, de semmi több. Mondrian kétségtelenül a legjellegzetesebb művész azok között, akiket modernnek neveznek. Sokkal inkább, mint Klee, aki csak nem teljesen az esztétikus körén belül kísérletezik, vagy akár Vieira da Silva, aki egyetlen túlperspektívából képeit a légifelvétel látványából csinálja. Biztos, hogy Van Gogh annyira megcsodált görbe vonala Mondriánnál kiegyenesedik. Az a vonal, amely Wolfsnál ismét meggörb. Mondrian vonalát csak az érti, aki tudja, hogy ilyen egyenest egyenes vonalzóval nem is lehet húzni. Minden egyenesnél egyenesebb. Minden korrupt egyenesnél reálisabb egyenes. Mondriánnál ez a vonal a katarzis. Csak éppen mindig mánia és démoni marad, elszánt és teoretikus következetességében. Soha nem éri el az igazi katarzist. Mindig marad benne valami doktriner és rögeszme. Valami abból a vörös fából, amelyet pályája elején festett. Van Gogh óta ez a kép, Pollockot kivéve, a modern festészetben a dühöngő őrült. Ez a tiltakozás a korrupt realitás ellen létezésben és művészetben. Ez Hölderlin és Schumann, Baudelaire és Gogol és Van Gogh és Nietzsche. Lázadás a megromlott realitás ellen, letargia és örjöngés. Eredmény a teljes dezorientáció. Valaki haját tépi. A jelentés felől nincs kétség. Hiroshige Sasa, vagy esője a festmény legközelebbi rokona. De a japán művésznek a démoni megszállottságot sikerült átvilágítania. Mondrian haját tépő fája az őrjöngésben marad. Ez az, ami egyenesen képein is látható, amelyek kék-sárga-pirosak szigorú derékszögek. Képek, mint Guillén mondaná, a geometriátor részegek. Mint a haját tépő fa indulatai a végsőkig lefolytva. Emberevő frankban. Lehetséges, hogy Mondrianban a katarzis lehetősége fel sem merült, csak mint artisztikus mutatvány.
ezért jellegzetesen modern, saját mániáján nem lát keresztül. Az újabb zenében Brahms óta az inspiráló nem is maga a muzsika, sokkal inkább az elméleti tudás. A művész a katarzist, miután a zenében nem tudja realizálni, a teóriában keresi. Brahmsnak, aki csak a zenét hallja, csak a felét érti. A másik, nagyobbik fele az elmélet, sehol sem inkább, mint a variációkban. Ez a jelenség egyébként a festészetben és a költészetben is szemmel látható. Az analitikus kubizmusban, Malevichnél, Kandinskynál, a szürrealistáknál, még Mark Tobeinál is, a költészetben Mallarmé összes tanítványánál, Balerinél, Guillennél, vagy Ungarettinél. Arnold Schönberg zenéje a teoretikusan képzetlen számára kakofónia és nonsens. Annyira, hogy Adorno megjegyzése indokolt. Schönberg műve tele van egy lehetséges zene fragmentumaival. Ami a költőkre, festőkre és olyan szobrászokra is vonatkozik, mint Pevsner, Naum Gabó, Noguchi, Brancusi és a többi. A zene teóriája viszont annak, aki tudja, miről van szó, tökéletes intellektuális kielégítést nyújt. Kandinsky Schönberg zenéjét merő agyzenének nevezi pozitív értelemben. Schönberg az elméletben művészetfilozófiát csinál. A többi között egyik állandó téma a forma meghatározása. A forma nem tárgy. A tárgyak a realitásnak nem fix pontja. A formának két gyújtópontja van, ezért az mondható, hogy a végtelen befogása a végesbe. A végtelen megfogva és bezárva. És ha a végtelen belőle hiányzik, csupán tárgy. A megfoghatatlan a megfoghatóban. A láthatatlan a láthatóban. Ha csupán tárgy, nem is reális, csupán realisztikus. Vagyis banális és korrupt. A tárgy nem forma, hanem antiforma. A tárgynak a művész ad formát azáltal, hogy a határoltba beleteszi a határtalan. Tárgya a tudománynak van, formája a művészetnek. A valóságnak csak a formában van illata. Tárgyak nincsenek, csak általunk léteznek, mondja Braque. Juan Gri a formát idée première-nek nevezi, ami annyit jelent, mint primordiális gondolat. A forma az, ami megmarad és visszatér. A végtelenség befogása a végesbe. A végtelen testetöltése. Mindig komplex, vagy legalábbis kettő. Mindig feszültség és ellentét, ahogy Lupascu Karel Appel képeit magyarázza. Mindig a kettő között a harmadik matéria, a konfliktus, a dráma, a szembenállás. Persze, hogyan történik a végtelenség befogása? A következőképpen. Az ember, mivel mást nem tehet, egyrészt kiemel és azt megismétli. Kétszer ugyanaz, ami persze már azáltal, hogy kettő egymástól különböző. Ha nem szakítom meg, végtelen marad. Azáltal, hogy kettő lesz, keletkezik a ritmus. Színben, hangban, nyelvben, háromdimenzióban, táncban egymástól különbözni kezd, vagyis egymáshoz hasonlít. A kitépett elem, amit megismételnek, zökkenő és duplaság. Az ütem. Schönberg megkísérli, hogy a zenéből a végest kihagyja, és csak a végtelent teszik ottába. A formát felbontja, és ez a zenei újítása, ami egyidős a festői, a szobrászati, az építészeti és nyelvi forma felbontása. A ritmus, mint a forma alapja, egyetlen művészetből sem hiányozhat. Itt van mindjárt a tumultus és az oszlop konfliktusa. A hindu és a mexikói templomok falai tele vannak ilyen tumultusokkal, mint amilyen az olimpiai Zeus templom, vagy a Parthenon, vagy az Aigina timpanonja. Nyüzsgéssel, harcokkal, mint Tintoretto képei, Pisano nagy reliefjei, Michelangelo utolsó ítélete. Bosch és Bruegel művei, a sziénai és orvietói székesegyház üvegablakai és domborművei szemben az oszlop emberrel. Elsősorban a delfói kocsi hajtó, Dürer négy apostola, vagy Brancusi végtelen oszlopa, a Reims-i, a bambergi katedrálisok oszlopszobrai, a Saint-Chapelle, a bizánci mozaikok. A sok és az egy szembenállása és feszültsége, a végtelen és a véges.
a kettő együtt, az oszlop beleállítva a tumultusba, mint Rembrandt három keresztje. A modern művészet csupán a majdnem katarzishoz érkezett el. A végső lépés megtételének szükségessége, mint követelés a levegőben van. Senki sem hajtotta végre. Az akadály nem a pojácák és a sarlatánok roppant tömege és sikere. Még az sem, amiről Mathieu beszél, hogy például a festészet a műteremből és a kiállításból átkerült a galériák üzleti atmoszférájába, de már ott is letűnőben van, és a döntő szó a nemzetközi vásáré kezd lenni. Az akadály elsősorban az, amire a karakterisztikus példa Strindberg. Strindberg mindinkább a modern művész archetípusa kezd lenni. Ha nem is tudta éberen, de biztos volt abban, hogy a transzparens egzisztencia az univerzális orientáció nélkül elérhetetlen. Erről tanúskodik élete második felében írt Kék könyve. Az egész világ és minden tudás felé ki akar nyílni. Ez az univerzális tájékozódás, ami Valerit is megfogta, és mintának Leonardo da Vinci-t tartotta. Az átvilágított emberi lény és az egyetemes tájékozódás összefüggése. Csak ez magasrendű és biztos, és a diszkreditált, korrupt, történelmi valóságból csak ez vezet feljebb. És ez a lépés csak a végleges leszámolás, vagyis a katarzis révén érhető el. A Hölderlin, Schumann, Gogol, Baudelaire, Van Gogh, Nietzsche vonal befejező pontján Strindberg áll. Addig a küszöbig érkezett el, amelyen az elődök elméje megbomlott, mert zátonyra jutott. Önéletrajzában az Inferno korszak tanúskodik erről. Tudjuk, hogy elméje az elhomályosuláshoz milyen közel állt. Úgy látszik, a modern korban a katarzis elől mindenki elbújik valahová. Esetleg az utópiába. Akár a semmibe, egzisztencializmus. Sokan a vallásba. Strindberg is ezt tette, mint Rouault. Ez a majdnem katarzis. Az utolsó pillanatban, hogy önmagát megmentse, megrekedés megáll, és a konvencionális megoldásban megalkuszik. Ez az áll katarzis. A döntő katartikus lépést nem hajtotta végre. A tanulság a következő. A művészet kizárólagos tevékenysége a valóságról való magasabb tudás birtokában a valóság megváltoztatása. A művész az egyetlen ember, aki a korrupt valóság természetét felismeri, és helyébe a primordiális valóságot teszi. Mi ez a magasabb tudás? Honnan kapja? A görögök szerint a múzsáktól. A görögök mindenből mitológiát csinálnak. A múzsák azok, akik a tiszta és elsődleges valóságról való tapasztalatot nyújtják. A művészet nem a valóság, természet utánzása. A művészet nem kifejezés, pszichológia, modernizmus, hanem az eredeti valóság helyreállítása, amelynek feltétele, hogy a művész önmaga is az eredetit, az alapállást életében megvalósítsa. A művészet szüntelen küzdelem a látvány ellen, mondja Sherpan. A művészet a magasabb tudást, az embernek önmaga átvilágítását, felemelését és megtisztulását hozza. Ha nem, csupán mánia vagy a libidó kielégítése, és nem ér semmit. A múzsai egzisztencia számára nincs más feladat, mint hogy a korrupt valóságot megváltoztassa, és az eredetit helyreállítsa.

0: Én nem tudom pontosan, hogy mikor kezdtek irodalmi ambícióim ébredezni, mert apámnak az volt a kívánsága, amit teljesítettem is, hogy fia többre vigyen, mint ő, és szerezzem meg a gyógyszerészi oklevélen kívül a vegyészmérnöki oklevelet is. Úgyhogy én, de ma is megvan mind a két oklevelem. De hát közben azért mégiscsak megtörtént bennem ez a vágy a kifejezésre, hogy író lehessek, ami nagyon gyatrán indult, hogy őszinte legyek.
1: Bocsánat, hogy elébe vagy közbe vágok. Mégiscsak hogyan bontakozott ki ez a hajlam? A családi háza, az odajáró vendégek, mert föltételezem, hogy azért otthon semmi. Volt nagy élet, nem?
0: Otthon nagyon nagy élet volt, de ennek az életnek sem művészethez, se irodalomhoz közelem volt. Volt egy könyves szekrény, ilyen üveges könyvszekrény, abba a klasszikus regénytár és még néhány szépen bekötött kötet. Apám még nagy házat vitte, ahol hát az akkori világ előkelőségei, tábornokok és püspökök és hasonló előkelőséget, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorák voltak. Én meg aztán, amikor hát részben az egyetemi barátaim révén, részben aztán, amikor már elkezdtem irogatni, bennem van egy ilyen furcsa kétarcúság, ami tulajdonképpen az egész életemben végigmegy. Ez a kétarcú élet, ez egy kettős látást is okozott. Gondolom, ez persze most vagyok csak ilyen okos, visszamenőleg, akkor én ezt mit tudtam. Nekem ezek barátaim lettek, befogadtak, és csak olyan furcsa volt, hogy otthon nagy vacsorák, és itt, ha megvoltunk valahova hívva, ha valakinek otthona volt, felesége volt, egyáltalán a vendéget tudott hívni, és behozták a szendvicseket, akkor lehetett látni, hogy a parizer hajszál vékonyra van vágva. Hát persze, hogy okozott konfliktust. Persze, hogy ez valamit bennem megindított valamit a világról már akkor megkérdőjelezett, és az nyilván ez a kettős látás, ez a dolgoknak, ez a étfelől való örökös megközelítése, ez talán már itt kezdődött, bár biztos csak nyomokban.
1: A családjával nem szakított?
0: Soha. Nem. Hát nem lehet egy szerető szülővel szakítani, azért megosztak.
1: A pályaválasztásig jutottunk el, édesapja azt akarta, hogy ön is gyógyszerész, illetőleg még több mérnök legyen, el is végezte.
0: El.
1: És aztán?
0: Aztán már nem folytattam, aztán abba hagytam. Hogy mondjam csak, de nekem ez nem volt teher vagy szenvedés, mert végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam el. Ez az én ma is még kicsit különleges helyzetem a magyar irodalomban, ahová a legtöbben az irodalom felől jönnek. Illetve nagyon sok felől jönnek, mert hiszen hányan törtek föl paraszti sorból, munkás sorból, minden felől. Én a természettudományok felől jöttem, én ezt a gondolkodást sajátítottam el, és én ezt nagyon szeretem. Hogy egy nagyon egyszerűen mondjam el magának, a kémia, ahol le van írva egy képlet, hogyha kénsavat összeöntök bárium kloriddal, akkor bárium szulfát képződik. És azt abban a pillanatban egy kis kémcsőben beleöntöm, és ott a fehér csapat ég, a bárium szulfát. Na most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, a gondolatnak és a gondolat megvalósulásának. Szóval a világnak egyszerű és világos kifejezése, ez engem elragadott, ez nekem borzasztóan tetszett. Amit most mondtam, az a legelemibb példája ennek. De az egész kémia, főleg egészen a szerves kémiáig, egy ilyen tiszta, világos képlet, az a tiszta világosság, amit tulajdonképpen egész életemben kerestem, szerettem, az értelem, mindennek a legegyszerűbb és a legvilágosabb megfogalmazása.
1: Tud-e a nyelv, a magyar nyelv ennek a kémiai precizitásnak eleget tenni?
0: Hát a magyar nyelvet azt a világ egyik csodájának tartom. Az valami Egészen különleges szerencsém, hogy magyarul írhatok. Nézze, ez nincs minden hátrány nélkül. Mondjuk, hogy a magyar nyelvben mi csak egy múltidőt használunk. A magyar nyelvben nincsenek nemek. A magyar nyelvben nincsenek tájszólások. Élő nagy tájsz, mint tudom én más gazdag, nagyobb népeknél. Szóval ilyen szempontból szegényebbek vagyunk. A magyar nyelv azzal is együtt jár, hogy például, hogy egy kicsit el vagyunk temetve. Már értem ez alatt azt, hogy nem tudom én, most már igazán nem magamról beszélek, hanem a költészetünkről, amely a világ egyik legnagyobb költészete. És amely csak a miénk marad, nem fogjuk tudni soha igazán átadni senkinek. Olyanok vagyunk, mintha valakinek, hogy hívják ezt a világ legnagyobb gyémántját, a Kohinór. Mintha valakinek meg lenne a Kohinór gyémántja a zsebében, de mihelyt előveszi, nincs a kezébe semmi. Nem tudjuk megmutatni. Mi állandóan a világgal szeretnénk közölni, hogy itt vagyunk, ezek vagyunk, ilyenek vagyunk, és épp amiben a legnagyobbak vagyunk, a költészetünket, azt nem tudjuk közölni.
1: Ön azt többször is megírta, és el is mondta, azt hiszem nyilatkozatban is, hogy az írói munkásságát a kiadó egyik véleménye a háború volt.
0: Csak ugyan nekem a háború volt életem legeslegnagyobb élménye, a sorsdöntő élmény. Bármilyen furcsán hangzik, ott lettem emberré. Mi voltam én? Hát egy elkényeztetett, többé-kevésbé, de inkább kevésbé művelt fiatalember, aki megírt 2 vagy 3 vagy 4 novellát, megjelent egy vékony kis kötetecskéje. És egyszer csak nem szabad. Nem látja, úgyse látja senki.
1: Egyszer csak?
0: És egyszer csak bekerültem. Hát most nem akarok itt a... Kerem dohányzó?
1: Pipázom.
0: Parancsolj.
1: Nincs itt a pipám. Kísértésnek állok ezzel ellen.
0: Neked se szabad?
1: De szabad, csak nem itt, mert nagyon nagy a füst.
0: Ja, nagyon nagy a füst. Na most én nem a háború, nekem nem a háború rémségei. Bár persze ez is, hát az állandó halál közelség, amiben éltünk, az, hogy a pusztulás, az elmúlás, az egy olyan közönös tényé vált, mint az, hogy most egy dufát sercentünk el, és az leég. Ennyit ért egy emberi élet. De nem ez volt az, ami nekem a nagy élmény volt. Nekem az a nagy élményem volt, hogy én egyszerre bekerültem egy sokadalomba, hogy pontos legyek, én 1 fél évig voltam a fronton, a Donnál, és aztán 4,5 évig voltam szovjet hadifogságban. Ami azt jelenti, hogy én 5 évig tulajdonképpen egy percig sem voltam egyedül. Én mindig sokat magammal voltam. A fogságban, egy barakban, ha nem tévedek, 800-an voltunk, ezek ilyen két sor pricsek, félig földbeásott, hosszú barakok. Még most is látom rajta, hogy majdnem összemosódnak a tájjal. Itt 800 ember volt körülbelül egy barakban. És egy ilyen nagyobb táborban, ahol én például 3 évet töltöttem, ott 30 000 ember. Ebbe voltak magyarok, 3-4 000, olaszok, románok, franciák, francia önkéntesek a 2 légióból. Én egyszer csak belekerültem egy tömegbe, és ennek a tömegnek olyan picike porszeme lettem, hogy már a nevemet se tudta senki. És ott veszekedtem velük, ott nevettem velük, koplaltam velük sokszor, mert voltak nehéz idők is. Tehát részese lettem egyszer egy nagy közösségnek, ami csak nekem volt valami iszonyatosan új, mert én csak ugyan egy elkényeztetett létből léptem át ide, nekem saját szobám volt, mi egy 6 szobás villalakásban laktunk minden kényelemmel, és most itt voltam. És a sorsom egy lett ezekkel az emberekkel, a bajtársaimmal. Ezekkel dolgoztam, ezekkel reménykedtem a hazajövetelben. Tehát tökéletesen egyé váltam velük, itt nem volt rang, itt nem volt ilyen, itt nem volt gazdag, itt nem volt szegény. Itt volt 600 gram, 60 deka kenyér naponta, reggel egy leves, délben egy kása, vacsorára egy kása. Egyforma lettem a világgal. Vállalnom kellett valahogy, nem, nehogy azt higgyek, mint hogy én valamiféle szándékról vagy valami, de belekerültem egy sors közösségbe, ami engem tökéletesen átformált. Az egész látásmódomat, hát amit én éltem, az természetesen valamiféle arisztokratizmusra, valamiféle kiváltságra nevelt. Én már azóta semmiféle írói kiváltságról hallani sem bírok. Én olyan ember vagyok, mint a többi, nem bírom magam másnak érezni. Nekem más a mesterségem, más az anyag, amivel dolgozom, de ugyanolyan embernek érzem magamat egy hivatalnoknak, akinek az a feladat, hogy írjon. Egy embernek, aki a sorsa a többiekével van összekötve, én azok nélkül lélegzeni nem tudok, nekem nem lehet egy, hogy már nincs többé külön utam a világban, nekem már csak egy utam van. Ezt ez onnan a... hoztam haza.
1: Én hallottam egy rádióműsort hónapokkal ezelőtt, ahol négy nagyon okos ember, és az irodalomban nálam sokszorosan jártasabb ember beszélgetett örkényről. És ebben elhangzott egy olyan megállapítás, hogy a jelenlegi, a 60-as évek irodalmának egyik kiugró nagy meglepetéseként könyvelték el a munkásságodat. És megállapították, hogy e sikeres korszak előtt két válságos periódus lehet észlelni. Az egyik az 56 és 60 közé esik. A másik pedig, amit ők úgy apostrofáltak, hogy a dogmatizmus évei. Na most hát akkor itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy valóban, ha ez így van, egyrészt így van-e, másrészt, ha ez így van, akkor hogyan függött össze, hogyan mutatkozott ez meg az író életének fejleményeivel?
0: Nem egészen értem a kérdést. Most mondjam el, hogy a dogmatizmus évei alatt én hogy írtam, mint írtam, miért írtam?
1: Jó, megpróbálom egyszerűsíteni.
0: Nem szeretném, azért mondom. Hát kommentárom, annyi kommentárom van, hogy azt, amit leírtam, azt én mindig elhittem. Abban én mélyen hittem, amit leírtam. Nem szégyellem ma sem, nem tagadom meg egyetlen soromat sem. Az, hogy én néha olyat is írtam, ami nem volt igaz, azt én sose tudtam, mert akkor nem írtam volna le. Tehát ez egy olyan, hogy mondjam, mit mondjak, lelkesedésemben lementem az épülő Dunaújvárosba, ahol mégiscsak épült valami, ami engem elragadott, meg is lett, van is egy város, dolgozik is egy gyár, élnek is emberek. Szóval ebben a nagy teremtési lázban nem vettem észre azt, amit pedig egy írónak észre kellett volna vennie. És amit ma már hát minek részletezni, mert eleget beszéltünk róla, ami aztán végül is 56-hoz elvezetett. 56 őszén az akkori Írószövetség elnökségének tagja voltam, és szívvel, lélekkel részt vettem azokban az eseményekben, tele lelkesedéssel, azért, mert valami újat akartam. Azóta már nagyon sokat írtunk és beszéltünk erről. Én magam is nagyon sokat írtam erről az élményemről, de azért azt hiszem, hogy a szenvedély nélküli tárgyilagos ítélet az még a jövőre vár. Minden esetre nekem az a felejthetetlen élményem, alapvető élményem maradt meg erről az időről, hogy bár el tudom képzelni, és bizonyára voltak olyanok, akik ide vissza akarták hozni a régi világot, a tőkés társadalmi rendet. Sem én magam, sem az én barátaim, sem azok, akikkel én akkoriban találkoztam, ilyesmit nem akartunk. Amit mi akartunk, az volt, hogy azt, ami már elviselhetetlenül rossz volt, felcseréljük valamire, ami jó. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy november 4-én, amikor ez a történelmi fejezet lezárult, akkor én azt hittem, hogy visszajön, ami volt. Hogy bárkinek a nevén ide egy új Rákosi fog jönni. Részt vettem, meg is hirdettem, részt is vettem, amit akkor írósztrájknak hívtunk. Ebben meg kell mondanom, hogy tévedtem. De ez nagyon soká tartott, nagyon sok mindennek kellett történnie. körülöttem ebben az országban, és bennem, amíg idáig eljutottam, hogy ide nem a sztalinizmus jött vissza, ide nem a személyi kultusz jött vissza, ide nem a Rákosi korszak jött vissza. Ezt nem lehet tagadni, ezt én nekem becsületesen meg kell mondanom. És, na de hát akkor mondom, hát engem 5 évre az írástól eltiltottak.
1: A publikálástól
0: pontosan, igen. De úgy, hogy se könyvet, se fordítást, se korrektúrát. És akkor én 5 évig egy gyárban, akkor vettem elő az én vegyészmérnöki oklevelemet, és kimentem egy gyárba dolgozni, mint mérnök, 1600 forintos, nagyon szerény, kezdő mérnök voltam, ennyi járt. 1600 forintos fizetéssel 5 évig egy gyárba dolgoztam. Na hát ez volt, ez se ártott.
1: Szóval az a bizonyos katarzis, amit mindezek az időszakok nyomán bekövetkezett, ez tükröződik-e abban a nagyszerű, hadd mondjam nyugodtan így, hiszen ők is így fogalmazták, akkor én aztán igazán megkérdem, nagyszerű produkcióiban, alkotásaiban?
0: Hát ez ebből nőtt ki, ebből a sok mindenből, amit majd összehordtam, valahogy ebből ez lett, hogy az író azt sose tudja, hogy amit ír, az mit ér. Nem tudom, hogy ezt érte, de nem tudja.
1: Én értem, csak
0: nem tudja. Csak az író legfeljebb azt tudja megállapítani, hogy azt, amit leírt, az az ő képességeinek milyen mértékű megvalósítása. Tehát azt, hogy amit most csináltam, az a tőlem telhető maximum. Az, hogy ez a maximum most már mit ér, azt az belehelyezve egy irodalomba, egy nemzet életébe, a világ fejlődésébe, ugye, mert az író mindig mindent akar, meg akar, de azt már az írónak tulajdonképpen nem tudja. Persze ezt a kritikusok szeretik eldönteni.
1: Hát akkor de az előbbi kérdésem is megfelelően közhely ízű volt, hogy még inkább közhelyszerű teszek föl, de őszintén szóval ezt sugallja az, amit most mondtál. Mi tehát ebben a felfogásban, ebben a meggyőződésben a legnagyobb vágyat? Egy író, akinek az elmúlt másfél évtizede pályája eddigi csúcsait hozta sorozatosan. Milyen vágyai vannak? Akár magánemberi, akár alkotói, vagy gondolom ez a kettő igencsak azonos.
0: Hát, hogyha ezt úgy kérdezed, hogy mi a legszebb, ami egy íróval történhetik, akkor elmondom. Franciaországban Verkor nevű íróval én barátságba kerültem, ő fordította le a Macskajáték című darabomat franciára. És ebből az alkalomból emiatt 2-szer meghívott. Párizstól 80 kilométerre laknak egy szélmalomban. Ami persze, amikor én oda kerültem, már egy luxus szélmalom volt, Verkor. Hát hadd mondjam meg mindjárt, hogy itt nehogy, hogy megnyerjem az összes szíveket. Verkornak az édesapja magyar volt.
1: Igen,
0: magyar származás. Ő nem tud egy szót sem magyarul, Párizsban született, francia író lett belőle. És ebben a szélmalomban ma már egy minden luxussal és szépséggel és kényelemmel berendezett gyönyörű otthon, az ő nyári rezidenciája. Itt voltam kint 2-szer. És most is találkoztam vele Brüsszelben a darab bemutatóján. De hát most mertem csak először megkérdezni tőle, hogy a róla szóló legenda igaz-e. Azt mondta, igaz. Erre kértem, hogy mondja el. Verkor, mint a legtöbb francia író, részt vett az ellenállási mozgalomban Franciaország megszállási ideje alatt a németek elleni harcban, és először a francia alpesetben, hegyekben harcolt, és aztán elbújt álnében egy romos szélmalomban. Ez a szélmalom. És itt írt. Itt írta meg azt a regényét, amely magyarul is megjelent, és nagy sikere volt, a Tengercsendje. Hát ezt megírta, és akkor ezt odaadta barátainak. Aztán így mentek, sokszorosították talán ilyen, hogy hívják azt hektográf, vagy minek hívják azt a hektográfáltak. Van egy ilyen sokszorosító. Az illegalitásban ez egy terjedt egy kicsit, tehát meddig meg már egy ilyen regény illegalitásban. És akkor elmondta, hogy egy nap a malomban ült, és meghallotta, hogy egy bombázó rajt közeledik. Ez nekik akkor Franciaországban a reményt jelentette, az angol meg amerikai bombázó, amit elhúzta föl, és lőtték a nyelvet állásaival. És persze kiment, és reménykedve fölnézett az égre, és csak ugyan egy raj liberátor, ezek voltak az angol bombázók, egy raj liberátor ment el a feje fölött az égen, és nézett rá itt, és örült, és egyszer csak azt látja, hogy kinyílik a gépek alja, és valami bogyogni kezd. És nem bombák voltak, hanem valami furcsa, lassan lefele ereszkedő, libegő furcsaság, ilyen fehér villanások, és egyszer csak az egyik leesett a kertje végébe, oda ment, fölvette, és a tenger csöndjét tartotta a kezében, amit dogólék Londonban kinyomadtak, bombázókra raktak, és Franciaországban ledobtak. Hát az, hogy egy író a németek megszállta, a gestapó gyötörte, megalázott nemzetéért tehet valamit, és az ilyen kézzel foghatóvá válik, hogy azt ott tarthatja a kezében, azt hiszem ez a legtöbb, amit egy író magának megálmodhatik. Én a rózsakiállítást azért írtam, mert úgy éreztem, érdekes, hogy ami nem szokásom, ideges lettem. És érdekes, hogy ettől a kérdéstől még ki sem mondtam a szót, mindjárt idegesek leszünk.

El szeretném mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésük. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leül és megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egy perces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppen a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet úgyis mindig kivonatol, mindig sűrít. Mondjuk, hogy valaki húslevesre vágyik, akkor nem a kész levest veszi meg a boltban, hanem elmegy és vesz egy kicsi kockát, azt hazaviszi, megfőzi sűrű vagy híglevesre a gusztusa szerint. Az író is mindent, amit megélt, amit gondolt, ilyen kicsi kockákba sűríti. Hiszen az olvasónak is van esze, neki is van képzelete, mely mindjárt, amikor az író elhallgatott, működni kezd. Tehát jegyezzük meg, hogy kerülni kell a bőbeszédűséget. Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon kigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

0: Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard naplója. Ez a nagyszerű. És ez tele van nem csak egyperces, hanem félperces, ötsoros vagy ötszavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra van. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondoljuk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, és távollétünkben is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzeletindító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk. Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőkörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvénykönyv, az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
1: Kettős öröm. Egy.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakörönti a bohócot, aki vizes lesz, és mi nevetünk. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegélyedett középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés például. Ezek mi bennünk voltak éppen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentétpárok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag össze nem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltak éppen nagyon.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül minden sor. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapú festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Nagy László, csönd van. Csönd van. A láb se zizek szél, ha járja. Fekszik a nádas, hóba folytott cicomás ezred. Fölötte tépet, rucepihet pétova repked, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bort danolászva itta a jó katona víg poéta. Ráfeszült hidegen a csönd a tájra. Hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat, tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek, s nézd, amik pengve sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle, menj haza gyorsan. Hívogatnak otthoni fények, asszonyod teste, mint a tavasz kivirul néked, tájad lesz, tűzeged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmodd ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekereknek.

Sétálgat a szellő. Sétálgat a szellő, szökken ágról ágra, kapaszkodik olykor gyönge napsugárba. Dudorázgat, fütyörészget, kisöpri az üres fészket, bekokkint az oduba, a fejét is bedugja, s rikkant egyet, ide mind, tavasz van már idekin. Ébredj, ébredj, göndöri, kunkorodjál, kunkori. S ha alusznak, vagy nem hallják, vagy hallani nem akarják, meghúzza a mókus farkát. Ettől aztán kunkori, göndörödik, göndöri, s álmos szemét a két melső lábfejével dörzsöli. Bokor alján ibolya. Bokor alján ibolya, ágak hegyén barka, a kerítés tetején csörög egy nagy szarka. Illatos az ibolya, és a barka sejmes, a szarka meg szemtelen, szemtelen és nyelves. Csokorba az ibolyát, melléje a barkát, hessel innen, ha tudod, hessensd el a szarkát. Tavitánc. Vízi világban vízi virágok, esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek. Vadmalac, vadkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hód egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség.

kibírhatatlan. Minden ház, mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba. Eljött a szüret. Eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam. Lepényt is ettem, édest, igazi túrós bélest. Kongatják, kong a donga. Indulok ki a dombra. Hátamon öblös puttony, s még a napból is must folyt. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappan buborék, s fakólevél szádos. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmat, itt van az ősz, érkezik, s mindent betakargat. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kikerics, kikerics csokor. Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol, túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap, őszi szellő szekerén jön az alkonya. Megborzong a mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kókad a kikerics csokor. Szarvas bőzül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon kormos folt,

0: lények pedig 12 személyre terítettek, és 12 szék áll az asztal körül.
1: Nincs hely! Minden hely foglalt!
0: Hát úgy látom, bőségesen van hely, hiszen 12 személyre terítettek, és csak 3-an ültök az asztal körül.
1: Én Április Bolondja vagyok. Jó napot, Mabel!
0: Aliza nevem, és nem Mabel. Már többen összetévesztettek a barátnőmmel.
2: Engem bolondos kalaposnak nevez mindenki, mert remek kalapjaim vannak.
3: Borbota!
0: Leülök.
2: Senki nem kínált helyjel.
1: Vigyál egy korty bort.
0: Hiszen nincs is bor az asztalon.
1: Nincs.
0: Hát akkor miért kínáljátok? Ez nem szép.
2: Te leültél anélkül, hogy helyjel kínáltunk volna. Ez sem szép.
0: Azt hittem, ti is vendégek vagytok, hiszen rengeteg teríték van az asztalon.
1: Hogy ne kelljen mosogatni.
0: Mosogatni mindenképpen kell. Otthon minden délután én mosogatom el az uzsonna edényt.
2: Igen, hosszú a hajad.
1: Le kellene vágatni.
0: Nem szeretném levágatni.
2: A találós kérdéseket szereted?
0: Nagyon. És igen, ügyesen megfejtem őket.
2: Lássuk, miért olyan a holló, mint az íróasztal?
1: Halljuk a feleletet.
0: Azt hiszem, mindjárt kitalálom.
2: Várjuk a megfejtést.
1: No, mire gondolsz, kislány?
0: Ugyanarra, amire ti!
2: Akkor halljuk. Mire gondolunk?
0: Hát arra, amire én.
2: Akkor kérdezek valami könnyebbet. Mi a különbség? Látom, amit iszom, vagy azt iszom, amit látok?
1: Azt szeretem, amit kapok, vagy azt kapok, amit szeretek.
3: Mit kapok?
2: Április bolondja. Kelsd fel ezt a mormotát, kérdezzen ő is valamit.
3: Alszom, amikor lélegzem. Lélegzem, amikor alszom.
0: Hát egészen összezavartok. És még arra sem adhatok feleletet, hogy miért olyan a holló, mint az íróasztal.
2: Halvány sejtelmem sincs róla.
1: Nekem se.
0: Hát nem sajnáljátok az időt ilyen ostobaságokra pazarolni?
2: Miért sajnálnánk az időt? Hiszen nem beteg.
0: Nem értem.
2: Nem érted, mert még nem beszélgettél vele. Nekem igen jó barátom.
1: Kalapos! Nézd meg, hányadika van.
2: Ide nézd, kislány! Látod ezt az órát?
0: Hogy ne látnám?
2: Akkor mondd meg Április bolondjának, hogy hányadika van.
0: Hát ahhoz nem óra kell, hanem naptár. És véletlenül tudom is, hogy hányadika van. Negyedike, ha tudni akarjátok.
1: Tévedtél.
2: Hatodika van.
1: Két teljes napon tévedtél.
2: Úgy van. Hé, Április bolondja, miért kentél vajat az órára?
3: Igen jó vaj.
0: Órákra általában nem kennek vajat. De hát bevallom, köztetek, semmi se csodálkozom.
2: A te órád nem jelzi a napokat és a hónapokat?
0: Természetesen nem. A mi óráink a perceket és az órákat jelzik.
2: Ez ostobaság.
4: A mi óráink a napokat és a hónapokat jelzik. Ma 6. van.

0: Június, július, augusztus, ilyenkor egyéb sok luxus.
1: Szeptember, október, november, most legyen szerelmes az ember.
0: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
1: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
0: Mert ez a két hónap már rég arra jó, csak hogy ekkor kell el.

Orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el ágy reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs nép vigadt, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Ó, én finom csodákra sóvárgó árva lelkem. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltek s olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit állt az élet, egy-egy halk meleg szépségre megfelé nagy néha a dolgok vadonában. Távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyúbb utána a sötétség. S szánnivaló gyötrődve szólít össze az öklöm, s kétségbe esett vágyjal néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta törget.

Rímes furcsa játék. Szeszélyes bús ajándék. E rímes furcsa játék. Ó, szokom, bár megéles. Fogad szívedre, édes. Mert csupa szívbe vert sebb vérszínezi a verset, mint halvány őszi rózsa szirmát az őszi rozsda. De lásd, egyeben nincsen. Se birtokom, se kincsen. Nem adhatok te néked, csak így borús zenéket. Szebb volna büszke kastély termén egy fényes estély, vagy lágykeréken zajló kocsipa drága pejló, vagy elrobajló fülke ringó pamlagján dűlve elnézni, merre foszlott a sok távíró oszlop. Vagy űzni falka fürtjét, hallani kürtjét, míg elfakul porosra a frak vidám pirossa. Vagy tán az volna szebb lét, nézni istennők keblét, hol antik évek árnyán mereng sok régi márvány, vagy Svájcban lenni vendég, csodálni naplementét, vagy vinne halk fedélzet, hol a banános dél szebb. Ó, minde rím mikába, ó, minde vágy hiába, nekünk két árva rabnak, csak sóhajok maradnak. De hallgasd most a verset, e torz kedvel kevertet, zsongítson furcsa hangja, mint füstös képű banda. Itt flóta, okarína, s hegedűk sok a ríma. Száz hangszer, minden rím más, s vén bánatom a prímás. Izzék a dal duhajjá, csattanjon vad csuhajjá, majd halljon el soha. Árva az árva, így sírj csak rám, ha jó.

0: Fokos Katica. Volt ebben az időben Nagy Magyarország sok szép leányt rendezett egy szép leány, akinek a neve Katica. Ez még semmi se lett volna, mert Katicában is annyi volt a szép, mint Mariskában, meg Erzsiben, meg Fanniban. A valami az volt, hogy ez a Katica nevű leányzó nem csak szép volt, de olyan okos is volt, hogy hét határon túlszaladt a híre az okosságának. Végtére Mátyás királynak is a fülébe jutott az okos Katicának a híre. Azt mondta a király: na hát, én is szeretnék beszélni ezzel a nevezetes Katicával, hozzátok felelében Budára. Hát, otthon szépen felöltöztették Katicát, feltarisználták, elindították Budavára felé, Mátyás király. A király addig kigondolt három kérdést, amelyekkel majd próbára teszi az okos Katicát. Mikor aztán elébe állították a pirulló leányzót, azt mondta neki Mátyás: no te Katicák Katicája, nyisd ki a füledet. Adok neked három kérdést, ha azokra megfelelsz, a király is azt mondja, hogy te vagy a legokosabb leányzó az országban. Először is. Van nékem a padláson 100 esztendős kócom, mondd meg, tudsz-e abból aranyvonalat vonni? Hogy ne tudnék, nagyságos királyatyám, így felelt rá rögtön Katica, csak csináltasson az én édesapám 100 esztendő sövényéből aranyorsót hozzá. Bólintott a király, jól van. Jött a második kérdés. Másodszor azt kérdem, kedves húgám, van a padláson 100 lyukas korsóm is. Hát azokat meg tudnád-e foltozni? Meg én, királyatyám, ha előbb kifordítatja azt a 100 korsót, mert azt a bolond is tudja, hogy színről nem szoktak foltozni. Még nagyobbat bólintott a király. Látom, édeslányom, hogy igen okos leány vagy. Harmadszor hát azt kérem tőled. Hozzál is, meg ne is. Itt is legyen, meg ne is. Várjon felséget, hozom izide. Ezzel futott Katica kifelé. Csak egy kis darabig volt oda, már is jött vissza, két karjába, két szitát tartott egymáson. Amint a király elébe lépett, letette szépen a két szitát a márvány pádimentomra. Parancsodra, királyatyám! Ahogy aztán a király meg akarta nézni, mit hozott neki a leány, és felemelte a felső szitát, hopp! Elrepült a két szita közül egy hófehér galamb. Volt nincs. Édes gyermekem, azt mondta Mátyás király, most már látom, nincs te nálad okosabb Katica kereke világon. Szólt a kincstárnoknak, 100 aranyat adjanak az okos Katicának. Férjhez mehessen, szerencsés asszony lehessen.
1: Kolozsvár.

0: Ez a Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint Nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindeszéles világról végyűjtetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindeszéles világot meghagyja. Ennek felette minden erkölcsében igenékes vala, és beszédében nyájos és trúfás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.
1: Néhai való, jó

Nem minden szekulumban születik Fénix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadása. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgait. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engede, hogy még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császárról.

0: maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsibá, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsony rendű emberekből főhadnaggyá. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökké tiglészen a magyaroknál. Ez a vitézholló saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint Karnarútics, az ő horvát pennájával igen gyönyörűségesen írja. Aki így végzi életét, annak neve fennmarad, míg a folyók kiapadnak, s a dal is elenyészik.
1: Magyarországnak fényes

ezért tehát szálljon szembe benned a lustasággal a szorgalom, a babonássággal a vallásosság, a hazugsággal az igazság, az ádáz indulattal a kegyesség, a félelemmel a remény, a gonosz rossz indulattal a legméltányosabb ítélkezés. Ne úgy értsed ezt, mintha azt állítanám, hogy a vezéreknek filozófiát vagy költészetet kell tanulniuk. De legalább azt az irodalmat kell ismerniük, amelyek a hadviselés előírásait és a történelem eseményeit adják elő. Így tudsz majd igazságosan uralkodni. Fedd hasznát a filozófiában és költészetben jártas tanácsadóidnak. Többek között melletted van dicső király egy főpap, főtisztelendő Vitéz János úr, az esztergomi egyház igen érdemes érseke, akit én már akkor, amidőn még alacsony rangban volt, nagy tudású, emelkedett szellemű férfiúnak ismerted meg. Azután a Szeráfi Pannóniai János, Pécs érdemes püspöke, akinek bölcsessége és ékes szólása a napnál világosabban és a csillagoknál ragyogóbban hatol át a legmagasztosabb tárgyakon és hinti szétfényét a legmélyebb értelműek között. Ékes szólása nem csak a latin, hanem a görög nyelvben is csodálatos. Hangja édes és csengő, mint sokszólamú hangszer zeng az okokról és az erőkről. Olyanok ők, mint a haza csillagai, Pannónia történelmének legfőbb díszei. Légy tehát üdvözd, magyarok dicső királya, ellenség legyőzője, bűnözők megbüntetője, vitézség helyre állítója, a haza ékessége. Mert te vagy egész Magyarország dicsősége. Írtam Ferrara mellett a Néma barátok kolostorában szeptember 1-én az úr 1467. esztendejében.

mi, Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország királya, szeretettel üdvözöljük Pomponio Létót. Könyvfestőnk Blandius révén, ki a napokban kéziratokkal tért haza Rómából, megkaptuk leveledet. Immáron közhelynek számít, hogy fegyverzaj közepette hallgatnak a múzsák. Mi azonban, bár szinte állandó háborúságban élünk, csekéke szabadidőnket nagy gyönyörűséggel s vigasztalódással szenteljük az irodalom élvezésére. Az utóbbi napokban többször is végigolvastuk azt a Silius Italicus kiadást, melyet kezdeményezésedre nemrégiben oly csinos külsővel nyomtattak ki Rómában. Már ifjú korunkban szerettük Siliust, most pedig, amikor magunk is hadak közt forgolódunk, még inkább kedveljük, mint hogy maga is hadakról énekel. Ennek ellenére nem tagadhatjuk, hogy szomorú a királyok sorsa, amiért háborúkat kénytelenek viselni. Mert gyakorta diadalmaskodnak ugyan, de mindannyiszor emberi vérontásának árán. Mi magunk nem kívánjuk a háborút, de ránk kényszerít. Nem utasíthatjuk vissza. Ezt nemzetünk becsülete, sértett jogaink és rosszakaróink szándéka egyaránt megköveteli. Kelt Budán, az úr 1471. esztendejében, szeptember 13-án.

szentséges atyám. Győzelmemről, amelyet az isteni kegy, a nagy erejű Szabácsváron, a kereszténysége főveszedelmén, a maga és enyéim roppant erőfeszítése árán a török felett kivívnom engedett, Gábor egri püspök úr számol majd be szentségednek. Ő részt vett az eseményekben és szemtanú volt. Én csupán annyit kívánok mondani, hogy bár sok kemény erődítést megostromoltam már, egyiknek megvívása sem került annyi keserves erőfeszítésbe, akkora anyagi és emberáldozatba, mint ezé. Kelt győzelem itt a táborunkban, Szabács városa mellett az úr 1476. esztendejében, Szent Julianna szűz és vértanú napján, magyarországi uralkodásunk 18. cseh királyságunk 7. évében. Matthias, Rex Hungariae.

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesen. A másik szemlélt, mint egy szoba. Éber szemlencsét fogva rád. Sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt. Hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk. Lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Liheget, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett, de testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem éget, csípő csontot hű, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelid ölelés. Körben komoly ginnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda. Most ugrott rá a holdvilág. És a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát.

Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros fókhasát. Esti árnyak Hárun al-Rasídja már osztogatja a sok álruhát. Kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkony mézgás és nehéz. Az ópium barlangból füst szivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az óm. Ott angol orvos, illatokon élít és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fáklya füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. Mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül, a nagy falnak háttal, és a látványt nézi. 40 napja már, és egyszerre mindez, dobszó, tőrök, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat, pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak, őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, őrjét, vonz az áradat. És hí, hazád rom, nőd, vénülő locska, munkát hitványság, életed gyötör. Jöjj és merülje mély sikátorba, hol kéj az élet, s a halál gyönyör. Nincs rend törvénye nyüzsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mór kötőben vetkezd le a múltat, a morált fest le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, réges-rég meguntad, dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akazd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggasztok rejád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, hogy szült anyád. Csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lány, itt meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvon, s a város úta, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, illa függő ágyán az ópiumnak, zöld nyeregből az abszint lován, ahogy maradj így, ne mozdulj, csak nézd el, hallgass, sosem volt madarak dalát, míg homlokod körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyák.

dombtetőn a sátorsor olyan, amit még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elrohan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Nincs erkély sor is rajta tapsolók, közjáték s girland, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég, és közöttük állsz magad, a monológ. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajtsd nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, unt szokás helyett. Nem tart soká, az ész minden kirág. Nem érzelem, s hangulatvilág, len van és fenn, oldalt semmi sincs, s ami oldalt van, nincs, a déli vár. Meríts hálót, az apróját erezd, de ha a nagy hal ficánkolni kezd, a létkérdést kivesd, magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokul csak pereg, szűk töltsérén lecsorgunk emberek a semmibe. S ha egyszer lenn leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Vagy hova lett? A jócskát játsz, ide-oda meg, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülőnk ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínoz, s ha megkopunk, elád a semminek. Ha életünk csak út halál kötő, s kéjünkért más, egy élet kínja tört. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeket? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón s öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglaló? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, s búfolyam, kitéptük történelmük lapjait, s minden előről kezdtünk. Ujjon, így rázd, míg ráz a kételj méteje, kérdés csörgődet az égben, te gyermek. Nem, te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kézfeje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret.
Ez a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben Isten.

szegénye, temeti el szívem valamit. Így szólt hozzám a feleségem, és én felkeltem, mint az, hogy megbántottak, hogy végrehajtsam a halálos ítéletet. Úgyis, mint az, ki fél és tudja, hogy ő is sárból, vétetett. Nagy ég!

Habsú örvény nem bírt velük. Életéhez a 100 egérke jobban ragaszkodott, mint önön sodrához a víz. Így cikkáztak, mint gátugró lovak, mint fehér agarak, úgy ugrándoztak, szögdíteltek, akár a repülőhalak. Én meg a foggantyút markoltam, húztam, rángattam. Hiába. Víz nem jött. Én rámeredtem az iszonyú lupickolásra, álltam kövülten, míg az őrült uszoda elpihent, és amíg a víztükör alatt sorjában kinyúltak gyenge lábaik. Mentem, és futottam volna, amikor észrevettem, hogy árnyékszék deszkáján nyálas, nyomvad egérke koporog, piros szemével hálatelten figyelte arcomat, úgy ült vacogva, mint a tengerész, ki hajótörésből menekült. Nedves boldogságában hozzám imádkozott, az egerek urához. Megadta néki a mindennapi kenyeret. Aki a rágcsálóknak hintát és tágos kalickát faragott, és aki ellen, ha vízbe dobja, nem érez semmi haragot. Rózsaszín madárlábában, oly görcsösen kapaszkodott meg a deszkában, oly szerelmes szemmel nézett arcomba, elfordultam a fal felé, majd lehúztam mind a két szemem. Így lassanként már inni kezdtem. Nincs egér, csak képzelem, és egyszerre úgy éreztem, nőni kezdek, mint aki isteni hatalmát kellő méltósággal és kegyetlenséggel viseli. Csak egyre nyúltam, magasodtam, és egyúttal összezsugorodtam, és töpröttem, mi alatt nőttem, mert gyilkos sem lehettem úgy, hogy ne legyek áldozat. Végül huny szemmel látni kezdtem a kisegérben magamat. Térdem megcsuklott, émelyekbe szaladni kezdtem, ingben át a konyhán, s kinn a nyírkos kertben átkaroltam egy almafát. Előttem még ott keringett az egér vörös kis szeme, és aztán lehánytam ruhámat. Én

s végül, feleletül meg reményül, dallamkél a vonókor, széles, hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán, míg élünk a halálon innen,

mégsem lehet elveszve minden. Dúdol a hit egy árva fuvolán. József Attila, számvetés. Ettem, ittam fekete undok mocskot és csípős trágyalevet. Ember vakmerőbb nem lehet, ám eddig sohasem voltam boldog. Ebben a megváltott világban egy pillanatom nem volt nemes, sem langyos, édes, kellemes, mint disznónak a pocsolyában. Engem sunyiságra oktat az erkölcs. Rólad is ezt hiszem. 28 éve éhezem, rajtam már csak a fegyver foghat. Ezért ülnek oly sötét dolgok, oly hatalmak a szívemen, hogy szorong lágy arcú kedvesem, ha ránézek, pedig mosolygok. Komor ég alatt üldögélek, mint hajléktalan a híd alatt. Mindentől fölmentem magamat, mert nem lesz utolsó ítélet. Bari Károly, azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom az iháló szél hátát átkaimmal, és üvöltöm az égig kivetettségem síralmait. 16 éve nem elég arra, hogy befogadjatok. Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit. Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. József Attila.

két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könyv vagyok a két szemedben. Köt a véred, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok s testvérem. Szellőm vagy ki megsimogatsz, viharom ki szerte szaggatsz. Szellőd vagyok ki simogat, viharod ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál. Én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába. Kezdetben még. Kezdetben még álltam a sarat. Az voltam, akinek születtem, akivé váltam ésszel s erővel. Nem adom, mondtam. Nem is kérem, mondtad. Amire föleszméltem volna, balzsamos ujjait kiszedték zsigereim, ördöngös erőművekbe vezetted vérem, idegeimből pulóvert kötöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalma. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol begykövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom. Dobj minél magasabbra. Négy szem közt este felé. Miként a szokásból lassan kivesző házasember nótát járják olykor az illedelmes falumbeliek, tűzzel még, de helye húja nélkül, és inkább az emlékek, mint a muzsika melegétől elelbotló hangon mondanak ezt, azt. Mondanék én is, fel-fel parázsló szemedbe nézve, mondanám, amit a kéz a vállon s a csípőn, öröktől fogva elszokott mondani, amikor csak ketten vagyunk a földön. Egyszer majd szép lesz minden. Egyszer majd szép lesz minden. A telecs az őszi félelmet hidd el, szerelmünk levetkőzik. Úgy állunk majd a fényben, mint a virágzó ágak. Büszkén viseljük szégyen nélküli koronánkat. Sötétbe sem kell félnünk. Útjaink beragyogja, hajdani szenvedésünk virrasztó telehúgya. Félvén se félve. Hány megvert sereggel futottam én már, hányszor múlt életem egy-egy paraszthajszálon. Ha győztem is, a győzelmem píruszi volt csak, hogy megünnepelnem, nem engedtek a holtak. Kik nem mellettem, de bennem dőltek halomra. Boldog, aki magába csak önnön halálát hordja, és annak él jámbor gondjai közt naponta gűrtől rá, félborral máskor zenével könyverudvarol. Aki céllal, tervel tartja magától távol, aki illendőséget termel, amikor gyászol. De meghalni minden egy halállal, tréningezni a véget, és nem tudni, mikor találhat önnön magadban téged, örök készen létben, örökkön szembenézve, s nem hajlani mégsem a kétségbeesés. Kiállni verten az élnek, maradni hadvezérnek, és tudni, félvén se félve, a végső vereséget. Palackposta, Albert Camus emlékének. Ketté tört az utolsó evező is. A hullámok egyre tornyosodtak, nemhogy szűnt volna, de nőtt, s vadult a vihar,
a holdat is mindegyre elelfújta, lóbálta, veszettül, majd kivágta valahová a messzi partra, vagy talán be a reménytelenül mély óceánba. Mertük a vizet egész éjjel. Vállal és lábbal feszültünk a már-már összeroppanó bárka bordáinak. Csak reggel, mikor a kelő nap előtt, mint áhítatos mohamedán horda térden hajlongtak a fehér turbános hullámok, csak akkor éreztük, milyen hiába való harc volt. Egyetlen korty víz nélkül várni a megaláztatást. Föltápászkodtunk, körbekémleltük a derűs és üres láthatárt, s maradék erőnket összeszedve alámerültünk.

nem gyűjtök családi házra, család rám sehol se vár. Nincs gondom haszonra kárra, lógok, mint gyümölcs a fán. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám. Nékem, bankbetétem, nincs se villám, sem Skodám. Márkám ott a kártyán, véd a Joker, jó komám. Másem, hordja zsákszám, gyűjtse pénzét, hangja mód. Oszt rám, hogyha fogytán, hű szerencsém, mind

kék az ég, enyém anyád. Nem gyűjtök családi házra, család rám sehol se vár. Nincs gondom haszonra, kárra, lógok, mint gyümölcs a fán. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám.

hol volt, hol nem volt. András falván volt egyszer egy szegény ember, egy szegény asszony. Nem volt azoknak gyermekük. Egész nap kiártak az András falvi nagy erdőbe gombát szedni. Egyszer, amint szedegették a gombát, hogy nem egy bokor alatt, megláttak egy récecskét, egy vadrécét. Felvette az asszony, nézegette, s hát el volt lőve a lába a szárnya. Na én ezt hazaviszem, mondja az asszony. Meggyógyítgatom, s legalább lesz egy réci. Hazajes vitte, egy kosárba tett szénát, szalmát, s beliültette a récecskét. Ők megint másnap újra elmentek gombát szedni. De hogy korán menjenek, nem takarított ki az asszony, nem vette meg az ágyot, nem sepregetett, nem mosogatott, úgy hagyott minden. Erre várt a récecske, kijött a kosárból, egy kecske bukát vetett, és egy olyan szép leány lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Csak egyik lábára egy kicsit sántalt, és az egyik karja el volt törve. Úgy, mint ahogy réce volt, és a szárny el volt lőve, a lába el volt lőve, hát ugyanúgy a leánképibe sántál. Kinyitotta az ablakot, kiment rajta, vizet hozott, kisepregetett, mosogatott, megvette az ágyot, és megint kecskebukát vetett, réce lett belőle, és visszajut a kasárba. Este felé, mikor hazajön a szegény ember, szegény asszony, hát lássa, Uram, teremtőm, ki járt? Ha valaki itt járt, ha megvan vetve az ágy, kisepregetve, elmosogatva. Ha biztos a szomszéd asszonyom volt. Tanakodtak, de nem szóltak senkinek se. Másnap reggel azért is úgy hattak mindenfélét. Nem csináltak meg semmit sem. Elmentek reggel korán gombát szedni. Erre várt a sánta réce, térkű, kecskebukát vetett. Ugyanúgy elvégezte a dolgát, mint az előtt való nap. Még vacsorát is főzött. Jönnek haza az asszony és az ember, hát a szemig száig elállt a csodálkozástól. Ki lehet az a jó tevünk? Nem tudták elgondolni. Úgy egyezkedtek alattomba, hogy másnap reggel úgy tesznek, mintha elmennének. De nem mennek el, hanem oda a színy alá elhúzódnak, s meglesik, hogy ki jár ott. Úgy es lett. Felkültek, és összeszedték magikot, miha el akarnának menni, míg az ajtót es bézárták. És elhúzottak a színy alá. Egyszer csak kinyílik az ablak, és egy olyan szép leány kilépett rajta, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Csak egy kicsit sántított, és a karja el volt az egyik törve. A szemig száig elállt a szegény embernek, szegény asszonynak a csodálkozást. Odafuttak az ajtóhoz, kinyitották, hogy nem-e buttál ott valahol a leján, s hát a kasár üres volt. Megfogták a kasárt, azt a fészket, s behanyították a tűzbe. Mikor a leján megfordult, vitte a vizet, hogy béviszi, meglátta ezt, hogy elégették a kasárt. Jaj, miért tették ezt velem? Én egy elátkozott leján vagyok. Récéjét varázsolt a mostoha anyám, és van nekem még 11 testvérem, azok mind vadrécék. Most hogy szabadítom meg én őket? Sírt panaszkodott a leány. Ne félj, itt jó hájad lesz, s gyermekünknek fogadunk, mondták a szegény ember, szegény asszony. Mindent veszünk neked, gyermekünk úgy sincsen. Vigasztalták az öregek, de hiába vigasztalták. Olyan szomorú volt örökét a leány, hogy most mi lesz az ő testvéreivel. Történt egyszer, hogy fonogatott ott a ház alatt, és ahogy fonogatott, nagy vadréce gágogás ment el a feje felét, és az ő testvérei voltak. Gyere velünk, hugocskán, gyere velünk, gágogták a vadrécét. Mennék én szüvesen, hanyítsatok le tollat, és mindegyik réce egy-egy tollat lehanyított, és a hugocskáik a leján beliszúrta a hajába, beliszúrta a hunya alá, s mindenféle testrészibe szúrt egy tollat, s csak kinőtt a szárnya, s megtollasodott, s a többi vadrécékvel elrepült.
Kifuttak a nagy gágogást, az öreg asszony, a szegény asszony, szegény ember. És nézik, de így már nézhették, csak a guzsajat kapták meg. A leján sehol se volt. Nagy szomorán ott maradott a szegény ember, szegény asszony. És lehet még ma is élnek, ha meg nem voltak. Itt a vége, fussábbé.

Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér. Egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Búzs életed a fáradt kis regény hadd folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszót a mosza, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb ég, kapcsold le hiú szárnyait, maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet, ne szét. Volt tavasz, lesz ősze is tele. A föld színén néha ragyog a nap, örülj te is, süt kérez. Árva ön. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvér szóval.

0: A Kovácsátám hangpostáját halljátok a Tilos Rádióban az FM 90,3 MHz-en. Az antidiszkriminációs tematikus hetünk keretében választottuk mi is témát. Természetesen ez a műsora a Tilos Rádió közgazdasági műsora. Kint Papó, nem jössz be? Nem, Papó már... Jó, Papó már csak integet. Tehát a műsorban Laca, Erik és Balázs. Szia, Papó!
1: És Papó a stúdió.
0: Víg Mihály, filmzene, Tarbéla filméhez, sorozatból a öreg címszer. Na, tehát visszatérve a... Akkor, ugye elég egyértelműen adja magát, hogy miről beszélgessünk ma, arra gondoltunk,
1: igen,
0: hogy...
1: Jó, a hallható vagy?
0: Igen, te hallható vagy.
1: A magamat nem hallom valami, a fülhallgató nem jó.
0: Igen, vegyél fel egy másik fülhallgatót, tehát, hogy a... Elég adta magát az a dolog, hogy arra gondoltunk, hogy, hogy olyasmi dolgokról kéne beszélgetnünk, hogy a mi általunk művelt, vagy többé-kevésbé ismert disziplina, vagy tudomány, vagy nem tudom, minek nevezzem, társadalomtudomány, hogyan tud hozzáadni ezekhez a hozzáadni, és vagy elvenni ezekhez a kérdésekhez.
1: Magyarán az antidiszkriminációs héten kiválasztottuk témának a diszkriminációt.
2: Diszkrimináció közgazdaságtanát.
1: Nehéz
2: egy egyszerű metszete.
1: Ja, de amikor ezen gondolkoztam, egyrészt alapból felmerül az a nem triviális kérdés, hogy egyáltalán miközben van a közgazdaságtannak a diszkriminációhoz, hogyha nem éppen ugye az árdiszkriminációról beszélünk, vagy a...
2: Ez is felmerült, igen.
0: Igen, volt egy
1: vagy pedig különböző piaci szereplőknek a diszkriminatív magatartásáról, meg gondolom ezen a héten azért eléggé sok műsorban különböző féleképpen merült fel a diszkrimináció kérdésköre, de felteszem, hogy közgazdasági szempontból nem közelítették meg, de ez nyilván csak feltételezés, de hogy ugye ez is a kérdés, hogy mit jelent az, hogy valaki közgazdaságilag nyúl ehhez a kérdéshez, meg hogy hogyan ide a közgazdaságtan. És ezen gondolkoztam, hogy már egy idő forog a fejemben, ugye ez a dolog, hogy a közgazdaságtan, mint társadalomtudomány, ami ugye az idő nagy részében eléggé háttérbe kerül, mert hogy hát az ember azt látja, hogy közgazdászok pénzzel, piacokkal, fogyasztókkal, ilyen jellegű dolgokkal foglalkoznak, de mondjuk a gazdaságot nem feltétlenül tekintjük úgy, mint egy... Tehát nem feltétlenül gondolunk elsősorban rá úgy, mint hogy ez a társadalomnak így a része. Tehát szerintem az idő nagy részében ez ilyen elvont dolog, nem? Tehát, hogy mármint, hogy nem vesszük észre azt, hogy a közgazdaságtan szerintem alapvetően az emberi viselkedéssel foglalkozik.
2: Hú, hát most kimondtad azt, amire gondoltál.
1: Igen.
0: Ez provokatívnak
2: kieste. Ez provokatív, ez nagyon provokatív. Hát ugye van ennek egy... több dolgot gondolok.
0: A hivatalos definíció szerint egyébként nem. De ez egy másik kérdés.
1: Nem, mert ezt is körbejártam már valakivel, ezt a, ugye a szűkös erőforrások, meg hasonló dolgok a közgazdaságtan definíciója kapcsán, de hát hogyha megnézzük, ugye a gazdaság az egy társadalmi alrendszernek tekinthető, tehát hogy a pénz az nem önmagától mászkál ide-oda, az áruk nem önmagukat adják el, hanem cserefolyamat is egy két szereplő.
0: Tehát arra gondolsz, hogy viszonylag ritkák azok a gazdasági folyamatok, amik emberek nélkül zajlanak.
2: Szerintem ez teljesen ellentétes irány egyébként, hogyha jól sejtem. Az egyik az, hogy a társadalmi dolgokat mennyire vesszük bele a közgazdaságtanba, meg az emberi viselkedést, és akkor ugye itt lehet...
0: Bocsánat, emberi viselkedésnek a közgazdászok azokat az elemeket hívják, amik nem racionálisak. Tehát ez szerintem egy normális ember számára értelmetlen.
2: Igen.
0: Tehát, hogy mi most ebben az értelemben, alapvetően ebben az értelemben beszélgetünk, tehát amikor a viselkedési elemeket emeljük ki, akkor azokra gondolunk, amik nem írhatóak le ilyen...
2: A több az jobb.
0: Több az jobb című, nagyon egyszerű logikával.
2: Egyszerű logikával.
0: Ami ugye, egyébként az élet nagyon sok területét leírja, de nyilvánvalóan nem írja le az embert, mint olyat.
2: Teljesen, igen. És ugye ez az egyik irány a közgazdaságtan és a társadalomnak a kapcsolatában, amikor megpróbálod a modelljét jobbá tenni, hogy azt a racionális döntési modellt, ami azzal írható le, hogy több az jobb, ezt kiterjeszted. És van a másik, amiről szerintem
0: ami több az jobb, de azért hülyék is vagyunk.
2: Igen.
0: Meg altruisták, meg sok minden más.
2: Igen, meg jók, esetleg vagy ilyesmi.
0: Hát igen.
2: Morálisak.
1: Jó, de hogy ugye, tehát de akkor elmondható, hogy nagyon sokáig volt egy ilyen, tehát amiatt nem került ez mondjuk így előtérbe feltétlenül, mert hogy egy olyan fajta emberkép áll az egész mögött,
2: de szerintem,
1: nem nagyon
2: igényelt. De szerintem a közgazdaság, a diszkriminációs témák közgazdasági megközelítése, és amiről ma is fogunk beszélni, az pont nem ebben az irányban működik, hanem pont ez a, az a tudományos irányvonal, hogy a közgazdaságtan bekebelezi a többi társadalomtudományt, ami abból, pont abból fakad, hogy van egy egyszerű emberképe, hogy a több az jobb, és ez alapján megpróbálja magyarázni a piaci szereplők viselkedését, és utána megpróbálja magyarázni nem piaci szereplők viselkedését is ezzel, és ez egy olyan erős modell, ami, aminek a segítségével tud normatív állításokat tenni, tehát hogy mi a jó gazdaságpolitik, vagy mi a nem jó, és ezzel kapcsolatban, és emiatt ki tud terjedni olyan dolgokra, mint például a diszkrimináció, hogy ha az embereket ennyire önzőnek, és nem tudom minek tekintjük, akkor tudjuk modellezni ilyen dolgoknak a kialakulását, és tudunk ebből politikai cselekvési dolgokat lefordítani, tehát következtetéseket levonni. Ugye ez a Beckeri, tehát Kerry Becker nevivel kezdődő vonal, amikor elkezdjük a modelljeinket nem közgazdasági dolgokra alkalmazni, hanem például a házasságkötésre vagy a bűnözésre, és megnézzük, hogy ebből mi sül ki, és meglepően jó eredmények jönnek ki, abból a szempontból, hogy megmagyarázzuk, hogy mi miért van, és esetleg még arra is tudunk valamit mondani, hogy mit tegyünk akkor ellene. Ami pedig egy olyan társadalomtudománynál, mint a szociológia meg a pszichológia, akinek nincs ilyen erős modellje, ott sokkal hamarabb és kevesebb alappal kell elmenni ilyen irányba, hogy akkor ez most jó vagy rossz.
1: Hát meg van ennek egy olyan aspektusa, ami ezzel kapcsolatban, hogy másokkal beszélgettem, mert van ez a jelenség a fizikusok gazdasági pályán.
2: Aha.
1: Ami szintén egy ilyen érdekes jelenség, mondjuk főleg ugye pénzügyi piacokon. Most már eléggé sok ilyen fizikából átvett modellt használnak arra, hogy modellezzenek különböző folyamatokat. És hogy ezen gondolkoztam, hogy ugye egy ilyen természettudományos valaki a közgazdaságtan terén, és hogy a közgazdász közötti különbség. És hogy ugye ez akkor fogható meg igazán, hogyha ezt a társadalmi vonalat ezt így valahol tetten tudjuk érni. Tehát, hogy miért gondolom azt, hogy mégiscsak hát nem az, hogy jobb, de hogy több a közgazdaságtan azáltal, hogy megközelíti ezeket a kérdéseket. Hogy neki van egy emberképe mögötte, ami lehet racionális, lehet irracionális, bármilyen.
2: És hát ugye szokták a közgazdások szokat azzal vádolni, vagy hogy ezt az emberképet, tehát, hogy hajlamosak vagyunk általánosítani, és azt gondoljuk, hogy amellett, hogy ezzel az emberképpel modellezünk dolgokat, és hogy ezzel hasonló eredményre jutunk, mint a valóság, azáltal így ezt az emberképet elkezdjük igaznak terjeszteni. Tehát, hogy ugye, hogy a mai modern világunkban csak a pénz számít, ennek az oka a közgazdászok, akik mindent a pénzzel akarnak magyarázni, és hogy ez mert túl sok ember így gondolkozik, és ezért a valóságban is így fogunk gondolkozni. Szerintem ez is egy ilyen ehhez kapcsolódó dolog.
1: Ja, hát az okokozati összefüggések csodálatos világa, hogy miből mi következik, mert nyilvánvalóan a közgazdászok jelentősége, főleg azok után, hogy így megszületett normálisan maga a disziplína, azért elkezdett növekedni. De hogy az, hogy most ez a két dolog így együtt jár, ez...
2: Ugye érdekes társadalmi vagy szociológiai felmérés lenne az, hogy anyaggyilasabbak-e a közgazdászok, mint mások, vagy kevésbé segítenek embertársaikon.
1: Még gazdagabbak-e a közgazdászok. Ja, hát így annak idején, amikor az egyetemet elkezdtem, akkor...
2: Azt gondoltad, akkor, hogy...
0: Akkor igen, az a probléma ez a dolog, hogy kevés olyan... Tehát mindig van egy ilyen beavatás része minden ilyen tudományterületnek, és mindenhol nagyon gáz ez a rész, tehát a római jog, vagy a latina, az orvos, vagy nem tudom, anatómia, tehát mindenkitől lehet hallani ezeket, és vagy az analízis, vagy bármelyiket nézhetjük, de szerintem azt a sokkot, amit a elméleti közgazdaságtan elemi nyelvét jelentő mikroökonomiájával való megismerkedés jelent, azt nem lehet leírni. Nekem az a kedvenc például, hogy mindenki, aki nem közgazdászként ilyet tanult egy kicsit is, mondjuk többet, az általában egyáltalán nem ért meg bőle semmit. Függetlenül attól, hogy legrosszabb tanároktól tanulja, de tehát a világon nem tudok olyan tantárgyat elkezdeni, amit egyre a legbutább ember egy nagyon rossz tankönyvvel tanít nekem fél évig, és az alapgondolatát se értem meg.
2: Eleve úgy kezdjük, hogy elkezdesz röhögni, amikor úgy kezdjük, hogy itt vannak a jószágok, nem?
0: Igen. Igen.
2: Az első órán egyből.
0: Amikor
2: de ez a jószág, tulajdonképpen.
0: A jószágon azért jó szerintem nagyon, mert ugye az, hogy mai napig ezt a kifejezést használják a közgazdászok, az valami fajta ilyen konzervatívizmussal, a tradicionalizmus felé való elmozdást akarja elképezni egy nagyon-nagyon-nagyon fiatal tudományban, tehát ahol
2: és ráadásul ezt teljesen ellenmond mindennel. És hogy egy hétköznapi ember számára tett az, hogy közgazdaságtalan se egyértelmű, tehát hogy a jószág nélkül is volt nekem ilyen élményem, hogy a vonaton utazva egyetemist első éves koromban megkérdezte tőlem szembelül, hogy és te mivel foglalkozol, és mondtam, hogy közgazdaságtan tanulok, és ez mondta, kérdezte, hogy ez ilyen állattartással kapcsolatos-e, ugye, mert hogy van ez a gazdaság, tudod, de hol vannak az állatok. És még ő nem is tudott a jószágokról.
1: Hát pedig micsoda szép dolog lenne, hogyha ugye az angol eredetit így mindenki megfontolná, hogy a good, a jó, és hogy ebből jön a jószág.
0: De ez szerintem nem igaz egyébként.
1: Nem?
0: Nem, hát szerintem a nyelvújítás korabeli magyar nyelvben a jószág az teljesen kiterjesztett értelemben használt szó.
1: Jó, hát nyilván van, mint
0: a jószág. De a Kazincék nem a staki szótár előtt az angolból próbálták megalkotni, szerintem.
1: De hát azért szerintem volt egy pár olyan kifejezés, nem mintha most egyet is fel tudnék idézni.
0: Na jó, ez most egy útelágabozáshoz érkezik. Lehet, hogy...
2: A jószág etimológiájával kapcsolatban.
0: Igen.
1: Na, én meg most nyelvújítás korabeli szavakon gondolkozom, de...
0: Ne tedd ezt!
2: Nagyon eszrevetetnek,
0: halló!
3: Sziasztok, Hentes, hogy maga a közgazdaság kifejezés, azt tudjuk, hogy honnan származik?
0: A köz és a gazdaság szó összetételben. Vagy nem tudom, mire gondolsz. Hogy ki találta ki, hogy így legyen?
3: Hát igen, nem, én nem tudom, ez nem vizsga kérdés, csak hogy kérdezem, hogy tudjátok-e.
0: Mi sem tudjuk,
2: nem.
3: Jó, mert csak az érdekes, mert a magyarban ez tényleg a köz szóban van, és hát valójában azért nem, tehát nem tudom, csak egy nagyon rész, vagy egy része foglalkozik ténylegesen a köz. Közdolgokkal, tehát hogyha jól értem, akkor pont ez volt a probléma, hogy az egyéni, pont egy szívvel ezt mondhatok, hogy az embernek, mint a, nem tudom minek a dolgaival foglalkozik, de hogy nem, tehát hogy egyénileg is nem közösségi szinten.
1: Uh-huh. Hát ez az egyik vonal, gondolom, ez a individualista.
0: Jó, hát nyilván összemosunk dolgokat ezzel, de jó.
3: Ja, de jó. Igazából nem is azt akartam mondani, hanem azt, hogy tehát, hogy visszaszerkeztett a műsor is, és akkor hogy elvileg most arról kéne, hogy beszéltek, hogy arról akartok beszélni, hogy a közgazdaság és a diszkrimináció, vagy valami ilyesmi?
0: A diszkrimináció közgazdaságtanáról fogunk majd beszélni.
3: Jó, csak azért, mert most tűnködök és várom.
0: Ja.
3: Mert azóta etimológia még innen volt, csak ez.
1: Jó, jó, bocsánat, igen. Kicsit messziről jó, futottunk
3: okay.
1: Neki. Szia.
0: A ráfutásnak még a felénél sem tartunk. A közgazdaságtan mindig is a közösség gazdálkodási problémáinak az igényének az elrendezésével lépett föl, csak úgy gondolta, hogy a társadalom emberekből áll, és az embereket próbálja megérteni. Tehát végülis ez a dolog, ez így egyszerre halad, és egyszerre vannak mindig jelen azok az vonalak, amik a közösségek egészével foglalkoznak, és amik az egyéni alapon magyarázzák, de hogy ez mindig is így, tehát hogy ilyen szempontból szerintem konzisztens.
1: Hát jó, de hát onnantól kezdve, hogy el lehetett kezdeni vizsgálni az individualizmust, hogy az egyénnek így van szerepe, és az egyén nem elveszik a társadalomban, tehát ugye, hogy a társadalom most egyének összessége, vagy a társadalom valami ettől független dolog, ez ugye így folyamatosan változott ennek a fókuszpontja. Tehát jó, az is ide kellett.
0: Szóval azért beszélgetünk egyébként erről, hentes kritikára reagálva, szerintem fontos, most ugye feltesszük, ugye, hogy valaki követi ezt a műsort, például vannak ilyen emberek, erre egyértelmű bizonyítékaink vannak. Próbálunk ennek egy olyan ívet adni, amiben megpróbálunk beszélni arról, hogy milyen létjogosultsága van az ilyen társadalmi problémáknak a közgazdasági nézőpontból való vizsgálatának, és mi hogyan működik ez nagyjából. És arról beszéltünk az előbb, csak tényleg egyébként én is így csak így néztem, ahogy beszéltetek, mert minden mondatnak ugye ez a ez az érzés volt a vele járója, hogy na vajon a végén kimondasz valamit, amit én megértek, vagy nem, tehát hogy egy kicsit ilyen rébuszosra sikerült. Próbálok direktebben fogalmazni. Tehát, hogy ugye arról van szó, hogy ez az egész gondolat, hogy bonyolult, nagyon sok szereplős, nagyon sok dolgon múló dolgokat megpróbálunk modellekkel leírni, ez abból az igényből fakad, hogy ez a tudomány csak olyan dolgokkal, a tudomány szó az most megkörülhető, de mindegy, csak olyan dolgokkal, olyan módszerrel próbál foglalkozni a világgal, ahol mérhető dolgokon próbálja leírni őket. Tehát csak mérhető, számokba kifejezhető dolgokat fogad el alapvetően. Modelleket épít, ami nyilvánvalóan azt jelenti, de kell egyszerűsíteni a világot. És ahhoz, hogy egy ilyen modellt lehessen alkotni, tehát amikor egy mondása van egy elméletnek, akkor az mindig valamilyen korlátozó feltételek mellett igaz csak. Ugye már olyan dolgokat mondok, amit általában ha valaki, nem tudom, a médiában bármikor közösszokat hall beszélni, akkor ezeket sose teszik hozzá, de ez mindig benne van. És ezért próbáljuk körüljárni. A mai, amire eddig beszéltünk, annak azért van szerintem jelentősége, mert ma manapság éppen egy olyan időszakot élünk, amikor a félreértelmezett, nagyon-nagyon bután értelmezett közgazdasági gondolkodásnak a tökéletesen értelmetlen, sőt buta kritikáját lehet hallani, tehát a neoklasszikus közösségtan bukása, meg a piac bukása, meg ilyenek, ami teljesen elmond mindent. Tehát hogy csak olyan ember tud ilyet kijelenteni, akinek fogalma sincs az egészről, mert alapvetően ebből a dologból nagyjából semmi se igaz, most erről nem erről szól a mai műsor. Csak azt szeretném elmondani, hogy ezek mindig ilyen korlátozott feltételek között valamilyen gondolatokat felvető modellek, valamilyen gondolatokat felvető cikkek, amikről beszélgetni tudunk, és a diszkrimináció kérdésével kapcsolatban is arról fogunk tudni beszélni, hogy milyen modellekkel próbálták ezeket a társadalmi jelenségeket magyarázni különböző társadalomtudósok, és hogy ebből milyen következtetéseket lehet levonni. Illetve hogy a valóságon, tehát a valós adatokon futtatott ilyen méréseknél ebből mi látszik, vagy jön vissza.
2: És akkor térjünk át a magyar adás témájára.
1: Uh-huh. Jó, hát a mai adásnak a témája kapcsán egy úriembernek a neve merült fel, akit Glenn C. Lurie-nak hívnak, és már járt is itt Magyarországon, aki a faji egyenlőtlenségekkel és a stigmatizáció, majd erről később egy kicsit bővebben is beszélünk, a faji stigmatizációnak a kérdésével foglalkozik. De, és ő konkrétan az amerikai feketéknek a helyzetével foglalkozik, de nyilván egy csomó olyan megállapítása van, vagy gondolata, ami innentől kezdve általánosítható egyéb csoportokra.
2: Azt mondjuk el szerintem, hogy olyan kivételezett helyzetben vagyunk Magyarországon, hogy a munkái magyarul is olvashatók, itt van előtted például a faji egyenlőtlenség anatómiája című könyv.
1: Igen, ami a közgazdasági kis könyvtársorozatban jelent meg.
2: Le van fordítva, illetve itt van a tanulmánykötet, amit szintén kiadott a...
1: Hát ez nincsen itt, de...
2: Igen, de itt van Magyarországon, szintén kiadott Rádai könyvesház is, tehát hogy az is kereskedelmi forgalomban megkapható tulajdonképpen. Igen.
0: És megint érdemes hozzátenni, hogy ez az úriember, meg ez a kutatási irány egyébként az egyik legprogresszívebb ma, tehát ez egy nagyon, tehát még a legtöbb téma, amiről gyakran beszélgetünk, azok ilyen nagyon régóta nagyon agyonkutató dolgok, itt most pont olyanról van szó, ahol viszonylag friss új eredmények vannak, amik elég izgalmasak. És akkor még mondanék egy pár dolgot arról, hogy hogyan közelít egy ilyen probléma felé szerintem ez a fajta közgazdasági gondolkodás. Jó? Ami az lenne, hogy ugye két nézőpontot szokott megkülönböztetni a közgazdaságtudomány általában bármit vizsgál, a pozitív és a normatív közelítésmódot, és általában azt próbál, vagy azt sokért van a mellett, hogy ebből a kettőből a nem normatív, tehát az ilyen leíró jellegű közelítésmóddal közelítsünk első körben valamihez, ami már általában nagyon sok embernek a
2: gondolati
0: logikájával ellenkezik, és alapvetően provokatívan hat rá, mert ugye például mi van akkor, hogyha egy nagyon erősen emberi jogi vonatkozásokkal és nagyon fontos ilyen igazságossági rétegekkel bíró területet, mint például a diszkrimináció kérdése, elkezdünk úgy vizsgálni, mint valami fajta hidegracionális dolgot, ahol nem akarunk senkiről semmi jót vagy rosszat mondani, mert egyszer megnézzük, hogy az, ami történik, az miért van,
2: hogy működik a világ.
0: Mitől van ez így. és általában a közgazdaságtan megpróbálja a dolgokat viszonylag egyszerűen a lehető legkisebb durva előfeltétel mellett magyarázni. Például a diszkriminációt nem rasszizmussal próbálja megmagyarázni, hanem sokkal egyszerűbb, kevésbé brutális feltételezésekkel, majd erről fogunk beszélni. És aztán ezekből a valamilyen fajta világleírásokból tudunk aztán elkezdeni normatív, tehát már ilyen jó és rossz fogalmát is használó dolgokról beszélni. Tehát, hogy az végig egy ilyen külön, mindig egy külön kérdés marad, amikor ilyen kérdéseket vizsgálunk, hogy most alapvetően azt nézzük, hogy mi hogy történik, vagy azt, hogy mi a jó, mi az igazságos.
2: Mondjuk ez a diszkriminációs téma, illetve a Lóri művei is azért erősen sokszor normatív kicsengésűek. De egyébként őnek is az egyik mondása, hogy lépjünk túl azon a problémán, hogy akkor az, aki stigmatizál, vagy diszkriminál, az egy rossz ember, és ezt próbáljuk meg a gondolatvilágunkban ezt megszüntetni, és ezzel a moralizáláson próbáljunk meg túllépni, és nézzük meg, hogy mégis hogyan alakulnak ki egyenlőtlenségek a társadalomban fagy alapon.
1: Hát igen, tehát a normatív kicsengés ez nyilván egy csomó írásában megvan, de hogy szerintem nem is feltétlenül normatív, mert ugye, hogyha vesszük ezt az alapvető kiindulási pontot, ahol annyi az alapfelvetés, hogy ember és ember között nincsen jellemzően különbség. Tehát az, hogy mondjuk a feketék és a fehérek között valóban lenne különbség értelmi képességekben mondjuk, vagy érzelmi intelligenciában és így tovább, ezek egyáltalán nem bonthatók le így, hogy fehér és fekete. Emberek egyének között nyilván van különbség bizonyos szempontokból, de ez egyáltalán nem a bőrszín az, ami meghatározza.
2: Illetve hát ezt nem ő mondja, meg nem ő bizonyítja, hanem azt mondja, hogy vannak emberek, akik ezt bebizonyították, és vannak ezért olyanok, akik azt mondják, hogy jó, és akkor innentől most miért foglalkozunk tulajdonképpen faji különbségekkel, hogyha megmondtuk, hogy egyéni szinten nincsenek különbségek ezeknek az embereknek a képességeikben, miért érdekes egyáltalán ez a kérdés? Nem?
1: Hát igen. Plusz a tetejében, hogy miért van az, hogy ezek ilyen tartóssá tudnak válni, ezek mondjuk a mi felvilágosult korunkban is az ilyen különbségképzések.
2: És erre...
1: Nem, hát hogy ugye felhozza egy nagyon jó példaként, és egyébként ez nyilván a magyar helyzet szempontjából is egy ilyen baromi érdekes dolog, ahol azt mondja, hogy ugye az Egyesült Államokban keresztül mentek egy ilyen nagyon durva, ilyen társadalmi változtatás projekten, ahol nagyon rövid idő alatt nagyon sok mindent megváltoztattak azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyulnak a feketékhez az amerikai társadalomban. És hogy jelen pillanatban ott tart az egész, hogy nyilván mindenki utazhat ugyanazon a tömegközlekedési eszközön, ugyanazokba az éttermekbe járhat, ugyanazokra az állásokra jelentkezhet. Tehát látszólag ugye a pozitív diszkrimináció kapcsán eljutottunk egy olyan társadalomba, ahol ilyen látszólagos dolgok alapján nincsen diszkrimináció. Mindenki ugyanolyan esélyekkel indul el az életbe. És akkor így elkezdi sorolni ilyen nagyon hosszú oldalakon keresztül a függelékben, ilyen nagyon-nagyon egyszerű ábrák, amik jellemzően, tehát ilyen dolgok, hogy hányan vannak börtönben, feketék, fehérek, férfiak, nők, akkor az, hogy ugye a egyedülálló anya...
2: Mondjam a statisztikákat?
0: Mondjál el a statisztikát.
1: Ja, hát itt...
2: Nekem megdöbbentő ek voltak azért ezek a számok, tehát három elitest sorolt fel abban a részben a könyvbe. Az egyik, hogy vannak ezek a iskolai pontszámok, ugye nálunk is vannak ezek a standard pontszámok, hogy ki hogy teljesít rajta, és azt mondja, hogy egy átlagos 17 éves fekete, az a matematikai és szövegértési képessége egyenlő egy 13 éves fehérével. Aztán az, hogy a fekete csecsemők kétharmada egy olyan anyától születik ma, akik, illetve hát kétszer ötben, amikor ilyetik, akinek nincsen férje, illetve, hogy vannak, hogy az a tendencia az amerikai társadalomban, hogy az újonnan bevándorló, színesbőrű bevándorlók, a gazdasági teljesítménye az nagyon rövid időn belül, néhány éven belül magasabbá válik, mint az ott őshonos feketéké.
0: És egyébként beszélünk arról egy mondatot, hogy ez ugye egyrészt nagyon durák ezek az adatok, másrészt nagyon sok olyan, tehát ezek úgy igazak, hogy közben abban az országban nagyon sok olyan antidiszkriminatív intézkedés,
2: hát, évtizedek óta, igen.
0: Ami nálunk egyáltalán nem működik, vagy illetve nálunk éppen ellenkező irányba való haladás van. Meg egy mondatot szeretnék még arról, hogy miért érdekes összehasonlítás, ez nagyon azon kívül, hogy azért használunk általában a társadalomtudományi területen amerikai, vagy hát ilyen angol száz adatokat, meg példákat, mert sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, de ezek azok az országok, ezeknek a méréseknek a legnagyobb hagyománya van, és a legpontosabb és a legjobb minőségű adatok vannak általában, de ennél sokkal többről van itt szó, mert Magyarország szempontjából, ugye magyarországi cigányság szempontjából egy nagyon, tudunk mondani magyar adatokat.
2: Hát most nem egyébként, mert most nem ebből készültünk. De.
0: Igen, de hogy nyilván ilyen egyszerű adatok vannak, mérések és modellek nincsenek, főleg hosszú távok nincsenek jó minőségűek, de ami az összehasonlítást érdekesebbé teszi, hogy a magyarországi cigányság helyzetére viszonylag jó analógia, egy olyan, ugye olyan kisebbségről van szó, amelyik úgymond ilyen vizuális rossz alakon, ahogy ezt történik megkülönböztethető, tehát a stigmatizációra úgymond alkalmas, ez bármi lehet, de ugye a stigmatizációnak mindig része, hogy triviálisan előítéletes, ha előítéletesen gondolkozol, akkor tudjad alkalmazni az előítéletedet. Tehát arra nem tudod alkalmazni, hogy a melyik városba jött valaki, mert azt tudnod kell, hogy honnan jött, de ezek azok a társadalmi csoportok, amikre triviálisan lehet alkalmazni, és az amerikai feketékre is ugyanígy igaz, és az is igaz, hogy nagyon régóta együtt élnek a társadalomban valami fajta elég gázos előtörténettel egyébként, de hogy mind a két, tehát ez azért fontos, mert nagyon sok olyan ország van, úgymond ilyen fejlett ország, ahol nincsen hasonló probléma, mert a bevándorlás problémája van, ami nagyon sok szempontból nem analóg. Tehát ezért érdekes különösen az amerikai eset, tehát mondjuk Angliában nincsenek ilyen történetek, ott főleg bevándorló történetek vannak, és az egy másik típusú dolog.
2: Hogy itt, mivel te beszéltél, ezért nem kérhetted meg magadat, hogy definiáld a stigmatizáció fogalmát.
0: De nem is szeretném, hogy én definiáljam, mert szerintem jobban meg tudjátok ti ezt.
2: Úgyhogy, de mivel azt gondoltam, hogy megkértél volna, ezért megteszem, jó?
0: Igen.
2: Tehát egy ilyen... Ugye arról szól a fogalom, hogy vannak emberek, akik különbözően néznek ki, mint ahogy te is mondtad, és vannak... és vagyunk mi emberek, akik megpróbáljuk feldolgozni a komplexitást, ezért csoportokba soroljuk az embereket az alapján, hogy milyennek látjuk őket. Ezt nevezi csoportosításnak, vagy nem tudom, minek magyarul.
0: A köznyelv sokszor egyébként előítéletességnek pedig önmagában.
2: És ugye van ennek a dolognak egy másik lépése, amikor általánosítod azt, hogy az, aki ezekkel a megkülönböztető jelekkel rendelkezik, tehát te besoroltad egy csoportba, szemüveges, vagy fekete, vagy bármi, és ezek közül néhányra te hozzá kapcsolsz olyan tulajdonságokat, hogy ezeknek az embereknek bizonyára ilyen tulajdonságai vannak, és ezt nevezi stigmatizációnak.
1: És hát ugye ezek sokkal mélyebben tudnak gyökerezni a társadalomban, mint egyes diszkriminációs gyakorlatok, tehát hogy ugye ő azt mondja, hogy most már bárhova bemehetnek feketék, ennek ellenére ezek a durva különbségek mégis fennmaradtak, és hogy tehát, hogy van a társadalomban egy olyan alapvető motivumrendszer, vagy a társadalom ilyen mindennapos interakcióiban már annyira beépült ez a fajta dolog, hogy ez így konkrét cselekményekben nem feltétlenül érhető tetten, hanem teljesen máshol kell keresni ezeket a dolgokat. Egyébként ez nagyon vicces volt, amikor a Lóri mesélte ezt a dolgot, hogy az Egyesült Államokban ilyen templomokba ment el, és egy idő után így feltűnt neki, ami alapból így nem nagyon tűnt fel, hogy nyilván ott abban a közegben a szent képeken is szerepelnek feketék, mert hogy mi is ugye a körülöttünk levő dolgokat, tehát mint ahogy a mi képeinken, mondjuk a Betlehem kivételével nem szerepelnek, ugye feketék ott náluk, ott így.
0: Megfordítva, meg ugye tél, tehát hó van mindig.
1: Hát ezzel szemben, mit tudom én, de ilyen passzomány.
2: Hogy hó van ráadásul.
0: Hát persze, igen.
1: Hát de úgy simán feltűnnek ilyen nagy...
2: Karácsonykor, igen. Valóban.
0: Ezek ilyen klasszikus
1: dolgok. Hát meg hogy miért vannak mentében mondjuk így a, nem tudom, a tömegjeleneteknél ott az emberek,
0: meg
1: és hogy feltűnt neki, hogy a jellemzően a feketék úgy vannak ábrázolva ezeken a képeken, hogy ilyen, ilyen nagy szemük van, és széles fehér vigyoruk, kb. Mintha szellemi fogyatékosokról készült volna.
0: Tehát hát, mint a 30-as évekbeli magyar ilyen karikatúrában, ilyen körülbelül

0: kérdéseinktől kezdve a mindenhol, mondjuk, hogyha külön a cigányságról van szó, hogy így milyen kontextusban tűnnek fel azokban a mesékben, amiket mesélünk.
1: Ha feltűnnek egyáltalán.
0: Igen.
2: Tehát azt mondhatjuk, hogy vannak a társadalmi csoportok, azokhoz hozzá kötődhetnek ilyen felismerhetőségi kritériumok, vagy azonosítási kritériumok, ugye, ahogy egyébként pont a cigánysággal kapcsolatban, minden cigánysággal kapcsolatos kutatás egyik alapkérdése az pontosan az, hogy milyen azonosítási elvet fogadsz, és általában azt fogadják el, ugye, hogy azt tekintett cigánynak a kutatásban, akit a közössége annak tekint.
0: Jó, tehát ez nem annyira ilyen, triviális egyébként, ahogy ezt így felvetett, mert ugye ez is egy ilyen baromi fontos kérdés ezzel kapcsolatban.
2: Tehát, hogy ez valamennyire egy szubjektív dolog, de most nem akartam, ez egy önmagában egy nem fontos, meg érdekes kérdés, de hogy van valamiféle ilyen dolog, és még amit mondtál, Erik, abból az ugye, ami fontos, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon gyorsan, nagyon kevés alapelemből beépülő dolgok, és nagyon hosszú távon stabilak, úgymond, tehát, hogy így nagyon úgy tudnak maradni.
1: És ugye ennek az egy, tehát nekem az egyik, tehát ezt olvasni nekem nagyon nagy élmény volt, tehát sok szempontból, de az egyik kedvenc példa ez az önbeteljesítő jóslatos példák, tehát, hogy nem...
0: Hát a önmegerősítő sztereotípiák.
1: Nevezhetjük én is, igen.
0: Ja.
1: Mert igazából ő így hívja, csak én elrontottam.
0: Nem az a te elméleted az?
1: Amik ugye arról szólnak, hogy nem kell ahhoz objektív különbségnek lenni, hogy emberek között ugye egy társadalmi különbség létrejöjjön. És ugye erre példa a taxis történet. Vagy a taxis példa?
0: A taxis példa, ami ugye ez az éjszaka, hogy felvesznek el a taxisok, tehát kit vesznek fel éjszaka a taxisok a kocsiul, és akkor a taxisok nem veszik fel a feketéket, mert hogy meg vannak győződve, hogy a feketék jellemzően bűnözők, tehát hogy nem engedik be őket a taxiba.
1: Nagyobb valószínűséggel ki fogják rabolni őket, mint hogyha egy fehér fiatal nőt, idős nőt vennének fel.
0: Igen, és akkor mi következik ebből? A feketék egy idő után egyrészt nem jutnak be a taxiba, tehát ők az utcán kénytelenek maradni, vagy ott kénytelenek mászkálni. Másik része pedig az, hogy egy idő után ugye nem is próbálkoznak már a taxival azért, tehát hogy...
1: Igen.
0: Mert hogy ez nem veszi fel őket, és akkor így kialakul az, hogy kik vannak többen az utcán, a feketék, mert hogy nem jutnak be a taxiba, és akkor így egyértelmű.
1: Hát ugye arról szól, hogy de valóban vannak fekete bűnözők, akik azt szeretnék kirabolni a taxisokat, és ugye az, hogy...
2: És egyedül nekik éri meg
1: így van, megpróbálni taxit. Egyedül nekik éri meg megpróbálni taxit hívni, hiszen azt, aki csak el akar menni a munkahelyre, az inkább nem próbálkozik vele, hanem megverje az egyébként ritkán járó buszt. És ezért valóban kiderül, hogy csak az a fekete akar már taxiba szállni, aki bűnöző, tehát a sztereotípia gyakorlatilag létrehozza maga valóságát, ami előtte nem létezett.
0: Ja.
1: És erre van még... számos példa.
0: Igen. Tehát, hogy ez például mondjuk az építkezésen, ahol felvesznek fehéreket, feketéket, és mondjuk a művezetőnek az az elképzelése, hogy jó, hát a feketék azok lusták, és miközben, és akkor, hogyha az ugyanúgy dolgozó fekete és fehér munkásnak a teljesítményét figyeli, akkor rosszabbul ítéli meg a feketének a teljesítményét, mert azt gondolja, hogy lustább, és látja a fekete, hogy igazából ő nem tud előbbre jutni ebben a rendszerben, mert róla alapból feltételezik, hogy ő lusta, és akkor egy idő után nyilván...
2: És ezeknek a modelleknek az az eleme, hogy nála ugyanazt az eredményt elérni, sokkal nagyobb energiabefektetést igényel.
0: És mi a racionális, hogy akkor...
1: Legyen inkább lusta, hogyha sokkal nehezebben ismerik el, ha dolgozik, nem?
0: Igen, ez egy lényegi dolog, hogy tehát, hogy ugye, tehát itt is ilyen folyamatosan azért egy ilyen racionalitás, vagy racionális modellt próbál mondjuk a Lóri is így hát ezek, mögé rakni. Tehát,
1: ezek a klasszikus adverse selection modellnek hívott dolgok, amiket egyébként más helyeken is használunk közgazdaságtanban, nem tehet a...
0: Igen. Mert hogy, tehát, hogy végső soron megnézni azt, hogy ez a diszkriminatív tevékenység, vagy az, hogy mi az embereket besoroljuk különböző csoportokba valamilyen dolog kapcsán, ez egy teljesen racionális dolog, hiszen így tudunk az életben eligazodni, hogy különböző csoportokban.

0: csoportokat képzünk, valami alapján általánosítunk, vagy feltételezünk. Tehát, hogy amikor mi is megismerkedtünk, akkor mindannyian felsőoktatási intézménybe járunk, rendezett családi körülmények, láthatóan...
1: Feltételezettel rendezett családi
0: Láthatóan így jól öltözöttek vagyunk, nem vagyunk büdösek, akkor ebből feltételezem, hogy akkor nem kell tőletek félnem, és akár barátok is lehetünk.
1: Igen, jó, tehát nevezzük, még vezessünk be egy fogalmat a beszélgetésben.
2: A barátság.
1: Bocsánat, a statisztikai diszkriminációra gondoltam, ami ennek az egész történetnek az eleje volt, ha jól tudom, én nem ismerem annyira a diszkriminációs irodalmat, de hogy ugye azok voltak az első olyan modellek, amik ezzel a dolognak a leírásával foglalkoztak, egyébként munkaügyi területen, tehát most nem közösségi módon fogalmaztam, tehát munkaerőpiaci modellek voltak, amik azzal foglalkoztak, hogy vajon, ugye általában megpróbáljuk, tehát van egy társadalmi jelenség, mondjuk az, hogy a nők kevesebbet keresnek, mint a férfiak azonos pozícióban, teljesítmény és munka feltételek mellett. Ez így van, ez a világon mindenhol így van, ahol ilyet mérnek. És akkor az a kérdés, egy közgazdaság számára mindig az a kérdés, hogy ezt a dolgot megpróbáljuk megnézni, és a lehető legkevésebb feltételezéssel megmagyarázni. Hogyha úgy akarom megmagyarázni ezt, hogy az emberek azok, tehát a feminista logika mentén közelítem meg, és azt mondom, hogy az emberek azok brutálisan diszkriminálják a nőket, és így felépítek egy modellt, amiben az emberek diszkriminálják a nőket, akkor nem magyaráztam meg semmit a világból, vagyis hogy bárki jöhet és mondhatja azt, hogy lehet, hogy ez igaz, de lehet, hogy durva feltételezés, nem gondolod? És akkor azt kell erre mondanom, hogy hát de lehet, hogy durva feltételezés. És ennek a kérdésnek a... Tehát ugye általában az a logikája ennek a dolognak, hogy először nem abban indulunk ki, az emberek gonoszak, diszkriminatívak és erőítéletesek, stb. Hanem megkeressük azt a legegyszerűbb feltételezést, a legkisebb feltételezést, ami mellett már egy ilyen eredmény kialakul, és akkor valószínűleg több esélyünk van arra, hogy megtaláltuk azt, hogy mennyi kell minimálisan ehhez, és ezen a területen is így történt, és ezek a statisztikai diszkriminációs modellek tulajdonképpen abból indulnak ki, hogy valamilyen ismér alapján könnyen meg lehet különböztetni emberek két csoportját, és van valamilyen jellemző tulajdonsága a két csoportnak, ami az átlagára igaz. Tehát mondjuk visszatérve az építkezéses példára Eriknek, ami ugye talán egy kicsit könnyebb, tehát kevésbé nehezen leírható, mint mondjuk a férfi-női különbség, hogy azt mondjuk, hogy van egy ilyen kiinduló helyzet, ami már eleve egy ilyen valamilyen diszkriminatív helyzet, nyilván erre foglalkozik végül is Lóri többek között, hogy ami alapján azt tegyük fel, hogy igaz az, hogy átlagosan a fekete építőmunkások lustábbak, ugye ezek miatt az okok miatt, mint a többiek, és akkor azt mondod, hogy ha ezt egy cégnél valaki ennyit tud, és felvételiznek hozzá emberek, akkor az ő részéről semmifajta előítélet nem kell, tehát a fejében nem kell követnie valami fajta rasszista, vagy bármilyen
2: stigmatizálást.
1: Egyszerűen teljesen racionálisan gondolkodik, akkor is jobban jár akkor, hogyha figyelembe veszi, hogy átlagosan azt feltételezi, hogy inkább az egyik csoport jobb, mint a másik, mint hogyha teljesen egyenlően kezeli őket. Ha ezt végig gondolja bárki, nagyon-nagyon egyszerűen magyarázható. Ami azt jelenti, hogy semmivel nem jelent többet, mint hogy nem feltétlenül van az ilyen társadalmi jelenségek között mindig megfontolt, hogy mondjam, tehát tudatos rasszizmus, előítélet, stb. Bár ugye technikailag az előítéletnek a megvalósításánál mindegy, hogy most a mögött milyen gondolat van. Tehát ha valaki racionálisan így ilyenkor úgy dönt, hogy inkább vesz fel fehér építőmunkást, akkor ő előítéletesen viselkedik, függetlenül attól, hogy lehet, hogy a magánéletében nem gondolkodik így. De ahhoz, hogy ezt a jelenséget megmagyarázzuk, mert sajnos már ez is elég, ami ugye most a normatívan nézem, azt jelenti, hogy borzasztóan stabil egy ilyen társadalmi helyzet, nagyon nehéz belőle kilépni.
0: Hát igen.
2: Hiszen innentől csak a lusta munkásnak érdemes jelentkezni, tehát ismét
0: hát rá lehet tenni egy jelöltben felek sem. Ez minden ponton ilyen különböző egyensúlyokat hoz létre, tehát hogy emiatt éri meg jobban diszkriminatív módon viselkedni, mert hogy ezt nyilvánvalóan alátámasztják a különböző társadalmi intézményrendszerek, ami a baráti készfogástól kezdve a munkaügyi hivatal működéseig tart, tehát hogy számos ponton. Tehát hogyha nagyon durván, csúnyán néznének rám, amiért nem veszek fel fekete munkást az építkezésre, akkor meggondolnám, de hogy ha ez egy ilyen bevett dolog, amit maguk a feketék is így úgy gondolnak, hogy ez így működik, nincs mit ezen változtatni, tehát egy ilyen egyensúlyi helyzetre beáll a társadalom, ahol ez igazából elfér, akkor ebből nagyon nehéz kimozdulni.
1: És hát ugye az a szomorú ebben, ugye itt mindig, tehát az a nagyon szomorú ebben a dologban, hogy ha most hozzunk egy olyan példát, ami mondjuk, ahol mondjuk az előítélet az ilyen nagyon-nagyon magas százalékban igaz, például mondjuk azt mondom, hogy a délután 5-kor Budapesten télen egy hajléktalan szinte biztos, hogy részeg, tehát hogy ivott. Hiszen tudjuk, hogy ezt az életmódot szinte képtelenség máshogy elviselni. Tehát a hajléktalanoknak a nagyon-nagyon-nagyon nagy része fogyaszt alkohol, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy téli estére valószínűleg már biztosan valamennyire leírható a részeg kifejezéssel. Hogyha nem tudom, valaki egy autóban ül, és nagyon egy hajléktalan, és pénzt kér tőle, és azon gondolkodik, hogy mit tudom én, most tegyük fel, hogy az illető baromira érzéketlen társadalmilag, és az egész nem érdekli, és csak azon múlik, hogy letekeri az ablakot, hogy akar-e egy olyan leheletet, az autójába, akkor mindenki számára nyilvánvaló, hogy az az előítéletesség, hogy azt gondolja, hogy szinte biztos, hogy alkoholszag lesz az autójában, az
2: igaz lesz?
1: Racionális, az könnyen belátható, hogy ez miért racionális. Attól függetlenül, hogy előítéletes, elég racionális. De a szomorú ebben a dologban az, hogyha ez az arány nem 95% lenne, hanem 2, már akkor is racionális egy ilyen gondolkodás, és akkor sokkal durvábban igazságtalan, hiszen sokkal nagyobb annak a népességnek az aránya, akit teljesen igazságtalan éri negatívan, és a másik rész, amiről már többször beszéltünk, ennél a példánál is igaz, hogyha te most a másik végén vagy a történetnek és hajléktalan vagy, és azon gondolkozol, tegyük fel, hülye példa, mert nem annyira ilyen a döntési helyzet, hogy te hogyan viselkedjél, akkor nem találsz jó indokot magadnak arra, hogy próbálkozz az ellenkezőjébe bizonyítani bármelyik előítéletnek, mert a társaid olyan nagy arányban valamilyenek, hogy te azt nem, tehát hogy nem fog kifizetődni a te, nem tudom, befektetésed abban, hogy mondjuk megpróbálod máshogy elviselni a hideget.
2: És akkor, ha nem akarunk még zenélni, akkor ugye itt van a nagyon durva következmény, a politikai. Tehát, hogy az rendben van, hogy akkor egyénileg így fogsz viselkedni, és ez önmagát fogja generálni akkor ez a probléma innentől, emiatt a adverse selection modell miatt, nem tudom, hogy mondják magyarul most. De hogy akkor hogyan fogsz viszonyulni azokhoz a politikai döntésekhez, hogy akkor kell-e támogatni a hajléktalanokat, vagy azok mind alkoholisták, vagy hogy kell-e a feketéknek pénzt adni, hiszen azok pedig mindannyian lusták. És ugye, hogyha ebből indulsz ki, akkor könnyen arra tévkövetkeztetésre juthatsz, hogy hát statisztikailag ezt láttuk, hogy így van, tehát ezek nyilvánvalóan önhibájukból lettek ilyenek ezek az emberek, és ezért én nekem miért kellene segítenem rajtuk, hiszen megérdemlik tulajdonképpen, hiszen ez a saját hibájuk. Ugye ezt fejtegeti hosszasan a Lóri ebben az egyik cikkben, hogy mit érzékelünk társadalmi problémának, és hogy az, hogy valamit társadalmi problémának érzékelünk-e vagy nem, az attól függ, hogy van egy képünk arról, hogy működik a világ, meg van egy képünk arról, hogy az emberek exogén módon különbözőek, és hogy minek tulajdonítjuk azt, hogy különbségeket látunk. Minek tulajdonítjuk azt, hogy a feketék szegények, vagy minek tulajdonítjuk azt, hogy a hajléktalanok részegek. Annak, hogy ezek eleve részegesek, vagy hogy eleve felusták, vagy pedig annak, hogy ez egy igazságtalanság történt velük. És hogy ezek alapján, a dolgok alapján könnyen az utóbbira következtethetnénk, hol ott vannak mechanizmusok, amik pedig fenntartják ezt, akkor is, ha ez nem így volna, amiről az előbb beszéltünk. Érthető volt, Balázs?
1: Szerintem érthető volt. Valaki.
2: És ugye a konkrét példája neki erre a kábítószer res bűncselekmények megítélése az Egyesült Államokban, hogy például itt van az, hogy valaki kábítószert ad el, vagy pedig vásárol, és itt van mondjuk az, hogy valaki prostitúciót ad el, vagy vásárol, és hogy érdekes módon a kábítószer eladást azt így nagyon komolyan az eladó büntetésével büntetik, és hogy azt sejti mögötte, hogy, hogy az, hogy a társ, és hogy ez nyilvánvalóan egy politikai döntés, hogy most hogy viszonyulsz a kábítószer problémához, és hogy akarsz ebben reformot, vagy, vagy éppenséggel erős büntetést. Nyilván az, hogy mi lesz, az egy, egy politikai nyomásnak a függvénye, ami attól függ, hogy a politikusokat megválasztják-e, tehát hogy az emberek többségén mi átvihető tulajdonképpen, tehát hogy hogy vélekednek. És hogyha az emberek kellően nagy többsége úgy gondolkodik, hogy ugye ezek a feketék, akik nagyon nagy arányban árulják ezeket a kábítószereket, ezek, ezek saját hibájukból csúsztak oda, hogy, hogy nem tudom én, hogy nem tanulnak rendesen, és egyedülálló családokban nevelkednek és bűnözőkké válnak, akkor nem lesz egy ilyen politikának támogatottsága, ami, ami ők ezt enyhében kezelni, hanem pontosan azt, azt fogják majd akarni a választópolgárok, és ezért a politikusokat jól büntessük meg őket. És ugye ez is az eredmény.
1: Azt kell, hogy mondjuk egyébként, hogyha ezt ennek a témakörnek a közgazdasági irodalmát olvassuk, akkor nem igazán jó hangulatú következtetésekre jutunk. Tehát ez egy elég durva dolog szerintem. Minél jobban feltárja az ember ezeknek a társadalmi folyamatoknak a mechanizmusait, annál ijesztőbb eredményekre jut. Arra gondolok, hogyha egy bölcsész vagy szociológiai megközelítésből nézem ezeket a dolgokat, és inkább elfogadom az előítéletességnek az ilyen normatív problémáit, és azt mondom, hogy hát az emberek rossz indulatban gondolkodnak mondjuk a cigányokról, akkor még az ember tud abba hinni, hogy vagy kimondatlanul ezt tartom az előtt, vagy akkor itten majd el kell mondani sokszor sok embernek, hogy ez nagyon nem korrekt. És hogyha megnézed ezeket a modelleket, amik ennek a mechanizmusait feltárják, akkor itt sokkal mélyebben, sokkal egyszerűbb dolgokon, sokkal jobban beívódó dolgokon múlik, és nagyon, nem kell ennyire előítéletesnek gondolkodni ahhoz, hogy a stabil
2: igen,
1: legyen.
2: Azt, igen, azt mondja, hogy azáltal, hogy nem mindegy, mondjad tovább, bocsánat.
1: Nem, tehát hogy ebből az következik, hogy ezek sokkal nehezebben megváltoztatható mechanizmusokon múlnak, ami hát nem egy pozitív következmény abból a szempontból, hogyha bevezetjük a normatív szempontot, és azt mondjuk, hogy ez nyilvánvalóan nagyon nem jó, hogy így van, és meg kellene változtatni.
2: Hát igen, ugye egyrészt azért, mert önfenntartó, másrészt azért, mert hogy, az, hogy, hogy, hogy erről egyébként nem szól már a közgazdaságtan, vagy szerintem, hogy azáltal, hogy elmondjuk, hogy akkor mi nem diszkriminálunk, és ráadásul, hogy azt is gondoljuk magunkról, hogy mi nem diszkriminálunk, meg nem vagyunk előítéletesek, attól függetlenül a stigmák megmaradnak, ugye ez látszik a, az amerikai példákban, és ugye innentől egyébként már nem közgazdaságtan, hanem szociológia az, amiről te is beszéltél, Erik, hogy azért bizonyos kutatási módszerekkel ki lehet mutatni, hogy azokról az emberekről is, akik azt gondolják magukról, hogy ők nem diszkriminálnak, azért bizonyos előítéltekkel rendelkeznek, és bizonyos stigmákat alkalmaznak.
1: És akkor tényleg zenéljünk, mert elég sok ideje beszélgetünk már.

跟你五哥他是什么东西，他们是心里面的红红的关系点你是我想跟你五哥他是什么东西。

0: Kedves hallgatóink, most egy jótékonysági felhívás következik.
1: Kérjük, rendelkezz számunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18002454 kötőjel 2 kötőjel 43.
0: Jótékonysági felhívást hallottatok.

0: Folytatjuk a Kovács Ádám hangpostáját, ahol az antidiszkriminációs hét keretében a diszkriminációval kapcsolatos közgazdasági irodalomról beszélgetünk. És egy telefonunk is van, tessék.
1: Halló, szervusztok, Némand vagyok, nagyon a műsorhoz csatlakozva a témába. Saját tapasztalataimat akarom elmondani, hogy a piacon jártam, bekeltem be. Új protestáns kis közösség. Kint árul a piacon, paprikát, paradicsomot, stb. A Kofa azt mondja rájuk, már 2-3 éve kint vannak, Kofa azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Amiatt én azt értem már, hogy ők, mint kofák, korlátozni akarják, mert őket korlátozzák, tehát csökkentik nekik a hasznukat. Tehát ugyanúgy fönntartják a diszkriminációt, csak más szinten. Másik, amit hallottam egy rádióban...
2: Ezt én nem értettem.
0: Nem teljesen volt egyértelmű, hogy...
2: Mert kik a protestáns kis közösség, hogy ők van egy ilyen kis közösség,
1: akik kint a piacot? Hát hídgyülekezett cigányok.
2: Ja, jó, oké.
1: Na, ezt kellett volna mondani,
0: csak nem... De figyelj, jó, de mit akartál mondani? Tehát
1: most azt akartam ezzel mondani, hogy a Kofa azt mondja rájuk, hogy őstermelők. Az őstermelők kint, vannak kint a piacon, hát kifizetik a helypénzt, van nekik engedélyük, van nekik vállalkozási engedély, a vállalkozási engedélyük viszont úgy van meg, azt mondják rájuk, hogy most nem tudom, hogy ez igaz-e vagy nem igaz, hogy ős, hát akkor, mint őstermelő, kedvező vadózási dolog alá tartozik, APEC, ha jól tudom, ugye? Vagy nem kell adózniuk? Ti ezt jobban tudjátok, közgazdászok vagytok.
2: Igen, igen, bizonyos másfajta adózási...
1: Kevesebbet kell fizetniük, tehát versenyképesek. Versenyképesebbek, mint a kofák. Nem?
3: Ja, de hogy ezt nem tudod igazából, hogy ők most hivatalosan őstermelők, vagy ez csak a megnevezésük?
1: Na most én ezt nem tudom, hogy ők hivatalosan őstermelők-e, vagy nem őstermelők.
0: Tehát nem tudom.
1: Hát valószínű, hogy nem őstermelők. Valószínű, hogy nem őstermelők. Valószínű, hogy nem őstermelők, mert hát városban laknak. Na, itt Budapesten.
0: Oké. Köszönjük szépen.
1: Na várjatok még.
2: A lényeg.
1: Ők a nagybani piacról, ők a nagybani piacról vásárolják az árut. Úgy, mint azok a hajléktalanok is, akik kint árulnak az aluljárókban. Tehát nem lopják az árut. Hajléktalanokról hallottam egy olyan megjegyzést valamelyik rádióban, hogy lehet, hogy lopják. Hát nem lopják, hanem én konkrétan tudom, hogy hajnalban kimennek, és ott vásárolják meg, hát lehet, hogy Strómanon keresztül, mert hát az itt a nagybanyi piacról, mondja, a hajléktalanok beszélek most, annak nincs vállalkozási engedélye. Tehát a hajléktalan sem lopja azt az árut, amit kint árul az aluljáróban. Na, ennyit akartam még mondani.
3: Jó, köszönjük szépen.
1: Lehet, hogy pontatlan volt az első rész, amit itt mondtam, mert hát...
2: Jó, na, de akkor most már átjött, köszönjük.
1: Mi? De ez közgazdaságilag, ez logikus.
3: Hát, illetve...
0: Pont. Nem tudom, na, de...
1: Hogy? Az első rész, amit mondtam, csak ottan pontatlanul említettem dolgokat, mert
3: hát... Hát igazából én nem látom, hogy mi a háttér, tehát, hogy most nem, ki, de, kire mit mond, és mennyire hivatalosan, de igazából a történet az megvan.
1: De a lényeg az egészben az, hogy konkurenciaként jelennek meg a piacon az árusítóknak ezek az emberek.
3: És nem akarják őket beengedni.
1: És nem akarják őket beengedni, illetve korlátozni akarják őket. Úgy, mint egy numerus classus volt a zsidók ellen a 20-as években, csak az na, hát az csak
0: a gazdasági
1: intézményeileg
0: ez a tipikus példa, nem
1: tudom. Jó, hát intézményeileg, de itt meg informálisan próbálják korlátozni őket. Szervuszt.
0: Na, szia.
3: Szia.
0: Tehát, hogy kicsit nem nehezen volt keletbe értelmezhető ez a felrajmányi hozzászólása, tehát a furcsa példákon kívül ugye ez a valakikről azt mondják, hogy típusú dolog, tehát nem lehetett teljesen érteni most, hogy mi van. Mindegy. Nagyon sok a diszkrimináció, mint történet, az nagyon sok a gazdasági folyamban megjelenik, nem ezek a szélsőséges extrém példák, amit a végén említett Károly, tehát egyáltalán nem. Tipikusan a diszkriminációnak millió fajtája történik nap, mint nap a gazdaságban, kezdve onnantól, hogy hogy ugye árdiszkrimináció, amiről megbeszéltük, hogy ma nem beszélünk, de vicces lett volna egyébként, hiszen ha bemész egy boltba, és hogyha valamiből 4 szorint veszel, mint egyszer annyit, akkor olcsóbban kapod, ami egy diszkrimináció, és az összes gazdasági folyamat nagy része diszkriminatív, hogyha a szót a legszűkebben értelmezzük.
4: Sőt, a kizárólagos szerződésekről sem, ami szintén diszkrimináció.
0: Hogy... Az őstermelők támogatása is diszkriminatív, de hát ugye ezeknek, hogy mondjam, ezeknek a megkülönböztetéseknek valamilyen célja van elvileg, most
4: Igen.
0: Szóval ezt nem lehetett annyira keretbe helyezni, de mindegy.
4: Igen, tehát, hogy ez is diszkrimináció, de, és ez is gazdaság, de ezt igazából tök más.
0: Egy valamilyen alapú, általunk nem ismert megkülönböztető intézkedés kijátszásának a vágya valamilyen egyébként vicces módon megnevezett csoport ellen, amelyikről nem derült ki, hogy most ez jogos vagy nem. Tehát, de minden esetre az előadottakban sok olyan félmondat volt, ami ilyen tipikus mondata az előítéletes beszédnek egyébként, tehát, vagy a gondolkodásnak, hogy elterjed a... Hogy miért merül fel, hogy lopják az árut.
3: Hát most saját magamat végig gondolva, amikor az utcán, hogy folyamatosan láthatólag utánpótlással így bőröveket árulnak nekem, meg a kedvencem a Jászai Mari téren, amikor láncfűrészt.
0: A láncfűrészárusok még mindig itt vannak.
4: A láncfűrészárusok még mindig itt vannak Pesten?
3: Igen, de hát tényleg, hogyha az ember, mit tudom én, úgy megy végig az utcán, akkor így olyan tehát, hogy egyértelmű, hogyha tehát nem nagyon veszek fáradtságot, hogy végig gondoljam azt, hogy mégis hogyan juthat el oda a Jászai Mari térre egy láncfűrész. Az egészen egyszerű.
4: Egyébként sem elképzelhető, hogy olcsó. Megszerezték valamilyen olcsón, tehát hogy...
3: Hát igen, de hogy mégis, tehát hogy nyilvánvalóan az ember ilyen már ilyen bejáratú dolgokra megy rá, és akkor oké, lopták, kész.
4: De igen, de...
3: Ebből nem akarok venni, és így tovább. Tehát miközben számos útja lehetséges csak.
0: De jó volt a felvetés arra, hogy a maradék 10 percet arra fordítsuk, hogy ne beszéljünk arra, amiről még szeretünk
4: de akkor
0: volna.
4: Akarunk, akkor beszéljük arra.
0: Tegyük ezt szeretném javasolni, igen.
3: Melyiket választottad? Már csak, hogy kettő dolog merült fel, az egyik ez a...
4: Hát ugye, akkor én mondom a Lórit.
3: Jó, mondd a Lórit.
4: Ugye eddig arról beszéltünk, hogy egy faji csoport hátrányba kerüljön, ahhoz nem szükséges, hogy ők rosszabbak legyenek, mint a többiek, nem szükséges, hogy valakik gonosz módon rasszistáltaként viselkedjenek velük, az is elegendő, hogyha statisztikai alapon racionálisan gondolkodnak, és az is látszik, hogy ezek a problémák fennmaradnak hosszú távon. Ugye nagyjából így lehetne fogalmazni, vagy összefoglalni a műsor első részét. És van egy további érv ezekkel az antidiszkriminációs politikákkal kapcsolatban, illetve ugye fontos érv volt az is, hogy az, hogy ahhoz, hogy egy antidiszkriminációs politika átmenjen valahol, vagy hogy egy pozitív diszkriminációs, ahhoz szükséges az, hogy az emberek ne a hátrányban lévő csoport saját hibájának tekintsék azt, hogy ők rossz helyzetben vannak, szegények, bűnözők és lusták, vagy bármi más. És ugye van még egy érv, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ezek egyike sem kell ahhoz, hogy egy csoport, tehát hogy még ennyi sem kell ahhoz, hogy egy csoport hátrányba kerüljön, mert ugye itt vannak a feketék, akikről elmondtuk a statisztikákat, hogy milyen rossz helyzetben vannak. És amikor azon gondolkoznak el a politika csinálók, hogy hogyan lehetne rajtuk segíteni, akkor egy jó érvnek tűnik az, hogy akkor a teljesítmény alapján ítéljük meg, hogy kit mennyire kell támogatni, és ne legyen pozitív diszkrimináció például faji alapon. Csak azt mondja Lóri, hogy azért vegyük azt is figyelembe, hogy az, hogy a kiinduló helyzet egyszerűen most az, ami, tehát hogy az, hogy például, hogy a fekete gyerekek kétharmada egyedülálló családba születik, az nem egy varázsvesző csapásra jött létre, hanem ez egy folyamatos elnyomás alapján jött létre tulajdonképpen. Tehát, hogy az, hogy minden szempontból ez a csoport hátrányos, az, az egy történelmi folyamatnak az eredménye. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy mi igazságos arra vonatkozóan, hogy hogy kell őket támogatni, akkor lehet, hogy nem csak azt kell figyelembe venni, hogy egy jelenben ki mit tud megtenni, hanem esetleg ennél többre lenne szükség, és figyelembe kellene venni azt is, hogy miért jutottak ők oda, és esetleg jogos az, hogy visszajussanak.
0: És hogyha visszagondolunk most arra, hogy magyarországi helyzet és a cigányság példájáról beszéltünk, és az amerikai feketék problémájával használtuk összehasonlításként ezt a kettő témát vetettük föl, mind a kettő ráadás vagy olyan dolog, amelyik nem a hogyan kerültek ide, hanem eleve nem is voltak soha egyenjogú tagjai társadalomnak. A történelemben most ennek az agresszív formája az Egyesült Államok, ahol konkrétan erőszakkal vitték oda ezeket az embereket, de Magyarországon is soha nem merült fel, hogy befogadják valóban az ide érkezett cigányokat.
4: Tehát ugye egy
0: a történelmi előzményeknek a fogja a jelenlegi helyzet valójában.
4: Igen, egy antidiszkriminációs politika ugye azt mondja, hogy ha te ugyanannyit tudsz, akkor te kapjál ugyanannyit. Ugye nem diszkriminálunk se negatívan, se pozitívan. Hogyha te ugyanolyan okos vagy, akkor te neked megadjuk az esélyt, hogy bekerülj a felsőoktatásba annak ére, hogy nincs pénzed. Ugye ez egy antidiszkriminációs, egy non-diszkriminatív politika, csak ugye ez nem veszi figyelembe azt, hogy az, hogy te már eleve ennyit tudsz, az, hogy te ebben a családban születtél, az bizony nem a véletlen.
0: Hanem egy borzasztó erős determinált hátrány, amit egy nagyon agresszív, pozitív diszkriminációs politika sem tud igazán ellensúlyozni egyébként.
3: Most, hogy így mondtad ezt
0: a... Legközelebb a Tilos Rádióban is a pozitív diszkriminációs hetet fogjuk megszervezni egyébként.
3: Nem, amit mondta ez a varázsütés szó, csak így hirtelen eszembe jutott pont így a hazai helyzettel kapcsolatban, hogy ugye a rendszerváltás pillanata, amikor egy varázsütésre jött létre viszont az iszonyatos nagy munkanélküliség, ami ugye cigányokat és nem cigányokat egyaránt hasonlóképpen érintett, csak utána, amikor a későbbi folyamatokat így vizsgálja az ember, akkor látható, hogy viszont míg a nem cigány népesség egészen jó arányokkal vissza tudott térni a munkaerőpiacra, csökkent a munkanélküliség, addig ez a cigányság esetében stabilizálódott. És ugye, hogy emögött is ilyen milyen tényezők vannak, tehát hogy amit ezzel a látszólagos teljes foglalkoztatottsággal így el lehetett takarni, hogy valójában mennyire részei a társadalomnak, mondjuk így a munkaerőpiaci szereplés kapcsán, az így előbukkant. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos választópont volt, azt gondolom, ezzel kapcsolatban.
0: És még egy fontos dolog egyébként szerintem most, hogy egy kicsit elemelkedjünk ettől az egésztől, hogy ugye ez egy olyan folyamat, ez a diszkrimináció téma, maga az erőítéletesség téma, ahol a úgymond európai kultúra is valami messziről indul. Tehát a legnagyobb gondolkodók nagy része is borzasztó erőítéletesen gondolkodott, mondjuk 150 éve, tehát hogy nagyon... Tehát ennek az emberi jogi oldala is nagyon korszerűtlen alapról indul, szerintem. Tehát ez nem egy... Tehát ez egy nagyon-nagyon szerves probléma igazából. És az egyik legnagyobb probléma. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy milyen problémák vannak a világban, vannak nagyon nagy problémák. Például a környezeti problémák, vagy a szegénység, harmadik világ, stb. Ez a diszkrimináció az egyik olyan nagy téma, ami láthatóan egyelőre... Tehát vannak jó példák, de azért egy kudarcos történet mindenhol. Hát igazából ugye a végére azt szerettem volna mondani, hogy megpróbáltunk néhány motivumot kiemelni abból, hogy a közösségnek hogyan járul ahhoz hozzá, hogy ezt jobban megértsük, hogy ez a probléma miért ilyen, milyen ülő, és hogy mik a mechanizmusai. Ja, és hát egy csomó dolgról nem tudtunk végül beszélni, amit így összehordtunk ennek a téma kapcsán. Amik közül egyet szerettem volna most kiemelni még a végére, hogy a Kézdi Gábornak az egyik előadását, aki a deszegregációs iskola rendszerekkel foglalkozik ennek a problémának a mérésével, baromi érdekes dolgokat mondott el a múlt héten, és ennek az előadásnak a jegyzeteit hoztuk el, hogy ugye elvileg erről is beszéltünk volna, ez egy örömteli hiba, hogy nem került rá sor, mert majd sorra tudjuk keríteni a meghívását, és akkor fogunk tudni erről beszélgetni részletesebben mélyebb ismeretekkel rendelkező vendéggel.
4: Akkor fejezzük be a műsort, és adjuk át a telepet a mesének? És a gyerekeknek?
0: Szerintem az elég egyértelmű, hogy ezt kell, hogy tudjuk. Úgyhogy búcsúzóul akkor még visszatérünk egy picit a híres antiszemita a zeneszerzők sorozatunkhoz, és köszönjük a figyelmet. A Tilos Rádióban a Kovács Ádám hangpostáját hallottátok az imént másfél órában, legközelebb két hét múlva jelentkezünk.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Szegedi Szabó Béla, Szevillai örökség, komédia két felvonásban, most elhangzik.

0: Első felvonás, első jelenet. Donna Anna felborzolt hajjal áll a szoba közepén, éppen indulni készül. Képtelen eldönteni, mit vigyen, mit hagyjon ott. Az ajtó felé indul, de csomagja szétesik, visszahurcolja. Pepito! A szolga lefő rohangál. Don Cisco a fürdőszobában tisztálkodik.
1: A tésztaszűröm. Hová tetted a tésztaszűrőt? Hallod? Nem hagyom itt. Mindentől megfosztanál. Meg a tojásvágó. Pepito! Pepito!
2: Parancsoljon, asszonyom!
1: Keresse, amiket mondtam.
2: Mit mondott?
1: Ha nem emlékszik, ha rossz a memóriája, akkor menjen haza Sevillába, ott talán majd rendbe jön.
2: Már régóta készülök Sevillába. Istenem, micsoda fordulat!
1: Tudatosan szekíroz.
2: Én teljes szívemből.
1: Na látja, még be is vallja.
2: Félreért, asszonyom.
1: Mindig csak az igazságot, Pepito. Én úgyis átlátok magán, mint egy lenge szalvétán.
2: Hogy? Tésztaszűrőt mondott, meg tojásizévágót?
1: Mocskos egy hely az a Sevilla, annyi a szúnyog. Nem győz az ember csapkodni.
2: Megvan a szűrő.
1: Próbálja ki, hogy jó-e még.
2: Ezt hogy érti?
1: Szűrjön vele. Tessék.
2: Ezt nem gondolja komolyan.
1: Mondogattam én valaha is komolytalan dolgokat?
2: Mielőtt elmegyfőzzek egy kis tésztát. Az utóbbi időben Don Cisco nem kedveli a lisztből készült ételeket.
1: Don Cisco tőlem fel is fordulhat.
0: Kiabál Don Ciscohoz.
1: Mindig is mondtam, hogy a tojásvágót és a tésztaszűrőt nem hagyom itt. De mi legyen az uborka reszelővel? Neked a szerelem nem számít?
3: Ne bolondozz már. Még fogmosás közben is azon rágódom, miként is múlhat el. Miért lesz belőle mindig egy asztalfiúknyi ostoba kézirat, porosodó levélköteg? Hiszen ha csak rágondolok, mindig hamvas az arca, mintha az örökké valóság fényes tükrébe bámulnék.
1: Szóval ennyi. A szenvedélyek múlásával majd csak egyszer én is csak egy díszes olajfestmény leszek, amit majd az utókor csodálkozva néz. Nem, nem. Tiltakozom. Ott lógjak a falon, a szarvasagancsok között. Egy valamire való múzsa nem erről ismerszik meg. Tegnap még azt mondtad, hogy halhatatlanná kell tenni minden valamire való szerelmet. Most meg mit tudom én, se perc alatt elintézed egy talicskányi levéllel, egy fogmosásnyi köpettel, vagy egy ócska ölelkező rimmel, míg a herceg és a tudóskor is fanyalogni fog, par exemple.
3: És most mi a fészkes felét csináljak? Most mondd meg! Mondd csak meg! Menjek el Péknek? Hát, ha akkor megszáll a szent lélek?
1: Vége! Nincs több duma, érted? Nem akarok többé ebben a lakásban ébredni. Gyötrelmes. És én valami nemes emberhez akarok hozzámenni. Elegem van a szegénységből, a vígjátékokból és tragédiákból, románcokból.
3: Akkor pedig nem fogsz szerepelni a versenyben.
1: Miért? Mit csinálsz? Kiradírozol?
3: Feltétlenül. Az a lényeg, tudod, hogy az ilyen Cisco-féle alakok, mint én, csupán néhány év múlva írják meg azt, ami igazán elementáris volt, ami valóban megrengette őket. A poéta, hogy úgy mondjam, általában kivár. Hagyja, hogy az emlékek később rohanják meg. Az évek múlnak, ő pedig ücsörög a kandalló mellett is, várja, hogy rátörjön a múlt. Megőszül, de nem felejti, hogy a nagy versek még hátra vannak.
1: Semmit se értek! Itt állok az ajtóban, legszívesebben sírnék egy nagyot. De nincs zsebkendőm! A cipőm lyukas, a hajam, mint egy madár ijesztője, te meg oly rejtelmes vagy.
3: Kedvesem. 20 vagy 30 év múlva, ha majd visszagondolok, ez a fogmosás közbeni hisztéria egyáltalán nem ébreszt bennem kellemetes emlékeket. Tudod te, mi a szerelem?
1: Most, hogy összepakoltam, már nem annyira érdekes.
3: Minden nap összepakolsz.
1: Ma még ez az első.
3: Akkor várj egy kicsit. Lesz katarzis.
1: De felhúztam a cipőmet.
3: Tehetek én róla? Tudod, Donna Anna, sokféle szerelem van. Az egyik az ilyen, mint a miénk. Akár az álom. De oly tűnékeny is. Most, hogy ott állsz az ajtóban is nézlek, arra gondolok, hogy mindig is milyen kegyetlen voltál.
1: Meg akarsz vesztegetni?
3: Légy rám is tekintettel, a beteg lelkemre, a tavirózsáimra. Micsoda diadallal jöttél, most meg csak úgy, fenemúlt hirtelen távoznál.
1: Hány versről van szó?
3: Megbeszéljük. Az ihletforrás alapadt.
1: És most?
3: És most? Mit tudom én? Megyek és bevajazom a tepsit.
1: Itt hagysz ebben a tehén bőrcsizmában?
3: A sors olykor komisz, de célja van velünk.
1: Bízok benne.
3: Most, hogy őszintén főzni akarok, már a költészet sem érdekel annyira. Időpocsikolásnak érzem. A szó akár konyha falán a málló vakolat.
1: Micsoda fellengzősség.
3: Holnap postafordultával el kell küldenem egy frissen írott költeményt magának Sevilla hercegének, Amado de Silvának. Amit rendeltek, az nem csupán egy ártatlan lírai dalbetét, hanem egy a korunk divatos eszméit magába foglaló hétsoros. Ez egy új forma, még én sem tudok róla eleget.
1: Úristen, mit kell tennem? Ez már a világirodalom.
3: Vajazd be a tepsit.
1: Aki engem választ, az jól jár. Velem végül is könnyű. Nem szoktam túlzásokba esni. Imádom a költészetet és a vallást. Én mindig tudom, mikor 60 fokos a víz.
3: Na igen. A választás szabadsága. Jól hangzik, olykor mégis lehetetlen. Csak a művészet képes csodákra. Minden más csak utána következik. Tehát így ebben a főszezonban ki merésszel költészetről álmodozni.
0: Csengetnek.
3: Na, ezt nem hiszem el.
0: Kinyitja. Ott áll Malvinka. Don Cisco majdnem elájul.
4: Kell hinnie.
3: Pont most?
0: Don Cisco megpróbálja becsukni az ajtót.
1: Ki az?
3: Nem tudom.
1: Most mit hülyéskedsz?
4: Azt a verset ön írta.
3: Melyiket?
4: Várj meg picit, mindjárt felidézem. Ott ülünk a kávéházban, pontosan délután 4 óra. Én folyton önt bámulom, ön pedig engem. Ön gyönyörű és fiatal.
3: És?
4: Azt mondta, hogy szerelmes, hogy csak engem szeret.
3: Jó, jó, de mikor volt az már?
4: A múlt héten, én emlékszem.
3: Én meg nem.
4: Hisz ön a verseiben?
3: Itt ez az egész. Magát még sosem csalták meg az érzései.
4: Egy verset nem lehet. Nem szabad túlélni. Don Cisco!
3: Én valahogy mindig életben maradok.
1: Tehát csak nem valami posta?
3: Nem! Nem!
0: Jön Donna Anna.
1: Ez meg ki?
3: Tudom is én. Tudom én.
1: Akkor meg miért nem csukod be az ajtót?
3: Nem lehet.
1: Nem lehet? Talán oda rakja a lábát?
3: Olvasott valami verset.
1: Tőled?
3: Ja.
1: Ez csodálatos.
3: Az.
1: Miért nem örülsz? Legalább mondj neki valamit.
3: Muszáj.
4: Muszáj, kérem, muszáj.
1: Javaslom, menjünk beljebb a dolgok sűrűjébe.
4: Micsoda palota?
5: Valaha istálló volt. Olykor érezni a szénaszagot. Én, Pepito, a szolga érzem.
1: Asszonyom, kérem, mondja el, mi szél hozta? Aztán siessen, mert leég a süti a tepsiben.
4: Már napok óta nem alszom.
3: Teli hold.
4: Bámulom a hold aranyképét.
3: Mondtam.
1: Nincs vas hiánya? Vérszegénység? Egyéb kólika?
3: Ha jobban megnézzük, akkor ez mind helyén valónak tűnik.
4: Ó, Donna Anna. Én éjjel gyakran felébredek. Felmászom a tetőre, ölembe veszem a macskám, és csak ülök. Várom a hajnalpirt a messzi íg alján. Lágy szél érinti arcomat, bagoly huhog, a távolban éppen aranyat csempész be egy útszéli szarka. Az odafent sárgán izzó hold az én testvérem, aki szomorú magányomban is vigasztal, érti?
1: Hogyne, egy Don Ciscónak ez igazán semmiség.
3: Az.
1: És?
4: Kérem, még nincs vége.
3: Elég volt ennyi is.
1: Hadd fejezze be.
3: De mi lesz a hétsorossal?
4: A múltkor betévedtem egy vendéglőbe, éppen egy álomtalan éjszaka után. Fáradtam és bágyatagon. Cseppentettem a szemembe, hogy ne szűnjön nedves csillogása. De lehetséges, hogy túlada voltam, mert akire csak ránéztem, az nyomban megfordult utána. Olybá tűntem akár egy túláradó patak. Éreztem vonzásom egyre növekvő erejét. Nagyokat pislogtam, A kinti utcákon lassan végig söpört a sivatagi szél. És én tudtam, hogy az én életem ma bizonyosságot nyer. Örökre eljegyezett kedves ismeretlen.
1: Különös.
6: Semmi.
4: És akkor...
1: Akkor...
4: Hirtelen megláttam velem szemben egy férfit. Ott ült némán, magába roskadva, de egy váratlan pillanatban lágy gyúlt a szemében és a szívében. Rám nézett. Éreztem, hogy hirtelen melegség önt el, és pontosan tudtam, hogy ugyanarra gondolunk. A vágy úgy támadt mindkettőnkre, akár az éhes oroszlán. És körülöttünk senki. Hiába jaj veszélkeltem, halálos veszedelembe sodort az élet. Don Cisco és Donna Anna, én itt a jóisten előtt esküszöm, hogy ártatlan vagyok. De hát a pokoli szerelmek úgy érkeznek, mint a forgószél. Légszomba oltott döbbenet, a gyors halál utánozhatatlan édessége.
1: Ez volna hát, amiről a Ciscók oly gyakran mesélnek?
4: Aztán verset írt hozzám.
1: Forgószélben?
4: Az Úr minden egyes mozdulatomat figyelte. Így született a költemény. Azóta vagyok vérszegény és vashiányos. Példás keresztényként azóta szenvedek. Az orvos felírt már mindenfélét, már csak a hold az én vigasztalom. Nappal alszom, éjjel vele beszélgetek.
1: És mit mond?
4: Folyton azt súgja, hogy keresd őt, keresd.
1: És maga megfogadta a tanácsot?
4: Meg.
1: Tényleg megkereste?

0: Mert lehet, lehet, hogy mégis értem. Nem is olyan bonyolult, ugye?
1: Egy cseppet sem.
2: Azért nem ilyen egyszerű.
0: Neked nem. Te voltál az Don Cisco.
2: Don Cisco vagyok. Mi van ebben olyan drámai? A lélek nagyra vágyó, olykor magával sodorja egy-egy szenvedély, mely nem is oly tékozló, mint elsőre gondolnád. Csupán egy pillanatig tart, és vége.
0: Korán sem. Eljött Malvinka, és egyáltalán nem úgy tűnik, mint aki csupán a Holdba lenne szerelmes.
2: A Hold vagy egy Don Cisco? Egyre megy.
0: Majdnem. De mégsem.
2: Átkozott dolog a költészet.
1: Nekem áldás.
2: Úgy látszik, félreértetően fogalmaztam.
0: Inkább tökéletesen.
1: Én szeretem magát, Don Cisco.
0: Úristen!
3: Jön Pepito.
4: Asszonyom, a tojásvágó! Mondom én, Pepito a szolgák.
0: Úgy tűnik, a dolgok örökkön változnak, Pepito.
4: A szűrőt még nem átmódom majd kipróbálni.
0: Majd Sevillában lesz rá időnk.
4: Idők? Az sosincs.
3: Pepito fejcsóválva elandalok.
0: Most, hogy Malvinka köztünk van, mert eljött, mert itt ül...
1: Áll, asszonyom, áll.
0: Akkor üljön le! Ez nem az inkvizíció előszobája.
3: Micsoda színjáték.
0: Vajon ki lehet a szerzője? Malvinka, gondoljon megint arra a versre. Maga nem ezt érdemelte a sorstól, igaz? Maga fiatal és gyöngéd. Vágyai oly tiszták, hogy azzal még egy hegyi forrás sem vetekedhet. Don Cisco, én nem várom meg a következő felvonást. Pepito, megtalálta már a reszelőt? Tegyen el még néhány illatos törölközőt.
4: Ott tartok, hogy
2: a kibontakozás még oly messze.
0: Igyekezzen!
4: Kedves úrnom, én ezt sohasem fogom tudni meghálálni. 10 éve nem jártam otthon. Sevilla büszke lesz rám. Éjjel kimegyek a hegyre, és csak nézem a várost, mely akár egy fekete gyémánt úgy ragyog az ünnepi fákja fényben.
0: Az ünneplésnek még nem jött el az ideje. Korán van, Pepito. Don Cisco uraságnak tisztáznia kell magát. Hisz oly hirtelen csapott közénk a mennykő, hogy alig állunk a lábunkon. Ebből nem születik semmi jó. Talán csak egy újabb, szerelmetes ömlet.
4: Igyekszem csendben maradni, de rajongásom nem csitul. Ez szűrővel nagy sikert aratnék Sevillában.
0: Úgy legyen.
2: Most én vagyok a soron, igaz?
0: Ha nem tévedek.
1: Mindenkivel előfordul.
0: A férjem vagy. Ettől kezdve, ha becses művelője nem elég óvatos, a költészet igen könnyen veszélyes fegyverré válhat. Megszégyeníthet vele másokat. Engem. Malvinkát. Don Cisco, most az önbecsülete a tét Isten előtt áll, ne akarjon újfent nagyot mondani. Tessék, rukkoljon elő valami kiengesztelő fordulattal. Védje magát, de ne karddal.
3: Don Cisco letérdel arccal az ég felé.
2: Hát ismeri valaki is az emberi lelket? Oly fertőző a szerelem, mint meg annyi halálos betegség. Csíráját régóta hordozzuk, titok, mit sokszor magunk se értünk. Ereje mégis legyűri bátor áldozatát. Hiába a kard, hiába levont a büszkeség. Suttogása édes és rémisztő. A józa akkor is részeg, ősi kínzógép, melybe önfeledten visszatérünk, hogy lázas fejünket szabadon belehajthassuk. Mert benne születünk mi mindig újjá.
1: Uram, teremtőm, Don Cisco, hát maga az. Én ebben a szent pillanatban felismerni vélem. Ezt csak ön tudja így megfogalmazni, micsoda fennköltség.
0: Perköltség inkább.
4: Mikor indulunk, asszonyom?
0: Ma sem értem. Miért egy ilyen költőt választottam?
4: El fogunk késni.
0: Már régen elkéstünk.
4: Ennyi hagymázat túl.
1: Én is szeretnék mondani valamit magának.
2: Itt már minden elmondtam.
0: Úgy legyen.
1: Az a különös férfi, aki ugye maga volt Don Cisco.
0: Ki ne ejtse többé ezt a nevet?
4: Ezt már annyiszor mondta.
1: Szóval Don Cisco, miután megírta a költeményt, egyszer csak felállt az asztal mellől, hozzám rohant, és szónokolni kezdett. szó szerint ezt mondta, amit most.
0: Micsoda förtelmes alak.
1: De nem értem magát, Donna Anna. Ez a beszéd egy óda. Óda a szerelemhez.
0: Micsoda?
2: Jó, jó, majd később elmagyarázom.
1: Öleljen meg, kérem.
2: Hogy szabadulhatnék már végre?
1: Magának többet ér a szabadság.
0: Én megmondtam, egyelőre jó neki. Aztán keres magának valaki mást.
1: Újabbat?
2: Ez csak egy eszme.
0: Mindig ilyen elvont.
1: Én értem.
0: Akkor mondja meg neki.
2: Malvinka, Donna Anna, én csupa-csupa elvek szerint élek. De nevezzük inkább magasztos eszméknek. Ezek egy fölöttem álló égi törvény földi átfogalmazásai, bölcs értelmek. Nélkülük az élet lehetetlen volna. Mélyebben az elvont poézis és eme fogalmazványok összefoglaló példázata. Nincs semmi rémkényszer, semmi talán. Át kell ültetni a gyakorlatba.
1: Értem, én értem, hogy de csak hát...
0: Elutasítja az ön bizalmas közeledését.
1: Ez tényleg igaz? Don Cisco?
4: Miért is mondaná igazat?
1: Mi az oka, Don Cisco?
0: Pepito, egyre közelebb kerülünk a célunkhoz.
4: Ó, Sevilla, narancsfaligetek, olivaszínű árnyék.
1: Hiszen akkor megcsókolt és fellibbentett a combomról a fátlat.
2: A függönyt.
1: A lenge függönyt, harapnivaló csipkét, mit odafújt a szél.
4: Borzalom.
0: Ez már mindennél több.
4: Asszonyom, én már úton vagyok.
0: Még nem, Pepito. Ne csak a konyhai instrumentumokat pakolja össze, hanem a ruháimat is. Úgy tűnik messze az a nap, mely a békét hirdeti.
4: Nincs olyan nap, hogy ezt ne hallanám. Asszonyom, összeraktam mindent.
0: Szerencsétlenség.
4: Egy újabb, mindig a régi.
0: Elutazom, Don Cisco, ahogy ön, úgy én is. Mindenki a maga elve szerint. A boldogság rögös útja több bátorságot kíván. Én mostantól fogva nem tartozom felelősséggel senkinek. Csak magamnak.
4: Csak.
2: Várjon, Donna Anna! Szeretném tisztázni. Szeretnék tisztán látni.
4: Hát lássva.
2: Fogja be.
4: Ezt még nem mondta.
0: Tűrhetetlen, hogy egy nő imígyen szenvedjen, ki valaha szerelemből választott szerelemnek esség áldozatul. Hűségem, akár a szelíd, tudja, öröket álljon. De ki esküdszeg, törvényt bont, nélküle zörög tovább a falusi haraszt, nélküle virágzik a rododendron.
3: Donna Anna és Pepito el. Don Cisco a földön ül. Malvinka mozdulatlan.
1: Hát így vagyunk.
2: Micsoda nap.
1: És még nincs vége.
2: Hagyom magamra. Kérem. Csupa ostobaság az élet. Illúzió.
1: De vannak azért szép pillanatok. A többi nem számít. A nagymamám is így csinálta. Oda sújtani a kapanyéllel. Hadd pusztuljon, ami férges.
2: Mit akar ezzel mondani?
1: Vegye feleségül.
2: Mit mond?
1: Senki sincs, aki méltóbban gondoskodna magáról.
2: Most, hogy Donna Anna kihúzta a lábam alól a szőnyeget, aminek maga is oka, hogy merészel ilyen kérésekkel zaklatni? Nem látja, hogy írok? Hogy annyi a bánatom, hogy nem győzök kijegyzetelgetni? Maga meg a frász hozza rám a gondolataival, amiket folyton itt hangoztat. Mintha nem lenne a világon semmi más, csak ez az átkozott szerelem.
1: Miért van más?
2: Tudom is én, ez megnyugtatja. De attól tartok, hogy mindent csak félreért. Aztán majd másnap megint idejön, hogy fellengzés beszédeket mondjon.
1: Don Cisco, de hisz maga ajándékozta nekem a legszebb illúziót.
2: Hogy én? Hát nem maga mutogatta a lábszárát egészen a felső combig?
1: Értse meg, Don Cisco, olyan váratlanul döfött tört az én talpig véres szívembe, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy egy lépést se teszek meg maga nélkül. Az, hogy bennünket összehozott a sors, ez olyan, mint a csillagok járása.
2: Még asztronómia is kiszülte magát. Talán csak nem árva.
1: A legárvább lény a földkerekségben.
2: Az nem lehet.
1: Egy útszéli galagonyabokor mellett talált rám egy asszony, megsajnált és magához vett. Nagy veszélyben voltam. Csak néhány perc és meghalok. Kígyók, skorpiók és a kiszáradás veszélye.
2: Malvinka! Most itt vagyunk ketten. Se skorpió, se kígyó. Nézzem a szemembe.
1: Régóta vártam ezt a percet.
2: Nem erről akarok beszélni. Illetve...
1: Örök hűséget esküdve hallgatom magát, Don Cisco.
2: Kérem, csillapodjon. Ha ott a bokorban kisdedként is így viselkedett volna, tán sohasem sajnálja meg ez a személyes.
1: Az én életem tel is tele van csodákkal.
2: Nehogy letérdeljen. Mondok én magának valamit.
5: Felhörpint egy pohár ital.
2: Ezt muszáj volt.
1: Jó, csak nehogy öngyilkos akarjon lenni.
2: Éppen azt fontolgatom. Tudja mit? Fogja ezt a tepsis süteményt, vigye haza. Most aludnia kell. Holnap én is elutazom Sevillába. Személyesen viszem az ajándékot a hercegnek. Most menjen. Miután visszajöttem, megbeszélünk mindent. Jó, jó, majd csak egy kicsit leszek öngyilkos. Vigyázni fogok.
3: Don Cisco kituszkolja Malvinkát az ajtón, majd kifújja magát.
1: A viszontlátása, Don Cisco!
2: Bár sosem lehetnám Malvinka.
4: Második jelenet.

0: Második jelenet. Egy falusi vendéglő. A két ott dolgozó, Pablos és Rosalina, két fiatal kiszolgáló.
1: Mi lesz ma a vacsora, drága Pablos?
2: Csülökné pékné múlva.
1: Igazán könnyű veled el.
3: Vendégek érkeznek!
1: Jaj, édes szerelmem, hát engem sose kérdezel, hogy akarom-e?
3: Te mindig akarod.
1: Ha leszáll az est, én folyton unatkozom. Adj magozni valót.
3: Magozz, édesem!
0: Pablos egy tál olajbogyót nyújt át Rosalinának.
2: Te gyönyörű kanca, te hegyi hópárduc, mit sem ér nélküled az élet. Ki meddő sivatagba tervez élni, annak jobb, ha talál egy kóbor vadmacskát. Aztán együtt húzz annak a drága mancsára. De még biztos nem állíthatom a sikerült, mit ésszel elterveztem.
1: Ó, te nyalánk falánk! Ha rólam van szó, te nem ismered a kérdést. Egy szál illatos rozmarinért is elutazol a messzi piacra. Bejárod a kék tengereket. Ha kell, marhát filézel, halad a pénz. Édes köményt gyűjtesz a forró kertben. Hogyan fogom én ezt megállni?
2: A törlesztő idő majd igen hosszúra nyúlik. Jobb, ha már most töröd a fejed.
1: Ó, hogy mennyire igazad van. Ez teljesen hülyének néz.
3: Komoly terveim vannak.
1: Mire gondolsz?
2: Jaj, hogy is mondjam, hol is kezdjem. A múltkor éppen Don Miguel-lel vacsoráztam. Kilátogatott a birtokra.
1: Don Miguel itt járt? És te nem is szóltál?
2: Hogy szóltam volna? Te éppen vadkampörköltet főztél a konyhával.
1: Fő az magától is.
2: Szóval az uraság kivitt engem kocsiján a birtok földjeire. Szép, tágas látóhatár. Szálltak ott sasok, keselyük, mindenféle gyíkok. Vad és kietlen tájat nézegetve én amúgy is gyakran elszontyolom. Ezt ott a bakon ülve közöltem is Don Miguel-lel. Oly messze a tenger, s a végtelen kékség nélkül az élet mit sem ér. Ezért esem gyakran depresszióba.
1: Mégis mit akartál? Hogy Don Miguel halastavat létesítsen egy sivatagban?
2: Nem rossz ötlet, de egész más volt a szándékom.
1: De mi?
2: Hogy megsajnáljon.
1: Don Miguel?
2: Végtére neki is lehetnek érzelmei. Ki tudja, milyen traumákat hordoz magában. Ismered?
1: Már régóta felkeltette a figyelmemet.
2: Na ne.
1: De.
2: Ez pontosan mit jelent?
1: Azt, amire gondolsz.
2: Akkor most figyelj. Don Miguel egyszer csak levette a kalapját, lágy mozdulatokkal legyezni kezdte verejtékező homlokát, rám nézett és a következőket mondta. Ó, milyen tisztelt Pablos úr. Én jobbnak látom, ha nem változtatok az itteni dolgokon. Ön már régóta itt van, ön átlátja a helyzetet, nekem pedig, most figyelj, nem áll szándékomban új embert felvenni.
1: Nem áll szándékában?
2: Nem.
1: Biztos?
2: Már hogy ne lenne az?
1: Ez óriási!
2: Most jön a lényeg.
1: Mi az?
2: Ön a leghűségesebb szolgáló. Tisztelettel önnek ajándékozom egy csinos kis vendéglőt, amelyet még az őseim építettek. Ők nagyapám és ők nagyanyám, Don Pedro Miguel és Donna Maria Miguel. Ez a hely szent. Itt még maga a hős lovag Amadis de Gaula is megfordult egyszer. Titokban megszállt néhány napra. Noha, érthető módon, a legendás lovag nem kívánta felfedni magát. Én a múltkor megtaláltam cifra kézjegyét a családi bibliákban. Egy kézzel írott helyi recept, amely alatt a pompás lovag aláírása díszelek. Ezt mondta Don Miguel.
1: De hisz ezt te másoltad bele? Az egy desszertnek a neve.
2: Jó. Azt hiszed, hogy elhitte volna?
1: Te becsaptad Don Miguelt?
2: Neki tetszett ez a felfedezés.
1: Amadis de Gaula, amikor itt hált, receptet másolt Don Miguel őseinek bibliájába?
2: Miért is ne? Gondoltam én. Nem is olyan rossz.
1: Na hát.
2: Találjunk ki valamit, hogy jobban menjen a bolt.
1: De hát mit?
2: Elveszlek feleségül.
1: Megőrült?
2: Don Miguel is így akarja. Muszáj feleséget találnom.
1: És én? Engem meg sem kérdez?
2: Én jót akarok.
1: Nem kérek én az ilyen jóságból.
2: A akkor ez a vendéglő örökre a miénk lenne.
1: Várjon egy kicsit.
2: Holnapig. De egy perccel se tovább.
0: Pablos kimegy egy pillanatra.
1: Don Miguel már sokkal előbb megkérte a kezem, mint ez a hazudozó.
0: Pablos jön vissza.
2: Jövök, már jövök. Hallottam, mit mond. Ide figyeljen. Én ma elmegyek Don Miguelhez. Esküszöm. Csak mondjon igen. Rosalina. Hát nem erről álmodott valaha. Egy jómódú család, szépséges birtok, nyugalom és béke. A lélek mellé a test is jól lakik, hiszen én fogom magának főzni minden áldott este az étel.
1: Egy szavát sem hiszem. Jól van, már meglátjuk. Az élet olykor furcsa. Amire nem számítunk, sokszor éppen az következik. Ki ismeri sorsa gubancos fonalát?
2: Valakik jönnek. Dehogy is valakik. Vendégek.
1: A vatkan fő, az italok behűtve.
2: José Manuel atya érkezik segédletével.
0: Érkezik José atya és két apáca.
2: Atyám, Isten hozott a házamban. Régen járt errefelé.
4: Úgy, fiam. De ha jól tudom, ez a nemes, ősi épület nem a te tulajdonod, hanem Don Miguel uraságé.
2: Miket beszélek, atyám, csak elkalandoztak a gondolataim.
4: Semmi baj. Azért vagyunk mi, hogy figyelmeztessük.
1: Gazdag akar lenni.
4: Ki?
1: Pablos! Az előbb mondta.
4: De miért? Bátorkodjon csak már részlet álmodni, de nem fog könnyen menni.
2: Hogy én?
4: Isten előtt nem lehet titkolni valamit.
1: Több a titka, mint sem gondol.
4: Nincs olyan, amit én ne tudhatnék.
2: Rosalina, nem is értem.
4: A két nővér. Két angyal. A nevük a mellükre tűzve. Limai Rózsa és Caracasi Bernadette.
0: A két nővérnek rezzen istenem az arca.
2: Micsoda szigorúság. Felettébb aggasztó a helyzet.
1: Meg tudna bocsátani? Van megbocsátás?
4: Az ő szolgálataikra mindannyiunknak szüksége. Nélkülük semmire sem lenne az egyház. Pláne az őserdei kanibálokkal. Szégyes időkben, amin őt talán még nem is látott ez a viharos időkben időket megélt ország, a szellem oly téveteg és erőtlen. Valódi gyámolító kerestetik. Olyan mankó, ami átsegít a nehéz bajokon. Rengeteg beteg esett. A politika mit sem ér, ha a közerkölcs már régen szakadékba szédült. A herceg, a méltóságos Amadou de Silva úr pontosan látja országunk labilis és tűrhetetlen állapotát, ezért új megoldásokat javasol.
2: Megoldásokat? De hisz több száz éve élünk így. Valami baj van?
4: Azt én nem tudhatom.
1: Maga csak Istennel társadok?
4: Ahogy mondja.
1: És a két nővér?
4: Természetesen én velük is megbeszélem, ha fentről valami ajánlat érkezik. Az ég sem mindig jó tanácsadó. Odafel is tévedhetnek. Caracasi Bernadettel és Limai Rózsával mi közösen egy céget alapítottunk. Nem

0: az új hullám.
1: Ülünk a parton és nézzük a hullámokat.
0: Dehogy is, drága Rozalina. Ez a cég neve.
2: Pablos kibontja a levelet. Olvassa.
1: Mi történt? Don Miguel eladja a birtokot?
3: Ehhez Don Miguelnek semmi köze. Ez nekem jött.
0: Ez a levél egyenesen a herceg kormányzó hivatalából érkezett. De egy, az örökösök felkutatására szakosodott bíró jól olvasható pecsétje is megtalálható rajta.
3: A mindenségét.
1: Pablos, már megint keres az adóhatóság.
3: Keres.
1: Oly forgandó a szerencse.
0: Minden Istentől való. Szerencse, hogy ez így van.
2: Pablos tátott szájjal olvassa a levelet.
3: Nem igaz. Rozalina, atyám, tudják mi áll ebben a levélben?
1: Ki vele?
0: Csak türelem. Az isteni törvény mindenek felett.
3: Olyan ünneplést rendezek, hogy annak a híre még Limába és Caracasba is elhallatszik.
2: A két nővér kifejezéstelen arccal ül.
1: Ne hülyéskedj már, Pablos!
3: Mindenki figyeljen!
2: A légcsapóval leüt néhány legyet.
3: A fenébe is ezzel a sivataggal ennyi büdös legyet. Tisztelt Juan Pablos úr! Elevélben tájékoztatom, hogy az ön mélyen tisztelt rokona, Carlos Querioz, apai nagybátyja ez év június 1-én hirtelen elhalálozott, és mivel közeli hozzátartozó nem jelentkezett, sem gondoskodója nem akadt, és mert maga

0: adatbankban felsorolt és megjelölt berendezése. 16 WC kagyló, 10 csap, 26 szekrény, mór motivumokkal díszített 33 faragott ágy, 14 tükör, fából, valamint fémből készült konyhai edények és evőeszközök, vödrök és fürdőzésre is alkalmas 20 darab hordó az udvaron. 6 zsák nátszukor, 5 üveg porított gyömbér, 10 rakomány sózott hal, valamint 4 bödön disznózsír. Továbbá egy használaton kívüli borospince, amelynek kulcsa a helyi katolikus gyülekezet oltárának titkos széfjében található. Nem utolsó sorban pedig egy fából ácsolt szálkás fakereszt, amelyen a megváltó fémből készült alakja díszelet. Az örökös, a fentebb már említett Juan Pablos, e bírósági végzésben megjelölt elhunyt személy örökségét 1664. június 15-én veheti át egy hivatalos átadási ceremónia keretében, amelyen maga a herceg is részt vesz.
1: A fenébe is a jogszabályokkal! Miért kell erre 2 napot várni?
0: Istennek szeme van. Drága atyám, Isten lát!
2: Lát, fiam, lát. Hogyan látnak? Hát persze.
0: Nem akarok én már vizet fakasztani, dehogy is. Borti de Rosalina, Rózsa, Bernadett, ha meg is szegitek a szent fogadalmat, ez a nap akkor sem az elkövetett bűnökről lesz nevezetes.
2: Kedves fiam, most, hogy így az áldás lándzsája, mint a mennykő csapott belép,

0: már ezzel semmi dolog.
1: És én örökre magányos maradok. Don Miguel öreg és asszok, mint a kecske. Fiatal testem nem remeg a vágytól, hogy láthassa. Egy okom sincs, hogy tovább maradjon.
2: Nyugodj meg, Rosalina. Mi fordulat? Én most elmegyek Sevillába, bárha jól meggondolom, Don Miguel ígérete is egész jól hangzik. De két legyet egy csapásra. Tudod mit, Rosalina? Te itt maradsz. Megvárod szépen Don Miguelt. Elmondod neki, hogy döntésem megszületett. Elfogadom az ajánlatát. Az igazságot még nem szabad tudnia, hát ha visszakozik, és ezzel közös ügyünk csak gyengülne, és tudja csak meg, a birtokot örömmel átveszem, amint lehetséges. Felvirágoztatom e széles tájékot, beültetem virágokkal, vizet fakasztok, de előtte még akadt egy kis dolgom, ezért sürgősen Sevillába mentem. Pontos a fogalmazás. Érthető? Don Miguel majd bólogat. Egyet ért meg veled. Siker esetén a fele tiéd.
1: Add írásba.
2: Mi a baj, Rosalina?
1: Az előbb még feleségül akartál venni. Most meg oly kiszolgáltatottnak érzem magam.
2: Mindent a maga idejében. Az idő többé nem sürget bennünket.
1: De engem igen.
2: Elpazarolnád ifjúságod legszebb éveit? Folyjon hát a bor, a pesgő. Ígyunk hát erre a boldog napra. És maguk? Meg se szólal? Mitől ilyen szigorú a tekintetük? Álmosak? Imádkoznak csendben? Rózsafűzért morzsol a kezük? Valamit titkolnak?
3: Bernadett és Rózsa befújják magukat egy illatszerrel.
4: Tisztán szakmajóka van! Elmérjük a terepet!
2: Micsoda szava! Nem éppen nőnek kezünkbe. Mi ez az illat? Ez nem levendula. Sem tömjé. Ettől szikrázik az orr.
4: A legújabb gyártmány. Majd Sevillában megmutatjuk. Hatásos, mit láthatja.
3: Rosalina leült Hozé atya mellé.
1: Drága atyám.
0: Slendriánul fogalmazott.

0: Közvetlenségemnek oka van.
1: Akkor is.
0: Ülhetek az ölébe?
2: Bernadett és Rózsa arca hirtelen Rozalina felé fordul.
0: Jó, csak vicceltem.
1: Nálunk a két jelszó. A hűség és a hitbuzgóság. Az öl nem ide tartozik.
0: Atyám, az előbb valamilyen hullámokat emlegetett.
1: Ah, igen. Maga is sokat profitálhatna belőle.
0: Oly titokzatos.
1: Egy cseppet sem.
0: Mi ez a parfüm illat?
3: Semmi. Csak Rózsa meg Bernadett.
1: Képzelje, én a vallási közösséggel egyetértésben nemrég egy házasság közvetítő és társkereső céget alapítottam Szevillában. Ebben semmi istenkáromlás nincsen, ez éppen a mi ügyünket szolgálja. Tudniillik, a magányos emberek lassan és észrevétlen mind a hitüket vesztik, és ez Istenre nézve rendkívül előnytelen.
0: Szegények.
1: Egyszer csak elfelejtik a szent család képét, a betlehemi jászolt. Pedig a nemzet akkor erős, ha tagjai, már elnézést, képesek a boldog nemzésre, fogalmaznak az újságok. És mi hárman, Rózsa, Bernadett, és én. Látván a világ szomorú sorsát, egy új, motivált gyülekezeti csapatot alakítottunk ki, amely arra hivatott, hogy segítse az eltévejedőket, hogy felvilágosítson mindenkit, hogy a boldogság nem csak rövid közjáték az örök nyomorúság színpadán, de kellő ambícióval és lelki vértezettel, Istennel a hátunkon, még minden lehetséges. Fogy a nemzet.
0: Atyám, magányos vagyok nagyon.
1: Ó, te kis eltévedt juhom.
0: No, de most ígyunk. Pablos napja ez.
1: De talán mégis Szevillában látogat. Jöjjön el cégünkhöz, mi mindig segítünk.
0: Ez az új hullám?
1: Mi csak így hívjuk magunkat.
2: Mindenki kocint, isznak, a nővérek köhög.
3: Hazai!
0: Meg sem kérdezed őket?
3: Ha a lélek erős, akkor a test is bírja.
1: Az Úr is épp úgy vigad a gyönyörű napon.
3: Úgy hiszem.
0: Miért is ne?
3: A vagyon nem sokára engem illet. Legyen áldott apai nagybátyám, Isten nyugosztalja Quirinus bácsikát, akiről mindez idáig be kell vallanom. Nem is hallottam. Azt sem tudtam, hogy él. De most, hogy meghalt, kissé szomorú vagyok, de talán nem eléggé. Ez igen bánt, bár Isten a tanúm, hogy sosem kívántam senkinek semmi rosszat. A boldogság milyen kis dolgoktól függ.
0: Pénztől.
3: Nem hittem volna.
0: Milyen könnyű megvilágosodni.
3: Valóban. Minden perc alkalmas rá. De hol van itt Isten keze?
1: Majd meglátja.
3: Majd Szevillában betérek magához. És akkor helyére rakom a dolgokat.
1: Megtér?
3: Ígérem, atyám. Megnősülök és előkelő életet élek, ameddig vagyonom kitart. De szenvedni mégsem szeretnék.
0: Ki lesz a boldog feleség?
1: Imádkozik is minden este?
3: Hogyan is felejthetném el az Urat?
0: Elszorul a szívem, ha rá gondolok.
1: Akkor induljon. Ha a főtéren jár, nézzen be hozzánk. Ott látja majd a feliratot. La vida es sueno.
3: La vida es sueno.
1: Pontosan.
0: Ajánlom magamat. Odakint szellő fújdogál. Hideg lesz ma este.
3: Megyek is, szedelőcködöm.
0: Hova, hova olyan sietőse? Juan Pablos.
3: Estére Szevillába kell lennem, nem hallottad?
0: Te hallasz engem, Pablos.
3: Én? Én most csak az Úr szavára figyelek. Kiválasztott vagyok. Hát nem érted?
0: És? Két kiválasztott nem lehet?
3: Hova gondolsz? Minden hős magányos. Miután elnyeri jutalmát, csak akkor házasodik. Addig is körbenéz, tájékozódik a világban, nem henceg, nem tajtégzik, nem visz hosszú és veszélyes útjára magával senkit. Miután nemes örökségét hivatalosan is átvette, A döntés már nagyon könnyű lesz számára. Ott helyben szólítja majd maga mellé boldog választottját. Mennyei látomás, igaz? Bár sose ébrednék fel.
0: Valóban. Most mit csináljak? Ha maradok, lekésem a mennyei pillanatot. Ha utána megyek, elveszed a birtok. Don Miguel nem ismeri a tréfát. Hol érdekli őt Sevilla? Majd magyarázkodhatom. Rosalina, Rosalina! Micsoda ostoba helyzet ez!
4: A rozoga ajtón át vendég érkezik. Don Tabasco, a falusi bolond.
5: Uraim, szép jó napot! Ez itt egy vidéki színház?
1: Szó mi szó, az is lehetne.
3: Ó, Don Tabasco! Én most nagyon sietek.
5: Nem, magához jöttem.
3: Isteni szerencse.
0: Mindjárt kész a vatkon.
5: A köszvényemnek nem tenne jót.
0: Ne igyon annyit.
5: Tehetek én arról, hogy mindig szomjas vagyok?
0: Segítsen magán.
1: Akkor a jó Isten is barátságosabb lesz.
5: Éppen ez az. Rájöttem.
3: Rájött. Csak nem most.
0: Mondtam az előbb. A megvilágosodás az elég egy perc. Egy másodperc.
3: Éppen itt. Nem látja a csomagoló?
0: Inkább fejvesztve menekül.
3: Az örök boldogság.
0: Nem bolondság ez?
1: Az ígéretét ne felejtse.
0: Az úr nem nézné jó szemmel, ha még egyszer megpróbálnál lemondani róla, mint az előbb.
3: Kissé nyugtalan vagyok. Képtelen a kontemplációra.
0: Mire?
3: Már nem is tudom, mit mondtam.
5: Pablos úr, várjon!
3: Ne! Don Tabasco! Tán csak nem most akar rendelni. Szórakozik velem? Nem győzem már írogatni a tartozását. Olyan hosszú a lajstroma, hogy elér egészen a budig. Ha egyszer Don Miguel meglátja, itt kőkövön nem marad.
5: Én sem maradok. Akarom mondani, sokáig?
0: Atyám, tárolnék.
1: Csak egy pár jó falat.
0: Semmi akadály. Csak Don Tabascót kell fékeznem egy kicsit.
5: Éppen pásztorjátékra készülök.
0: Éppen?
5: Éppen, hogy kisütött reggel a nap, és én úgy képzeltem, hogy színjátékot rendezek.
3: Rendezzem csak, de otthon.
5: Otthon? Maga megőrült? Közönség nélkül?
3: A nagy művészek közönség nélkül is nagyot alkottak.
0: Don Tabasco vajon oly hatalmas?
3: Azt majd eldönti más. Bernadett, Rózsa, vagy éppen José Manuel atya. Én megyek. Most csókolom mindannyiukat. Isten úgy akarja, hogy Sevillába tegyem át a székhelyem, és én vállalom a küldetést. Aztán, Rosalina, nem sokára jövök. Ha jól emlékszem, neked van némi elintéznivalód Don Miguellel.
0: Még nem tudom. Értelek, Pablos, hogy ne? Most siess, mert elsírom magam.
3: Ó, Rosalina! A könnyeket hagyd későbbre.
0: Hagyom. Hová mész, Pablos? Ne hagyj itt!
4: Pablos elviharzik.
5: Ez meg hova?
0: Meghalt valami rokon.
5: Ebben a melegben?
0: Könnyen megromolhat.
5: Atyám, maga ismer? A Szentegyház szentjét én úgy imádom. Arcképük kint függ a falamon. Minden éjjel velük beszélgetek. Sevillai Szent Izidor van középen, körülötte meg a többiek. Nincs protekció!
1: Van egy ajánlatom magának, Don Tabasco. Ha meg nem sértem.
5: Halálosan érzéketlen vagyok a sebekre, atyám. Én csak boldog vagyok tőlük. Az isteni szerelem előszobájában állok. Egy kicsit szálkás, de az csak örömöm növeli.
0: Don Tabasco, hogy mi mindent összehord magad?
1: Önt óvja egy láthatatlan szellem.
5: Bizony, de nem is látom.
1: Ön tudja, hogy a jámborok a legboldogabbak?
5: Atyám, ön oly irgalmas.
1: Ha önt látom valahogy, mindig vidám leszek. Olyan, ahogy azt Krisztus szeretné.
0: Én kevésbé.
1: Don Tabasco, én munkát adok magának. Jöjjön Sevillába. Új idők járnak arrafelé. Esküszöm, ott nyithatna egy kis színházat is. Kedvére szerepelhet. Bemutathatja szent szenvedélyének mindig újabb és újabb gyümölcseit. Aki pedig nem érti az ön tudományát, az ostoba.
0: Atyám, elment az esze.
1: Dehogy is, lányom. Most jött meg? Az új idők szellemétől nem állt távol az eféle bolondos kísérletezés.
0: De hisz ez... lehetséges, hogy én nem látok tisztán?
1: Nyugodjon meg! Amiről az előbb beszéltünk. Tudja, Sevillában én magát is várom. Fürge, fiatal és lázas. Igyekezzen hát bekapcsolódni a nagy folyamatokba.
0: Nem az az én bajom, atyám. Kapcsolódnék én. De hova?
1: Ne roncsa el. Döntsön, és vállalja a sorsát.
0: Mennék én Sevillába. Pablos öröksége hajt. És talán egy kicsit a szerelem is.
1: Akkor ne késlekedjen.
5: Uram! Ezt a kéziratot ma találtam a padláson.
1: Micsoda idél. Hol lakik maga?
5: Vegye csak kézbe.
1: Mi antik bölcs szöveg.
5: Az! Atyám, nézze a rajzot. Arkádiában vagyunk. Aztán többször is több helyen. Pásztorok és mezei virágok. Szerelmes kacaj. Vergilius se csinálhatta volna jobban.
1: Megtanulta már a szöveget?
5: Meg én, semmi gondom. Kivéve, hogy szükség volna egy női szereplőre. Mindkettőt én nem játszhatom.
1: Igaz, amit mond. Gondolkodok. Erre is gyógyír Sevilla. Ahol sok a színház, ott akad még szabad színész is. Sok a tehetség felénk, de valahogy... senki nem díjazza őket. Mert az ízlés olyan egyforma, hogy aki más, aki különleges, az munkához nem jut. Látja? Ilyen ötletre van szükség. Don Tabasco színháza. Főnyeremény.
5: Remélem jó lesz.
1: Sose adja fel.
5: Már nem.
1: Tudja mit? Induljon el most, hogy holnap reggel már ott lehessen. A főtéren várakozzon. A legmagasabb épületen talál majd egy feliratot. Az a mi jelszavunk. Munkatársai majd mindent intéznek önnek.
5: Megőrülök, annyi a hitem.
1: A pásztorjátékot ne hagyja itt.
5: Jaj, milyen jó, hogy mondja.
4: Don Tabasco elmegy. Rosalina kísér részeg.
0: Ez meg mi volt? Már ő is elment.
1: Segítettem neki. Megkönnyíteném az ön döntését is.
0: Csak ez a bor teszi nehézzé.
1: Majd Sevillában kihúzódik.
0: És a birtok? Hagyja itt ezt az egészet. Talán észre sem veszi. Don Miguel, ha kirúg...
1: Akkor a sors akarja így. Legyen mély hite. Higgyen abban, hogy minden jól van, ami van. És nem is lehetne másképp.
0: Igyekszem. Bár célom oly távoli, félek, hogy összeesem, és itt rekedek.
1: Bízzon Istenben!
0: Szédülök, Istenem!
4: Rosalina elmegy. Hoszi atya kifújja magát. Hú.
1: Mennyi az idő?
6: Nálam 9:30. Nálam 10 perccel múlt.
1: Úgy tűnik, még mi is odaérhetünk. A végére biztosan. Hánykor is nyitunk?
6: 9:50, mint minden reggel. Túl sok a beteg? Ott ül fél Sevilla. A bíró, az elnök, a kufár. Emlékszel az udvari szakácsra? Rosszul ment neki. A főzés. Meg egyebek. Aztán jött a felesége.
1: Még megvárjuk Don Miguelt. Mindjárt itt is lesz. Nálam mindjárt 10.
4: A nővérekhez.
1: Fújják be magukat rendesen?
6: Ízzik bennük a tűz, a lélek, akárha mindig másra vágyna, oly szertelen valamennyi, ha fáj a szív, vagy beteg a test, mi meggyógyítjuk!
4: Bernadett és Rózsa befújja magát illatszerrel. Sötét. Az első felvonás vége.
7: Című darabjának első része. A második rész egy hét múlva, ugyanebben az időben következik.

A szereposztás a következő volt. Pereszlényi Erika Péró, Malvinka, Vicej Zsolt, Don Sisko. Limai Rózsa, Donna Anna, Enyedi Éva.

Don Pablo's fast song. Cassidy Last, Rosalina felszolgáló, Laboda Cornél.

még nem mondtam, milyen szerepet, de mindjárt meg fogom találni, melyek azok a nagyszerű szerepek, melyeket Basi és Boti olvasott, ez Pepito,

pizza jaune, Piro, Ibike, Bazsi, Kornél, Boti és Laci. Mi olvastuk föl nektek a Szevillai Örökség első részét, a második része majd

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 4 óráig kb. Eddig a Pont Műhely volt a vendégünk. A Szeviai Örökséget olvasták föl. Jövő héten folytatódik. Készüljetek! És egy kis esti program ajánló, figyelem, Tilos Klub, Halloween Party, este 9:30-től az Instantban. Sanyit hallhatjátok, és Adam Szalmont. Gyertek egyet rázni!

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Az első számmal Etta James-re emlékeztünk, aki a napokban hunyt el, és most pedig folytatjuk Bohumil Hrabal sörgyári kapricsóját. Figyelem! Kiskorúak, kérjük, hogy csak nagykorú felügyelete mellett hallgassa. Jó szórakozást!

0: kacs és csörömpölés hallatszott. Franci robogott ki az Orionján az verzsinyeki kiserdőből. A ricsa és zörej szakadatlanul erősödött, mint a Francin az Orion összes alkatrészeit maga előtt söpörni. Kiszaladtam az iroda elé, kinyitottam a kaput, Francin behajtott a sörgyár udvarára, az oldalkocsiban ott zötyögött az a kis lábmeghajtású eszterga, amelyet Francin nagyobb utakra mindig vitt magával. Most a motorbicikli befordult egészen az ajtónk elé. Francin levette a szemüvegét és a bőrsisakját, és kezével jelezte, hogy úgy szaladjak haza, már tudtam, hogy ajándékot hozott. Beszaladtam a konyhába, Francin valamit bevonszolt hátulról az iroda folyosóján keresztül a szobába, ott mahinált egy kicsit valamivel, aztán bejött a konyhába, kezét dörzsölte és nevetett. Megsimogatta Pepin bácsi vállát, én meg rávetettem magam Francinra, és szokásunkhoz híven végigkutattam összes kabát és nadrág zsebeit. És Francin nevetett, és olyan ennivaló volt, hogy megdermedtem, mi lehet e mögött. Aztán azt mondtam, nem gyűrű, és nem nyaklánc, és nem óra, és nem bros, hanem valami nagyobb, ugye? Francin pedig levetkőzött, és a kezét mosta, és bólogatott, és mikor a kezét törölte, a szobaajtóra mutatva megkérdeztem, ott van? Francin bólogatott, hogy ott van. Szánszándékkal lassan vetkőzött, és úgy tett, mintha le kellene pucolnia a cipőjét, míg meg nem fenyegettem, hogy berontok a szobába, mert már nem bírom ki. Francin fölemelte az ujját, megkért, hogy hunyjam be a szemem, és bevitt a szobába. Egy pillanatra ott hagyott, aztán megszólalt a zene, és egy tenor gyönyörű dalba fogott. A szívem értett kiált, Hawaii-m, fehér virág. Kinyitottam a szemem, megfordultam, ott állt Francin égő lámpával, és egy dobozos gramofonra világított. Majd az asztalra állította a lámpát, és felkért táncolni. Derékon fogott, másik kezébe szorította a kezemet, és Francin fülelt, és most egy hosszú lépéssel tó! Ki egyszer téged hágy itt, az mindig visszavágyik. És Francin, csodálkoztam, mert mindig rosszul táncolt, tangó lépésbe ment át lágyan. Olyan jól, hogy hozzásimultam. A lábát egész bátran a lábaim közé csúsztatta. Úgy egymásba csúsztantunk, hogy hátra húzottam, hogy jobban szemügyre vessem Francin. Aztán a vállára hajtottam a fejemet, ám de fordulás következett a táncban, és Francin kijött a ritmusból. Várt egy pillanatot, és amikor hátralépéssel akarta megint folytatni a tangót, jól lépett ugyan hátra, de nem ritmusban. Erre elbizonytalanodott, de mikor az egész táncot szétszincálván kileste az első három lépést, megint bekapcsolódott, és gyönyörűen úszott a szőnyegen. A biztonság kedvéért nem is forgott, kilépni sem akart, csak hosszú lépésekkel, mint a ragadós, forró aszfalton járna, táncolt a szoba egyik végétől a másikig. Ott ügyetlenül megfordult, és megint ritmusban masírozott. De mégsem tudta megállni, hogy újra meg ne próbálkozzon a fordulással, ellépett mellőlem, és a lépéseit figyelte a szőnyegen. Láttam, hogy a lépések jók, de hiányzik a lényeg, a ritmus. Még úgynevezett bedőlést is igyekezett csinálni. Átfutott a fejemen, hogy biztos járt valami tánctanfolyamra Prágában, valami magántánciskolába, mert még a bedőlést is perfektül megcsinálta. Hátrahajlított, csak nem a szőnyeghez ért a hajam, de mikor megint befűzött, azt is jól csinálta, csak éppen a lépések fonalát fűzte folyton a zene tűfoka mellé. A gyönyörű tenor elhallgatott, és a zene halkan kimúlt. Francin arcáról eltűnt a mosoly. Jóformán úgy rogyott le a székre. Lélegzetvételnyi erejesen maradt attól, hogy nem ment neki a tangó, attól a felismeréstől. Mert a legutóbbi farsangon a fiatal kleckával táncoltam, egy gyárbeli serfőzőmesterrel, aki gyönyörűen csellózott, és négy reál gimnáziuma volt. És úgy, de úgy tudott táncolni, és annyira együtt voltunk, hogy a táncolók abba hagyták a táncolást, és körénk sereglettek. És mi ketten úgy táncoltunk, mint két artista, mint két összekapcsolt tengely, tökéletesen egyé válva. Miközben Franci magában ült az oszlop mögött, és a padlót bámulta.
1: A Vlaszta kisasszonnyal is így táncoljuk,
0: mondta Pepin bácsi.
1: De egy kicsit másképp, gyorsabban, Vlaszta Martelt tőtt nekem, azt mondja, na József úr, mit játszak magának, mire én játszom egy rojtot? Milyen rojtot? Kérdezi a Vlaszta. Mondok, a Bunda nevű zeneszerzőtől, az úgynevezett Goblenkától. Szabad, sógorasszony! Francin, tedd egy kicsit sokkal gyorsabbra, és figyeld, hogy kéne rendesen táncolni!
0: Pepin bácsi kézen fogott, és úgy rákapcsolta Jess, ahogy Francin arrább lökte a sebességváltót, mint ahogy a gyorsított felvételen szaladnak a nők. Pepin bácsi hajladozni kezdett előtte, erre én is hajladoztam. Aztán hozzám érintette a homlokát, én is ő hozzá, hirtelen megfordult a bácsi a zeneritmusában, kézen fogva megfordultunk, és háttaláltunk egymásnak. A bácsi felemelte a lábikóját, és tekergette, tologatta a cipőjét lábikrástól. Aztán kitárta a kezét, tapsolt egyet, és olyan gyorsan forgatta a kezét, mint a fonalat gombolítana. Aztán csípőre tette a kezét, és jobbra-balra kaszált a lábával. Nekem is utánoznom kellett, csak ellenkezőleg nehogy kirúgja alólam a bokámat. Aztán megfordult, derékon fogott, és feldobott a plafonra. A hajam a vakolatot érte. Aztán a bácsi fel-alá cipelt a zeneritmusára. Orra a köldökömben mélyett, aztán elengedett, megfordított, háttal egymáshoz simultunk, a bácsi a karjára fűzött, mint egy puttonyt. Belekaroltam, és hintáztattuk egymást, mintha elgémberedett derekunkat egyenesítgetnénk. Aztán a bácsi eleresztett, ritmusban körülügetett, rohamozni kezdett, mint a piros alsó a bottal. Utána csináltam, és a tánc pontos volt és kiszámíthatatlan, de mindig a ritmusban maradt. Mintha mozgás sokkal pontosabban töltené be a zenét, mint bármely más tánc. Aztán a bácsi felugrott, szétvetette a lábát, visszaesett a szőnyegre, és párgát csinált. Én féltem, hogy szétmegy a lágyékom, hát csak hajolgattam jobbra-balra. Közben a bácsi váltakozva szagolgatta bal és jobb cipőorrát, aztán egyszerre csak, mintha a plafon szippantotta volna fel, felugrott, felhúzta a lábát, és olyan gyorsan rántott föl a vállához, és a vállán át a lábamnál fogva a földre, hogy a cipő sarkammal végigkarcoltam a plafont. Francin nézett és mosolygott. Aztán kiment a konyhába, és visszajött egyik kezében egy bögre langyos teljes kávéval, a másikban egy karé szálasz kenyérrel, azt harabdálta, minket nézve. De a gyorsított tangó elcsendesedett, a tenor befejezte a dalát. Ki egyszer téged hágy, itt a szíve visszavágyik, Hawaii-m, fehér virág, álmom te vagy. És amikor Pepin bácsi a helyemre vezetett, kezet csókolt, fogta a karomat, és mélyeket hajlongott minden irányban. Valami nagy nézőtér előtt hajlongott, és csókokat dobott a szoba sarkaiba. Ahogy elmentem az asztal mellett, ráléptem a deszkacsonkra, amit levágtunk róla, és kificamodott a bokám. Bátyám, mondta Francin, egy parlagon heverő harmónia vagy. Felsikoltva elestem, és többé nem álltam föl. Múcsek azon az éjszakán kimúlt. A házmesternek már este le kellett láncolnia a fészerben, és Múcsek nem volt képes meglátni a krémroló és a farokfájdalom között az összefüggést, és már nem akarta legújabb divat szerint szép fiú lenni, így hát iszonyú vonításba kezdett, és hab ütközött ki a pofáján. A téboly habja a krémroló habjával keveredve. És éjfélkor Francin megtöltötte a browningját, kiment az udvarra. Hamarosan lövéseket hallottam, az egyiket a másik után. Az ablakhoz sántikáltam, és láttam az elemlámpa fényében Múcsekot, ahogy feszíti a láncot, a hátsó lábán áll. És mancsával könyörök, hogy kiegyezik már a megrövidített farokkal, hogy mindennel megbékél, csak ne lőjön rá a gazdi. És Francin kilőtte az egész készletet. De Múcsek még mindig nem esett el. Ellenkezőleg megindítóbb volt, mint bármikor máskor. Csak állt a hátsó lábain, és kapartam elsővel, és én ezt az egészet halálos bűnnek tartottam. Én követtem el a Múcsekon. Oda sántikáltam a heverőhöz, és elsírtam magam. Befogtam a fülem, hogy ne halljam a lövést, mint egy szemrehányást. A lövés elhalt, Múcseknek alig, ha nem vége volt, de biztos az utolsó pillanatig csóvált a nem létező farkát, mert biztosan azt hitte, hogy valaki más lő ott. Mert állat lévén bizonyára nem értette meg, és nem volt képes felfogni, hogy okozhattam neki én azt a fájdalmat, meg a gazdája a Francin. Aki visszatérve a Browning a ruhástól az ágyra zuhant, és úgy láttam, hogy ő is sír. Most olyan felesége voltam a Francinnak, amilyent óhajtott. Otthon ülő rendes asszony, olyan asszony, akiről tudta, hol van, hol lesz másnap, hol szeretne lenni mindörökre. Nem túl beteg, de egy kissé talán olyan asszony, aki elsántikálna a kályháig, a székig, az asztalig, de főleg olyan asszony, aki a terhére volna. Mert Francin abban látta a családi együttélés ne továbbját, hogy hálás vagyok neki, amiért reggel elkészíti a reggelimet, délben elmegy motoron az étterembe az ebédért, de főleg, hogy megmutassa, mennyire szeret, micsoda örömmel képes gondoskodni rólam, és ahogy ő gondoskodik én rólam, valahogy úgy kéne gondoskodnom nekem is őról. Gondoskodnom nekem is őróla. Az volt a Francin álma, hogy minden évben torokgyulladást kap.

Sors könyvében többé ne keljek föl, hogy az ő kisbabája legyek, akinek úgy van ő rá, ahogyan ő neki van én rám szüksége. És amikor lábadoztam és járni kezdtem, mikor újra tiszta szívből kezdtem nevetni, és újra diadalmaskodó félben volt bennem a nem rendes asszony, Franci megint magába zárkózó lett, és megint arról álmodozott, hogy béna vagyok, és ő hordszéken hordoz, esténként felolvassa nekem a nemzeti politikát, vagy valami regényt, hogy ki legyen egyenlítve a komplexussal, ami van neki az én brutális egészségem miatt, amely szereti a véletlent és a váratlan eseményt és a csodálatos találkozást, amíg viszont Francina rendet szerette, az ismétlés neki a helyes utat mutatta, mindaz, amit előre lehetett látni és elrendezni, mindez együtt, ez volt Francin élete. Az a világ, amelyben hitt, és ami nélkül nem tudott élni. És most ott voltam neki az ágyban, tündöklő, fehér gipszbetett bokával, hosszabb időre mozgásképtelenül, vagy csak mankóval, és később bottal képesen, most, amikor Josephine Baker Charleston táncol. De talán épp idejében jött ez a boka ügy. Mert Francin, amíg rohangáztam, egyetlen jelmondatot sem volt képes összehozni. Annyi negyedéves papírt írt tele hármas számú redisztollal, és a sörrendelés növelésére biztató összes reklámok kályhában végezte. Ám most, amikor fehér lábam párnán pihent, Francin a konyhában járt, kelt, langyos kávét ivott és száraz kenyeret majszolt hozzá, aztán egyszerre csak megállt bögrével a kezében, mintha elmerengett volna. Mi több látomása volt. Attól bandzsított, bögrét kenyeret félretett, leült és írt a hármas redisztollal a kaligrafikus feliratokat a sörözőkbe. És amikor megvolt vele, a falra rajszegezte a negyedív papírt, hogy lássam, hogy rájöjjek, hogyha egészségesen is úgy viselkednék, mintha beteg volnék, egy-kettőre kineveznék a sörgyári igazgatójának, a korlátolt felelősségű részvénytársaságének, akkor a munka és életlendületet ad neki az én bénult mozgásom. Francin egy hét alatt további fél hektoliter langyos kávéból merített inspirációt, és körülaggatta az egész falat redisztollal írt és grafikailag megtervezett jelmondatokkal. Több sör, kevesebb vesződtség és mogorvaság. Megrendült az egészséged? Kóstold meg a söröcskénket. Ki nem kapatos? Bánatos. Hogyha sört kóstolt szája, kipirul az orcája. Hogyha sört nem ihatom, a lelkemet kiadom. Kurutos a torok, has, söröcskével borogas. Sörivás, félegészség. Egészség, stramság, erő, sörből kerül elő. Ki jó kedvet akar nyerni, sört kell annak gyakran nyelni. Kebelükbe bevésség, sörben erő, egészség. Ki hazáját kedveli, sörét issza, vedeli. Finom söröcskénkkel telve megoldódik kikinyelve. Ki a kocsma elé érve enni-inni nem térbe, egészsége ellensége. Hazurra, útra, mindenüvé frissítő sört. Sört minden időre, kellően felfrissült tőle. Úgy örvendezett az inspirációján, hogy egy egész bögre kávét töltött magának. Bekapcsolta a gramofont. A tengeren messze túl, csodálatos föld virul, Hawaii, és úszó lépésekkel tangózni próbált, és annyira telve volt optimizmussal, annyira örvendezett a közeli jövőben elraktározott valamiféle eseményen, hogy este bezárkozott a szobájába, folyton a Hawaii-nte fehér virágot hallgatta, pillanatonként kijött nevetve a modern tánc kézikönyvével, és ha kiörvendezte magát, megint visszament a szobába. Úgy fény lett a kulcsuk a félhomályban, mint az én gipszbetett lábam, és tudtam, hogy biztos felfestette magának krétával a lépéseket, olyan cipőnyomokat. Nem csak az alaplépéseket, hanem hátralépéseket, fordulásokat is. Egy egész krétával körülrajzolt cipőtápnyom útvonalat, és türelmesen járkált bennük a Hawaii melódia ritmusára. Annyira boldog volt tőle, hogy mennek a lépések, hogy nappal is, ha kinéztem az ablakon az udvarra, és láttam, hogy siet elintézni valamit a főzőházba, hirtelen lassabbra fogta a lépteit, és tangó lépésbe ment át, fordult, hátralépett, kissé felemelt kézzel táncolta tovább azt a modern táncot. Láttam, hogy figyeli a lábát, láttam, hogy tanácstalan, és ha lehetne, fölrajzolná magának krétával az útra a lépéseket. De ez sem vette el a kedvét, ellenkezőleg.
Este annál nagyobb erőbedobással igyekezett megtalálni a krétával telerajzolt szőnyegen azt a részt, amelyen át behatolhat a gramofon.

stílusába, amely már századszor játszotta a Hawaii-t. Francine minden este kiszerelte az Orion motorbicikliéből az elemet, behozta és bekapcsolta a nagy frekvenciájú áramokat. A piros bársonybélésű koffer tompán csillogott az üvegszerkezetettől, és Francine szikrákat ugráltatott a bokámba. A fulgurációs villámok áthatoltak a gipszen, aztán darabonként lehúzta rólam a ruháimat, észre se vettem, hogy majdnem mesztelen vagyok. Jót tettek a fulgurációs villámok. A masszírozó henger apró szikrákkal erősítette mindkét lábamat és hátidegeimet, és Francine suttogott. A legjobb módszer, Marie, a szépséged növelésére fulgurációs áramokkal konzerválni a szépségedet. Örömmel vártam minden este az istennyila és rövid zárlat illatú lila masszázsokat. A gyümölcsös kerten át megint hallatszott a szép férfi hang. Jirout úr a hangjával lőtte ki magát atlasz ruhában az ágyúból. Láttam a falon át, hogy repül át a sörgyár fölött, oldalsó középtartásban van a karja, kisé fanyarul mosolyog. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, édes arany kis cicám. Most Jirout úr a föld irányába görbült, széttárta a karját, és rózsát és csókot szórta lefelé nézőknek. Francine fém elektródát nyomott a kezembe, egy fekete gombbal bekapcsolta a készüléket, és hipnotizőr módjára lebegtette kezét a testem fölött. Amerre mozdult a Francine keze, ott szikrák pattogtak sisteregve a tenyeréből. Lila búza szemeső esett. Ezernyi ne felejts és ibolya hatolt a testembe a készülékből Francine tenyerén keresztül. Ózon és a házba csapó villámszaga lebegett fölöttem. Csak a begipszelt bokám ragyogott kékes vízfénnyel. Híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. És Jirout úr becsapódott a trambulinra, és rugózott, és hajlongott a kék atlasz ruhájában. Éreztem, hogy az én testem is átható villanyáram szagot áraszt. Egyre szaporában és szaporában liegtem. Egész testemből dicsfény áradt. Néztem a tükörben, hogy fekszem ott kinyújtva, lila pattogás és szikrázás minden fehér nemem. Soha nem volt az az érzésem, hogy mesztelen vagyok. Szalagpalástal voltam mindig bevonva. Francine kaucsuk galéria és fehér manzsettája ugyanúgy fény lett, mint az én gipsz lábam. Ugyanúgy lihegett, mint én, aki a hátamon feküdtem, könyökben meghajlított karral a szemem előtt. Gyakran kínos volt nekem ez a nagy frekvenciájú szertartás. Soha nem beszéltünk róla Francinnal. Némán készültünk fel rá, mintha mindketten tiltott gyümölcs után ágaskodnánk. És amikor Francine visszafordította a fekete gombot, mindegyikünk más felé nézett. Olyan szép volt az egész. Ha valaki hirtelen lámpával rontott volna a szobába, Francine minden bizonnyal elájult volna. Ezért inkább bezárta az ajtókat, lengette a redőnyt, és behúzta a függönyt, és a biztonság kedvéért kiment, és végig fürkészte az ablakokat, nem látni ebbe. Nem látszik-e, hogy gombolja ki remegő kézzel a blúzomat? Húzza le óvatosan a szoknyámat a gipszbokán át? Hogy térdel mellettem? És hogy repül kozmetikai masszázs útján a kozmoszba? Ma eljött Gruntorát doktor úr, megkért, hogy főzzek neki egy jó erős teát, mert megfázott az éjjel a szülőnőinél. Kivett egy ollót a táskájából, és a gipszkötésemet vagdalva tüsszentett néhányat, majd a vagdalás kellős közepén kezében az ollóval elnyomta az álom. Annyira mélyen aludt. Nem tudtam megállni, kihúztam a zakúja zsebéből az aranyóráját, megnéztem hány óra, és csendesként visszadugtam az órát olyan, de olyan óvatosan, és mozdulataim oly izgatott pontosságával. És abban a lopási kísérletben megint egészen én magam voltam. A fali órán látni lehetett, hány óra van, de én saját magamat akartam kipróbálni. Nem kerítette hatalmába a kis hitűség. Képes vagyok-e végrehajtani, ami éppen az eszembe jut, és képes voltam. Nem álltam még olyan rosszul. Pollák úr divacik üzletébe is csak azért jártam gombot venni, mert délutánonként nem volt senki az üzletben. És mikor a Pollák úr a pult alá hajolt a dobozért,
átnyúltam a pult fölött, és elvettem egy játékórát, és amikor Pollák úr felegyenesedett, ártatlanul bámultam, és kiolvastam a szeméből, hogy nem tud a lopásomról. És amikor újabb gombokat kértem, és a Pollák úr lehajolt, gyorsan visszaakasztottam az órát, és mikor Pollák úr fölegyenesedett, mosolyogtam. Valahogy nőttem a saját szememben. Valahogy felfrissültem attól a lopástól, meg a közvetlenül azt követő hatékony megbánástól. Felsóhajtottam, és az üzletből kifelé menet az volt az érzésem, akkora szárnyam nő, hogy az ajtófélfát súrolja, és hullik a tollam, Pollák úr négy kézláb söpri a lapátra. Gruntorát doktor úr tüsszentett és felébredt. Végigvágta a kötést, az szétnyílt, mint egy fehér tok. Aztán a doktor végig tapogatta a bokámat és kijelentette. Tessék, csibészkedhet tovább. Tüsszentett, fogtam a mankót, hoztam egy csésze teát, és ahogy a lábamra akartam állni, összerogytam, és azt mondtam. Ez nem is hasonlít az én lábomra. Mire gruntorát doktor úr azt felelte. A maga lába az. Egy hét múlva megint csinálhat akármit, mindjárt fogják tudni, hogy maga volt az. Hapci! Tüsszentett őszintén. Doktor úr, mondtam, valahogy nehezen is lélegzek. Vegye le a blúzocskáját, kérem, mondta a doktor, és nekilátott a teának. Aztán a hátamra tette a fülét, szokás szerint hideg volt, mintha üveghamutartót tett volna oda. Minél melegebb volt az idő, annál hidegebb volt a füle. Végig kopogtatta a hátamat, kérte, hogy sóhajtsak mélyeket, majd a hátamat kopogtatta a mutató ujja. Fülével könnyedén a hátamhoz ért, mint ahogy a fiúk hallgatóznak a telefonoszlopon, átvetettem a hajfolyamamat a másik oldalra, és a doktor úr megint elaludt a hajammal beszórva, mintha szomorú fűz alatti kis padon aludna el. Egyszer direkt a gruntorát doktor úr villája mellett kerekeztem el, csak hogy lássam, tényleg ott van-e az az egész házat beárnyékoló fűzfa. Jó régen lehetett, hogy a feleségéhez járt Brandisból lovon az az óbester. Az akkor még fiatal és bizonyára daliás gruntorát doktor úr éjszaka váratlanul hazament. A földszinten leakasztotta a puskáját, berúgta a felesége hálószobájának ajtaját, még látta az óbester urat, amint rohan az első emeleten a nyitott ablak felé. A doktor úrnak még volt ideje célozni, és miközben az óbester úr egy dobbantással ellökte magát az ablakkerettől, és fejjel előre beúszott a mély éjszakába, aztán le az elvirágzott orgonabokrok és virágzó jázminok közé, gruntorád úrnak még volt érkezése sörétet szórni az óbester úr ébeúszó csizmájába, a másik töltényt pedig már csak az ablakkeretet betöltő kék éjszaka csillagaiba. Gyakran felébresztett ez a kép, és nem hagyott aludni. Soha nem voltam képes ezt a gyönyörű esetet a gruntorát doktor úrral képzelni el és kötni össze. Folyton valaki mással kötöttem össze. Ezzel szemben engem kötött össze az egészen részletdús kép az óbester úrral, akinek az átlőtt csizmájával sikerült még lóra pattannia, volt még ideje kihúzni a csizma szárából egy fűzfa vesszőt, volt ideje lehajolni a lováról egészen a földig és beleszúrni azt a vesszőt, amelyből mostanra olyan óriási fűzfa lett, hogy szeles viharos éjjel úgy kopog az egész ház ablaktáblái, mint egy élő emlék. És gruntorát doktor úr tovább kopogtatta a hátamat a mutató ujjával. Talán már nem is tudott róla, mivel hogy elaludt. Kopogott, mint a betemetett bányászok. És amikor megfordult, húzott egyet a teából. És miközben felöltöztem, csendben írta a receptet. És megint megtorpant az aranytöltő tolla. Gruntorát doktor úr elaludt néhány másodpercre, aztán felébredt, hogy felfrissülve odaírja a pontot a rendelvény végére, mely a mellemről való orvosságra szól. Mondom, doktor úr, eldicsekedett a férjem, hogy mit vett? Mutassa, vezényelt a doktor, és ivott a teából. Kinyitottam az asztalkán fekvő koffert. Mi ez a bóvli? Hol vette az az ember? Kérdezte a doktor úr. Mondom, Prágában, de maga náthás. Itt ez a gyönyörű készülék, ez olyasmi, mint a Zugahegyen fenyves erdő. Azt mondta a doktor úr. És maga ért ehhez? Mondom, á, semmi az, doktor úr, ide nézzen. Bedugtam a konnektort, elfordítottam a fekete gombot, és beállítottam az idegnyugtató kefés csövecskét. A kefe szálaiból lila fűrészpor sziporkázott. A doktor úr végigvezette a csuklóján, és keresetlenül elmosolyodva így szólt.
igen poetikus, senkinek sem esett tőle semmi baja, és magától szívesen veszem. Fogtam egy elektródát, a porlasztós ózoninhalátort, és mondtam: doktor úr, az lesz a legjobb, ha lefekszik a heverőre. A doktor úr a kanapéra ült, elhúztam a vajszínű függönyt, és az omló félhomály és a speciális idegelektródából sziporkázó elektromos kisülések lila bokra bevilágította a heverőre ereszkedő doktor úr fején a pilist. Most a hátán feküdt, kezében tartva a szakadatlanul szikrázó és prüszkölő rudacskát, miközben előkészítettem a porlasztós inhalátort. Rácsepegtettem az ózon inhalátor vattájára az eukaliptuszolaj és mentaolaj keveréket, becsavartam a csőbe azt a kétágú üvegmicsodát, amit az orrba kell dugni, aztán elvettem a doktor úrtól az idegkefét, és a porlasztós ózoninhalátort kapcsoltam be a katódba. Elfordítottam a tárcsát, és az üres cső megtelt neongázzal. A gáz áthatolt az eukaliptusz olajjal átitatott vattán, a kanapé elé térdepeltem, és a doktor úr orrlukai felé közelítettem a szerkezetet. Azt mondtam: ez biztosan meggyógyítja, doktor úr. A férjem mindig, még mielőtt benátásodna, akkor inhalál. Ez tényleg olyan, mint a Zugva hegyen fenyves erdő. Érzi ezt az ózon és gyanta illatot? Meg ezt a kék neon kisülést, ezt a tüzet? Már ez maga egy gyógyulás. Magának a kéknek a színe, ez minden életzajlást csillapít, nyugtatja az idegeket, lassítja a keringést. Duruzsoltam egyik kezemben az inhaláló olajjal teli gyönyörű szerkezettel, jobb kezemmel meg lassan nyomogattam a gumilabdát, amely levegőt hajt át az inhalátor ózon és olajkamráján. Gruntorát doktor úr pedig üdvözült mosollyal mondott utánam mindent, és hallottam, hogy kattan az iroda felől a csapóajtó. Aztán fordult a kulcs a zárban, bejött Francin, szederjesen és sápadtan, és halkan felkiáltott: mit csináltok itt? Megijedtem, megnyomtam a gumilabdát, és a doktor úr nem mondta végig utánam Zúga hegyen fenyves erdő, hanem felült és felordított. Összerándult az arca, hirtelen megfiatalodott, felugrott, és olyan nevetségesen ficánkodta vala pici lábával, kitapogatta a kilincset, kiszaladt, Franci meg utána. Összekulcsolt kézzel: bocsásson meg, elnök úr! De a doktor úr csak ficánkolt a lábával, és szaladt a molát a gyárba. Berohant, és le a lépcsőn a csiráztató szérűre. Ott átgázolt néhány árporakáson, az aszalók döbbenten álltak a lapátjaikkal, de az elnök úr maga mögött hagyta a nedves molátába térdelő Francint, és megállás nélkül jajgatva felrohant a lépcsőn a padlásra. Végigrohant a száraz molátarakások mellett, de az orrát maró fájdalom egész a legfelső emeletig kergette. Ott beszaladt a disznó hizlalásra száradó árpába a 60 fokos hőségbe. Aztán visszaszaladt egy emelettel lejjebb, és átszaladt az átjárón a főzőházba. Néhányszor megkerült a medencét, leszaladt a kis lépcsőn az erjesztőkamrába, Francin egyre utána. Az erjesztőkamrából Gruntorát doktor úr felszaladt egészen a hűtőbárkákig, ahol a fickó sörhült. Kinyitotta a zsalugártereket, és kiszaladt a jéghombár tetejére, ahol kövirózsa nyílt. Franci beletérdelt a szép sárga virágokba, de Gruntorát doktor úr újra feljajdult, és visszaszaladt a lépcsőn a főzőházba, és kirohant a kapun át az udvarra, az udvarról az ólakhoz. A munkások köszöntek: jó napot kívánok, elnök úr, jó napot kívánok, gondnok úr. De a doktor úrnak csak ficánkolt tovább a lábacskája a gyümölcsös kerten át. Végül megint beszaladt a nyitott ajtón a konyhánkba, onnan a szobába, lerogyott a kanapéra és kiabált: hol vette ezt a bóvlit? Mutassa! Alaposan szemügyre vette a porlasztós ózoninhalátort, megszagolta, aztán azt mondta: miből öntötte rá azt az olajat maga égetni való nő személy? Azt a Zúga hegyen fenyves erdőt. Föltette a csiptetőjét, odaadtam a fiolát, és a doktor úr elolvasta a vinyektát, felordított: maga égetni való nő személy, hát maga elfelejtette felhigítani 1:10 arányban, kiégette a nyálkahártyámat, hapci! Tüsszentett Gruntorát doktor úr, és meglátván Francint, amint letérdel, széttárja a karját, és könyörgőre fogja a dolgot: meg tudna bocsátani nekem? Azt mondja az elnök úr: álljon fel, derékember, szívesebben lennék a sörgyár gondnoka, mint elnöke. Szólt, órájára nézett, kezet nyújtott, aztán megcsókolta a kezem fejét, és mondta: kezit csókolom. És kiment, megjelent az udvaron a napfényben. Karbolizol és eukaliptusz szagot hagyott maga után.
feudális könnyedséggel felugrott a bakra, mintha mindaz, ami történt, új erőt öntött volna tagjaiba. És most láttam. Most elhittem, hogy csak is úgy történhetett az, ahogy hallottam, az az eset, amelynek egyetlen nyoma az egész házat beborító szomorú fűz. A doktor úr felült a bakra, a kocsis a kezébe adta a gyeplőt, a doktor úr meggyújtott egy cigarettát a borostyán szipkájában, úgy húzta a homlokára világos puha kalapját, ahogy nem tudja rajta kívül egyetlen férfi sem. Valahogy megfiatalította őt az a gyeplő a kezében. Olyan volt, mintha éppen most érkezne Bécsből azon a kocsin. Felegyenesedett, és kihajtott a sörgyárból a lenyírt farkú és sörényű csődörrel. Miközben a doktor úr kocsisa hátul terpeszkedett a Landauer plüskanapéján egy olyan ember bűntudatos mosolyával, aki soha nem fogja megérteni, miért ül az ura akkora kedvelés kéjjel a bakon. Francin pedig föl alá járkált a szobában, és tépte az agyát. Az órára néztem. Ilyenkor fejezi be kiskör útját Bogyács Ervinka. Már biztos túl van az előnyös zöldségvásárláson, és megállt ezen való örömében előbb a Szvobodáék terén, ott lenyelt 2 deci vermutot, meg 5 dek a téli szalámit. Aztán beugrott a Grand Hotelba, ott nyilván lenyelt egy kis adag gulást 3 korsó pilzeni sörrel, majd hogy lassanként lezárja a kiskör útját, beugrott a kis Mikoláska drogériába, és ott maradva egy kis baráti beszélgetésre megivott 3 pohárka konyakot. Ám az is lehetséges, hogy azon való örömében, hogy megspórolt 2 koronát az előnyös zöldségvásárláson, megkezdett körútja az úgynevezett Nagy Körútban folytatódott, azaz megállt még a Herceg utcában egy fekete kávéra originál jamaikai rummal, hogy aztán beugorjon a Louis Vantoch cég speciális csapszékébe, és állva egy kupica megylikört tegyen a hasába, mint örömteli pontot az oly igen előnyös karfiol és levesz zöldségvásárlás után. Miután Francin háborgó lélekkel az irodába távozott, kibicegtem az előszobába, elővettem a biciklit, és elindultam a városba. Könnyedén pedáloztam fehér és fájós lábammal, és mintha minden egyes beletaposás a bokámat erősítette volna. A falnak támasztottam a biciklit, és amikor benéztem a műhelyébe, Bogya a forgószékben szundikált. Bementem, és leültem egy szabad székbe. Bogyá bizonyára a Nagy Körútja után volt, mert megy max szaga volt. Bizonyára Griot cégnél fejezte be akcióit. Bogyá! Szólok. Mi az? A nagyságos asszony? Állt fel, és úgy megijedt, hogy felkapta az ollót, és csipogni kezdett vele. Mondom, Bogyá, szeretném levágatni a hajamat. Hogyan kérem? Dadogta. Mondom, Bogyá, le akarom vágatni a hajamat olyanra, mint Josephine Bakeré. Bogya a kezébe vette, és megemelgette a hajamat, és kimeresztette a szemét. Ezt a darab osztrák-magyar monarchiát? Ezt az én Csillag Anna született Karlovicében, Morvaországban? Soha! Ezzel Bogya despektussal elhajította az ollót, leült, karba tette a kezét, kinézett az ablakon, és truccolt. Mondom, Bogya úr, a gruntorát doktor úr rövidre vágatta a csődre sörényét és farkát. Nekem meg ezt a modern frizurát ajánlott a korpa ellen. Bogya kitartott az álláspontja mellett. Ezt a hajat levágni az olyan, mintha az áldozáson kiköpném a szentelt ostját. Mondom, Bogya, aláírok magának egy tanúsítványt. Hát, csak is akkor. Mondta Bogya, írószerszámot hozott, és ráírtam egy 1/4 ív papírra, mint az operáció előtt, hogy önként és felelősségem teljes tudatában levágatom hajamat Bogya Cservinka úrral. És Bogya, miután a levegőben lengetve megszárította a tanúsítványt, és gondosan eltette a brieftasniába, kibontotta a karinget, összeúzta az állam alatt, előre hajlította a fejemet, fogta az ollót, egy pillanatig habozott. Ez volt az a pillanat, amikor az artista a cirkusz kupolájában valami veszélyes mutatványt végez, és pereg a dob, pereg, és Bogya 2 nyisszantással levágta a hajam folyamait. Úgy megkönnyebbültem, hogy a mellemre billent a fejem, és megéreztem a tarkómon a légáramot. Bogya a forgószékre helyezte a hajamat, majd fogta a hajnyírógépet, és körülnyírta a hajamintáit és a pajeszomat.
aztán csipogott az ollója. Bogya hátralépett, és úgy nézte a fejemet, mint egy szobráz alkotás közben, és ollója rögtön koncentráltan dolgozott tovább. Ha fel akartam emelni a fejemet, és titokban a tükörbe nézni, benyomta az államat a kulcsontom közé, és dolgozott tovább. Láttam, hogy ütközik ki rajta a veríték, fény lett az arca, és jamaikai rum, medlikőr és konyak szagárat belőle, nem túl kellemes sörszak felhővel együtt. Aztán beszaponozott egy pamacsot, és szemmel tartotta. Ahányszor csak meg akartam nézni magam a tükörben, lenyomta a fejemet. De láttam, hogy öröm ömlik el az arcán. Egy olyan lelkesült mosoly attól, hogy megy neki valami. Aztán beszaponozta a tarkómat, és kiborotválta a nyakamat. Aztán bevizezte a hajamat, és levagdalta a borotvával. És hirtelen keserű lett a számíze, és gyorsabban kezdett verni a szívem. Most, amikor már késő volt, már nem lehetett visszaragasztani a hajamat. Magam előtt láttam Francint, amint üleste az irodában, és hármas redisztollal iniciálékat ír a sörgyári könyvekbe, és minden iniciálé köré indákat kanyarít meg az én lantalakba csavarodó vöröses szőke hajamat. Magam előtt láttam Francint. Láttam, hogy vágja le a kezét a hajamról Bogya Cservinka. Hogy vágja le a lilán fénylő neon fésűt, mert Francin soha többé nem fog a sötét szobában fésülni engem. Sem a hajamban gyönyörködni, amiben még a monarchia alatt szeretett bele, s ami miatt elvett. Lehúnytam a szememet, és államat a mellemre szorítottam, egy darabig nyeldestem. Bogya kétszer megérintett, de nem volt erőm a tükörre emelni a szememet. Bogya finoman megfogta az államat, és felemelte a fejemet, aztán hátralépett, és olyan tapintatos volt, hogy elfordult. A tükörbeli forgószéken állig fehér lepedőben egy csinos fiatal ember ült, de olyan pimasz arckifejezéssel, hogy én magam emeltem pofonra a kezemet. Bogya leoldozta a karinget. Felegyenesedtem, a márványasztalkára támaszkodtam, és néztem magamat. És elszörnyedtem, mert a lelkemet vágta le rólam a Bogya. Ez a Josephine Baker frizura, ez én voltam. Ez az én portrém volt. Ezen a portrém mindenkinek ki kellett, hogy bökje a szemét, mint a kocsirúd. Ez az én új frizurám. Bogya már régen kirázta a karingből a legázolt és lekaszált hajszálakat, és könyörületesen megadta a lehetőséget, hogy beletörődjek saját magamba, hogy hozzászokjak saját magamhoz. Leültem, és még mindig nem vettem le magamról a szememet. Bogya mögém tett egy kerek tükröt. Az előttem levő tükörben láttam a kerek tükröt, benne a tarkómat. Egy kisfiú nyakat, amelyel visszafiatalodtam lánykoromba, de mégis nő maradtam. Olyan, aki még képes kísérteni saját magát szív alakúra nyírott tarkójával. És egyáltalán ez az egész új frizura egy pajzsbenyomását keltette. Egy olyan hajsapkájét, amilyen a Mephistopheles-é volt, mikor a Martin társulata Faustot adta a színházunkban. Azt a benyomást, hogy a frizurámat ugyanúgy le lehet venni, mint ahogy az imént Gruntorát doktor úgy vette le a bokámról a gipszkötést. Úgy tapadt a fejemre a frizura, mint a gipszkötés a bokára. Felugrottam, csak hogy mivel hozzá voltam szokva, hogy a hajam hátrahúzza a fejemet, majdnem orra buktam, és betörtem a homlokommal Bogya tükrét. Fizettem, és mondtam Bogyának, hogy jó nálam egy rekesz sörre. Bogya nevetett, és a kezét dörzsölte. Az ő tagjaiba is erőt öntött ez a borbélytett. Bogya, mondtam, ezt saját maga találta ki. Bogya egész frizura szériákat lapozott fel a borbély hírekben, Lia de Putti frufrujától Josephine Baker bubikopfjáig. Kimentem, orkán zugott a fejem mellett, noszélcsend volt. Felpattantam a biciklire, Bogya kiszaladt utánam, és egy papírzsákban utánam hozta levágott hajamat. Kezembe adta, jó 2 kilót nyomott ez a haj, mintha 2 kiló angolnát vettem volna. Mondom, Bogya, rakja hátra a csomagtartóra, jó? Bogya felemelte a csomagtartó rugóját, ráhelyezte a hajfolyamokat, és mikor visszaengedte a rugót a hajamra, a fejemhez kaptam. Aztán mentem a fő utcán, néztem a járókelőket. Láttam de Georgi kéményseprő urat, de nem ismert meg. Kimentem a pályaudvarra, néztem a vonatindulásokat, de nem vett észre senki. Egészen más valakinek gondoltak az emberek. Pedig a bicikli meg a testem ugyanaz volt, mint a nyírbálás előtt.
Beletapostam a pedálba, és mentem visszafelé a főutcán. Svoboda úr péksége előtt ott állt Gruntorát doktor úr hintója. Csak délután tudott sort keríteni a doktor úr a fazékteljes kávéjára, meg a kiskosár zsömlére, ami minden reggel várt rá, mire visszajön a falusi szülő nőitől és epegörcseitől. Szóval most kijött a doktor úr. A kocsis leugrott a bakról, ahol a kezében a csődör gyeplőjével szundikált. Gruntorát doktor úr rám nézett, meghajoltam és elmosolyodtam. De a doktor úr csak egy pillanatig habozott, aztán határozottan megrázta a fejét. Felült a bakra és elhajtott, miközben a kocsis a plüshúzat ülésen terpeszkedett. Átvágtam a téren a pesti oszlop mellett. Mindenki úgy nézett rám, mintha először járnék a városban. A korzón a Katz cég rövidáru és divatcikk kereskedése előtt egy buldog aludt és fekete ruhás hölgy koszorú állt földigérő szoknyában. A város szépítő egylet elnöknője kalauzolt ott alig, hanem valami zeneszerzőt, aki nagy fekete kalapot viselt, mint egy szociáldemokrata. Egyszer én is így járkáltam ezzel a város szépítő egylettel a kövezett porát felszedő szoknyában. A Szent Egyet templomban álltunk a bezárt oldalajtónál, és néztük a kövezetet, ahol már nem volt semmi, csak egy emlék, hogy 100 éve még látni lehetett annak a vérfürdőnek odaszáradt nyomát, melynek során a svédek és a szászok kiirtották az összes előlük oda menekülő polgárokat. Aztán álltunk az egyetlen valóban szép és műemlék értékű várkapunál, de nem a kaput néztük, hanem a kőhíd ívei alá összpontosítottuk a figyelmünket, ahol 1913-ban Kluczki cirkuszi állatidomár az elefántjait fürdette, melyek jelenleg is az Elba vizében tapicskolnak és spriccelik a hátukra a vizet az ormányukkal, mint egy slaggal, pontosan úgy, ahogy a Városi Múzeumban látni a fényképen, mert a város szépítő egylet elnöknője, Szépiné asszony, hála mindent megelevenítő fantáziájának, már csak azt látja városkánkból, ami nem látható benne. A város szépítő egylet tagjai most áthaladtak a nagybecsű látogatóval a Havdáékhoz címzett vendéglő előtti árkád alatt, és megrendülve nézték a betonlapokból kirakott kövezetet, ahol egykor Nagy Frigyes megpihent. És mint városkánk legértékesebb emlékéhez, Szépiné asszony karon fogva a tér közepére vezette a zeneszerzőt, ahol két nyugdíjas ült a padon, állát mindkettő botjára támasztva. És az elnöknő asszony pontosan ecsetelte és leírta azt a reneszánsz kutat, amely ott állt 1840-ig, amikor is lebontották. Ám nagyon tévedne, aki, mint az a két ott ülő nyugdíjas, azt hinné, hogy a szépítőegylet őket nézi. Hogy is ne? Az elnök asszony mutogatott, és bár a nyugdíjasok orra előtt húzta ujjával a körvonalat, látta, amit ecsetelt. A gyönyörű díszeket, a homokkő girlandokat, és a féldomborműben azt a két angyalkát, aki a kúton volt. Tehát városunk díszei ma is. Ah, Szépiné asszony, aki szeret mindent, ami már nincs. Beleszerettem, mikor megismertem az életregényét. 30 éve beleszeretett a Nemzeti Színház tenoristájába, Sic úrba. Az előadás után lehorgonyzott a hátsó kijáratnál, és amikor a tenorista kijött és eldobta a cigarettacsikket, ő gombos csüretűzve ezüst dobozba zárta, mint egy drága erekét. És minthogy varrónő volt, egy egész álló napig varnia kellett, hogy teljen orchideára. Egy egész álló hétig varnia kellett, hogy megvehesse a jegyét a páholyba, ahonnan mindig Sic úr lába elé dobta azt az egy egész álló napon át összevart orchideát. És mikor 20-szor dobta le így azt a szép virágot, megvárta a tenoristát, megszólította és megmondta neki, hogy szereti. Sic úr azt válaszolta, hogy nem szereti, mégpedig kizárólag azért, mert nem tetszik neki az a hosszú orra. A Szépiné asszony meg egy egész éven át vart, és a pénzen levágatta a brümben azt a hosszú orrát, és a saját karjából hozzávarratott az orrporcához egy izmot. Abból idővel gyönyörű görög orrocskát csináltak neki az orvosok. És így történt, hogy a Szépiné asszony megint ott állt a Nemzeti Színház hátsó bejáratánál, és minthogy szép volt, beszédben legyethetett a híres Sic tenorista úrral. Ám de a tenorista éjszakai sétára hívta, és bevallotta neki, hogy csak nem egy éve keres már egy remegő, hosszú orrú, gyönyörű lányt, beleszeretett az orrába, és nem élhet nélküle. Szépiné asszony pedig bevallotta neki, hogy ő az a hosszú orrú lány, de levágatta azt az orrot a híres tenorista kedvéért, és kicserélte azzal az orral, amelyen a tenorista szeme éppen pihen. Sic úr pedig égre kemelte a karját, és felkiáltott. Hová tette azt a gyönyörű orrot? Hogy tehetett ilyet?
és elrohant. Szépini asszony rám nézett a reneszánsz kút mellől, égnek emelte a karját és felkiáltott. Hová tette azt a gyakorlatot?